oldalon, így a mostani adásunkat is feltöltjük hamarosan, és aki nem alatt róla, akkor azt újra meg tudja hallgatni. Továbbá köszönjük, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. Hát a Tisztás című műsorban leginkább vendégekkel beszélgetek, ma nem. Ma inkább megállok egy kicsit, és hogy ránézzünk arra, ami a történetek mögött van. Gondolkodni szeretnék önökkel közösen. Ma három kérdés köré szerveződik az adás. Miért nehéz abba hagyni a függőséget, amikor kívülről sokszor olyan egyszerűnek tűnik? A másik kérdés: mi marad akkor, amikor a szer eltűnik, mik a függős gondolkodás és életmódnak a maradványai? És a harmadik kérdés: száraz józanság és felépülés között mi a különbség? Ez nem egy tanóra lesz, hanem meghívás közös gondolkodásra. Miért nem elég csak letenni a poharat? Miért tűnik olyan nehéznek egy kívülálló szemében, hogy egy függő, legyen az alkoholista, vagy drogfüggő, vagy bármilyen függő, abba hagyja azt a szokást? Hiszen látszólag úgy is tűnhet, hogy ez csak egy akaraterő kérdése, holott, és hogy meg is tehetné, hogyha igazán akarná az illető. A probléma nem az, hogy a függőség nem ott működik, ahol a döntések születnek. Vagy pontosabban a probléma az, hogy a függőség ott működik, ahol a döntések születnek. Nem pusztán egy rossz szokásról beszélünk, hanem egy működésmódról, egy olyan működésmódról, amire a szer, az adott szer megoldást tud adni a szenvedésre, csillapít, tompít, elviselhető vesz valamit, ami másképp nehéz hordozni. És akkor felmerül a kérdés, hogy mi az, ami miatt valaki bódult állapotban akar lenni. De egész egyszerűen nyilván vannak rá orvosi magyarázatok, de hogyha egy nagy halmazt akarnék mondani, akkor annyi, hogy az élettől való félelem, a valóságos élettől való félelem. És ebben, hogyha valaki mámoros állapotba kerül, iszik, drogozik, akkor el tud menekülni attól a valóságtól, amitől olyan nagyon fél. Mert ebben a valóságban benne van a felelősségvállalás, benne vannak a komoly döntések, benne vannak az élettel együtt járó konfliktusok, nehézségeknek a megoldása, meg benne van természetesen az öröm is. De egy függő ember számára az élet úgy nagy egységében egy nagyon nehéz, félnivaló dolog, és ez még akkor is így van, hogyha azt látjuk gyakran, vagy olyan történik gyakran, hogy egy szenvedélybetegnek a megnyilvánulása félelmet keltő, agresszív, esetleg indulatkitörései vannak. Valójában akkor is fél belül, természetesen ez nem mentesíti fel attól, hogy olyan dolgokat művel, ami másokat megfélemlít. Szóval a szerhasználat az csillapítja ezt a félelmet, ezt a világtól való elkülönülési érzést, és okoz egy olyan mámor állapotot, amiben benne tud lenni, és élhetőbbé tudja tenni számára az életet. És én nem csak a külső dolgokra gondolok, amitől fél, hanem belül is van egy hatalmas, tátongó üresség, amit talán ez a mámor szerhasználat tud kitölteni, és hogyha nincs jelen, akkor azzal az ürességgel való szembenézés újra meg újra azt eredményezi, hogy újra elkezdjen
inni és használni, itt a használatni, a szerhasználatról beszélek. Gyakran felkerül, tehát magyarul egy szenvedés csökkentésre egy gyógyszer. Ez egy kérdés lehetne, hogy miért van az, hogy valakinek nincs szüksége erre, hogy ilyen módon oldja meg az életet, és miért van az, hogy a függőknek megvan. Most ebben az adásban erre nem tudnék kitérni, talán a legegyszerűbb azt mondani, hogy, vagy ami így érthetőbbé tesz, hogy vannak olyanok, akiknek ilyen a karakterük eleve, ilyen a személyiségük, és nem véletlenül mondják azt, hogy a szenvedély betegség, tehát annak egy BNO kódja van. Tehát ez egy gondolkodásbéli, egy érzelemekkel teli, egy más világlátással komplex módon ötvözött betegség, máshogyan viszonyul a világhoz. Gyakran felmerül a kérdés, hogy kell-e mélypont, igenis kell-e mélypont, hogy valaki abba hagyja, mert ugye nyilván az a cél, és az lenne a jó, hogyha le tudnák tenni a poharat, abba tudnák hagyni a drogot, és gyakran mondják, hogy mélypont szükséges hozzá. A mélypont nem mindig egy látványos zuhanás. A mélypont az lehet éppen egy munkahelyi probléma, amikor a főnök mondjuk visszajelez a dolgozónak, hogy láttam, hogy nagyon másnapos vagy. Vagy ennek egy súlyosabb fokozata, hogy megszűnik neki a munkaviszonya. Esetleg egy válás, egy betegség. De lehetnek nagyon mély fokozata is ennek a mélypontnak, mikor valaki utcára kerül, olyan egészségi állapotot ér el, amiből már nagyon nehéz visszajönni, olyan módon elveszíti a kapcsolatát, olyan módon izolálódik, hogy már nincsenek barátai, nincsen hozzátartozói. És hát ugye azt is el kell mondani, hogy nem minden mélypont jár azzal, hogy abba hagyja. És ezzel megint fel lehet tenni a kérdés, hogy vajon miért van az, hogy valaki tudja azt, hogy nem jó, és mégis teszi azt a dolgot. Hát azért, mert ez egy betegség, azért, mert egy függő emberről van szó, akinek a gondolkodás mondja, mint ahogy az elején is mondtam, teljesen más, mint azoknak az embereknek, akiknek a karakterük nem ilyen. Lehet, hogy tisztában van vele, hogy tönkre megy az élete, de az a drive, az a vágy, az a elementáris vágyakozás arra, hogy ismét mámorba zuhanjon, az mindig erősebb attól a veszteségtől, amit elszenvedés, így halad egyre-egyre inkább lefelé. A leszokásnak több, ezt természetesen a mélypontot nem szokás, vagy nem kötelező megvárni, de itt nagyon sokan kérnek segítséget valamelyik mélypont szakaszán, és ennek a leszokásnak is több útja van. Vannak önsegítő közösségek, terápiás lehetőségek, intézményi ellátások, lelkiségi kapaszkodók, struktúráltabb életformák, például valaki elkezd sportolni, művészet dolgokkal foglalkozik, kirándulni kezd. Ritkán segít egyetlen egy dolog, inkább több dolognak kell összeadódni ahhoz, hogy valaki el tudjon indulni a józanodás útján, vagyis a életformának is kell valahogy struktúráltabbá válni, kell valami lelki kapaszkodó, és ami nagyon fontosnak gondolok, hogy a függőségből való kijövetel egyedül nagyon ritkán sikerül. Mert elszigetel, magányossá tesz, és kevés az olyan támpont, kapaszkodó, amiben egyedül valaki ki tudjon jönni ebből. Vannak azért olyanok, és én is ismerek olyan embereket, akiknek ez sikerül, de nem ez a fő jellemző. Viszont a felépülés, az abbahagyás, az összekötés, ezért is szoktuk javasolni, hogy látogassanak el, ha lehet, önsegítő közösségekben. Én nagyon nagy híve vagyok az anonim alkoholisták, anonim drogfüggők, olyan helyekre menjenek el, ahol hasonló emberekkel tudnak találkozni, akik átmentek ezen az életformán, és próbálnak változtatni magukon. És van még egy nagyon fontos kérdés, a miért nem
elég letenni a poharat, és miért olyan nehéz abba hagyni a szerhát.

A hozzátartozók nem hibásak. A hozzátartozóknak a folyamatban megvan a helyük, és gyakran nekik is segítségre van szükségük. Meggyógyítani nem az ő dolguk a függő szenvedélybeteg embert, és nem is felelősek azért. Ők leginkább saját magukért felelősek, ők nem gyógyítók, és nem hibásak. Ha van valami kulcs, amivel tudnak segíteni ebben a folyamatban, a saját magukkal való törődés, az, hogy saját maguk számára is kérnek segítséget, akár pszichológust, akár egy lelki gondozót, akár egy hozzáértő laikus embert, vagy szakembert, szociális munkást, valakit, akiben megbíznak, és meg tudják vele osztani a nehézségeket. Van még egy dolog, ami az én tapasztalatom, nem csak a saját életemből lévő tapasztalat, de a munkám során lévő tapasztalat is kiemeli, hogy a hit és lelkiség nélkül nagyon kevés esély van arra, hogy valaki fel tudjon épülni, és teljes egész életet tudjon élni. És ugye a mai orvostudomány az leginkább a gyógyításra fókuszál, kevésbé visz be hitbéli dolgokat, kevésbé beszél erről, ez alól talán kivételek lehetnek mondjuk akár a református drogmisszió, vagy katolikus iszákosmentő, de olyan terápiás helyek is azon kivételek közé tartoznak, akik a anonim 12 lépéses csoportok módszerével dolgoznak, a Minnesota módszerrel, akik valahogy beleteszik a terápiás folyamatba a hála, a belső ürességnek a kitöltése, a felsőbb erő, a jóisten, ki hogyan tudja ezt megközelíteni, képét. Mindenféleképpen kell egy olyan kapaszkodó, egy olyan hitbéli támasz, ami azt a belső ürességet ki tudja tölteni, amit addig az alkohol és a drog töltött ki. Hogy ez hogyan és miképpen megy végbe, ez szintén teljesen váltakozó. Én azt is el tudom képzelni, hogy talán nem is tud róla valaki, hogy ő benne a hit kezdett el munkálkodni, és tulajdonképpen a józanságát annak is köszönheti. Szóval, amikor sikerül elérni, hogy a szer eltűnik, akkor kezdődik egy másik nehézség, de ezzel most a második kérdésben fogok beszélgetni, de előtte hallgassunk meg egy zenét.

Önök a függőségről mindenkinek című műsor, azon belül is a tisztás adás folytatását hallgatják, egy kis zene után, én Papákos vagyok, és ott tartottunk, hogy ha abba hagyja a szenvedélybeteg a szerhasználatot, nagyon sok mindennek kell összeadódni, sok tényezőnek össze kell adódni, és ez megtörténik, akkor mivel tudjuk, mi marad akkor, amikor a szer eltűnik, mi marad utána, mik a függő gondolkodás életmódnak a maradványai. Látszólag, és ez nyilván így is van, a legnehezebb rész az abbahagyás. Ezt az ember egészen addig így is gondolja, amíg meg nem történik ez a dolog, hogy sikerül abbahagyni a alkohol és szerhasználatot. Utána jön a második nagy feladat, hogy hogyan is éljek. Hogyan is éljek úgy, hogy most már innentől kezdve nem fogok inni, és nem fogok drogot használni. Tudok egyáltalán úgy szembenézni a valósággal, tudok-e úgy létezni a valóságban, úgy megoldani helyzeteket, hogy nem szorulok arra, hogy mámoros legyek, nem szorulok arra, hogy tudatomat módosítsam. Mert egy tiszta tudatállapotban ugyanúgy szembe kell nézni a történésekkel, mint azoknak az embereknek is, akik nem függő emberek. Ez egy normális állapot. Egy függő számára ez egy teljesen új helyzet. Egy olyan dimenzióba kerül, egy olyan életterületre kerül, amitől amúgy nagyon rettegett. Nem szerette volna a valóságot, és egyszer csak ott van, kinyílik a tér, nincs szerhasználat, nincs alkohol, nincs drog, tessék, itt van, éljél. Szóval marad egy üresség, és az ürességet sokan nehezen viselik. Az első kérdésen ugye arról beszéltem, hogy mindenféleképpen a közösségnek a szerepéről, és a hitnek a szerepéről, mert ezt a belső ürességet valahogy ki kell tölteni. Ez a belső üresség, ez a függő gondolkodás egyik maradványa, hogy nem tud csendben lenni, nem tanulja meg azt, hogy nem kell mindig történni valaminek, hogy a dolgok úgy is megtörténnek, hogyha ő neki nincs ráhatása, hogy nem kell mindig mindent kontrollálni, hogy hagyni kell, hogy történjenek a dolgok, és jelen kell lenni a mindennapokban. Ezekkel szembe kell nézni, és ilyenkor, ugye, hogyha ebben nem elég óvatos és körültekintő, és nem figyel oda magára, és erről majd fogok beszélni a harmadik blokkban, akkor előfordulhatnak megcsúszások, ami azt jelenti, hogy visszaesések. Ez egy, gyakorlatilag ez egy visszamenekülés a múltba, hogy Úristen, megérkeztem a valóságba, és én nem szeretnék itt lenni, és akkor nagyon hirtelen újra elkezd szert használni, de szerencsére, hogyha megérzik azt, hogy mekkora szabadsággal jár az is, milyen minőségi életváltozások történik azzal, hogy nincs bódult állapotban, akkor egyre nagyobb, minden nappal egyre nagyobb esély van arra, hogy ez állandósulni fog, ez a józanság. Viszont más formákban visszatérhet a mértéktelenség. Ezek talán nem olyan erős formái lesznek a függőségnek, de mondjuk ilyen a túl sok munkavégzés. Vagy nagyon sokan az edzést, a sportot túl csinálják. Túl sok lesz a kontroll. Ezek önmagukban nem rosszak, de betöltetik azt a funkciót, mint korábban a szer, így nagyon kell vigyázni ezekkel, hogy hogyan is építjük fel a napokat. És azért hangsúlyozom ki azt, hogy napokat, mert a függő emberekre az is jellemző, hogy a jövőtől rettegnek, a múlton rágódnak és bűntudatuk van, és nehezen tudnak a jelenben létezni. És ez nyilván ennek nagyon egyszerű oka van, ha valaki szerhasználó,
akkor a múltól azért rettek, mert tele van bűntudattal, olyan dolgokat csinált, hogy attól péleg félhet az ember, és a jövő az pedig az egy maga annak a lehetősége, hogy nem kell szembenéznem a jelennel. Viszont, hogyha abba hagyja, és szerhasználat nélkül van, akkor meg kell tanulni lenni a jelenben. És például csak a mai napnak a terhe, ugye az evangéliumban is van erről szó, hogy a mának mindig megvan a maga baja. Tehát csak a mai napnak a terhével kell foglalkozni, az elviselhető. Azt szoktuk javasolni, és én személy szerint is azt javaslom, és én is így gondolom magammal kapcsolatban is, hogy a szerhasználattal kapcsolatosan is nem kell örökös fogadalmakat tenni, vagy soha többet. Nyilván gondolni gondolja az ember, és ez a vágyakozás, de ami nagyon belátható, az a csak a mai nap. Az, hogy ma nem használok. Aztán majd holnap reggel majd eldöntöm, hogy hogyan lesz. És hogyha ma nem használtam, és jó sikerült a napom, akkor nagy eséllyel holnap reggel is azt fogom mondani, hogy akkor nem fogok használni. Magyarul felépítjük vele az életet napokban. Ha kell, a napokat is lebontjuk órákra, akkor egy órát nem használt, és akkor mindig a következő órára készülünk fel, és valamennyi idő után ez elkezd beírni, és a józanság az egy ilyen életforma lesz. Magyarul mondhatom azt is, hogy a normális élet egy életforma lesz, az a típusú normális élet, amit egyébként megélnek azok az emberek, akik nem függők. És lehet, hogy az illető 50-60 éves korában jut el oda, hogy elkezd olyan módon élni, mint ahogy mondjuk 20 évesek, azok a 20 évesek élnek most, akik nekem nem használnak szert. Szóval a függő gondolkodás az mindent ilyen szélsőségekben él meg, mindent vagy semmit, lelkesedés, kiégés, szigor és bűntudat. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy foglalkozzanak a indulatkezeléssel, ugye, mert eddig az érzelmek nagyon le voltak halkítva. A szerhasználat alatt két nagy érzés szokott megjelenni, az egyik a harag, de az egy nagyon erős halag, az indulat, a másik pedig a szorongásos félelem. Ez a két nagy érzéscsomag, ami jellemzi az aktív szerhasználót. Amikor abba hagyja, eltelik valamennyi idő, és elkezd kicsit felébredni, és bejönnek az addig oly ismeretlen érzések. Mondjuk megérkezik a hála, hogy hálás vagyok azért, hogy nem kell használnom, nem kell drogot használnom, és nem kell innom. Megérkezik mondjuk a béke, megérkezik a hitnek a valamilyen formája. Lehet, hogy éppen csak egy csíra az, hogy hiszek valamiben, vagy hiszek valakiben, vagy elhiszem azt, hogy a közösség az egy erős, és meg tud menteni engem már, mint most az önsegítő közösségre gondolok, de lehet, hogy az a típusú hit jön meg, ami a mély Isten hit, katolikus hit. Tehát, hogy egy olyan kapaszkodó kellenek, belső kapaszkodó épül ki, és ugye ez nem... Ez azért érdekes kérdés, mert nem tizenévesen gyerekkorában, hanem mivel a szerhasználat azt a gyerekkort azt felperzselte, gyakorlatilag tönkretette a szerhasználatával, ez 40-50 éves embereknél jelenik meg, és azt élik meg, és olyan ez a felépülés rész, mint ha újra ők gyerekek lennének, és abból kezdik feltölteni azt az ürességet. Az indulatkezelésnél ugye meg kell tanulni, hogy a haragot hogyan kezeljük, azt, hogy mielőtt kimondanák mondatot, akkor ezelőtt gondolkodjak. Azt is meg lehet tanulni, hogy nem baj, hogy dühös vagyok, hanem hogy mit tudok vele kezdeni. Szóval minden dolgot újra kell tanulni, vagy még nem is, hogy újra kell tanulni, hanem meg kell tanulni, mert újra azt tanulja, aki már egyszer megtanulta, de aki nagyon korán elkezdte a szerhasználatot, annak nem volt módja, mondjuk, ha nagyon fiatalon 14-15 éves korában elkezdte a szerhasználatot, alkohol, drug, akkor annak nem is volt módja, hogy megtanulja azt, amit egyébként meg kellett volna tanulni.
és ez egy hosszabb folyamat szokott lenni, de hogy erről is beszéljünk, az majd a utolsó kérdésben kerül sorra, addig is hallgassunk ismét egy zenét.

0: Önök a függőségről mindenkinek tisztás című adás harmadik részét, kérdésére hallgatják. Még van hátra 3 percünk. Papákos vagyok, és ott tartottunk, hogy a harmadik kérdésre térünk rá, mi a különbség száraz józanság és a felépülés között. Azt hiszem, hogy az előző kérdésnél is már ezt több helyen utaltam rá, azt a kifejezést használtam leginkább, hogy felépülésről beszélünk. A száraz józanságban nincsen szer. Van fegyelem, van kontroll, de gyakran sok feszültség és kevés öröm. A függőség logikája sajnos ilyen. És a felépülés nem attól kezdődik, hogy nem használok, hanem attól, hogy már nem kell elmenekülnöm önmagam elől, és ez a kulcs. Tehát felépülés és száraz józanság között az egy nagy különbség, hogy a felépülésben nem kell elmenekülnöm önmagamtól. Kapcsolatba kerülök önmagammal, kapcsolatba kerülök másokkal, megengedem az érzéseimet, nem uralni akarom az életemet, hanem megtanulok benne jelen lenni. Tehát a függőség az egy magasabb szintja. A józanság az egy alap, a száraz józanság, de az, hogy a függőség az egy fejlődés, az egy olyan lelki személyiség fejlődés, ami elmaradt abban az időszakban, amíg valaki szerhasználó volt. Ennek az eszközei, tehát ez nem is egy állapot, hanem egy gyakorlat, ez egy életforma. Eszközei lehetnek az önsegítő közösségek, a terápia, a lelkiség, a alkotás, a hétköznapi ritmus, a sport, és nyilván is egyértelműen a hitnek a megélése és gyakorlása, és ezek együtt megtartanak is. Amit még fontosnak tartok, hogy a hozzátartozók felépülése, amiről talán kevesebbet beszélünk, de ugyanolyan fontos annak a hozzátartozónak, aki lelkileg sérült, hogy annak is foglalkozni magával, és felépülni, és újra megtalálni önmagát. Hát ez a mai adás nem válaszokat akart adni, hanem egy teret. Ha egy gondolat megmaradt belőle bárkinek, akkor már nem volt hiába. Önök a függőségről mindenkinek tisztás című adását hallották. Én Papákos vagyok, és jó éjszakát kívánok mindenkinek, áldás, békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

Nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet. Csak egy egyesen van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország a Szent Háromsággal, és az egész föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a szorongást, a kétségbeesést, az elválást, a száműzetést, az elhagyottságot, a kint, mindent, ami ő, és ő a fájdalom. Így kiszárítom a gyötrelmek tengerét sok mellettem dobogó szívben, és a mindenható jegyesemmel való közösség révén, távoliakban is. Haladok, mint a tűz, mely megemészt mindent, ami esendő, és csak az igazságot hagyja meg. Kiára a lubik.

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő sztabatjában álljak, az ő sztabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem a hallgatak semmiből kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét. Egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket.

0: ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is felkelek, ha sötétségbe lakom is, Isten az én világosságom. Nekem ez azért volt fontos, mert én önmagam felfedeztem ugye ezt a hitetlenséget, egy kicsit ez a kárörvendezést, hogy elestél, és hogy ez az önbüntetést, hogy tehetted ezt, hogy a te tudásoddal ennyire mélyre süllyedtél, és ez a folyamatos bűntudat, és mindig éreztem azt a mondatot, hogy igen ám, elestem, de ne örülj ellenségem, mert én felkelek, az Úr megbocsátott nekem, és hogy ő ki fog ebből emelni, az ő segítségével ki fogok jönni, és nem vagyok hajlandó átadni magamat ezeknek a sátántól jövő belső kétségeknek és ilyen bűntudatnak, hogy nézd tükörbe, hol tartasz, hogy nézd meg, hogy tehetted ezt így önmagaddal is. Erre így nekem nagyon jó volt ez az ige, hogy ne örülj bajomnak, mert hogy én felkelek. Vettem egy füzetet, és én minden áldott nap, kb. Egy a 8 naplón keresztül minden nap írtam Jézusnak, hogy nekem muszáj, hogy segítsél, és hogy én ezt így egyedül nem tudom megcsinálni, kevés vagyok, én ehhez gyenge vagyok, erőtlen vagyok, nem látom az utakat, és hogy adjon nekem tisztánlátást, adjon nekem erőt és irányt, hogy mifelé induljak el.
1: Kovács Ágota életmód tanácsadó gondolatait hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.

0: irgalmasság órája.
1: Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon, Krisztus által adjatok hálát Istennek, az Atyának.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísérésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árja szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Uram, Istenem, vírasztva kereslek, az én Istenem, te vagy nékem. Téged szomjaz a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta tikkat, kiaszott földje.
2: Szentélyedben neked szolgáltam, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.

0: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában.
1: Mária, béke királynője, világgyőzelmes királynője, magyarok nagyasszonya.
2: Könyörög érettük.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek, és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, s ki tud betelni, látva szépségüket.

összhangban Isten akaratával. Ahol szeretet uralkodik, ott nem vagyunk szerencsétlenek. Ha hiszünk és szeretünk, mindig megújult lelkesedéssel örvendhetünk a szerető Atya jelenlétének, aki bátorít minden helyzetben, megszilárdítva életünkre vonatkozó szeretet tervét. A keresztény élet folytonos igen, tehetsz azonban még további lépést is. Ha életedben minden Isten tervének részét alkotja, akkor minden rendben van. Köszönetet mondhatsz mindenért. E köszönet nyilvánítás során olykor elég furcsán viselkedünk. A dolgokat két kategóriába soroljuk. Az egyikbe azok a dolgok tartoznak, amelyek megelégedésünkre szolgálnak, kielégítik érzékeinket, megnyugtatják értelmünket és beteljesítik kívánságainkat. Ami a második kategóriát illeti, ezek a kellemetlen, idegesítő dolgok. Ilyenkor kérjük Istent, hogy ezeket a lehető leggyorsabban változtassa meg. Ragyogó, napsütéses reggelre ébredve ezt mondjuk: köszönöm, Uram, ha viszont egy kirándulásra tervezett napon ömlik az eső, bosszankodunk, s úgy találjuk, hogy Isten elhagyott. Természetesen minden jóért, sikerért köszönetet kell mondanunk. Azonban tévedünk, ha bosszantó esetekben elfelejtünk köszönetet mondani. Elégedetlenségünk leleplezi az elbizakodottságunkat. Mi jobban tudjuk, mint Isten, mi a jó nekünk. Azzal vádoljuk, hogy jól keresztbe tett. Isten jobban szeret téged, mint te saját magadat. Képes náladnál végtelenül hatékonyabban megítélni, számodra mi a legjobb. Itt az ideje, hogy mindenért és minden körülmények között köszönetet mondj neki.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
3: Mária Rádió.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban. Engem Róna Széki Janó atyának hívnak, én vagyok ennek a kávézónak a házigazdája, és szeretettel köszöntelek benneteket, és különösen nagy szeretettel köszöntöm Faragó András atyát, aki Pesszent Lőrincről érkezett hozzánk, nyugodtan lehet. Andris atyával mi még együtt voltunk egy jó pár évet szemináriumban, és ő a szakdolgozatát a gendernek a témájából írta, azért is gondoltam, hogy ebben a témában ő a egyik leghitelesebb, vagy talán legjobban utána olvasott ember, és fontos, hogy erről a témáról olyan valaki beszéljen, aki utána járta az egyháznak a tanításának. Én nem is húznám tovább a szót, hanem átadom Andris atyának, és kérlek, hogy beszélj nekünk erről a témáról.
5: Pest-Szentlőrincről jöttem, ott vagyok káplán, most már a második évet kezdtem, úgyhogy hát már öreg pap vagyok. Néhány gondolatot bevezetőül, hogy elhangzott, hogy miért ezt a témát kaptam, de hogy mi is a nehézség ezzel a témával kapcsolatban. Először is érzelmeket mozgat meg, ami jó, persze, de a nehézségét pont ez okozza, hiszen valamilyen szinten mindannyian érintettek vagyunk, vagy lehetünk ezzel a témával kapcsolatban. Vagy azért, mert ismerünk olyat, vagy azért, mert saját magunk küzdünk ilyen nehézségekkel. És éppen ezért ez felkavarhat mindannyiunkat. A második, ami miatt nehéz, hogy át van politizálva ez a téma. És az érzelmeket ez is felkavarhatja, hiszen nem mentes a politikától, és nem is tud nagyon mentes lenni a politikától ez a téma. A harmadik, amit idehoznék, az pedig ez a hitelesség vagy hiteltelenség kérdése. Semmiképpen sem szeretnék olyan szerepben feltűnni itt, vagy úgy tűnni, mint hogyha ilyen minden tudó lennék. Nyilván, amit az egyház igazságként fogad el, azt próbálom átadni, tehát az nem tapogatózás, hanem az mégis a kinyilatkoztatás része. De vannak olyan részei ennek a témának, amik viszont mégiscsak valamiféle útkeresés vagy válaszkeresés. Érzékeny téma, és éppen ezért érzékenyen is kell beszélni róla. Nem lehet csak úgy félváról venni. És nem a teljes áttekintés a cél, hogy honnan kezdtük és hova jutottunk, tehát nem egy történeti áttekintést szeretnék most itt adni, hanem egy-egy felmerülő kérdés a témával kapcsolatban, amire a választ keressük, vagy keresem, és próbálom megtalálni, vagy elitek tárni mindazt, amire mondjuk én jutottam, vagy én találtam. A kiinduló pont az tulajdonképpen egy antropológiai válság, amiben élünk. Ez lehet, hogy már közhely. Egy antropológiai válság, ami gyakorlatilag arra épül, hogy mindent megkérdőjelez. És eljutunk oda attól a kérdéstől, ami egyébként az embert mindig is foglalkoztatta, hogy ki az ember, mi az ember, mi a küldetése az embernek. És eljutunk oda addig a kérdésig, hogy ki vagyok én? És tulajdonképpen ez a kérdés az, ami motivál bennünket folyamatosan, és újra és újra válaszokat keresünk az életünk minden területén egyébként. De a legfontosabb kérdés az, hogy ki az ember, és hogy ki vagyok én. És azt mondhatjuk, hogy egyfajta talajvesztésnek vagyunk az áldozatai. A Katolikus Nevelés Kongregációja kiadott egy dokumentumot, Férfinak és nőnek teremtette őket címmel. Lesz majd néhány könyv, amit itt szeretnék reklámozni, érdemes elolvasni őket. Nagyon jól összefoglalja a gender ideológiának a problémáit, hogy mik azok, amikre keressük a választ, és mik azok, amikre egyértelműen mondhatjuk, hogy nem jók, vagy nem jó forrásból fakadnak. És ebben a dokumentumban van egy ilyen idézet, amit szeretnék idehozni. Talajvesztés, amely kétségtelenül hozzájárult a család lerombolásához azzal a céllal, hogy ki kell iktatni a férfi és a nő közötti különbségeket, amelyeket csupán történelmi kulturális jelenségnek vagy feltételnek tekintenek. És nyilván ezt a témát fogjuk fölüljárni. Azzal a szemmel, hogy az egyház hogyan találja, hogyan keresi és hogyan találja meg a válaszokat a felmerülő kérdésekre. Második János Pál pápa úgy nevezi a korunkat, hogy gyakorlatilag a halál kultúrája az, ami körülvesz bennünket. Miért mondja ezt? Azért, mert olyan életellenes magatartás formák nyernek törvényi szintet, vagy emelkednek törvényi szintre, amelyek a mi szempontunkból morálisan nem megengedhetők. Halál kultúrája. Azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a bűn és a kísértés joggá vált. Gondoljatok csak a reklámokra. Ha valami kísértés, nagyon sok esetben reklámon keresztül érkezik. És olyan magatartás formák nyernek jog alapot, mint nyilván abortusz, egyes államokban eutanázia, vagy a szegények kizsákmányolása. Ami viszont a nehézséget érinti a párbeszédet illetően, az az, talán mindannyian találkoztunk ezzel, hogy miért nehéz egy kereszténynek, egy nem keresztényel vitatkozni olyan kérdésekről, amik húsba vágók, és amik érzelmeket kavarnak fel, mint ahogy ez is. És a nehézségi faktort az jelenti, hogy van egy olyan alap kiinduló pontom, nekem, mint keresztény embernek, hogy elfogadom az Isten létezését. Hogy elfogadom azt, hiszek abban, hogy van egy Isten, aki gondot visel rám. Akinek nagyon nem mindegy, hogy én hogyan élek. Aki azért teremtett engem, hogy boldog legyek. És azért próbál terelgetni, hogy erre az útra rátaláljak. És ez a kiinduló pont, ez nagyon markáns. Mert ha ez nincs, akkor ezt jelenti a talajvesztés, akkor tulajdonképpen nem tudunk miről vitatkozni. Mert nem egy síkon mozog a vitánk. Éppen ezért a kérdés, ami egyébként a mi témánkat is érinti, az nagyon, nagyon sokszor az, hogy mi, mint keresztények, hogyan állunk a szenvedés kérdéséhez, hogyan állunk a nehézségekhez. Mert az megmutatja, hogy mik az axiómák az életünkben. Mik azok a biztos pontok az életünkben, amelyekből nem engedünk. És nem azért nem engedünk, mert ilyenek vagyunk, szemellenzősök, hanem azért nem engedünk, mert van egy biztos tapasztalatunk erről. Aki megtapasztalta már az életében az Istennek a közelségét, az pontosan tudja, hogy ez valami olyan, amit soha nem fog föladni. És nincs olyan dolog, ami miatt érdemes lenne föladni ezt a hitet. Ha nem volt ilyen, akkor nagyon kívánom, hogy legyen mindenkinek ilyen tapasztalata. És éppen ezért, hogyha más a látásmód, ha más a talaj, akkor nem lehet nyugvópontra jutni ezzel a témával kapcsolatban sem. Mert a számomra az a kiinduló pont, hogy létezik Isten, ez mindent megváltoztat. Ez egy teljesen más látószöget jelent, mint egy olyan ember számára, aki nem hisz Isten létezésében. És innentől kezdve gyakorlatilag ugyanannyira nehéz kérdés lesz, mint bebizonyítani az Isten létét a természettudomány adta lehetőségekkel. A válasz nem lehet. Szóval, hogyha elfogadom az Isten létezését, akkor azt is elfogadhatom, hogy van egy olyan könyvek összessége, amit Szentírásnak, kinyilatkoztatott tanításnak fogadok el. Ahol utána nézhetek mindennek, amit az Isten megálmodott rólam, megálmodott rólunk, mint emberről. Szóval a Biblia a kiinduló pont. Elérkeztünk egy olyan nehézséghez, amivel gyakran szembesülhetünk, amikor esetleg cikkeket olvasunk, vagy bizonyos könyveket, akik kritizálják mondjuk a katolikus egyház álláspontját. És sokszor nem azért, mert ténylegesen azt tanítja a katolikus egyház, hanem mert azt gondolják, hogy ezt tanítja a katolikus egyház. Mire gondolok? Arra, hogy nagyon sok, elsősorban szekta van, akik úgy magyarázzák a Bibliát, fundamentalista módon magyarázzák a Bibliát, vagyis hogy szó szerint értelmeznek mindent. És a probléma ezzel az, hogy nem mi, mint egyén kaptuk meg a felhatalmazást Jézustól, hogy értelmezzük a Szentírást, hanem mint egyház kaptuk meg ezt. És az egyháznak van joga és lehetősége arra, hogy elmondja, hogy a Biblia egyébként mit tanít, hogy magyarázza a Szentírást hitelesen. Férfinak és nőnek teremtette őket. Ezt olvasok a Szentírás első lapjain. Férfinak és nőnek teremtette őket. A Szentírás tanítása nagyon egyértelmű ezzel a témával kapcsolatban. Nincsen olyan rész, nincsen olyan tanítás, ha van az félremagyarázás, vagy amit hallunk, ami legalizálná a nem egy férfi és egy nő kapcsolatát. Itt az egy férfi és egy nő az már az új szövetségi állapot. De hogy mind férfi és nő kapcsolatát, ami nem ezzel, vagy ami ezzel ellentétes, azt nem támasztja alá a Biblia. Mi az ember címmel adott ki a bibliai, pápai biblikus bizottság egy könyvet, amit nagyon ajánlok. Nagyon sok olyan kérdést feszeget, ami korunkban aktuális, és fölmerül, és gondolkodhatunk róla. Keresi a választ, hogy mi az ember a Biblia szerint, a Biblia tanítása szerint. Idehozzunk egy idézetet. Figyelembe kell venni, hogy a humán tudományok eredményei, valamint a teológia és az erkölcstan szakértőinek megfontolásai nélkülözhetetlenek az egész kérdéskör megfelelő feltárásához. És talán ez mindenre igaz, minden témára igaz. Hogy nagyon fontos a humán tudományokat bevonni, amikor keresünk valamire választ. Miért? Azért, mert a humán tudományok alátámasztják az igazságot. Ha nem így lenne, akkor mindez, ami a Szentírásban van, azt igazából kidobhatnánk. Mert az nem az igazságot tanítaná. A tudományok, hogyha valóban tudomány és nem valami áltudomány, az mindig alá fogja támasztani a Szentírás tanítását. A Szentírásban nem találunk példát azonos nemű személyek törvényesen elismert kapcsolatára. Ezt írja szintén ez a könyv. Pápákon keresztül fogom 6. Páltól elkezdve végigvenni a megnyilatkozásokat. Szent 6. Pál pápa Populum Progressio, a népek fejlődése kapcsán írt, vagy témájával kapcsolatban írt enciklikát, 1967-ben adta ki, amiben azt mondja, a társadalom alapja a család, melyben különböző nemzedékek élnek együtt, és segítik egymást a nagyobb bölcsesség megszerzésében, és abban, hogyan lehet a személyek jogait összehangolni a társadalmi élet egyéb követelményeivel. 6. Pál pápa nem könnyű helyzetben élt, vagy uralkodott, mint pápa. Hiszen tudjuk jó, hogy 68-ban valami forradalmi változás indult el Franciaországból. A szexuális forradalom egy olyan közeget teremtett, ami egész Európában, sőt, a egész nyugaton gyakorlatilag a változás szelét indította el, vagy a változás szerének a vágyát, ennek a megtapasztalásának a vágyát indította el. És éppen ezért nagyon sokan várták azt, hogy az, aminek az alapja gyakorlatilag a szexuális szabadosság elérése volt, hiszen a diáklázadások célja valami olyan dolog volt, hogy a régi formák helyett valami új formákat keressünk. A régi erkölcsök, amik avittak, amik már nem aktuálisak, helyett keressünk valami újat, valami modernt, valami igazán életszerűt. És talán az a kérdés merült föl, merülhet föl bennünk, hogy tényleg akkor vagyok szabad, hogyha mindent szabad. És ebben a millióben 6. Pál pápa kiadott egy olyan enciklikát, ami a mai napig nagy viták forrása. És ennek a címe Humani Vitae, vagy ez a kezdete az enciklikának. És tulajdonképpen azt várták a pápától, hogy majd lesz valami felszabadulás az egyház tanításában, ami megint csak valami sötét középkorból megmaradt, ilyen dohos szobához hasonlító, nehéz téglaként ott ül rajtunk, és nem engedi, hogy felszabaduljunk. És ehhez képest 6. Pál valami nagyon radikálisan konzervatív, azt kell mondjam, álláspontú enciklikát adott ki. Abban a világban, ami homlok egyenest szembe ment azzal, amit ő leírt abban. Van egy történet, talán egy tanmese. Képzeljünk el egy 10 emeletes házat, nagyon magas házat magunk előtt, aminek a tetején van egy játszótér. Egy játszótér, viszont a szélén a háznak nincsen kerítés, vagy nincsen korlát. És a kérdés igazából az, hogy mikor lehet felszabadultabban játszani, ha ezek a korlátok nincsenek ott, vagy ha ott vannak. Félnénk-e attól, hogy játék közben akár a gyermekeink, akár mi magunk leesnénk, mert annyira felszabadultak vagyunk, vagy nem? És talán nagyon jól megmutatja a lényegét annak, hogy miért tarthatta a zsidó ember az Isten ajándékának a 10 parancsolatot. Miért mondhatta azt, hogy ez a szeretetnek a megnyilatkozása, hogy az Isten törvényt ad az embernek? Azért, mert annak adok törvényt, akit szeretek. Ha nem érdekelne, ha nem szeretném a másikat, akkor nem érdekelne, hogy hogy él. És talán ennek a legradikálisabb megélése, nyilván nem egy hétköznapi példa, de hogyha elképzeled, hogy valaki, akit nem ismersz, fut az utcán a vonat elé, akkor azt mondod, hogy joga van hozzá. Vagy azt mondod, hogy szabad ember, azt csinál, amit miért gátoljam? Ő biztos boldogtalan, és emiatt akar öngyilkos lenni. Vagy mit csinálsz, mit diktál a szeretet, hogy húz vissza. És éppen ezért talán visszamehetnénk a humanizmushoz, vagy a felvilágosodáshoz, ami később következett, ami talán azt a kérdést feszegeti, hogy a világ közepe az mi, vagy ki. Ugye a humanizmus nagy vívmánya volt, hogy az ember kerül a középpontba. Minden mérce alapja az ember lesz. És jó lett ez nekünk. Hogy azt gondoltuk a felvilágosodáskor, hogy milyen jó, hogy véget vethetünk az ész kerül végre mindennek az alapjává, sőt mindennek a tetejévé, az emberi ész. És milyen jó, hogyha az ember észre alapozva egy olyan társadalmat építünk, ahol már nem lesznek vallásháborúk, nem lesznek háborúk, hanem béke lesz. Béke, öröm, kacagás, felszabadultság. Minden, ami az egyház begyöpösödött tanításából nem elérhető. És valószínűleg a 20. század, meg jelenkorunk is arról árulkodik, hogy ez így történt, nem? Béke van, biztonság van. Hiszen mindennek a mércéje az ember, az ész, nem a vallás, nem az Isten. Azt nem mondhatjuk, hogy a világ alapja most az Isten, legalábbis az emberi gondolkodásban, vagy társadalmi gondolkodásban. És ezt fogalmazza meg 6. Pál, szintén Humáni Vitében, akik elsősorban felelősek a közjóért, és olyan sokat tudnak tenni a jó erkölcsök támogatására, mondjuk nekik, ne engedjék, hogy népük jó erkölcseit valaha is megrontsák, akadályozzák meg, hogy az állam alapvető sejtjeibe, a családba, törvényes úton olyan gyakorlatot lopjanak be, mely ellenkezik a természetes és az isteni törvénnyel. Ezt fogalmazza meg 68-ban, 6. Pál. És hol vagyunk már ehhez képest? Leszögezi a hittani kongregáció egyik dokumentuma 75-ben, hogy a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges az apai és anyai szeretet. Nem lehet elválasztani az egészséges fejlődés légkörét attól, hogy van egy apa és egy anya a gyermeknek. És itt elérünk egy nehéz ponthoz. 6. Pál, tehát 75-ben, az ő regnálása alatt a hittani kongregáció dokumentuma, egy olyan pontot érint, ami megkülönböztet a homoszexualitás között, vagy homoszexuális és homoszexuális ember között kétféle embert, kétféle jelentséget, az egyik az átmeneti, és a másik a végleges. Azt mondja, míg az első esetben a hajlama nem megfelelő nevelés eredményeként alakul ki, ez az átmeneti, addig a második esetben valamiféle veleszületett ösztönnel is kell számolnunk. Ez egyrészt ma igaz, másrészt nem. Vagy ezt mondhatjuk, hogy egyrészt igaz ez az állítás, mert valamiféle veleszületett hajlammal is kell számolni, viszont ami miatt azt mondom, hogy nem, vagy meg pusztán a beleszületett hajlam, ami abban, vagy ami azt okozza, hogy valaki homoszexuális lesz, ezt megcáfolta egy 2019-es kutatás, amiben azt találták a kutatók, hogy bár vannak szexuális irányultságot részben befolyásoló gének, de ezek szerepe kicsi, tekintettel a biológiai és szociokulturális tényezők összetettségének jelentőségére. És ez egy nagyon fontos alapállapot, vagy alapálláspont, mert hogy tulajdonképpen minden vita alapja a homoszexualitás körül az, hogy ez veleszületett vagy szerzett dolog. És igazából ez az, amiben találhatunk áltudományt, találhatunk tudományt, minden esetre valami olyan nehéz párbeszéd alapot, ami nem elfogadott, vagy nem elfogadható sokak számára. Második János pápa, vagy Szent Második János pápa tanítása, talán a testteológiája az sokunk számára ismerős. 5 éves sorozatot, ilyen audiencia sorozatot, tanítás sorozatot indított Második János pápa, gyakorlatilag a második évében, amikor átvette a pápaságot, 79-ben kezdte el az előadás sorozat, testteológiája címmel. Ilyen vastag könyv lett belőle, ez 5 év tanítása. És tulajdonképpen mindenkinek ajánlom, gyönyörű. És azért forradalmi, mert annyira szépen összefoglalja a Szentírás, az egyházatyák és az egyház történelem során felmerülő mindenféle tanítást a testünkről, hogy az valami csodaszép. És innentől kezdve ez száfolja meg talán legjobban azt az állítást, hogy az egyház prűd, hogy az egyház nem tud mit kezdeni, és leértékeli a testet. Azt mondja Második János Pál pápa, pont az egyház az, aki felemeli a szexualitást a funkcionalitásból, annak méltó rangjára. Hiszen a test teológiája tulajdonképpen a szex teológiájává is válik, vagy inkább a férfiség és nőiség teológiájává. Gyönyörű. Mikor szoktunk úgy gondolkodni a saját testünkről, mint valami szent dologról? Mikor szokott a világ úgy gondolkodni a testünkről, mint valami szent dologról? Nem, de pont a világ az, ami leértékeli a testet, ami eszközként tekint a testre. Valami olyanra, amit igazából csak kihasználni, kizsigerelni lehet és kell. Mert ettől lesz tulajdonképpen boldog. És nem, de pont az egyház tanítása, pont az Isten az, aki beemeli az Isten, azt mondhatjuk, az Isten szférájába a testet. Gondoljuk bele, hogy a legnagyobb misztérium az, amit hamarosan karácsonykor ünneplünk, az Isten emberré lesz. Fölveszi az Isten a teremtménye formáját, alakját. Emberré válik, valóságos húsvér emberré Jézus Krisztusban az Isten. Nem döbbenetes? Ha ez valami alantas dolog lenne, ahogy a görög filozófusok is tartják, amitől meg kell válni, amitől meg kell szabadulni, akkor Jézus nem ment volna föl testestől, lelkestől, hát teljes emberként a mennyei valóságba, a mennyei dicsőségbe. És ezen nem nyitotta volna meg számunkra az örök üdvösséget, mint test és lélek egysége. Mert ezek vagyunk. Mi nem angyalokká válunk majd az örökké valóságban, nem csak lelkek leszünk odafönt, hanem a testünk is megdicsőült formában ott lesz. Döbbenet. Szóval, hogy a szex teológiájává válik a test teológiája, ami sokkal több, mint funkcionalitás. Második János Pál pápa idején volt a pekingi női világkongresszus 95-ben. És ez az a kongresszus, ahol először hangzott el a gender kifejezés, gyakorlatilag a szex kifejezése párhuzamban, vagy sokkal inkább alternatívaként állítva, ami a társadalmi nemet hozza be a képbe, amely eltérhet a biológiai nemtől. És második János Pál pápa erre a kongresszusra ír egy levelet. Ír egy levelet, amiben felhívja a figyelmet, hogy van egy egyenjogúsági törekvésnek túlkapása. És ezzel szemben egy új feminizmus létrehozását sürgeti a pápa, mely, idézem, a férfiasodás kísértését elkerülve el tudja ismerni, és ki tudja fejezni a polgári együttélés minden megnyilvánulásában az igazi női természetet. Hogy nem attól lesz valaki egyenjogú nő egy férfival, hogy ugyanazzá válik. Ez nagyon evidensnek hangozhat, ez az állítás. De nem az, sajnos. Nem az. Hiszen azt látjuk, hogy a gender kérdésével bejön az a kérdés tulajdonképpen, hogy az egyenjogúsági törekvés, ami a feminizmussal elindul, nagyon jól, nagyon jó szándékkal, elér jó törekvéseket. Tehát elér, vagy törekszik olyan dolgok elérésére, amik nagyon jók. Az egyenjogúság az nagyon is jó dolog. Csak az egyenjogúság ne jelentsen azonosságot. Ne jelentsen azonosságot. Mert onnantól kezdve pontosan a nőiesség fog eltűnni. És pont amivel szemben elindul a feminizmus, annak a csapdájába esik, hogy gyakorlatilag a férfi lesz az alapja mindennek, ami mérce, és a nő valahogy eltűnik. És erre hívja föl a figyelmet, azt mondja II. János Pál pápa, hogy a társadalomnak támogatnia kell a házi munkát végző nőt. Azt mondja, le kell győzni azt a fölfogást, mely szerint nagyobb megbecsülés illeti a nőt a házon kívüli, mint az otthoni munka miatt. Amikor a gyermeknevelés valami másodlagos dologgá válik, ahhoz képest, hogy milyen karriert tudok építeni, az probléma. Az probléma. És ez nem azt jelenti, hogy a nők ne dolgozzanak, vagy ne építsenek karriert, értsük, jól. De hogy ne becsüljük már le az alapvető meghívásunkat a szülőségre. Homoszexualitással kapcsolatban azt tanítja II. János Pál pápa, a homoszexualitás szembe megy a szexualitás isteni rendeltetésével és gazdag szimbolikájával, hiszen nem képes az egyesülésre, az életközvetítésre, valamint a teljes önátadásra. És felhívja a figyelmet a dokumentum, hogy vannak szervezetek, amelyek próbálnak nyomást gyakorolni az egyenjogúsítás ilyen formájára, vagyis hogy a házasság az legyen egyenlő. De erre majd kitérek, hogy miért nem lehet házasságnak nevezni. Azt mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint hogyha ajándék, egy ajándékozási kapcsolat lenne. Ajándék két ember egymás számára. És tulajdonképpen mik az ajándéknak a dimenziói, mik a tulajdonságai az ajándéknak? Az egyik, hogyha valakinek ajándékot adok, akkor azt teljesen adom. Nem csak részleteiben. Hogyha ajándékot adok, akkor azt ingyenesen adom. Nincsenek feltételek. Mert ha feltételeket szabom, akkor nem ajándék. És az ajándékot örökbe adom. Fura lenne, hogyha így visszakérném azt a bicélit, amit valakinek ajándékba adtam. Szóval, hogy ez a hármas valóság, vagy dimenziója az ajándék mi voltnak, mind azért van, hogy az a kapcsolat az gyümölcsöző legyen. Minden a gyümölcsözőségre van teremtve. És azt mondja, hogy ha bennem maradtok, és én bennetek, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Olyan szép a szőlőtő szőlővesző hasonlat. Erre vagyunk meghívva, hogy gyümölcsöző életünk legyen. Viszont a gyümölcsözőség az nem választható el ettől a három dimenziótól. Mikor a házassághoz? Egy kicsit talán humorosan is megfogalmazva. Két igen, és két nem. Két igen, mert szükséges a feleknek az igenje ahhoz, hogy létrejön a házasság, és két nem, egy férfi és egy nő. Az egyházok azt mondja, egy férfi és egy nő egész életre szóló közössége az, ami a házasság. Egész életre szóló közössége, amely két dologra, a házas felek javára és gyermeknemzés céljából rendeltetett. Nagyon fontos a sorrend is. Házas felek javára és gyermeknemzés céljával. És ide szeretném hozni a Szent Háromság képét. Hogyha mi, a Biblia tanúsága szerint, mi az Isten képmására vagyunk teremtve. Ha az Isten Szent Háromságos Isten, akkor mi az ő képmására vagyunk teremtve. Ha az Isten közösség, akkor mi is ennek a közösségnek a példájára vagyunk teremtve, vagy mintájára. Vagyis közösségben tudjuk megélni a szeretetet, azt, ami maga az Isten. Egyedül nem vagyok képes rá. És a legteljesebb analógiája, nincs tökéletes analógia, minden csak hasonlat, de minden hasonlat sántít, ami az Istennel próbálom, vagy Istenhez próbálom hasonlítani. De a legteljesebb hasonlat az a házasság, az a férfi és a nő kapcsolata, ami az Istenhez hasonlít. Miért? Azért, mert ahogy az Istenben a szeretet kapcsolat az annyira túlcsordul, az atya szereti a fiút, a fiú viszont szereti az atyát, és ez a szeretet kapcsolat létrehoz egy harmadik személyt, a Szent Lelket. És valahogy ez a szeretet kapcsolat, értjük, hogy sántít az analógia, mert nem egészen ugyanazok a szintek, de hogy ahogy a férfi szereti a nőt, és a nő szereti a férfit, az ő szeretett kapcsolatukból, az ő teljes önátadásukból létrejön egy élet. Az a szeretet, amely túlcsordul az Istenben, gyakorlatilag azt teremti a világot. Ferenc pápa, amikor itt volt, kitérek majd rá is mindenképpen, Magyarországon volt, akkor azt mondta, hogy az Isten nem azért teremtette az embert, mert unatkozott, hanem szeretetből. Az Isten, aki egy szeretet kapcsolat, az ő túlcsorduló szeretetéből születik a világ. És a férfi és a nő szeretet kapcsolatának túlcsordulásából születik az új élet. Utolsó idézet János pápától. Ez az antropológia, mely megszabadítva a nőt minden biológiai meghatározottságától, az egyenjogúság jelszavát hangoztatja, de valójában olyan ideológiákat táplál, melyek megkérdőjelezve a családot a maga természetes kétszülős, azaz apából és anyából álló formájában, egyenlővé teszik a homoszexualitást és a heteroszexualitással, és a szexualitásnak egy új modelljét hirdeti. Ezt fogalmazta meg II. János Pál pápa, hittani kongregáció egy levelében. És itt térnék át Benedek pápára, aki nagyon... Szóval akinek a pápasága, az nagyon sok, nem tudom, főleg német területen érzelmeket kavar föl. És Benedek pápa egy nagyon mély tanítása van Benedek pápának, nagyon érdemes olvasni az ő dokumentumait. Ő azt mondja, hogy nagyon, nagyon fontos állítás. A test látszólagos istenítése, amit látunk most a világban, az nagyon gyorsan a testiség gyűlöletébe tud átcsapni. És visszautalnék arra, amikor picit a világra néztünk rá, hogy nem isteníti a testet, hanem tulajdonképpen gyűlöli. Hiszen kizsigerli azt, ami szent alapvetően. A római kúriának szóló 2012-es karácsonyi köszöntőjében nagyon sok családot érintő témát vetett föl, és problémát. Azt mondja, eddig úgy véltük, ez nem szó szerinti fordítás, eddig úgy véltük, hogy a szabadság helytelen értelmezése a bajok forrása, azonban Simone de Beauvoir óta látható, hogy önmagában az emberi lét kérdőjeleződik meg, vagyis hogy mit jelent embernek lenni. Ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy a nő nem születik azzá, hanem azzá válik. És nyilván ezt a mondatot lehet sokféleképpen értelmezni, de ebben nem szeretnék belemenni, hogy hogyan. Viszont a pápának erre való reakcióját hoznám ide. Hogy önmagában az emberi lét kérdőjeleződik meg. Visszatérek a kiinduló pontra, hogy ki vagyok én. A gender ideológia alapja, hogy az eddigi elnyomó társadalmi meghatározottsággal ellentétben mi magunk választhatjuk meg, hogy mi a nemünk. Mindez a nézet nyilvánvalóan tagadja a természetet, és egy hamis antropológiát hirdet. Az ember lényegéhez tartozik a nemiség, tudnélik a kétneműség. Ha pedig ezt megkérdőjelezzük, akkor a család alól is kihúzzuk a talajt, és így az nem a teremtéssel adott valóság lesz többé. A gyermek ajándék volt, a megszűnik, s helyébe lép a jog. Az Isten általi küldetésünk, miszerint a gyermekvállalás által részt vehetünk a teremtés művében, kudarcot vall. A teremtővé válás szabadsága az önteremtés szabadságává válik. Ez idézet. Szó szerinti, a teremtővé válás szabadsága az önteremtés szabadságává válik. Mi jut eszünkbe? Az első bűn. Nekem nem mondja meg senki, hogy nekem mi a jó. Rossz analógia, de egy kicsit képzeljük el, hogy veszünk egy mosógépet. Veszünk egy mosógépet, és mit csinál a magyar ember, hogyha nem működik? Hát elkezdi erősebben nyomogatni a gombokat. Ha az sem működik, akkor elkezdjük egy kicsit ütögetni, hogy valahogy mégiscsak életre bírjuk. És ha nagyon nem működik, akkor esetleg előveszem a használati utasítást. És valahogy így vagyunk önmagunkkal. Hogy az Isten adott egy használati utasítást. Minden adott számunkra, ami szükséges ahhoz, hogy boldogok legyünk. Megvan a recept a boldog életre. De én mégis jobban akarom tudni, hogy hogyan kell önmagammal bánni ahhoz, hogy én boldog legyek. És nem elégedem meg annak, az alkotónak, aki sokkal jobban ismer, mint én saját magamat, hogy megmondja, hogy hogyan leszek boldog. És tulajdonképpen minden egyes bűnünk erre vezethető vissza. Ez a gőg. És elérkeztünk Ferenc pápához. Azt mondja az Evangélii Gaudiumban, hogy a házasságot pusztán érzelmi dolognak tekintjük. És ez probléma. Ez olyan, mint amikor a szeretetet érzelmi kérdésnek tekintjük. A szeretet nem érzelem kérdés, hanem egy döntés. Gondoljunk bele, hogy nem tudom, édesanyák, akiknek van gyermekük, hogy ha éjszaka sír a gyerek, mert bármi, akkor mindig nagy örömmel és lelkesedéssel kelsz föl és mész oda, hogy megetesd, tisztába tedd, vagy csak megvigasztald. Vagy néha meg kell hozni azt a döntést, hogy de én szeretem ezt a gyermeket, hiszen az enyém, és ezért fogok fölkelni és oda menni hozzá. Ha érzelem kérdés lenne, hát tele lennénk árvákkal. És tulajdonképpen ez mindennel így van. És a házasságon nagyon így van. Ha minden csak érzelem kérdés lenne, akkor tele lennénk, sajnos így is tele vagyunk. Nehéz kapcsolatokkal. Pedig azt mondja, a házasság eredendően az elköteleződésre, a felelősségvállalásra és a hűségre épül. Egyszer a tömegtájékoztatási világnap alkalmából így fogalmazott a pápa, idézem, azt érzékeltetik, mintha a család pusztán ideológia volna, amelyet valaki mások ellen vonultatnak fel, holott a család az a hely kell, hogy legyen, ahol szeretnek és támogatnak. És ez a nehéz, amikor valaki azt hiszi, hogy ez egy emberi intézmény a család. De nem az. Sokkal mélyebben van a gyökere. Ez isteni intézmény. És visszautalnék megint az elejére, hogyha nincs meg ez a talaj, ami a párbeszédnek az alapját képezi, aminek az értelmes párbeszédnek az alapját képezi, hogy van Isten, akkor nem tudunk érdemes párbeszédet folytatni, mert elbeszélünk egymás mellett. Akkor nem tudunk egyszerűen dűrőre jutni soha. Viszont 2016-ban volt ifjúsági világtalálkozó Krakkóban. Nem tudom, hogy ki volt itt, ki volt ott esetleg, jelenlévők között. Van olyan, aki ott volt, nagyon jó. Hát nem nekünk mondta, hanem a püspököknek, de így fogalmazott az ideológiai gyarmatosítással kapcsolatban. Európában, Amerikában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia néhány országában az ideológiai gyarmatosítás valódi formái zajlanak. És ezek közül az egyik, világosan megnevezem, a gender ideológiája. Ma a gyermekeknek azt tanítják az iskolában, hogy mindenki megválaszthatja a saját nemét. Miért tanítják ezt? Mert a könyveket azok a személyek és intézmények adják, akik a pénzt is. Az ideológiai gyarmatosítás ezen formáit befolyásos országok is támogatják, és ez szörnyű. Nagyon konkrét, nagyon egyértelmű. Ferenc pápában azt szeretem, hogy teret ad a párbeszédnek. Teret ad a párbeszédnek. És nagyon sokan vártak tőle olyan változtatásokat, mint amit esetleg hatodik Páltól vártak, amikor kiadta a humáné vitét. És azt látjuk, hogy 11 éve van, mint pápa, Ferenc pápa előttünk, aki irányt mutat, és olyan nagy gyökeres változtatást, olyan irányba, amilyen irányba a világ várná, hát nem látunk. Ilyen elmozdulást nem látunk. És nagyon konkrétan tud fogalmazni. Viszont nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk meg valamit. És ebben nagyon nagy példa Ferenc pápa. Hiszen ugyan ő, aki ezt megfogalmazza, ugyan ő egy nyilatkozatában, egy interjújában így fogalmaz, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem a melegeket. Ugye ez volt az első, amivel berobbant a köztudatba, hogy wow, akkor itt most valami változik, itt most valami új szél jött be. Igen, új szél. Ugyanúgy, ahogy a második vatikáni zsinattal, a kommunikáció szempontjából. Azt mondja, a fiataloknak írt Krisztus Vivit kezdetű apostoli buzdításában: fiatalok, ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Ne engedjétek, hogy ideológiai gyarmatosítások, melyel idegen eszméket vernek a fejünkbe, és a végén rabszolgává, függővé, és az életben csalódottá tegyenek. Ezek nagyon súlyos szavak. Azt mondja, és ezzel fejezném be ezt a részt, hogy a két nem tagadása elvezet bennünket a semleges nemhez, a férfi és a nő közötti átmenetiséghez, amit talán interszexuális vagy transgender néven nevezhetünk, és bár igyekszik elmosni a határokat, és ez a nagyon érdekes, mégis ellentmondásos módon feltételezi azt a szexuális különbséget, amelyet tagadni vagy legyőzni akar. El akarjuk mosni, nincsen férfi és nő. És valahogy mégis beskatujázzuk férfi és nő kategóriába mindazokat, akik azt érzik, hogy nem, akik nem érzik jól magukat a saját testükben, a saját bőrükben. Hiszen azt mondjuk, hogy hát akkor változtass. Vannak módszerei most már, változtass ezen. És értjük ezt az álságos kettősséget, hogy valami, amit el akarok törölni, igazából azt kínálom tálcán. De hogy mi az igazi probléma? És csak megemlítés szintjén hoznám ide, hogy lehetne megoldási lehetőségként idehozni Joseph Nicolosi nevét, aki amerikai klinikai szakpszichológus volt, már elhunyt, aki pont ezt kutatta, hogy vele született, nem vele született, és egy olyan hát terápiát, azt mondhatnám, egy olyan ugyanolyan pszichológiai terápiát, mint minden más, ami beszélgetésen alapul, leülünk egymással beszélgetni, dolgozott ki, és tanulmányozott, kísérletezett ki, aminek alapján ő azt találta, hogy ez nem vele született, hanem valamiféle szerzett dolog. Viszont a nehézség az, hogy nincs képletünk. Nem lehet azt mondani, hogy ha X és Y tünet, vagy tulajdonság, vagy bármi fennáll, vagy körülmény fennáll, akkor biztos, hogy valaki ilyen nehézségekkel küzdő személy lesz. Nem tudunk, nincs recept. de hogy valahogy egy olyan szociokulturális befolyásoltság az, aminek ki vagyunk téve, ami nagyon befolyásolja azt, hogy az identitásom a helyére kerül, vagy nem. De mindez tüneti kezelés. És mi sokkal inkább szeretjük azt mondani, hogy van oki kezelés is. És ha már a kiinduló pontunk az Isten, akkor nem lehet a záró okfejtésünk nem az Isten. Hiszen minden tüneti kezelésen túl az Isten oki kezelést tud folytatni. És ez az oki kezelés pedig a szeretet. Hiszen az alap probléma az, hogy ha valaki ilyen nehézségekkel küzd, az azt jelenti, hogy a kérdés végső soron benne az, szerethető vagyok-e? Jó vagyok-e úgy, ahogy vagyok? Elfogadható vagyok-e? Értékes vagyok-e? És hogyha ezekre az alapkérdésekre nem találom meg a választ időben, és ebben nem segít a környezetem, akkor probléma alakul ki. És éppen ezért, pontosan gondoljunk csak bele, a félelem az bezár. A félelem a sokkal inkább úgy ábrázolható, mint valami ilyen kubbasztás önmagamban. És mi a szeretet? A szeretet az valami olyan dolog, ami megnyit a másik felé. És ide hoznám a keresztet, mint a legfontosabb szimbólumunkat. Illetve ami feszület, az ott pont egy kereszt, de hogy a feszületet hoznám ide. Hogy Jézus hogy van a feszületen? Kitárt kar. Ha valami, akkor ez biztosan nem a félelem és a védekező állapot, hanem a teljes átadottság, a teljes önátadás. És ez a kulcs. Ha tudom magamat, és ez nyilván nem csak a házasságban, de ott csúcsosodik ki talán leginkább. Ha tudom magamat átadni a másik embernek, bármilyen szinten, akkor elfogadom azt, hogy igen értékes vagyok, akkor elfogadom azt, hogy igen szerethető vagyok, és elfogadom azt, hogy nem a félelem fog dominálni, és nem az fog

nagyon sok szeretettel köszöntjük erdélyi, délvidéki és felvidéki testvéreinket is, akik a mai hittanóránkba bekapcsolódnak. A hittanórához hozzá lehet szólni Viberen 00-36-30-58-24-660.

a négyes számon, valamint 0036 37 40 904-es vezetékes telefonszámon. Szeretettel várom a hívásotokat, és várjuk mindazon hallgatók telefonhívásait, akik a hittanóra témájához szeretnének hozzászólni. A mai témában a rózsafüzéről fogunk elmélkedni, annak is az örvendetes titkairól. Mindjárt az elején szeretném megköszönni hangtechnikusunknak a részvételt, akinek a segítsége által jöhet létre ez a mai műsor, mai elmélkedésünk. Az elmúlt alkalommal a fájdalmas olvasó titkait vettük, ma pedig megnézzük az örvendetes rózsafüzér titkait, hiszen oly csodálatos, annyira szép és elmélkedésre buzdító minden egyes tizede az örvendetes rózsafüzérnek. Milyen jó, hogy Máriával indulhat a Jézus életén át vezető utunk. A rózsafüzér imádkozása ugyanis igazi utazásra visz mindannyiunkat, melynek során felfedezhetünk ismeretlen tájakat, megismerhetjük Jézus Krisztus élettörténetét, megismerhetjük Máriának csodálatos, végtelen szeretetét, és egy kicsit olyan, mintha a titkok által Mária leülne mellénk, és elővenne egy családi fényképalbumot, és azt kezdené megmutatni. És az örvendetes titkok által a gyermekség történetet, Jézus gyermekségét mutatja be. És most ma, a mai napon ezt fogjuk végig elmélkedni, végig gondolni. Ó, Mária, kiáltanék fel most úgy szívem legmélyéből, készen állok, fogd meg a kezem, és vezess engem e csodálatos titkok által. Az első titok az angyali üdvözlet, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Ahogy az elmúlt alkalommal is, most is csukjuk be szemünket, és próbáljuk meg lelki szemünket kinyitva kísérni Máriát a következő úton. Most menjünk el Izrael kisvárosába, Názáretbe. Él itt egy fiatal, még ismeretlen leányzó, Mária. És most úgy képzeljétek el magatokat, mint mondjuk egy 3-4 éves gyermek. Tehát most ne felnőttként, na a mostani korotokba álljatok oda Mária elé, és szemlélődjünk, hanem gyermekként szemléljük az eseményeket, kicsi gyermekként. A gyerekek jellegzetes könnyedséggel titkon beosonunk, mint egy Mária hajlékába, és nézzünk körül, mit látunk. Egy csodaszép, fiatal, körülbelül 14 éves leányzót. Gyermeki antennáimmal mindent világosan látok. Egy gyermek a világ legcsodálatosabb módon reagál minden egyes szösszenetre, mozdulatra, érzésre. És szívem nyitottságával megállok, szemlélem Máriát, ezt a szépséges, gyönyörű leányzót, és egyszerűen azt érzem, hogy ebben a názáreti kislakban jó lenni, jó itt lenni. A gyermekek mindent éreznek. Azonnal tudjuk, hogy örülünk-e, akarjuk-e őket, vagy fárasztanak bennünket? Jobban örülnénk, ha békén hagynának, vagy szeretünk velük lenni? A gyermek az mindig ilyen, az mindent megérez. Most mi is ezzel a gyermeki szívvel ott állunk, és érezzük, hogy Mária mennyire befogadó képes,
hogy Mária mennyire szeret minket, hogy Máriában mennyi a jó indulat, mennyi a kedvesség, milyen nagy a szeretet, és magához int, téged is, engem is. Eltotyogok felé, kinyújtja a kezét, és én megfogom. Nincs szükség szavakra. Nem kell elmagyaráznom neki, hogy honnan jöttem, hogy ki vagyok. Egyszerűen csak fogom a kezét, érzem a szívében lakó békességet, és érzem, hogy ez a békesség bennem is elárad. Nyugodt vagyok, hiszen jó helyen vagyok. Amikor Fatimában a kis Jacinta először látta a szűzanyát, szintén nagy hatással volt rá. Éppen 6 éves volt. A jelentés követően egyre csak azt mondogatta. Milyen gyönyörű hölgy! Milyen gyönyörű hölgy! Semmi más nem tudott róla elmondani Máriáról, csak ezt. De ezzel mindent elmondott. Ahogy gyermekként ott vagyok most én is a názáreti kislakba, Máriának a kezét fogom, belepillantok a szemébe, hozzábújok, és érzem, és csak annyit tudok mondani, és kiáltom, hogy milyen gyönyörű hölgy. Az ő békéje táplál engem, és erre a táplálékra életbe vágóan szükségem van. Jó itt lenni Máriával, jó megfogni az ő kezét, jó nála megnyugodni, jó nála érezni, hogy végtelen nagy szeretetet kapok, hogy biztonságban vagyok, hogy itt engem elfogadnak olyannak, amilyen vagyok, úgy szeretnek olyannak, amilyen vagyok. A hibáim ellenére is szeretnek, a gyarlóságaim ellenére is szeretnek, és ez a szeretet egy belső békével, egy belső boldogsággal tölt el. Hihetetlen, de mondhatnánk azt, hogy talán a legjobb pillanatban érkezik meg az angyali üdvözlet, hiszen egyszer csak megjelenik az angyal és megszólítja. Én is látom az angyalt. Ott látom, milyen gyönyörű, milyen fenséges. Odalép Máriához, én fogom Mária kezét, és valamit mond neki. Nem hallom, hogy mit mond, de érzem, hogy valami fontosat mond. Mert Mária ránéz, és bólint. Igent mond. És ebben a pillanatban, ebben a bólintásában a világtörténelem rendül meg. Érzem, hogy szinte reszket a keze. Tudja, milyen feladatot, mekkora feladatot vállal magára. De ezt teszi örömmel, boldogsággal. Lehet, hogy nem ért bizonyos szavakat, lehet, hogy nincs tisztában mindennel, de mégis örül. És ez az öröm, ugye, kisgyermek vagyok, mindent érzékelek, érzem ezt az örömöt. És ez az öröm még nagyobb békét, szinte egy védő pajzsot vet itt magunk köré. Annyira biztonságban érzem magam, és örülök, és boldog vagyok. Bár fogalmam sincs, hogy mi vár rám még az élet folyamán, merre fog vinni az utam, mit kell tennem, de Mária kezét fogom, aki igent mondott az angyalnak, és ezáltal a világtörténelmet megváltoztatta, behozta a megváltó Urunkat, Jézus Krisztust. És lelki szemeimmel, hiszen még nem látható, de a gyermek Jézus szemlélem, ahogy a Szentlélek által lakást vesz a szűzanya méhében, ahogy lakást vesz a tabernákulumban, a szűzanya tabernákulumában, a szűzanya méhében. És tudjátok, hogy mit látok? Még most fogan, de abban a pillanatban a boldog az Isten gyermek, hiszen oly régóta várja ezt a pillanatot. Ő a világra akar születni, mert azt akarja,
hogy megváltson bennünket, hogy megszabadítson a bűneinktől. És már most boldog. Most látja, hogy mit kell tennie. Most látja, hogy mekkora öröm, hogy ő vállalja, éltünk. Hogy emberré lesz, és nagyon jól tudjuk, vállalja, éltünk, majd a szenvedést is, és a halált is. De fogantatási pillanatban már boldog, örül, békében van, mert Mária tabernákulumában őrzi, és ő átadja ezt a békességet, boldogságot. És most mi mindannyian ott vagyunk. Fogjuk Mária kezét, és az első tized által meglátjuk az ő örömét, boldogságát, és meglátjuk a gyermek Jézus, a fogantatott Jézus örömét és boldogságát. A második tized Mária látogatása Erzsébetnél. Ugyanúgy testi szemünket csukjuk be, lelki szemünket nyissuk ki, még mindig 3-4 évesek vagyunk, és hagyjuk el Názáretet, és elindulunk Ain Karim kis városa felé, ahol Erzsébet és Zakariás él. Erről a képről az jut eszembe, hogy haladok Máriával, fogom az ő kezét, Kalkuttai Szent Teréz anya, aki 80 éves korában mondta, mesélte egy barátjának. Így szólt hozzá. 5-6 éves koromban a földeken dolgoztam édesanyámmal. Egy nap elmentünk otthonról egy távolabbi faluba. Anyám kezét fogtam teljes bizalommal, mert tudtam, hogy ő tökéletesen ismeri az utat. Anyám egyszer csak megállt az út közepén, és nagyon komolyan így szólt hozzám. Kislányom, ugye teljesen megbízol bennem, és biztonságban érzed magad. Tudod, hogy ismerem az utat, és hogy velem nem tévedhetsz el. Később, amikor már nem leszek melletted, tégy ugyanígy. Kezedet tartsd mindig mennyei édesanyád a szűzanya kezébe, és ne engedd el soha. Ő vezetni fog téged, és megmutatja az utat a mennybe Jézushoz. S Teréz anya még hozzáteszi, mindig követtem anyám tanácsát, és azóta sem bántam meg. A szűzanya mindig vezetett engem, és sohasem hagyott magamra. Mi pedig, még ha meg is esett, hogy kis időre elengedtük Mária kezét, a rózsafüzér mondása tökéletes alkalmat nyújt arra, hogy ismét megfogjuk, megszorítsuk, és soha többé ne engedjük el, mert az ő jelenléte biztonságot ad. Az ő jelenléte által tudjuk, hogy jó úton haladunk. Emlékszem gyerekkoromban, én is, amikor kirándultam, amikor a hegyekbe voltunk, mindig édesapámat, édesanyámat követtem, mert tudtam, ha utánuk megyek, akkor jó úton járok. Már egyik sem él itt ezen a földön, de akárhányszor a rózsafüzért imádkozom, és útra kelek, és sétálok, tudom, hogy jó úton vagyok. Mária kezét fogom, és az ő keze által, az ő szeretete által tapasztalom valahol, még a mai napig is, akár édesapám, akár édesanyám szeretetét, és érzem, hogy miközben imádkozom, jó úton vagyok. A családommal vagyok. Édesapámmal, édesanyámmal, égi édesanyámmal, a boldogságos szűzanyával. A szeretet sürgeti, hogy útra keljen, és ezért indul útnak. Mit érezhetett Mária? Néhány nő arról számol be, hogy amint várandósak lettek, radikális változást tapasztaltak. Az egyik barátomnak a felesége mesélte, hogy terhessége első hónapjaiban sokat változott a testével való kapcsolata. Onnantól kezdve sokkal jobban vigyázott rá. Még otthon is nagyon ügyelt, nehogy rossz mozdulatot tegyen. Érezte, hogy teste már nem csak az övé, hanem egy benne növekvő, védtelen kisgyermekkel osztozik rajta.
Na ez az, amit valójában csak egy édesanya, a nők érthetik meg, hogy milyen csodálatos dolog lehet, hogy a méhükben, a tabernákulumban ott őriznek egy majdani megszületett gyermeket, aki most még teljesen védtelen, de már a lelke 100%-ban létezik. Lehet, hogy még csak egy embrió, lehet, hogy még nem született a világra, de a lelke már 100%-osan működik, a kis antennái már 100%-osan működnek. Érzi, hogyha az édesanyja örül, érzi, hogyha az édesanyjának fájdalma van, ezért is kell már a magzattal rengeteget beszélni, ezért kell hozzászólni, hogy érezze, amit csak egy édesanya tud adni, az igazi biztonságot, az igazi örömet, az igazi boldogságot. A gyermek már a fogantatástól kezdve, amint megtelepszik anyja méhében, amikor a teste még csak mikroszkópikus méretű, a lelke teljes egészében jelen van. Birtokolja a szeretet tudatot. Tehát érzi, ha szeretik, érzi, ha elfogadják. Bár még nincs agya, amivel gondolkodhatna, mégis mindezt a kis lelki antennáival érzi, és még többet is, mint amit el tudunk képzelni. Ezért nagyon fontos, hogy az édesanyák oltalmazzák gyermekeiknek a lelkét. Nem kell más tenni, mint szeretettel válnia, beszélni hozzá, imádkozni vele. És a legfontosabb, hogy már ekkor emberi személyként tekintsen rá, aki bár törékeny, de nagyon is valódi. Mindazt az örömöt és szeretetet meg kell adni, amire ennek a gyermeknek szüksége van. És a gyermeknek a legjobban, amire szüksége lehet, nem más, mint a szeretet, az anyai szeretet. Nem nehéz tehát megértenünk, mennyire fontos, hogy az apa és az anya békességet őrizzenek a családban, örömteli és nyugodt légkört ápoljanak a áldott állapot ideje alatt. Mária kezét fogva képzeljük el a legelső beszélgetés közte és a gyermeke Jézus Krisztus közt. Vajon mit mondhatott? Gondolom szeretettel köszöntötte, elmondta neki, hogy mindvégig szeretni foglak, mindvégig veled leszek. S egyszerre megérkezünk Zakariás házába. Hallom, hogy Mária milyen megindítóan köszönti Erzsébetet. Öröm áradt szét benne. És Erzsébet egy pillanat alatt prófétává válik. Szent Lukásnál ezt olvassuk. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, a gyermek felújongott méhében. Erzsébet pedig betelt a Szent Lélekkel. Hangosan felkiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert amikor meghallottam köszöntésedet, a gyermek örömmel felújongott méhemben. Ebben a tizedben engedjük, hogy elárasszon a hozzám látogató hatalmas anyai szeretet, mert ami oly csodálatos, hogy nem csak a gyermek Jézust, nem csak Erzsébet Jánost, hanem Mária is, Erzsébet is, mindannyiunkat végtelen szeretettel vesz körül. Mária a megváltónkat hordozza a szíve alatt, és őt szereti, és ő rajta keresztül mindannyiunkat, titeket, téged, de mindannyiunkat szerte a világon. Szeret. Mária végtelenül, anyai szeretettel szeret minket. És most tartsunk egy rövid szünetet, és hallgassunk meg egy szép éneket.

Újra köszöntelek benneteket innen a Gogol utcai stúdióból. Szeretettel köszöntjük természetesen az erdélyi, a délvidéki és a felvidéki testvéreinket. Az örvendetes titok, az örvendetes rózsafüze harmadik titka, Jézus születése. Most is ugyanúgy 3-4-5 évesek vagyunk. Becsukjuk testi szemünket, lelki szemünket, kinyitjuk, és már ott vagyunk Betlehembe. Betlehemben egy istálóban. Nagyon szegény menedék ez. És nagyon szomorú lennék, még így 3-4 évesen is, ha csak kívülről szemlélném ezt az istálót, és azt látnám, hogy valaki itt születik. És nem is akárki, ugye? Hanem Isten egyszülött fia. De nem vagyok szomorú, és tudjátok miért? Mert egyszer csak azt látom, hogy Mária int felém. Behív. Behív a barlangba. Én szoktam mondani mindig karácsonykor a gyermekeknek, hogy álljunk oda a jászol elé, de a barlang elé, de ne csak kívülről szemléljük az eseményeket, hanem menjünk be. Menjünk be. És akkor megpillantjuk a jászolban fekvő gyermeket. Oda megyek, és ámulattal nézem ezt az apró újszülöttet a jászolban. Nem tud még beszélni, nem tud járni, ellentétben velem, aki már ugye 3 éves vagyok, és már totyogok. Oda sétálok, oda totyogok hozzá, nézem ezt a végtelen szeretet által uralt családot. Milyen jól tettem, hogy annak idején még a fogantatáskor megfoghattam Mária kezét, és azóta is fogom. Most pedig itt vagyok egy újszülöttel, egy apával, édesanyával. Megtaláltam a családomat. Nem vagytok egyedül. Sokan nőnek fel, érzik úgy, hogy nőnek föl család nélkül. Sokan nem egy szerető családban nőnek fel, vagy nőttünk fel. Sokan talán egy széthullott családban. De amikor bemész, és odaállsz a jászol elé, és szemléled a gyermek Jézust, szemléled Szent Józsefet, és szemléled a boldogságos szűzanyát, akkor rájössz, hogy nem vagy család nélküli. Csodálatos családod van. Egy olyan család, ami nem tud mást adni, csak szeretetet. Ott van József az igaz, tele gyengétséggel, aki szeretetből kész meghalni Máriáért. Ott van Mária, akiben nincs semmi nyoma az önzésnek, és szeretetből kész meghalni Jézusért. És ott van a gyermek Jézus, aki maga a szeretet, aki képes meghalni a világért. Értitek ezt, hogy milyen csodálatos összefonódás? Értitek most már, hogy miért vagyunk mindannyian egy családnak a tagjai? József, Mária és a gyermek Jézus. És mi is mindannyian ott vagyunk. És ez a szeretet, ez a harmónia kell, hogy átítassa egész egyéniségünket. Mert így tudunk boldogságban élni, így tudunk szeretetben élni. Medjugorjében a szűzanya arra hívja a családokat, hogy egyesüljenek a betlehemi családdal. Majd hozzáteszi, milyen boldogok voltunk, drága gyermekeim, amikor fiam megszületett. Kívánom, hogy a ti családjaitok is ilyen boldogok legyenek, mint mi voltunk abban az istálóban. Bárhol is szülessen most gyermek, bármilyen körülmények között is, most aki
áldott állapotban van, és úgy érzi, hogy nem kap meg mindent, mindent megkap. Teljesen mindegy, hogy palotában szülsz, teljesen mindegy, hogy albéletben laktok. Szeressétek egymást a férjetekkel, a leendő, vagy a született, vagy a nemrégiben megszületett gyermekeitekkel. Szeressétek egymást. Tekintsetek fel a Szent Családra, és át fogja járni az egész lelketeket a szeretet, mert nem vagytok egyedül, nem vagytok társ nélkül, nem vagytok nehézségben, mert Mária, József és a gyermek Jézus mindenben segíteni fog benneteket. És ekkor még tovább megyek, mert azt képzelem el, ahogy ott állok és szemlélem őket, hogy Mária int felém, és kitalálja a legnagyobb vágyamat. Ugyanis egyszer csak fölveszi, és oda nyújtja nekem a gyermek Jézust. 3 éves vagyok, de bízik bennem. Tudja, hogy szeretem. Tudja, hogy nem utálat lesz szívemben, mikor megfogom azt a magzatot, azt a gyermeket, az újszülött gyermeket, és megfogom, biztonságban fogok, nem félek, hogy lejtem, és nézek, belenézek Jézus, belenézek a gyermek szemébe, és azt látom, hogy szeret, hogy végtelenül szeret. Azt látom, hogy azt akarja, hogy ő legyen a vezető, hogy mindig ott legyen velem, hogy mindig a karjaimban tartsam, hogy mindig őt kövessem. Ebben a tizedben azzal fogom megörvendeztetni, hogy azt mondom, gyermek Jézus, mostantól te leszel a vezetőm. Mától elkötelezem magam, hogy téged követlek, hogy a te nyomdokaidban járok. Szeretlek. Mindig a karjaimban tartalak. Gyermek Jézus, szükségem van rád. Te vagy az én betlehemi csillagom. Milyen csodálatos, hogy fogom a gyermek Jézust, Mária, József pedig átölel, és így alkotunk együtt egy közös szerető családot. A 4. titok, mert sajnos rohan az időnk, Jézust bemutatják a templomban. Minden egyes tizedet csodálatos ajándék számunkra. Vajon milyen titkot őriz meg számomra ez a tized? Szeretném még egyszer elmondani, hogy amikor elővesszük a zsebünkből a rózsafüzért, egy pillanatra szorítsuk meg azt a rózsafüzért, és vegyük úgy, érezzük úgy, mintha Mária kezét szorítanám meg. Bemutatja, elviszi az előírások szerint a templomba, ahol bemutatják az Úr Jézus Krisztust, felajánlják, Istennek adják az Úrat. Máriában már az angyali üdvözlet pillanatában megvolt ez az isteni szeretet. Nekünk időre van szükségünk, hogy megtanuljunk úgy szeretni, mint Isten. Emberileg szeretek valakit, ha vonzódom hozzá, ha jól érzem magam vele, ha nekem is előnyöm származik. Az érzés középpontjában azonban én vagyok. Az Úr Jézusnál nem. Az igazi szeretet központja nem önmagam, hanem a másik. És ebben a tizedben arra akar rávilágítani engem a boldogságos szűzony, hogy ne önmagamért éljek. Másért kell élnem, és nektek is, kedves testvéreim, másikért kell élni. A feleség éljen a férjért, a férj éljen a feleségért, éljenek a gyermekeikért. Mert amíg önmagamért élek, vagy önmagamon keresztül szemlélem az életet és a szeretetet, addig csak önzően magamat szeretem, és ez bárki megteszi. A keresztény szeretet arra buzdít, hogy a másikért éljek. Egy fiatalember azt mondja, milyen gyönyörű, egy hölgyre mondta, ő az ideális nő, akire váltam. Gyerekeink lesznek, veszünk egy szép házat, sok pénzünk lesz, és mindent meg fogok tenni, hogy a családom semmiben sem ne szenvedjen hiányt. Ezek jó tervek, szép tervek, de ezek emberi tervek.
Mária segítségével megtanulhatjuk azt mondani, Uram, használj engem, hogy feleségem szentté váljon, és együtt egy szent családot alapíthassunk. Érzitek meg a különbség? Az előző szeretet az egy ideig tart. Az utóbbi szeretet azonban örök. Érdemes ezen elgondolkodni. És az utolsó, Jézus megtalálása a templomban. A 12 éves Jézust hirtelen nem találják, és visszafordulnak, és a Mária megtalálja a templomban, ahogy tanít. Az Úr Jézus már végzi a feladatát, tanít bennünket. Mária nem aggódik, nem tesz magának szemrehányást, megérti, a gyermekének tanítania kell. Ő megérti, már akkor megértette, a gyermeke majd a szenvedése által hozza el mindannyiunk számára a megváltást. Mi mennyire védjük, mennyire óvjuk gyermekeinket a hidegtől, a melegtől, jaj, nehogy bármi baja legyen, pedig csak Istennek kéne felajánlani. Mindig el szoktam mondani, Mária ott állt a keresztövében, látta Jézus szenvedni, és levette volna a keresztről, ha megteheti? Nem. Mert ő a gyermekét is úgy szemlélte, hogy neki Isten akaratát kell teljesítenie. Egy jó anya, egy jó édesapa azt szemléli a gyermekében, hogy szentté váljon, hogy Krisztus útján járjon. Ráhagyatkozni Krisztusra, és ő mindent megfogadni, hogy békében és szeretetben éljünk. Az örvendetes rózsafüzér 5 tizede nem csak egy fél órára kísér bennünket Máriához, a gyermek Jézushoz és Szent Józsefhez, hanem egy egész életre. Én azt kívánom minden hallgatónak, hogy ezt a csodálatos családot élje meg, sose feledjétek, nem vagytok egyedül, mert mindig veletek van a Szent Család, Szent József, a boldogságos Szűz Mária és a gyermek Jézus. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké,
5: amen! Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot a Mária Rádió Árpádházi Szent Margit imacsoportja imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas olvasó első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Szeretette viszont jóvá akarta tenni a világ bűneit, nem csak imával, hanem halálfélelemmel és vérrel. Hiszen Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán vagytok megváltva. Jézus Krisztus imádkozik, halálfélelem keríti hatalmába, vért izzad a Getsemáni kertben bűnei miatt, minden ember bűnei miatt. Jézus, add, hogy bűneimet tökéletesen megbánjam, életemet megjavítsam, és hogy minden bűnös megtérjen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostorozta. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre. Szabadon bocsátja a bűnözőt és gonosztevőt, Jézust pedig ostorozással bünteti. Ilyen a változás, a gonosztevő fog élni az ártatlan halála árán. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Jézus Krisztus a kiváltás bűneimért, az engesztelő áldozat az egész világ bűneiért. Az ő szent vére lemos a világról minden igazságtalanságot. Jézus, akit szörnyen megostoroztak, tele sebekkel és kiöntött vérrel, mosd meg a lelkemet a bűntől, és mindazok lelkét, akik nem imádkoznak és nem bánják bűneiket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Hadd szép Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. A dicsőség ura, a mindenség királya, leköpve, megverve, kigúnyolva és megalázva. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. A szelíd és alázatos szívű Jézus példát ad nekem alázatról. A büszkeség elfordítja az embereket Istentől, és átadja a sátán hatalmának, az alázat visszaadja az elveszett nagyságot, és felmagasztal. Jézusom, akit kigúnyoltak és megaláztak, taníts meg nekem a szív alázatát és szerénységét, példáddal téríts meg az egyház ellenségeit. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszony.

0: között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívtak. Köves és nehéz volt az út a Kálváriára, kitaposták az emberek, és belevésődött Jézus szívébe. Nehéz volt a kereszt az Isten ember vállán, de sokkal nehezebb az, akit a lelkében hordoz. Mind az út, mind a kereszt azt hirdeti előre, hogy az emberiség megszabadul a bűn szolgaságából. Jézus Krisztus bűnei miatt hordozza a keresztet, a bűnei miatt esik el a terhe alatt. Az egész világ bűneinek terhét is hordozza, minden nemzedékét. Jézusom, aki a keresztet hordoztad a Kálváriára, és elestél annak súlya alatt, emelj fel engem, és minden bűnöst, különösen a függőségtől szenvedőket, és vezess minket Isten parancsainak útján. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, menj be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. 6 órától 9 óráig szenved a kereszten az Isten ember, teljes 3 órát. Szenved, vére omlik és imádkozik. A világ bűnei miatti mérték nélküli szeretetből halt meg. Jézus Krisztus szeretett engem, és önmagát adta értem a kereszt halálra. Szerette szüleimet, testvéreimet, nővéreimet. Minden embert szeretett, és minden emberért meghalt a kereszten. Jézusom, aki üdvösségemért szenvedtél is meghaltál a kereszten, köszönöm határtalan szeretetedet. Kezedbe ajánlom életemet és halálom óráját minden haldokló üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
6: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
7: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 3-a. Az Úr megment bennünket. Ezt Izajásnál olvassuk a 36. fejezet 18. versében. Az előző fejezet a hazatérésről szóló dicső látomás volt, de eme dicső látomás után visszatérünk a nyomorúságosan reménytelen jelenbe. A hit éppen ilyen. Az Isten ígéretébe vetett hit reménysége ad erőt. Ez a hit reménysége erőt ad ahhoz, hogy szembenézzünk a jelennel, és elviseljük. Most hatalmas sereg fenyegeti Jeruzsálemet. Asszíria Krisztus előtt 701-ben, Ezékiás király uralkodásának 14. évében megtámadta Jeruzsálemet, hogy az ellene szövetkezőket megbénítsa. Északról indult, végigvonult a tengerparton, majd keleti irányban behatolt az országba, és Jeruzsálemhez közeledve elfoglalta Júda erődített városait, és Lákisban berendezte a főhadiszállását. Ez reménytelen helyzetnek tűnhet, és ezt a reménytelen helyzetet erősíti mindaz, amit az asszír kincstárnak mond. Mert minden, amit a testi szem lát, azt bizonyítja, hogy nincs remény. Ezt erősíti a kihangsúlyozott helyszín, ahol az asszír király kincstárnoka tárgyal Ezékiás képviselőivel. Ez a hely a felső tó vízvezetékénél a ruhafestők mezein van. Ézsajás itt már biztatott egy királyt, Áhászt, hogy a reménytelen helyzet ellenére bízzon az Úrban. De ő inkább testi szemeinek hitt, és nem az Úr szabadító ígéretének. Az előbbi reménytelen helyzetet erősíti mindaz, amit az asszír kincstárnok mond. Valóságot mond, de nem az igazat mondja. Mert Egyiptom valóban törékeny nagyszál. Az asszír sereg valóban hatalmas júdei alakulatokhoz képest. Ezékiás valóban megszüntette a kétes vidéki áldozat halmokat, hogy egységes, tiszta istentiszteletet vezessen be Jeruzsálemben. Mert a idézőjelben vallásszabadság ezernyi hasadással tette hiteltelenné és hiteltelenné, hitetlenné Isten népét. Ezért sokan megharagudtak rá, a saját népe között is. És az is valóságos, amit a kincstárnok mond, hogy valóban az Úr küldte Asszíriát a nép ellen. Valóban reménytelen helyzet ez. Isten ítélete azonban nem jelenti azt, hogy Isten elhagyta az ő népét. Ezt a hívő ember tudja. A valóság az nem az igazság. Nincs nagyobb csúsztatás, mint ezeket összekeverve fellépni valaki ellen. A valóság nem az igazság. A reménytelen helyzetet erősíti az is, hogy az asszír kincstárnok mondja a magáét, magabiztosan, hangosan, nagyokat mondó szájjal, gúnnyal, az egész nép előtt pánikot keltve, még kérésre sem vált át a diplomáciai arám nyelvre, amit csak a vezetők érthettek volna. És ilyenkor hogyan higgyük, hogy megment az Úr? De a hívő ember tudja, a valóság az nem az igazság. Jézus Krisztus feltámadás erre a bizonyosság. A halál valóságát legyőzte az Isten kegyelmes igazsága. Mégis van remény.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta
0: Sion,
1: elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: Köszöntelek benneteket szeretettel, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Vilus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. még egyszer a rádió Facebook oldalán két hetente pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Hírpercek.
1: Máriához emelt tekintettel gyűltek össze a zarándokok a Devecseri Szentkútnál. Elhelyezték az esztergomi ferences templomban Carlo Acutis erekéjét. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Devecser és Kolontár között található Szentkútnál több százan gyűltek össze a térségből, valamint Zalavár megyéből is május 30-án. A hagyományos Mária tisztelet jegyében tartott ünnepi szentmise a szűzanya iránti szeretet és az egyházhoz való hűség megerősítésének alkalma volt, írta a Veszprémi érsekség. A szentmise szónoka Járfás Ádám szombathelyi székesegyházi káplán utalt arra, hogy Mária mindig Jézusra mutat, soha nem önmagát helyezi a középpontba. Ez ma is példát ad a keresztény ember számára. Az egyháznak is vannak hibái, mégis Krisztushoz tartozik, ezért a keresztény ember feladata nem az elfordulás, hanem a hűséges kitartás mellette, és nem szabad elhagyni a nehézségek idején sem. Krisztus nem pusztán egy intézményt hagyott ránk, hanem az egyházat és égi édesanyát. Isten szeretete mindig nagyobb annál, mint amit önmagunkról gondolunk. Szent Háromság vasárnapján az esztergomi Szent Anna Ferences templomban a délelőtti ünnepi szentmisén helyezték el Szent Carlo Acutis erekéjét, egy hajszálat a Szent Ferenc oltárnál. A koncelebrált szentmisét komáromi előd a Szent Antal esztergomi Ferences gimnázium és kollégium prefektusa mutatta be. Azt kérte, hogy a gimnázium nyolcadikasai adják az asszisztenciát, hiszen ők is 15 évesek. Az áldozás után Radics Dávid, a templom igazgatója elmondta, hogy Erdő Péter bíboros prímás támogatásával Assisi püspöke engedélyt adott számukra, hogy Szent Carlo Acutis tiszteletére kapjanak erekét, amit a múlt héten adtak át Kovács Gábor állandó diakónusnak, aki elhozta Assisiből. A szentmise végén komáromi elődvezetésével helyezték el a Szent Ferenc oltár mellett, ahol mostantól folyamatosan látogatható. Bárki felkeresheti Carlo közbenjárását kérve. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérükontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomotban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.
1: Megváltottál minket Istennek

0: Istenünk, te a vértanúk kiömlő vérét keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházad szántó földjén, amelyet Valamva Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. A Szentatya üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel járja a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott. Bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtatott digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztériumon kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pastorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 71. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott. Bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette. A dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta egy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarádónak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette. Imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Mária Alvarado beszéd nyelvei angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
1: Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a KARIS, vagyis a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szent Atya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára. Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent II. János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suenens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászoruló gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította. A mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki. Újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
2: a wonderful source of spiritual nourishment,
1: mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez, Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa végül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
2: And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
1: fohászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
3: XIV. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesztétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a katolikus cserkészek és cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok, és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd.
4: Come una nuova Pentecoste.
3: Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a Teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz, arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkész Vezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára,
4: buona notizia per un'umanità confusa, illusa.
3: Aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lánnyal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek. A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkész Vezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és Butulik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Nemzeti kegyhely Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. június havában. Június 6-a, szombat, óvodások zarándoklata, Zagykó Lászlóval, Szeged. Június 12-e, péntek, Jézus szíve búcsú, a Katolikus Szeretett Szolgálat intézményeinek zarándoklata, a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatásával, Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel. Június 13-a, szombat, Szűz Mária szeplőtelen szíve búcsú, a Szeretett Láng mozgalom zarándoklata, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspökkel. Június 14-e, vasárnap, Páduai Szent Antal búcsú, Puskás Antal tartományfőnökkel, Pécs. Június 28-a, vasárnap, Szent László ünnepe, a lovasok zarándoklata, Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspökkel.
1: A Városmajori Katolikus Egyesület szeretettel hív mindenkit a 2025. szeptemberétől folytatódó első pénteki konferencia beszédekre. Helyszín: Városmajori Jézus szíve plébánia, 12. kerület, Budapest, Csaba utca 5 szám. Valamennyi családot megvédem és oltalmamba veszem, amely szükségeiben isteni szívemhez fordul, legyen bármilyen súlyos helyzetben. A szétbomlott családokat ezzel az eszközzel megint egyesítem, az Alakóki Szent Margit által kapott ígéretekből. A 2025-2026. Évben ismét megszervezik a családoknak szóló első pénteki konferencia beszédsorozatot az esti szentmiség keretében, amelyek 18 órakor kezdődnek. Ezekre a szentmisékre minden alkalommal más atyát hívnak, arra kérve, hogy 20-25 perces szentbeszéd keretében mondja el a megjelölt, családokat érintő témáról gondolatait, valamint a téma gyakorlati vonatkozásait. Mi a mai valóság? Szeretnék, ha minél többen vennének részt ezeken a szentmiséken, hogy együtt imádkozzanak a magyar családokért. Első pénteki szentmiségtől, a homíliáktól és a közös imától azt várják, hogy a családok keresztény hívek hozzáállásában és tetrekészségében megfelelő változást eredményezzem. Az esti 18 órai szentmise után szentségimádást tartanak. Minden családot, fiatalt sok szeretettel hívnak és várnak.
2: A következő alkalom június 5-én lesz. A téma: az élő hitet keressük. A témával kapcsolatos gondolatait megosztja velünk dr. Ciglányi Zsolt, pápai káplán, plébános. Cserkész könyvbemutató. Szeretettel hívják és várják a kedves érdeklődőket június 9-én este 7 órától a 433-as Szent Bernát cserkész csapat történetét ismertető, színes fotókkal és kordokumentumokkal gazdagon illusztrált könyv bemutatójára a Szent Imre plébánia dísztermébe. Budapest, 11. kerület, Hinfi utca 9 szám. A plébániához szervesen kapcsolódó 433-as cserkész csapat történetének összeállítását több éves kutatómunka és előkészítés előzte meg. A kötet létrejöttét és a 433-as cserkész csapat történetét dr. Sziráki Márton ismerteti.
0: Programajánlót hallottak.

0: Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka, üzente Leó pápa. Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Árpádházi Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki Bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével. Szombaton este a Máriának szentelt hónap végén a Szent Atya a vatikáni kertben található Lourdi barlangnál imádkozta el a rózsafüzért, melyhez a világ számos Mária kegyhelye is csatlakozott, és kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéjéért. 14. Leó pápa teljes beszédének fordítását a Magyar Kuríron olvashatjuk. A boldogságos szűz Mária a hívő ember mintaképe, aki szívének fülével meghallja, mit mond az Isten. Ha őszinte szívvel keressük a békét, akkor leginkább életünk mindennapi feladata. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Mindenkinek meg kell tennie a maga részét, a kicsiny, de fontos dolgoktól kezdve. Tartózkodva minden szóbeli vagy fizikai erőszaktól, kinek-kinek a saját hivatása és felelőssége szerint. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loretto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is felkelek, ha sötétségbe lakom is, Isten az én világosságom. Nekem ez azért volt fontos, mert én önmagam felfedeztem ugye ezt a hitetlenséget, egy kicsit ez a kárörvendezést, hogy elestél, és hogy ez az önbüntetést, hogy tehetted ezt, hogy a te tudásoddal ennyire mélyre süllyedtél, és ez a folyamatos bűntudat, és mindig éreztem azt a mondatot, hogy igen ám, elestem, de ne örülj ellenségem, mert én felkelek, és az Úr megbocsátott nekem, és hogy ő ki fog ebből emelni, az ő segítségével ki fogok jönni, és nem vagyok hajlandó átadni magamat ezeknek a sátántól jövő belső kétségeknek és ilyen bűntudatnak, hogy nézd tükörbe, hol tartasz, hogy nézd meg, hogy tehetted ezt így önmagaddal is. Erre így nekem nagyon jó volt ez az ige, hogy ne örülj bajomnak, mert hogy én felkelek. Vettem egy füzetet, és én minden áldott nap, kb. Egy a 8 naplón keresztül minden nap írtam Jézusnak, hogy nekem muszáj, hogy segítsél, és hogy én ezt így egyedül nem tudom megcsinálni. Kevés vagyok, én ehhez gyenge vagyok, erőtlen vagyok, nem látom az utakat, és hogy adjon nekem tisztán látást, adjon nekem erőt és irányt, hogy mifelé induljak el.
1: Kovács Ágota életmód tanácsadó gondolatait hallották.

0: köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Mári Rádiónak indító műsorát hallhatják. A mai műsort a Patrona Hungáriai Gimnázium tanulói szerkesztették, és fogják vezetni.
1: Okeke Sára Csínyere,
2: Kálazi Fanni Anna,
3: Csonka Csilla Luca,
1: Gyömöri Emese,
4: Szőke Anna,
1: Jancsó Réka,
0: Benkő Mária. Először hallgassuk meg a nap evangéliumát, amit Jancsó Réka fog felolvasni, és Jármi Zoltán atya fog magyarázni.
1: Részlet Márk evangéliumából. Ezután a szadduceusok mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és ezt a kérdést tették fel neki. Mester, Mózes megírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódott testvérének. Volt 7 fiú testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Feleségét elvette a második is, de az is meghalt anélkül, hogy gyermeke lett volna. Hasonlóképpen a harmadik is, sőt, mind a 7, de egy sem hagyott hátra gyermeket. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, melyiküké lesz az asszony? Hiszen mind a 7-nek a felesége volt. Jézus így felelt. Nem azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Hiszen amikor feltámadnak, nem nősülnek, és férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok az égben. Nem olvastátok Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló részben, mit mondott Isten a halottak feltámadásáról? Én Ábrahám istene, Izsák istene, és Jákob istene vagyok. Tehát nem a halottak istene, hanem az élőké. Így nagy tévedésben vagytok.
5: Most pedig hallgassuk meg Horváth István Sándor atya gondolatait az elhangzott evangéliummal kapcsolatban. A szadduceusok olyan kérdést tesznek fel Jézusnak, amellyel azt akarják bizonyítani, hogy a feltámadás nem létezik. Ismerjük a történetet, amely nem valós, hanem egy kitalált eset. 7 testvér ugyanazt az asszonyt veszi feleségül egymás után, Mózes törvénye szerint. A feltámadáskor, kérdezik gúnyosan, kié lesz az asszony? A kérdés nem őszinte. A szadduceusok ugyanis eleve tagadják a feltámadást, tehát nem az igazságot keresik. Jézus tulajdonképpen nem a kérdésre válaszol, hanem a kérdezők téves gondolkodására világít rá. Nyilván azért tévedtek, mondja, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Az emberi gondolkodás gyakran próbálja Isten örök titkait a földi tapasztalatok korlátai közé szorítani. De Isten nem fér bele a mi okoskodásainkba. Jézus szerint a feltámadás nem a földi élet meghosszabbítása, hanem minőségi átalakulás, egy új életmód. A történet azt tanítja, hogy Isten túlmutat a mi mostani tapasztalatainkon. A másik üzenet így szól. A feltámadás az Úr személyes ígérete. Ő az élők istene. Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Nem múlt időben, hanem jelen időben. A feltámadásba vetett hit segít abban, hogy a gyász mélyén is remény virágozzék. A feltámadás nem azt jelenti, hogy visszakapjuk, amit elvesztettünk, hanem azt, hogy Isten szeretete örökre betölt minket. És egy imádságot is hozzáfűz Sándor atya. Uram Jézus, hiszek benned, aki nem a holtak istene vagy, hanem az élőké. Hiszem, hogy te legyőzted a halált, és örök életre hívtál bennünket. Bocsásd meg, ha földi gondolkodásommal korlátozlak, és nem hiszek hatalmadban. Add, hogy szívem nyitott legyen titkaidra, és egészen rád bízzam magam. Erősíts meg a feltámadás reményében, és adj élő hitet, hogy eljuthatok az örök életre. Amen.
0: Köszönjük a magyarázatot, most pedig Hillsong Young and Free, Alive című dalát fogjuk meghallgatni.

0: Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Ebben az interjúban Okeke Ferenccel fogok beszélni, a sérültek ápolásáról Isten segítségével. Okeke Ferenc megszakításokkal kb. 15 éve foglalkozik ezzel, mivel ő az édesapám, így én is belátást nyertem ebbe. Kedves apa, köszöntelek a Mária Rádióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm.
0: Meséld el nekünk, hogy kerültél kapcsolatba a Bárkával?
1: Igazából akkoriban még díszműkovácsként dolgoztam, és az a gondolatom jött, hogy elmegyek valamelyik szerzetes rendhez élni, és az akkori lelkivezetőm, a Hajó József atyával beszélgettem, és akkor ő ajánlotta, hogy először próbálja ki egy közösséget, és így kerültem a Bárkához, mert őket ismerte.
0: Milyen volt először találkozni a sérültekkel?
1: Számomra félelmetes volt. Így eddig nem nagyon találkoztam így sérültekkel, és nekem kellett átkísérni őket a műhelyből a házba, mert déltájban így hétköznap a házban ebédeltek akkoriban még, és akkor az akkori vezető megkért, hogy kísérje meg őket, és elkísértem. De teljesen idegen volt ez a világ számomra.
0: Hogyan élted meg a házi segítői munkát? Mert ugye akkoriban még ti segítők együtt éltetek a sérültekkel.
1: Mint egy családban. Nehéz is volt. Voltak nehéz napok, voltak sokkal könnyebb napok. Nehéz kérdés. Hát talán ennyi, igen.
0: Mit szerettél benne a legjobban?
1: Ez még nehezebb. Talán azt, hogy megismerhettem önmagamat, így egy másik oldalról.
0: Mi volt a legmélyebb pont, amit megéltél negatívként?
1: A család hiánya, illetve a barátok hiánya. Ott is voltak barátaim, kialakultak barátságok, de az, hogy a mindennapomat ott kellett tölteni, ugye

0: így naponta körülbelül 2 óránk volt, amikor magunkra figyelhettünk, és ezt nehéz volt megélni.
1: És ami pozitívként érintett meg?
0: Megismertem a határaimat, így a végpontokat.
1: Milyenek voltak a közös nyaralások, meg ilyen programok együtt?
0: Azok jók voltak, általában vidámak voltak, voltak persze nehézségek is benne, így a programok megszervezése, meg ilyesmi, bár akkoriban nem nagyon foglalkoztam, inkább így csorogtam az árral.
1: Milyen érzés volt, hogy mi is részt vehettünk a Bárka életében, mint gyerekeid?
0: Számomra fontos volt, hogy ne felnőttként ismerjétek meg ezt a világot, hogyha megismeritek, hanem úgy nőhessetek föl, hogy természetes legyen ez a érje. Ez a világ is.
1: Hogyan és hol érezted közel Istent magadhoz?
0: Egyszer volt egy eset, amikor az egyik sérülttel nagyon összevesztünk, nagyon-nagyon, és egy pár óra után egymástól bocsánatot kértünk, és így megöleltük egymást, és pont akkor valahol ott a városban így elkezdődött egy tűzijáték, és akkor ez nagyon jó élmény volt, hogy mint hogyha Isten is így akarta volna, hogy a bocsánat kérés így végződjön.
1: És volt olyan, amikor nem érezted magad, és nem érezted magadhoz közel Istent?
0: Igen, a vége felé, amikor már kezdtem, éreztem a kiégést, akkor már sokat küzdöttem a lelkemmel, a hitemmel, hogy meddig bírom még. Sokat gondolkoztam azon akkor már, hogy el kell vennem. És ez rosszul is érintett.
1: Ugye mondtad, hogy veszekedtél sérültekkel, hogy ez milyen hatása volt mondjuk a mindennapjaidra, vagy hogyan tudtál vele foglalkozni?
0: Általában én ilyen hirtelen betűhődő ember vagyok, de gyorsan is meg tudok bocsátani, vagy gyorsan elengedem ezeket a dolgokat. Hát változó. Nem tudok rá mutatod.
1: Nekünk öcsémmel rengeteget mesélted, hogy anyával így ismerkedtetek meg a Bárkával, hogy mesélnél egy kicsit róla, hogy hogyan és mi történt?
0: Hát 2000 nyarán meghívtak minket a Arlói Ferences kisnővérek, és hogy egy hetet töltsünk ott a házukban, miközben ők elmentek lelki gyakorlatra, és ott volt egy közösség, akiket a nővérek hoztak létre, a Filoména közösség, ők főleg roma fiatalokból álltak, és ők fogadtak minket, illetve kísértek minket a programokra, és valahogy ott ismerkedtünk meg. Illetve ugye a édesanyátok 2 évig imádkozott, hogy összejöjjünk.
1: Mit üzenél az embereknek, akik ugyanilyen irányba szeretnének menni tovább?
0: Hogy legyenek nyitottak mindenre és mindenkire. Egyszerűen talán ez a legfontosabb, és hogy ne csak munkaként tekintsenek erre rá, hanem egy küldetésként.
1: És hogy ugye mondtad, hogy már abba hagytad, ez hogy érintett téged, mikor te így eldöntöd, hogy igen, most ezt ott kell hagynod?
0: Hát, ahogy mondtam, nehéz volt számomra, de egy fontos döntés volt, mert éreztem azt, hogy váltanom kell, és ki kell lépnem. Ugye a segítői szakma az egy nagyon nehéz szakma, mert hogy az embernek a saját énjével kell dolgozni. Nincsenek igazából igazi szerszámok, igazi vonalak, ami mentén dolgozni kell, mert ugye mindenki más és más, és másként kell kezelni, vagy hozzáállni a szituációkhoz. És ez fárasztó is tud lenni. És bár ugye, boldogságot is ad.
1: És ugye mi már nem évente még lejárunk, meg hívogatnak téged, majdnem minden egyes nap, ha tudnak. Ez téged így milyen érzéssel tölt el, vagy hogy érint meg?
0: Hát akkor hetvég is boldogsággal, fontosak számomra, és jó érzéssel tölt el, mert érzem, hogy én is fontos vagyok számukra.
1: Már csak fél percünk van, kicsit kevesebb, szóval, hogy nem tudom, mesélj még egy kicsit arról, hogy érintett meg, amikor a többi társaddal voltál, így együtt, egy házban.
0: A segítőkkel, vagy a sérültekkel?
1: Segítőkkel.
0: Hát, igazából mi általában hárman voltunk a házban, volt, hogy négyen. Hát olyan volt, mint egy közösség, hogy voltak jó pillanatok, meg rossz pillanatok. Ez változó volt. Volt, hogy velük is egymással is veszekedtünk, de volt, hogy sokat kacagtunk. Ez nehéz. Mint egy család olyan volt így.
1: Köszönöm neked, hogy elmondtad ezeket. Kedves hallgatók, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatták, ahol apukámmal, Okeke Ferenccel beszélgettem.
2: Engem az érdekelne az előző interjúval kapcsolatban, Sára, aki te készítetted ezt a beszélgetést, és köszönjük szépen az édesapádnak is, hogy itt volt, meg én is hallottam a Hagyó Jóska atyáról, ugye hiszem, hogy ez a Charles de Foucault lelkiség,
0: igen,
2: ugye a Jézus kis testvérei lelkiség, mert én is kicsit benne voltam itt szegről végről. Az érdekel engem igazából, Sára, hogy neked milyen érzés volt, mert hogy te mondtad, hogy ugye titeket is a testvéreiddel bevont az édesapád, hogy ti ezt hogy éltétek meg, hogy a sérültek között, vagy hát mennyi idős voltál akkor, és a sérültek között neked milyen érzés volt lenni?
1: Én hát 6 éves voltam, amikor így rendesen elkezdtem oda, majdnem rendszeresen járni, és hát 1 éves voltam, de amúgy 6 évesre emlékszem, hogy én 6 évesen kezdtem el így tényleg majdnem minden nap, amire emlékszem. És engem nagyon jó dolgokkal érintett, és nagyon egy jó közösségbe léphettem be, mert így tényleg élveztem ott lenni, és még máig nagyon örülök ott lenni, ha be tudunk még menni.
2: Milyen emléked maradt meg, ilyen nagyon kiemelkedő emlék, hogy kisgyerekként van-e valami így a fejedben?
1: Hogy van egy sérült, akivel még mindig nagyon jóban vagyunk, mindig így megölel, meg szeret velem beszélgetni, és ez ilyen nagyon nagy boldogsággal tölt el még máig.
2: Ezek szerint így találkoztok továbbra is, vagy visszajártok időnként?
1: Igen, amikor le tudunk menni, ő mindig így vár minket, főleg apukámmal így nagyon örülnek nekünk, meg főleg ő így mindig már jön, fut meg minden, és így nagyon, tehát egy ilyen boldogság tényleg az, hogy mi lemehetünk oda, és ott lehetünk.
2: És esetleg miben változtatni, hogy az édesapád mondta az előbb, hogy hát azt szerette volna, hogyha nem felnőtt kortokban, hanem már gyerekkorotokban megismeritek a sérültek világát, hogy miben változtatott meg, vagy miben más a te életed ezáltal, hogy érzed?
1: Hát így most rendesen nem félünk tőlük, szóval hogy legalább megtapasztalhattuk azt, hogy kell velük bánni, és így másoknak is tudnánk ebben segíteni, hogy ha valaki nem tud ezzel rendesen foglalkozni, akkor mi mondhatni besegítsünk, hogy így kell csinálni, és hogy ne tegyenek kárt bennük, mert törékenyek.
2: Itt ők fizikai, tehát testi sérültek voltak, vagy szellemi sérültek?
1: Mind a kettő.
0: Enyhe és közép súlyos.
2: No, alig, hanem akkor a következő interjú már készülőben van. Ha minden igaz, akkor át is adom a szót.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Következő interjúban Alpek Gergellyel, a Nagyavilei Szentterész plébáni a templom káplányával fogok beszélgetni a bérmálkozásról. Nekem személyes kapcsolatom is van velem, mert ő készített fel engem is a bérmálkozásra. Laudétur Jézus Krisztus Gerőjöcs.
4: Én ezt állom, amen.
3: Milyen élményei vannak a saját bérmálkozásáról?
4: Hát az már elég régen volt, de nagyon szép élményeim és emlékeim vannak. Előszeretettel gondolok vissza arra a plébános atyára, aki akkor engem fölkészített, Borol Zoltán atyára. Sajnos már ebben a földi világban ő nem lehet közöttünk, de nagyon meghatározó volt az ő bátorítása és buzdítása. Én nagyon fiatalon, 13-14 évesen lettem bérmálkozó, de ő bátorított és buzdított arra, hogy én készen állok rá a magam részéről. Talán nem volt annyi bátorságom, hogy én azt mondjam, hogy én ezt mindenképpen én maximálisan készen vagyok, de visszaemlékezve mégis a Szentléleknek a betöltő ereje abban a pillanatban nagyon meghatározó volt, és tulajdonképpen akkor váltam készé, amikor megkaptam a Szentléleknek az ajándékait a bérmálás szentségében. Emlékszem, a püspökatyára, Spányi Antal püspökatya volt, aki ért Tuszkulánumba megbérmált. Hát, mint legkisebb, meg legalacsonyabb is voltam a csapatban, de ettől függetlenül nagyon nagy örömmel töltött el a pünkösd ünnepe. Ez egy májusi nap volt, nem pünkösd ünnepén történt, de ott a húsvéti időben valamikor, és nagyon-nagyon szép volt.
3: Ki a Bérma szentje, és miért őt választotta?
4: Az én Bérma szentem Szent József. Akkoriban, amikor nekem nagyon kiskorom óta a papi hivatás, az foglalkoztatott így az egyházzal, én nagyon szerettem kapcsolatban lenni, és nagyon sokat olvastam, hogy az egyháznak kik a legnagyobb szentjei, meg kik a védőszentjei, és Szent József így elém jött. Aztán a másik dolog, ami meg szintén Szent Józsefben nagyon megragadó volt, ez a tisztaság. És azt mondtam, hogy hát én nekem ez annyira jó, hogy Jézusnak a földi nevelőapja, hát legyen ő az én védőszentem, hát ha így mind a papság felé való út, mind az egyházhoz való hűségben ő meg fog tudni erősíteni és segíteni tud. Ami egy kicsit profánabb, hogy a családban van másik két József, az egyik az édesapám, a másik az öcsém, így kicsit az ő személyük is meghatározó volt, hogyha ők is Józsefek, akkor én is fölveszem ezt a nevet pluszba, mint Bérma név.
3: Miért fontos, hogy a bérmálkozásnál új nevet vegyünk fel és Bérma szentet válasszunk?
4: Ugyan a kereszteléskor az ember kap védőszentet, meg valószínűleg nem is tudjuk elképzelni, hogy mennyi szent és mennyi védő angyal sűrök forog körülöttünk napról napra. De azért egy ilyen változásnál, ami ilyenkor az ember életébe történik, ugyanis a felnőtté válás, ez egy új korszakot indít, új irányokat jelenít meg az életben, és ezért fontos, hogy ilyenkor kifejezetten valakit dedikáljunk mi magunk, és tulajdonképpen nem is mi választjuk, hanem valószínűleg a védőszent választ ki bennünket arra, hogy ő szeretne hozzánk közvetlenebb módon tartozni. Szerette bennünket ebben a felnőtt, a keresztény felnőtt életben vezetni, segíteni, mellettünk lenni. Azért fontos, hogy ezt kiválasszuk, hogy tudatosítsuk magunkban is annak a szentnek az életpéldáját. Kövessük és keressük azt, hogy mit is tett ő az emberek között, és hogyan tudjuk azokat a karizmákat megvalósítani, amelyek esetleg az ő életében megjelentek. Azért fontos, hogy példát adjunk magunk elé, példát állítsunk magunk elé, hogy kit szeretnénk követni, kinek a példájával szeretnénk élni.
3: Ön szerint miért fontos, hogy sokan legyenek évről évre meg Birmában?
4: Nem a számokon múlik. Én ilyet nem mondtam, hogy fontos, mármint bocsánat. Tehát, hogy persze természetesen nagyon örülünk annak, hogyha minél többen járulnak a bérmálás szentségéhez. Az a fontos, hogy aki megbérmálkozik, az valóban az ígéretéhez, amit a bérmálásnál mondott a püspöknek, mert elvileg elhangzik egy párbeszéd, amiben ott van az, hogy légy hű hitedhez, ígérem hű leszek. Tehát ez, amiben ő részesedik, a bérmálás szentsége, az egy megerősödés, az a bérmálásnak, az a katolikus hívő életnek a tulajdonképpen a felnőtté vállása, tehát a beteljesedése, hogy így mondjam, teljes jogú tagjává válik az egyháznak, és az a lényeg, hogy aki ezt vállalja, vagy aki ebbe részesedik, az komolyan is gondolja, amit csinál. Tehát, hogy nem a számokon múlik, hogy most hány bérmálkozó van itt vagy ott, hanem az, hogy aki megbérmálkozik, az tényleg komolyan is gondolja azt, amire megbérmálkozik. Tehát ezért tartom fontosnak egyáltalán a bérmálást, hogy bár már talán kicsit föllazultunk így szentségileg is, meg tudjuk, ismerjük ezt a kifejezést is, hogy kibérmálkozás, hogy az egyházból nagyon sokan megvan ez a szentség, kipipáljuk, és akkor úgy elkezdünk lődörögni a nagy életben. De nem, pont nem erről szólna, hanem abban, hogy az Isten megerősít bennünket az ő szent lelkével, és új lendületet ad arra, hogy ebben az egyházban hogyan tudjuk még inkább őt szolgálni, hogyan tudjuk az életünkben még inkább megtalálni azokat a pontokat, amikor az Isten segítségével tudunk mi élni, tudunk működni, és keresni a kapcsolatot az egyházzal, keresni a kapcsolatot a közösségekkel, keresni a kapcsolatot mindazokkal, akik ebben az egyházban hasonló módon élnek.
3: Mi a fő feladat egy bérmaszülőnek?
4: Hát a bérmaszülő, amikor történik a szertartás, akkor ez egy külsőség, egy külső forma, vagy egy külső kép, amikor a jobb vállát a bérmálkozó jobb vállára teszi. És tulajdonképpen a bérmaszülő az vállalja azt a felelősséget, hogy ebben az életben, ami egy újfajta élet, vagy egy többlet az életben, ami a katolikusság az eddig is megvolt, vannak keresztszüleink, ők a keresztségkort kifejezték, kijelentették, hogy támogatják a szülőket vállalt kötelességük teljesítésében. Itt már nem a szülőknek segít a bérmaszülő, hogy a gyermek katolikus módon éljen, hanem a bérmaszülő az, aki ebben a felnőtt életben esetleges módon tud olyan dolgokat mutatni, tud olyan dolgokat a bérma gyermek elé tárni, amelyek igenis kötelességek vagy feladatok, amelyeket meg kell valósítani az egyház életébe. Tulajdonképpen azt a hívő, felnőtt hívő életet kell a bérma gyermek elé tárnia a bérma szülőnek, amit szeretné, hogy megtanuljon, hogy lásson. És a bérma gyermeknek azért fontos, hogy olyan megbérmált szülőt válasszon bérma szülőnek, aki esetleges módon tényleg látszik rajta, hogy ő hívő, hogy az egyház életében benne van, hogy fontos számára az, amit él, hogy fontos számára az Isten, fontosak számára a szentségek, és ezt kell ellesnie a bérma gyermeknek a bérma szülőjétől.
3: ha valakinek nincs olyan személy a családban, vagy a baráti társaságában, aki már megbérmált, és akit fel tudnak kérni bérmeszőnek, akkor ő mit tud tenni?
4: Semmi baj, segítünk. Az egyház azért van, hogy ebbe odaálljon, illetve segítsen a bérmagyermeknek. Nagyon sok ilyen van manapság, mert a bérmálás szentségében volt időszak, amikor kevesebben részesültek a felnőttek körében. Van olyan, aki nem is tudja, hogy megvan-e bérmálva, vagy igazából nincs megbérmálva. A lényeg az, hogy mindig próbálni kell azért kitágítani a köröket, mert azért egy ismerősnek az ismerősei között csak találunk olyat. Vagy egy templomi közegben, tehát hogyha most itt is volt a mi jelenlegi bérmálásunknál több olyan személy is, akinek a közvetlen környezetében nem volt megbérmált ember, így nem tudott a saját ismeretségi köréből választani valakit. De mivel jó közösség vagyunk, én a magam részéről több személynek is tudtam ajánlani olyan embert, akit én bátran oda tettem, mint bérma szülő az ő háta mögé, és kapcsolatot hoztam létre közöttük, hogy beszéljék meg a dolgokat, ha esetleg későbbiekben szeretnének beszélgetni, találkozni, esetleges kérdések vannak az egyházzal kapcsolatban, akkor bátran forduljon hozzá ehhez a bérma szülőjéhez, hiszen ez egy fontos kapcsolat, és mondom, hogy létezik, meg ez egy lelki rokonság, tehát itt nem fizikális kapcsolatra kell építeni, hogy jaj, milyen jó barátok vagyunk, és akkor tulajdonképpen igazából a bérma szülőm se jár nem tudom hány éve templomba, de azért szeretném őt, hát nem ezen múlik, tehát hogy nem azon múlik, hogy milyen jó bratiságban vagyunk, hanem hogy lelkileg mi mennyire tudunk közösségbe lenni, mennyire tudunk közösen a Jóisten felé közeledni, mennyire tudjuk a szent lelket, amit a bérmálkozáskor megkap a bérmálkozó, azt mind a ketten magunkban gyümölcstermőként hordozni.
3: Rendben, köszönöm szépen. A kedves hallgatóinknak üzenem, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatták, és Gergely atyával beszélgettünk a Nagyevidéki Szent Teréz Plébáni a templom klápányával. Köszönjük a figyelmet.
2: Az elhangzott interjúval kapcsolatban, Fanni, hozzád az a kérdésem, mert hogy mondtad, hogy teged is az atya bér, vagy az atya készített föl. Neked mi volt a legfontosabb élményed, vagy tudásod így a bérmaállásra való készületben? Ami leginkább megragadott.
3: Nekem nagyon segített a felkészülésbe, hogy két barátnőmmel együtt csináltam végig, és akkor ők ebbe így tudtak támogatni. Együtt jártunk a felkészülésre is, meg a misére is, és ez nekem egy nagyon nagy lendületet adott, így pluszba is. Ez végigben nem tartott a motivációt, de eleve már nagyon régóta szerettem volna bérmálkozni, szóval volt így kitartásom ebben.
2: Uh-huh. És ugye elhangzott, ez egy általános jelenség, hogy ez a kibérmálkozunk az egyházból, hogy neked milyen, nem tudom, perspektívád van, vagy hogy gondolsz így a megbérmáltságod után az életedre az egyházban?
3: Hát amikor én ott ültem a padba, a bérmálkozás közben, akkor a bérma apukám mondta, hogy ez itt a startmező, és most fogunk elindulni ezen az úton, és én tényleg azóta is így tekintek erre vissza, hogy most már sokkal mélyebben tudom megélni a hitemet, és most kezdődött el ez a felnőtt keresztény életmód.
2: Milyen szempont alapján választottad a bérma apukádat?
3: Hát én őt már nagyon régóta ismertem, és amikor még nem kértem fel, csak volt a kérdésem a bérmálkozással kapcsolatban, akkor is mindig őt kerestem meg. És neki van 3 gyereke, és nagyon tetszett, hogy őket neveli a hitre. Szóval ez is egy szempont volt. De tényleg már nagyon sokszor megkerestem őt régebben is ilyen hitbeli kérdéseimmel. Szóval végig támogatott ezen az úton.
2: És ő valaki teológus, vagy ilyen nagy képzett a hitben, vagy hitoktató esetleg?
3: Nem, de régen ő is papnak akart menni. Végül ez másként alakult, most már van 3 gyereke, de igen, ő is ennek akart tanulni.
2: Igen. Tehát, hogy megfogott az, hogy úgy is él, igen, tehát nem igen. Csak arról beszél. Jó, köszönjük szépen. A minden igaz, akkor a következő riport alany nem sokára a telefonvonalban van. Át is adom a szót a következő riporterünknek.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Ismét önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Mivel a Patona gimnáziumának ebben a tanévben ez az utolsó napindítója, egy olyan embert szerettem volna meginterjúvolni, aki a kezdetettől fogva ott volt velünk, ez pedig nem más, mint Biplak Vince, aki nem csak zseniális technikus, de humorával mindenkit felvidít csak egy perc alatt, és nem mellesleg amúgy a Mária Rádió táborában is segítőként tevékenykedik. Szia, Vince! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszöntelek a stafét a túloldalán.
6: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
5: Melyik évben mentél először a Mária Rádió ifjúsági média táborába? Miért? Honnan hallottál erről a lehetőségről?
6: Ez egy érdekes történet. 2022 volt, amikor először ott jártam, és hát szerintem én voltam az ember, aki egyáltalán nem akart oda menni. Édesanyámnak az unokatestvére hallott róla, ő egy médiatanár itt Szolnokon egy iskolában, és kapott egy levelet, hogy van egy ilyen lehetőség, és így eljutott hozzánk ez az információ. Én pedig lévén, hogy nem szeretek semmi új dolgot kipróbálni, vagy nem szeretek új közösségekbe menni, mert viszonylag zárkózott ember vagyok. Úgy voltam vele, hogy biztos, hogy nem semmiféleképpen nem megyek, nem szeretnék egy új közösségnek a része lenni, meg újra beilleszkedni, meg megismerni új embereket. Inkább otthon maradok még erre a hétre, úgyis kezdődik az iskola. És aztán valahogy nem is tudom, hogy hogyan, de igen, tudom, hogy hogyan. Úgyhogy megbeszéltem a szüleimmel, hogy elmegyek egy napra, és hogyha nem tetszik, akkor telefonálok egyből, és hazavisznek. És hát nem telefonáltam.
5: Ez nagyon cuki történet, bocsi. Mi volt a program, illetve hogy osztódott fel? Erről most úgy gondolok, hogy a nagyobbak, kisebbek, akik már több év oda járnak, ezekre.
6: Még nem volt olyan, hogy nagyobbak, kisebbek, és hogy hány éve jár oda valaki. Akkor még egységes volt a program, mert ha jól emlékszem, akkor történt egy generációváltás, és nagy részt új emberek voltunk ott. A program az úgy történt, hogy mondjuk az első nap bementünk, vagy személy szerint bementem én, leültünk ott a szálláson az ágyra, és jött még két srác, és ők is leültek, és egy darabig ültünk a kínos csendben, aztán elkezdtünk beszélgetni, amit jól tettünk, mert azóta nagyon jó barátok vagyunk, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, és együtt szoktunk műsort vezetni, mondjuk a táborokban, vagy a táborokon kívül. A program az meglepően jó volt. Én nagyon szerettem, nagyon nagy tiszteletben álló olyan emberek jöttek előadásokat tartani, akiktől rengeteget tanultunk. Legyen az mondjuk retorika, beszédtechnika, annyit, hogy logopédia, interjú, írás, vagy hát felkészülés interjúkra, hangvágás, volt televízió, stúdió, látogatás, és akkor utána voltunk sétálni egyszer, és Péter felkért, hogy a legutolsó napindítóban vezessem az egyik interjút, ami hát nagyon nagy megtiszteltetés volt, mert hát élő rádióadásban még soha nem is beszéltem egyáltalán, de interjút egyáltalán nem vezettem. Úgyhogy egy kicsit megijedtem, de utána voltam vele, hogy hát, hogyha a többieknek is sikerül, akkor nekem is fog, és hát így azóta itt vagyok.
5: Úgy érzem, téged kicsit beledobtak a mély vízbe. Melyik volt az a program, amelyikhez jobban tudtál kötődni? Itt gondolok azokra, amiket felsoroltál, például az interjú, a hangvágás, a televízió stúdiónak a látogatása, így ezek közül.
6: Mindegyiknek megvolt a maga varázsa. Amit én nagyon élveztem, az a hangvágás volt. A Kossuth Rádió, ha jól emlékszem, a Kossuth Rádióból jött hozzánk egy szakember, bár ebben nem vagyok biztos, amire emlékszem, hogy egy nagyon régi ilyen internetes vicces videót hozott nekünk, amit mi nagyon szerettünk még akkor, és ennek a hangját kellett úgy megvágni, hogy a bácsi a videón ne teljes értelmetlenséget beszéljen, hanem minthogyha jól el tudta volna mondani a szövegét, ezt iszonyat viccesnek találtuk, és utána ilyen nagyobb interjú részleteket is össze tudtunk vágni, és ez valami hatalmas erőnek érződött a kezemben, hogy van valami, ami eredetileg még nem tökéletes, és azt meg lehet csinálni olyanra, ami hallgatható egy rádió műsorban. De ugyanilyen jó volt például a televízió stúdió látogatás, ott pedig egyszerűen csak a közösség miatt nagyon vicces volt. Itt nem is értem, hogy a Keszthelyi tévénél ezt így úgymond hogyan gondolták, de beengedtek minket a stúdióba, használtuk a kamerákat, a feliratozógépet, a vágógépet, és csinálhattunk saját műsorokat, saját vicces dolgokról, ami hát nyilván jó lett, és utána ezeket visszanéztük sok ideig.
5: Hát akkor úgy érzem, hogy nálad inkább a technika, mint az interjúzás van a hangsúlyban.
6: Sokáig így volt, és most idén elkezdtünk hárman, Papdorkával és Barát Benivel műsort vezetni a rádióban minden hónap második kedjén, és úgy érzem, abba is belejöttem, nagyon élvezem azt is most már.
5: Ez a fejlődésnek a csúcsa, úgy érzem. Mikor kezdtél el segíteni a médiatáborokban, illetve az egyes iskolák napindító műsoraiban?
6: A médiatáborokban szerintem a második médiatáborban már volt olyan, amit... Sőt, igen, a második médiatáborban a szakember, aki jött volna a hangvágás kurzust tartani, ő lemondta valamiért, és mi a fiúkkal úgy gondoltuk, hogy akkor ezt most átvesszük, és csináltunk mi is saját felvételeket, saját elrontott interjúkat, amikkel lehetett gyakorolni. Összeraktunk olyan anyagokat, amik ehhez hasznosak, és emlékszem rá, hogy borzasztóan izgultam előtte, de akkor is zseniális volt a közösség, úgyhogy nem kellett volna izgulnom, és nagyon jó, és utána azóta én tartottam ezeket a kurzusokat. Az, hogy a többi iskolának a napindítójával mikor kezdtem el segíteni, nem tudom pontosan, de szerintem, ha jól emlékszem, amikor ez elindult, hogy különböző iskolák készítenek műsorokat, akkor már az elejétől ott voltam.
5: Most már kétszer is említetted a közösséget, és hogy milyen jó, ezért engem az érdekelne még, hogy a magának a tábornak milyen volt a hangulata, már amikor oda így elsőnek bekerültél, meg amikor már segítőként voltál ott.
6: Mindig van egy olyan alaphangulat, amit szerintem más táborban én még nem tapasztaltam. Ez a... nem is tudom, hogyan fogalmazok, feltétel nélküli befogadás, leginkább ezt tudnám erre mondani. Minden egyes alkalommal voltak új emberek, akikkel mindig ugyanúgy jóba lettünk, és mindig ugyanúgy megbarátkoztunk. És van ennek egy jó hangulata, amikor ott vagyunk egy hétig, és teljesen, tehát ugye ez egy bentalvós tábor, tehát nem megyünk haza délután, tehát ott vagyunk egy szálláson, meg együtt eszünk, együtt járunk le a strandra, együtt készítjük az interjúkat, együtt készülünk fel az interjúkra, és ezért nagyon összekovácsolódik a közösség a tábor végére. Rengeteg ilyen belső vicc alakul ki, és nagyon szeretjük.
5: Le fognak vágni minket, úgyhogy most gyorsan is köszönök tőled. Vince, én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és megosztottad a technikával, illetve az ifjúsági médiatáborral kapcsolatos gondolataidat. Még találkozunk.
6: Köszönöm a meghívást.
5: És kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják mi most, ahol Vikla Pincével beszélgettem a Mária Rádió táborával és a technikuskodással kapcsolatban. Ezután hallgassuk meg Osvai Pétert, aki...
2: Ez itt a reklámhelye. Hát, hogy a tábor. Hát, hogy jöjjenek a fiatalok a táborba, csak egy fél perc időt kérek. Idén is megszervezzük természetesen, immár 9. alkalommal kezd helyen a médiatábort, és augusztus 14-e és 19-e között kerül erre sor. Ahogy itt a Vince is beszámolt, rengeteg élménnyel, gyakorlatközpontú táborunk lesz. A táborba jelentkezni, illetve részletes információt, tájékoztatást kapni a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban lehet. Tehát várunk szeretettel mindenkit. Ez itt nem csak a ifjú hallgatóknak szól most ez az interjú, vagy a hirdetés, hanem akár szülőknek, vagy nagyszülőknek, vagy ismerősöknek, akinek van középiskolás korú gyermeke, ismerőse, jöjjön a médiatáborba, nem fogja megbánni Keszthelyren augusztus 14 és 19 között. Most pedig hallgassuk meg a hírperceket, mert ez lesz a következő napirendi pontunk.
5: Én még szeretnék kérdezni tőled a táborral kapcsolatban.
2: Hírek.
7: Imádkozzunk együtt Magyarországért. Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loretto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Árpádházi Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
8: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a nap szentjéről.
9: Luvanga, Szent Károly és társai vértanúk. Afrikában, Ugandában születtek. Meghaltak Ugandában 1885. november 17 és 1887. január 27 között. Károly 1865-ben született Ugandában. 20 éves korában keresztelkedett meg. Több társával együtt Manga király szolgálatába került, aki később őt és 21 társát kivégeztette. Ugandába francia missziós atyák, fehér atyák első csoportja 1879-ben érkezett. Itt a négerek szívesen fogadták őket, de az arab kereskedők felbújtatták Tesa királyt ellenük. 3 évi térütő munkájuk után kiutasították őket Ugandából, de a királyfia, Banga uralkodó, amikor a trónra került, 1884-ben visszahívta őket az országba. A királyi udvarban már voltak keresztények, egyesek magas hivatalban is, köztük a királyi testőrség parancsnoka és az udvarmester. Ketten fedezték fel azt az összeesküvést, amelyet Katikíró a király után az első ember szervezett, ám a király nem végeztette ki, hanem hivatalában hagyta. De Katikíró bosszút fogadott ellenük. Egyre inkább a keresztények ellen hangolta a fiatal királyt, s ennek az lett az első eredménye, hogy 1885. október 30-án királyi parancsra megölték az anglikán püspököt, és vele együtt sok más keresztényt. Kémkedéssel várolták őket. Ugyanígy azt a Kassa Józsefet is, aki minden héten saját jövedelméből legalább egy rabszolgát váltott ki, és hitoktatói munkát végzett. Ő is fejével fizetett hitéért. A 17 éves Subugvao Dénest rajta kapták, hogy hitoktat. Maga a király döfött lándzsát a torkába. Ott feküdt saját vérében egész éjszaka, aztán csak másnap, 1885. május 25-én reggel fejezték le. És még aznap este a király kihirdette, hogy mindazokat, akik imádkoznak, meg fogja öletni. Vanga Károly az apródok vezetője volt, és nyomban fölismerte, hogy nem sokára mindannyiukra halál vár. A köztük lévő négy katekument levizsgáztatták, és azonnal megkeresztelték. Másnap valamennyiüket választás elé állították. Vagy nem imádkoznak, vagy meghalnak. Károllyal az élen mind az imádság mellett döntöttek. Előbb Kagaba Mátyás, a királyi testőrség parancsnoka halt meg, majd Murumba Mátyás, aki szintén magasrangú keresztény volt. Az ugandai vértanúk aktája úgy emlékezik meg róla, mint a vértanúk koszorújában a legszebb virágról. De Károly és többi társának kivégzése késlekedett, mert még nem készült el a vesztőhely. A hóhérok parancsnoka megkísérelte az apródok között lévő saját fiának megmentését. Könyörögve kérte, tagadja meg az imát, s megszabadul. Édesapám, nem teszem, ezután is imádkozni fogok, felelte. Akkor szaladj el, biztatta az apja. Nem, én barátaimmal akarok meghalni, hangzott a felelet, és visszaengedték társaihoz. Június 3-án kunyhójukból kihozták, megkötözve sorba állították őket. Először a vezetőjüket, Vanga Károlyt égették el elevenen. Azt hitték, hogy a többiek megrettennek ettől, de nem így történt. Ezért a többit is összekötözték, hogy így égessék el őket. Kiválasztották a hóhérok parancsnokának fiát, és kötelékét eloldották. A fiú erre sírni kezdett. A király megparancsolta, hogy öljél meg, hát olts ki az életemet, én meg akarok halni Krisztusért. Ekkor apja átadta egy másik hóhérnak, aki megölte, s a mágjára dobta. Megparancsolta, hogy gyújtsák meg a többieket is. Így haltak meg valamennyien Krisztusért. 1885-ben minden szentek napján keresztelték meg Jamari János Máriát. Minden vagyonát a szegényekre költötte. Elfogták, és 1887. január 27-én egy tóba folytották. Ő volt a 22. ugandai vértanú. 15. Benedek pápa 1920-ban boldoggá, 11. Pius pedig Vanga Károlyt az akciókatolika és az afrikai ifjúság védőszentjévé nyilvánította. 6. Pál pápa 1964. október 18-án a Vatikáni Zsinat 3. ülésén avatta őket szentté. Imádkozzunk! Istenünk, te a vértanúk kiömlő vérét keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházat szántóföldjén, amet Vanga Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek Krisztus a mi urunk által. Az ugandai vértanúk, az afrikai ifjúság és az akciókatolika pátrónusai.
8: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
10: Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Csonka Csilla Luca vagyok, és Kemény András tanárúrral beszélgetek, aki a hazai független könyvkiadás több évtizedes múlttal rendelkező, meghatározó alakja, kulturális programszervező és szerkesztő. Emellett a Patrona Hungáriae általános iskola könyvtárosa. Üdvözlöm, tanár úr!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz!
10: Mindörökké, amen! A könyvkiadója miért az Unicus nevet kapta? Jelent ez valamit?
11: Az, hogy különleges. És olyan könyveket adunk ki, vagy adok ki, amik nem tömegigényt elégítenek ki, alacsony példányszámban réteg irodalmat, elsősorban történelmi könyvekkel foglalkozom.
10: És hogy jött az ötlet, hogy önnek saját könyvkiadója legyen?
11: Mert nekem a hobbim a könyv. Én voltam könyvesbolti eladó, voltam könyvkiadónál szerkesztő, voltam a könyves szakújság, mind a két könyves szakújságnál szerkesztő, és az egész életem a könyv. Érettségi után én nyomdásznak jelentkeztem, matek fizikából felvételizve. Oda nem sikerült bejutni, akkor elmentem könyvesboltba dolgozni, és amikor jelentkeztem a tanárszakra Szombathelyre magyar történelemből felvételizni, akkor el is csodálkoztak, hogy mi az, hogy én matekfizika után most magyar történelemből felvételizek, és hát ott is ezt mondtam, hogy a könyv a lényeg, nekem nem az, hogy miből kell felvételizni.
10: És hivatásának tekinti a könyvkiadóban való dolgozást?
11: Hát ez hobbi, ez hobbi. A főállásom az a Patrona Hungáriae katolikus iskola központban könyvtáros vagyok, immáron 18 esztendeje, illetve tanítok az általános iskolában jelenleg 6.-8. osztályokat, osztályfőnök vagyok, úgyhogy emellett ez csak hobbi lehet. Évente 2-3 könyvet hozok ki, és a szerzők között meg a barátaim vannak, úgyhogy azért műhely.
10: És nem érzi-e azt, hogy egy független könyvkiadó hátránnyal indul egy fizetett könyvkiadóval szemben?
11: Az, hogy független könyvkiadó, tehát nagyon sok független könyvkiadó van, ezek mind kis volumenben adnak ki könyvet. Tulajdonképpen van, aki fő tevékenységének tekinti, és küzd a piaci viszonyokkal. Nekem, hála Istennek, a piaci viszonyokkal nem kell küzdenem, mert mindent el tudok végezni, ami a könyvvel kapcsolatos, kivéve a nyomdát, és a legnehezebb eladni a könyvet, ezért vannak alacsony példányszámok, tehát már ilyen 100-200 példánynál állnak meg a kiadások, úgyhogy egy személyes kiadó vagyok, ez azért is jó, mert én vagyok a vezető, és akkor tudok uralkodni magamat.
10: És ez nem nehéz így, hogy így egyedül azért ez sok munka lehet, és hogy ez így nem nehéz, hogy egyedül van?
11: De nehéz. Persze, hogy nehéz, de még egyszer mondom, hogy évente 2-3 könyv nyugodtan belefér, mert a tanulmányi szünetekben, a napnak a többi részében, a hétvégén azért ezzel lehet foglalkozni. Tehát ez a szerkesztéssel kapcsolatos, a szerzőkkel való kapcsolattartással foglalkozom, a tördeléssel, a borítótervezéssel, grafikával, és akkor szépen lassan, ahogy van rá idő.
10: Könyvkiadóján kívül a Patronában is foglalkozik a művészettel. Mi inspirálja a darabok rendezésekor?
11: Nem én rendezem a darabokat, én írom a darabokat, illetve közreműködök abban, hogy a próbákon adok ötleteket, és akkor ott a gyerekekkel foglalkozom. Hogy mi inspirál, a gyerekek inspirálnak. 4 gyerekem már nagyok, de apukaként tudtam, meg én is voltam gyerek, nagyon utáltuk az iskolai ünnepségeket, és arra gondoltunk Gálver a tanárnővel, hogy ezeket föl lehetne dobni egy-egy ilyen színdarab, hát nevezzük színdarabnak, inkább ilyen iskola drámai játékokkal, amik lekötik a gyerekeket, és nem csak a hallgatóságot, hanem a darabban szereplőket is. Egészen elképesztő élményanyagok vannak már a szívemben elraktározva, hogy milyen szép az az együtt töltött próbáknak a hangulata, a munka, a nevetés, az ismeretátadás, ezek inspirálnak.
10: Személy szerint úgy érzem, hogy ez a gyerekek lekötése, szerintem ez sikerült, mert tényleg fantasztikus darabokat láttam eddig én is, amiket rendezett Gálver a tanárnő. És melyik darab volt a kedvence, és miért?
11: Hú, talán a Kossuth Zsuzsáról szóló, most hirtelen a címe nem jut ugyan eszembe, de ugye lánygimnázium a patrona, és a Kossuth Zsuzsáról szóló darab az beleilleszkedett abba a sorba, amikor lány női példaképeket vettem elő, Lépstük Máriát, Kossuth Zsuzsannát, illetve Podmanicki Júliát, hogy fölmutassuk azokat a női értékeket, amik talán inspirálják a gimnáziumba járó lányokat, egy példát adni eléjük. Hogy ez sikerült-e, valószínű igen, és Kossuth Zsuzsáról szóló darab az azért is volt érdekes, mert tulajdonképpen Kossuth Zsuzsa találta föl a Vörös Keresztet. Tehát az, hogy a háborúban a hadsereg, a csata tér közelébe nők, asszonyok, lányok mennek és segítik a sebesültek ellátását, nem csak a saját katonájukat, hanem az ellenséges katonákat is, hát legközelebb az első világháborúban volt ilyen, és abból nőtt ki a Vörös Kereszt. Tehát ezt Kossuth Zsuzsanna már 1848-49-ben csinálta. És még egy érdekessége volt ennek a darabnak, hogy egészen kicsi általános iskolás szereplőktől, elsős szereplőktől föl tanárok, tanárkollégákat is bevontunk, gimnazista szereplők, általános iskolai szereplők, tehát az egész gimnázium rész, és az általános iskola gyerekestől, tanárostól részt vett ebben. Ez talán ezért a kedvencem.
10: Melyik volt a legutóbbi szerzeménye, ami így színpadra került?
11: Hát az már egy felújított darab volt, az első ünnep címet viselte, és egy fiktív történet arról, hogy ugye 1848. március 15-én a pesti forradalom kitört, a márciusi ifjak elindítottak egy folyamatot, mondjuk ezt hívják, azt hiszem, a polgárosodás felé vezető út első lépcsőjének, és a darab az pedig 1849. március 15-én játszódik, ezért az a címe, hogy az első ünnep, hogy megmutatjuk azt, hogy milyen körülmények között emlékezhettek erre a pesti polgárok, ráadásul a patrona itt Belső Ferencvárosban, a Hőgyes Endre utca kellős közelében, Nemecsek Ernő vélt ház helyéhez közel, adta az ötletet, hogy a Nemecsek édesapja a főszereplő, és ez arra is lehetőséget adott, hogy itt ilyen helytörténeti ismereteket is felvillantsunk. A gyerekek összegyűlnek emlékezni, és akkor mindenki valahol volt helyszínen, és akkor elmesélik, hogy ők ott mit láttak. Erről szól a történet, a végén megfogalmazva egy utalást a Pál utcai fiúkra, úgyhogy ez volt idén, ez egy felújított darab volt.
10: És mit érez, mikor egy szerzeményét színpadra viszik a diákok?
11: Hát az egy nagyon jó érzés, az egyik, sőt, ez azt hiszem pont a Kossuth Zsuzsa darab volt az, hogy a Szegedi Karolina hogy a mi asszonyunk boldog, tehát a Boldog Asszony Iskola Nővérek szegedi iskolája elkérte ezt a darabot, és ott is bemutatták. Nagy öröm. Tehát az alkotásnak mindig az adja a sava borsát, amikor színpadra kerül, amikor átadódik. Ajándékba adjuk a nézőknek, hallgatóknak. Az

0: érintett meg különösen?
1: Ez, amit a tanár úr is mondott, az első ünnep, ugye ez volt legutóbb, és az a hazaszeretet, meg az összetartozás, ez így nagyon megérintett. Korábban is mindig, így kisebb koromban is, amikor néztem ezeket a március 15-i előadásokat, akkor is annyira tudtam lelkesedni értük, és most ez így most sem volt másképp ezeknél a tanár úr által szerzett daraboknál sem.
0: Alapvetően történelmi érdeklődésű vagy? Vagy inkább a irodalom az, ami jobban megfog?
1: Nagyon érdekes, mert szeretem az irodalmat, meg ugye a reformkort így a történelemből, viszont inkább a természettudományok azok, amik így igazán érdekelnek, szóval így ilyen kettősség van.
0: Ez nagyon jó, mert egy gazdag személyiség vagy. Köszönöm az interjút. Maradt még pár percünk, ugye itt azért kértem itt szót, én Osvai Péter vagyok, a Mária Rádió munkatársa, az ifjúsági programfelelős, mert hogy egy mérföldkőhöz érkezett a mi történetünk, úgy olyan értelemben, hogy ugye gyakorlatilag most egy iskolaévet csináltunk végig, ha jól tudom, ugye veletek, ti most a Patrona Hungária Gimnáziumnak a tanulói segítségével, ugye itt a havi egy szerdán ti készítettek a napindítókat. Így visszanézve milyen, hogy így gondoltátok, amikor belevágtátok a fejszéteket ebbe, kinek milyen érzés ez röviden?
2: Én személy szerint nagyon élveztem az egészet. Fogalmam sem volt, hogy mire vállalkozok igazából, vagy hát a táborból tudtam egy-két dolgot, de így annyira nem volt meg, hogy akkor most hogy lesz az egésznek az, hát így az egész maga. Nagyon örülök, hogy végül így döntöttem, hogy eljövök és végigcsinálom ezt az egészet. Szerintem illik is hozzám így ez az egész, ez a koordinátorkodás is szerintem illik hozzám.
0: Amit külön köszönök neked.
2: Hát az utóbbi időben kicsit elcsúsztunk, de azért igyekeztünk mindent helyen rakni, úgyhogy igen, az én véleményem az így nagyjából ennyi ezzel a témával kapcsolatban.
0: Fanni?
3: Én nagyon hálás vagyok az elmúlt időszakért, nekem nagyon sokat adott ez pluszba ez a rádiózás, hát főleg abban, hogy megtanulni, hogy minden helyzetet kezelni kell így teljesen spontán, szóval tényleg nagyon hálás vagyok a rádiónak is, hogy itt lehettünk, meg így mindenkinek, akivel ezt így végigcsináltuk.
0: Csilla?
1: Hát az előzetes munka meg az adásokra készülés az néha nagyon fárasztó tud lenni, nagyon frusztráló, de egyébként amikor már itt vagyunk a stúdióban, és az interjút csináljuk, akkor az fantasztikus érzés, mert hogy itt van egy közösség, ami tök jó, tökre megtart, és már van egy-két ilyen belső poénunk, és ez a rádiózás, ez tényleg nagyon, nagyon jó.
0: Sára.
4: Nekem ugye ez teljesen ugyanúgy új dolog volt, és teljesen voltak, amikor ilyen mély vízbe kerültem, már hogy így hirtelen jött, de amúgy meg rengetegről sajnos lemaradtam, de amúgy, amint tudtam, itt voltam, és nagyon is örültem. Most volt az első interjú is, és az is ilyen nagyon jó élménnyel töltött el, hogy sikerült meg minden.
0: Visszatérve egy kicsit még az interjúra, Anna, amit te készítettél a médiatáborral kapcsolatban, ugye te is voltál tavaly médiatáborban, hogy reklámozandó egy kicsit ezt a tábort. Te tavaly miért döntöttél úgy, hogy részt veszel a táborba, és kinek ajánlanád?
2: Hát nálunk úgy indult ez az egész, hogy a gimnáziumban a Tomka Lea tanárnő hirdette, hogy van a Mária Rádiónak ez a médiatábora, és hogy aki szeretne, az menjen el, mert nagyon jó az időtöltés. És az elején nagyon ilyen, amikor még hirdette, akkor olyannak hangzott, hogy hú, hát ez már megint egy tábor a fiataloknak, és ezt megint felnőttek szervezik, és biztos nem tudják, hogy mit kell csinálni a fiatalokkal, meg nem fogjuk élvezni. És akkor végül úgy döntöttem, hogy hát egyik osztálytársammal megbeszéltem, hogy elmegyünk, és akkor jelentkeztem, és kiderült, hogy ő nem jelentkezett, úgyhogy kicsit kínos volt, mert úgy gondoltam, hogy oda fogok menni egy olyan táborba, amiről nem tudok semmit, nem lesz, hogy semmilyen ismerősöm, valószínűleg fura emberek is lesznek, És akkor így gondolkodtam, hogy úristen, ezt miért vállal?

0: álltam be, és akkor elmentem, és emlékszem, hogy beléptem a kapum, és nem tudtam, hogy ki vagy, és akkor megszólítottál, és akkor mondtad, hogy mi a nevem, és akkor elmondtam, és akkor mondtad, hogy hát amúgy van még egy patrolás, meg így néztem, hogy ezt amúgy jó tudni, és igazából nem is ismertem fel azt a lányt, aki az én sulimból jött, és viszont ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megismerjem, és azóta is nagyon jó barátok vagyunk, és rengeteg, hát egy év óta, rengeteget beszélünk egymással így iskolán kívül is, meg iskolai dolgokkal, a rádiós dolgokat is vele beszélem meg elsőként, úgyhogy szerintem ez tökéletes lehetőség volt arra, hogy hát azt, akit ismerem, kéne azt is jobban megismerjem. És hát, hogy kinek ajánlanám? Bárkinek. Igazából most ugye le lett ez korlátozva, hogy 18 alatt kell jönni, úgyhogy mindenki. Szerintem, hogyha már 13 éves vagyok, akkor nyugodtan jön, akkor is olyan, hogyha annyira nem érdekli a média, mert eljön ide és érdekelni fogja, mert olyan érdekesen van előadva, hogy akkor is, hogyha nincs is hozzá semmilyen közöd, akkor is felfigyelsz rá, mert ilyen tényleg ilyen fiatalosan mondják el a mi szavainkkal számunkra, úgyhogy mindenkinek.
1: Na, de nagyon örülök. Még egyszer a hirdetés ide kívánkozik. A Mári Rádió média táborával kapcsolatos minden információ és jelentkezési lehetőség a Mári Rádió honlapján a média tábor menüpontban olvasható. Mindenkinek nagy szeretettel ajánljuk, akár bárkinek rokona van, vagy unokája, gyereke, el tudja képzelni, ajánlja neki jó szívvel, és terjessze a hírét. Augusztus 14-e és 19-e között lesz az idén Keszthelyen. Ennyi fért a mai adásba, most már csak a lekonferálás maradt hátra, úgyhogy ezt át is adom a szót annak, akinek ez a tiszte.
2: Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallhatták, melyet a Patrona Hungária Gimnázium tanulói szerkesztettek.
3: Okeke Sára Csínyere,
4: Kálazi Fanni Anna,
5: Szőke Anna,
6: Gömöri Emese,
7: Jancsó Réka
2: és Benkő Mária. Most pedig hallgassuk meg a Mária Rádió híreit.
8: Június 3-án, 10:50-kor, tevékeny szeretet. Következő adásunkban a múlt szombati országos Karitas zarándoklat kulisszai mögé kalauzolunk titeket. Lőrinc Pál atyát, a katolikus Karitas lelki igazgatóját kérdeztük arról, mitől olyan különleges és lélekemelő ez a közös út a segítők számára, valamint Árvai Ferenc atya, a Főegyház megyei Karitas központ Eger igazgatójának lelkesítő beszédében is belehallgattok a zarándoklat kapcsán. Emellett Zagyva Richard, a katolikus Karitas igazgatója is megosztja velünk a gondolatait, akit közvetlenül az esemény után kérdeztünk az élményeiről. Kapcsolódjatok be ma délelőtt 10:50-kor. Június 3-án 20:16-kor a Dr. Preventor jubileum 12. adását hallgathatják meg szerdán 20:16-tól. A nézők az egyéves születésnapi külön kiadás vendége ezúttal maga Dr. Preventor, az Molnár István Jenő lesz, akit Tóth Enikő műsorszerkesztő kérdez. A műsorkészítés rejtelmei mellett szó lesz arról, hogy miért fontos az empátia, a tolerancia és a szolidaritás. Továbbá
1: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
8: Továbbá az is napirendre kerül, hogy vajon többet látunk-e a gyerekeinkből, mint pillanatképek. Várjuk Önöket sok szeretettel! Ugyanezen a napon Lépcsők sorozatunk szerkesztő műsorvezetője, Farkas Ibolya Mária, pszichológus, a Megszületés Öröme címmel jelentetett meg Június 3-án 9:05-kor a könyv kapcsán a szerzővel Láda Eszter beszélget. Június 4-én csütörtökön Farkas István Lupusz atya távol létében Szabó Ildikó és Németh Petra vezetik napindító élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Hírer Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát 10 órakor kezdődő hitünk és életünk, illetve 2 órai a nap evangéliuma műsorainkban is hallhatják. Június 5-en 10:50-kor szeretettel várjuk kedves hallgatóinkat a kamasz neveléssel foglalkozó műsorunkkal. Ebben az adásban Sean Covey életed 6 legfontosabb döntése című könyve alapján a függőségek sokszínű és kemény kihívásait beszéljük át. Kiemelten a közösség megtartó erejére, mint megoldásra fókuszálva, keresztény szemléletű gyakorlati tanácsokkal. Tartsanak velünk a Gyökerek és Szárnyak következő adásában, hogy közösen fedezzük fel, hogyan maradhatunk támogató szülei kamaszainknak az ilyen rendkívüli küzdelmek közepette is. Az adás önkéntes szerkesztői, résztvevői Benke Móni, Hadrévi Borbála, Lázár Fülep Tíme és Könnyid Zsoldos Andrea. Június 5-én, pénteken 18 órától a Mária Rádióban életige műsorral jelentkezünk, és magyarázatát is hallhatják. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennynek országa, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Takács Ilona szerkesztő, műsorvezető beszélget a vendégekkel, a Horváth Viktóriával és Romhányi Lászlóval, akik a Focolare lelkiségben Isten önkéntesei, megtudhatjuk, hogyan jelenünk meg a társadalomban, mi az a kohó, hogyan segítjük a róma családokat, Ózdon, hogyan ad a kölcsönös szeretet új lendületet, néhány izgalmas tapasztalattal készülünk a hallgatóknak. Részleteket hallhatják az életige műsorban. Hallgassanak bennünket!

0: készítette. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. A hivatásgondozásról fogunk beszélgetni, arról, hogyan segítik elő a domonkos nővérek az új hivatásokat, hogyan szólítják meg azokat, akik szerzetesi hivatást éreznek magukban. Kakucs Adél Petra nővérrel beszélgetünk, az Árpádházi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek apostoli kongregációjának általános főnöknőjével. Üdvözöllek, kedves Petra nővér!
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és hát szeretettel köszöntelek téged is.
0: Köszönöm. A hivatásgondozásról szeretnék érdeklődni, hogy ti mit tesztek azért, hogy legyenek új hivatások. Gondolom valahogy rátok találnak az érdeklődők, akik még bizonytalanok benne, hogy éppen domonkos nővérek akarnak lenni, vagy más szerzetes rendet keresnek. Hogyan segítetek tájékozódni ezeknek a fiataloknak? Mik ennek a folyamatnak a kulcselemei? Illetve első körben azt kérdezném meg, hogy mi a domonkos rend küldetése?
1: Akkor kezdjük a küldetéssel. A domonkos rend küldetése egyrészt az igazság hirdetése, és az igazság az nem más, mint Krisztus. Másrészt viszont a lélekmentés, prédikáció szolgálata, ami nem egyéb, mint az, hogy az imában szemlélt valóságot átadni az embereknek. Ugyanoda érek vissza, ahol az igazságot mondtam, tehát, hogy amit imában megtapasztalunk, megismerünk az Istenből, azt szeretnénk továbbadni az embereknek.
0: Mit jelent ez a gyakorlatban a domonkos nővérek életében? Ti hogy élitek ezt meg?
1: A mi életünk az egy állandó egyensúlytartás a szemlélődés és az aktivitás között. Tehát nagyon fontos az Istennek szentelt idő, vagyis az imádság, mert hát különben nem ismerjük meg az Istent, hogyha nincs ez a csendes, tehát ez az imádság, ez áll külön az egyéni imából, és áll a közösen végzett zsolozsmából, illetve a napi szentségimádásból, szentmiséből. Másrészt van minden nővérnek egy apostoli feladata, egy apostoli szolgálata, vagy tanít, vagy hitoktat, vagy tudományos munkát végez, cikket ír, könyvet fordít, stb. Tehát, hogy különböző területeken dolgozunk, és azon a területen kell neki tanúságot tenni az imádságban megéltekről. Tehát ezt valahogy így próbáljuk megvalósítani.
0: Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki domonkos szerzetes nővér szeretne lenni?
1: Először fontos, hogy legyen hivatása. Aztán fontos az, hogy a közösség el tudja fogadni őt, és ő is a közösséget. Talán ez így a legfontosabb. Amikor azt mondom, hogy legyen hivatás, akkor nyilván nagyon fontos az, hogy domonkos hivatása legyen.
0: Honnan tudja valaki, hogy neki domonkos hivatása van? A hallgatók számára hogy tudjuk ezt elmondani?
1: Igen, akkor most visszacsatolnék a legelső kérdésedhez, hogy hogyan segítünk azoknak, akik érdeklődnek. A mai fiatal számára a legfontosabb szerintem, ha valamit nem tud, vagy valami után érdeklődik, akkor az internet. És az interneten keresztül utána keres. Ezért fontos az, hogy hát, hogy jelen legyünk az internet világában. Tehát nem csak tehát van a közösségnek honlapja, de van Facebook oldala is. És igyekszünk értelmes tartalmakkal jelen lenni ezeken a felületeken. Ezeknek egy része az a célt szolgálja, hogy segítsünk azoknak, akik a domonkos szerzetesi hivatásban gondolkodnak. Ezen a felületen annyira megnyitjuk a közösséget, amennyire meg lehet nyitni, hogy bepillantást nyerjenek, tehát egy képet nyerjenek rólunk az általunk végzett szolgálatról, és nyilván, hogy a kapcsolatot is föl tudják venni velünk, hiszen van ott elérhetőség. Pár évvel ezelőtt Lucia nővérem még egy ilyen hivatás kvízt is készített, és föltette a honlapra, hogy akkor az alapján azzal is segíteni tudjon annak, aki úgy gondolja, hogy esetleg szerzetesi hivatása van.
0: Ez a domonkosnővérek.hu.
1: Igen. Igen, egész pontosan a domonkosnővérek.hu. Igen. Aztán ezen kívül vannak nyitott programjaink, kettőt említenék meg, az egyik az általában február 1-jéhez kötődően a Nyitott Kolostorok Éjszakája, amikor megnyitjuk egy délután és egy este, késő este erejére a kolostort minden érdeklődő nő számára, picit idősebb nők számára, akik már nem a hivatáson gondolkodnak, azok számára is, hogy képet nyerhessenek rólunk, illetve az itt bent folyó életről. Ezen kívül pedig van kimondottan egy olyan, tehát az adom a napom, amikor az érdeklődők számára nyitjuk meg a kolostort, ők eljöhetnek, itt tölthetnek velünk egy teljes napot, velünk együtt imádkoznak, étkeznek, beszélgetnek, előadást hallgatnak, játszanak, és akkor hát ezzel segítve, hogy belülről lássák azt, hogy mi itt hogyan élünk. Ezen kívül a hivatásgondozó tímnek van egy olyan, hát egy programsorozata, inkább ezt így mondanám, a tanítvány kurzus, tehát ez egy egész kurzus, ami egy teljes tanévet átölel. Ez havi egy hétvégét jelent itt nálunk. Ez azok számára van a tanítvány kurzus, akik érdeklődnek a szerzetesi hivatás iránt. Nem feltétlenül, akik domonkos nővérek szeretnének lenni, hanem egyszerűen, akik szerzetesek szeretnének lenni. Azoknak hivatott segíteni ez a kurzus, és ebben van előadás, ima, személyes beszélgetés, csönd, de természetesen van megosztás, közös beszélgetés.
0: Ez itt Budakeszin?
1: Ez itt Budakeszin, igen, Budakeszin. És akkor ennek a végén pedig egy lelki gyakorlattal zárul, tehát egy háromnapos lelki gyakorlat van az itt, tehát az erre járó lányoknak.
0: Igen. Hadd térjek vissza oda, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki domonkos nővér szeretne lenni. Van-e valamilyen különleges feltétele annak, hogy valaki szerzetes nővér lehessen?
1: Több is. Tehát először az életkor 19 és 35 év között kell, hogy legyen, vagyis hogy az alsó és a felső korhatárt említettem. Ezen kívül egészséges személyiségnek kell lennie, tehát hogy mentálisan, pszichésen. Vallását komolyan élő, közösségi életre képes, és hát minimum követelmény az érettségi is nálunk. Természetesen szabad élet állapotúnak, hiszen a szerzetesi fogadalom tétel csak akkor jöhet létre, hogyha nincsen más, tehát ha nem elkötelezett, tehát nem lehet valakinek a felesége például, vagy nem lehet egy érvényes házassága, és úgy nem lehet elköteleződni szerzetes nőnek. Ha valaki úgy eldönti, hogy domonkos nővér szeretne lenni, akkor van egy úgynevezett felvételi folyamat. A felvételi folyamat az azt jelenti, hogy három különböző örökfogadalmas nővérrel beszélget el. Ezen kívül részt vesz egy pszichológiai vizsgálaton, és akkor ennek az eredményeként a három nővér véleménye, illetve a pszichológiai vizsgálat alapján dől el, hogy akkor felvételt nyer, vagy sem. Ha felvételt nyer, akkor a jelölt idő veszi kezdetét a közösségben, ez egy év, és az alatt az egy év alatt ismerkedik a közösségi élettel belülről. Nincsenek különösebb kötelezettségei, együtt él velünk, részt vesz az imánkon, részt vesz a munkánkban, de bármikor szabadon elmehet, illetve bármikor szabadon elküldhető. Ha ez az év befejeződik, és úgy dönt, hogy szeretné ezt az életformát folytatni, akkor kéri a beöltözést. Ha a közösség jóvá hagyja a beöltözést, akkor kapja meg a szerzetesi ruhát, és kap új nevet, szerzetesi nevet, és kezdetét veszi a noviciátus, vagyis az újoncidő. A noviciátus az két év. Az első év az a szigorú, vagy a belső év, így mondanám, Ez meghatározott napi rend szerint zajlik. A noviciának a napi rendjében az ima mellett ott van a tanulás is, tehát örökfogadalmas nővérek meghatározott tematika szerint tanítják őt, de nagyon fontos neki ezen kívül az ima, vagy ezzel együtt inkább az ima. És hogyha ez az egy év befejeződik, tehát az első a szigorú év, akkor utána veszi kezdetét a második év a noviciátusból. Ezt már nem az anyaházban, nem itt Budakeszin tölti, hanem a különböző házainkban, mert hát úgy tapasztalatot szerez, hogy a különböző házakban a nővérek milyen szolgálatot végeznek. Ezen kívül van még egy probációja is, amit nem a saját közösségünkön belül, hanem közösségen kívül valamilyen úgymond nehéz terepen való szolgálattal teljesít. Ha befejeződik ez a két év, és kéri azt, hogy fogadalommal köteleződhessen el a rendünkben, vagyis a közösségünkben, és ezt a közösség is így látja jónak, akkor teszi le az első fogadalmát. Ez ideiglenes fogadalom, vagy pontosabban határozott időre szól egy évre, és ezt még ezen kívül háromszor újítja meg. Legkorábban 4 év juniorátus után, vagy 4 év ideiglenes fogadalom után kérheti az örök fogadalomnak a letételét. Az örök fogadalom letételével válik teljes jogú tagjává a közösségnek. Ha azt nézzük, hogy belépéstől az örök fogadalomig mennyi idő telik el, akkor hát ez így minimum 7 év.
0: És mindig kétoldalú döntés szükséges. Ugye, aki jön, neki kell kérnie, és a közösségnek kell jóvá hagynia azt, hogy tovább léphet.
1: Ez pontosan így van. Tehát, hogy mindig kétoldalú. Tehát neki kell akarnia, és a közösségnek is kell akarnia őt. Hiszen ez egy életre szóló. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ő akarjon ebben a közösségben élni, és az is nagyon fontos, hogy építő tagjává tudjon válni a közösségnek, tehát hogy a közösség is akarjon vele élni egy életen át.
0: Igen. Hogyan szólítjátok meg a potenciális jelölteket, és hogyan választjátok ki a megfelelőket?
1: Hát erre azt hiszem részben már válaszoltam. Megszólítani, tehát így, hogy most ahogy például a Szentírásban olvassuk, hogy Jézus ránézett, megkedveltes, azt mondta, hogy gyere, kövess engem, hát ilyet nem szoktunk.
0: Tehát ilyenfajta toborzás nincs nálatok?
1: Nincs. Olyan, tehát hogy megszólíthatóvá válunk az emberek számára, vagy az érdeklődők számára. Tehát ha valaki megtisztel a bizalmával, odalép hozzánk bármelyik nővérhez, és azt mondja, hogy hát valami hasonlón gondolkodik, segítségre lenne szüksége, akkor természetesen igyekszünk neki segíteni. Direktbe senkit nem hívunk, sőt, aki érdeklődik, annak a szabadságát is maximálisan próbáljuk tiszteletben tartani. Tehát ez csak az érdeklődőnek, vagy a belépni szándékozónak a teljesen szabad döntése lehet. Másképp nem érvényes.
0: Értem, köszönöm. Hogyan választjátok ki a megfelelőket? Mik azok a szempontok, ami alapján tovább léphet valaki ebben a folyamatban, az egyes lépcsőkön?
1: Hát az első az, hogy legyen hivatása. Tehát legyen a Jóistennel egy elkötelezett mély kapcsolata, és akarja ezt a kapcsolatot mélyíteni. Tehát, hogyha ez nincsen meg, akkor nincs miről beszélnünk. És akkor erre épül az rá, hogy a közösségnek építő tagjává váljon, hiszen minden belépő egy kicsit formálja a közösséget. A közösség is formálja a belépőt, de a belépő is a közösséget. És ez ezt jelenti tehát, hogy ez az építő tagja lenni, hogy ilyen csapattaggá tudjon válni egyé közülünk. Aki kiveszi a részét a felelősségvállalásból, akire lehet számítani, és aki számíthat a közösségnek a többi tagjára. Az alkalmazkodó képességet úgy emelem ki, hogy van olyan ember, akinek lehet, hogy van hivatása, de képtelen a közösségi életre. Tehát nem tud egy csapatban, egy közösség tagjaként élni a többivel. És akkor azt, azt nem tudja fölvállalni egy közösség, tehát hiába van neki hivatása, de ilyenkor mi azt szoktuk mondani, vagy nálunk az aj nagy valószínűséggel nem domonkos hivatása van, hiszen nekünk a közösség az egyik alappillérünk. Itt muszáj, hogy közösségi ember legyen az, aki hozzánk belép.
0: Igen. A renden belül kik vesznek részt ebben a folyamatban, a hivatásgondozási folyamatban?
1: A hivatásgondozásnak van egy felelőse, most a Lucia nővérő, ő egy csapattal dolgozik, tehát ezért említettem ezt, hogy hivatástím. Tehát ők hárman állnak a hivatásgondozó programjaink mögött. Maga a felvételi folyamatában ott már nem ezek a nővérek, ott másik három nővér van, a rendi tanácsnak a tagjai, és hát az ő javaslatuk alapján dönt az általános elöljáró a felvételről, illetve az elutasításról.
0: Van szavazás is?
1: Igen. Igen, természetesen.
0: Minden lépcsőfoknál.
1: Minden lépcsőfoknál, sőt, hol tanácsadó, hol pedig nem tanácsadó szavazattal a közösség is szavaz. Tehát amikor egy jelölt kéri azt, hogy beöltözhessen, akkor a közösség, az a közösség, amelyik házban ő a jelölt idejét töltött, tehát szavaz arról, hogy támogatja az ő kérését, vagy sem. Ennek a szavazásnak az eredménye az tovább megy az általános főnöknő, illetve a rendi tanácsnak az asztalára.
0: Konkrétan kik vesznek részt még ebben a képzésben?
1: Hát a képzésben a képzőnek óriási a szerepe, és az előbb azt nem említettem, de a jelölt idő és a noviciátusnak az ideje alatt is főszerep jut a magisztrának. A jelölt magisztrának, illetve a novicia magisztrának. Ő a felelős a képzésért, hát így az egyénnek a formálódásáért. Nagyon-nagyon fontos szerepe van, tehát meghatározó szerepe van ebben az időszakban a magisztrának. Juniorátus ideje alatt is van magisztra, csak akkor a magisztra és a növendék kapcsolata egy picit másabb már, mint így a kezdet-kezdetén. Hiszen akkor, amikor valaki otthagyja a világot és belép egy szerzetes közösségbe, egy teljesen más életformába próbál belegyökerezni. Szó szerint otthagy mindent és mindenkit. A családját, a munkáját, az addig megszokott környezetét, azt az életvitelt, amit addig élt, és valami teljesen újba kezd bele. Itt nélkülözhetetlen az, hogy valaki mellette álljon, és segítse őt, olyan valaki, akinek érzéke van ahhoz, tudása és tapasztalata, hogy ez a folyamat, tehát a beilleszkedésnek a folyamata, az milyen kihívásokat rejt.
0: És aki végigélte ezt, végigcsinálta?
1: Természetesen, hiszen a közösségnek a tagja, tehát a magisztra nem kívülről jön, hanem a közösségünknek az egyik tagja, és az, aki jelölt, vagy novícia magisztra, pontosabban, aki novícia magisztra, ő neki ez főállású foglalkozás, tehát ő mellette nem dolgozik másban ezt. Ez az ő fő feladata.
0: Tehát komoly lelki támogatásra, lelki kísérésre számíthat az, aki belép, hogy valaki van folyamatosan, aki kíséri, lelkileg vezeti?
1: Igen, igen. És nem csak lelki. Tehát, hogy lelki, de egyébként is, tehát, hogy mindenféle problémával, bajjal úgy hozzáfordul, tehát, hogy ő az. És ebben az időszakban egyébként a közösség, tehát a noviciátus ideje alatt a közösség nem is jelez vissza direkt a noviciának. Tehát, hogy minden visszajelzés az a magisztrán keresztül érkezik.
0: Most, hogyha valaki olyan is hallgatja ezt a műsort, aki gondolkodik a szerzetesi hivatáson, mit tudunk mondani egy fiatalné, hogyan döntheti el magában, hogy neki vajon van-e domonkos szerzetesi hivatása?
1: Csak magában nehéz, vagy azt mondanám, hogy rizikós ezt így eldönteni. Az nagyon fontos, hogy beszéljen. Hát elsősorban, ha van neki olyan, hogy lelki atya, vagy lelki anyja, vagy lelki vezetője, akkor azon a fórumon beszéljen. Másodszorban pedig, hát hogy a hivatás gondozóval, tehát hogyha nálunk érdeklődik, akkor mi biztos, hogy a hivatás gondozó felelőshöz fogjuk irányítani. Hát így együtt tudjanak ránézni erre a folyamatra, és utána történjen egy döntés az ő részéről.
0: Vannak-e mostanában fiatalok a közösségetekben?
1: Igen, hál' Istennek. Most a képzésben 3 junior nővérünk van, az egyik most örökfogadalomra készül, tehát Zita nővérnek majd augusztus 8-án lesz az örökfogadalma. Van egy másodéves noviciánk, van egy jelöltünk, aki beöltözésre készül, és 2 érdeklődőnk van, tehát hogy 2 lány jelezte a belépési szándékát, az ő felvételük az most van folyamatban.
0: Összesen hány tagot számlál a kongregációtok?
1: 44-en vagyunk összesen.
0: 4 házban?
1: 4 házban, igen. Igen.
0: Tehát, hogyha valaki belép, arra számíthat, hogy körülbelül egy 10 fős közösségbe csöppen bele, ahol fiatalok is vannak.
1: Hát, gyorsan helyesbítek, tehát a házaink azok messze nem egyforma létszámúak, tehát vannak nagy létszámú közösségek, például a Budakeszi ház, de ez a, tehát aki belép, az biztos, hogy a budakeszi közösségben fogja elkezdeni a jelölt időt, és a noviciátust is itt tölti. Itt történik ebben a közösségben a képzés. Ez a legnagyobb létszámú közösségünk. Ennél már csak kisebb létszámú közösségek vannak, de mindenütt van fiatal is, és hát van idősebb is. Amit így konkrétan, hogyha valaki érzi magában a hivatást, most, tehát azt, hogy ha valaki érzi azt, hogy a Jóisten őt hívja, akkor hát ez a bátorítás, hogy merjen elindulni. Tehát, hogy merjen otthagyni mindent és elindulni, úgy, ahogy annak idején Péter apostolék otthagyták a halászfelszerelést, és elindultak Jézus nyomába, mert hogy az Úristen nem csap be. Ha ő valakit hív, bent van az evangéliumban, hogy 100 annyit ígér még itt, ezen a világon, és ráadásul az örök életet, és hát így tapasztalatból tudom mondani, hogy beváltja az ígéretét. Tehát érdemes ráhallgatni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, sok áldást, sok új hivatást kívánok.
1: Köszönöm szépen, hallgassa meg az Úr.
0: Beszélgetés hangzott el Kakucsadél Petra nővérrel, a Domonkos Szerzetes Nővérek toborzási gyakorlatáról. A felvételt Murányi Nikolett készítette.

0: hírek.
1: Máriához emelt tekintettel gyűltek össze a zarándokok a devecseri Szentkútnál. Elhelyezték az esztergomi ferences templomban Carlo Acutis ereklyéjét. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Devecser és Kolontár között található Szentkútnál több százan gyűltek össze a térségből, valamint Zalavár megyéből is május 30-án. A hagyományos Mária tisztelet jegyében tartott ünnepi szentmise a szűzanya iránti szeretet és az egyházhoz való hűség megerősítésének alkalma volt, írta a Veszprémi érsekség. A szentmise szónoka Járfás Ádám szombathelyi székesegyházi káplán utalt arra, hogy Mária mindig Jézusra mutat, soha nem önmagát helyezi a középpontba. Ez ma is példát ad a keresztény ember számára. Az egyháznak is vannak hibái, mégis Krisztushoz tartozik, ezért a keresztény ember feladata nem az elfordulás, hanem a hűséges kitartás mellette, és nem szabad elhagyni a nehézségek idején sem. Krisztus nem pusztán egy intézményt hagyott ránk, hanem az egyházat és égi édesanyját. Isten szeretete mindig nagyobb annál, mint amit önmagunkról gondolunk. Szent Háromság vasárnapján az esztergomi Szent Anna Ferences templomban a délelőtti ünnepi szentmisén helyezték el Szent Carlo Acutis ereklyéjét, egy hajszálat a Szent Ferenc oltárnál. A koncelebrált szentmisét komáromi előd a Szent Antal esztergomi Ferences gimnázium és kollégium prefektusa mutatta be. Azt kérte, hogy a gimnázium 8-asai adják az asszisztenciát, hiszen ők is 15 évesek. Az áldozás után Radics Dávid, a templom igazgatója elmondta, hogy Erdő Péter bíboros prímás támogatásával Assisi püspöke engedélyt adott számukra, hogy Szent Carlo Acutis tiszteletére kapjanak erekét, amit a múlt héten adtak át Kovács Gábor állandó diakónusnak, aki elhozta Assisiből. A szentmise végén komáromi előd vezetésével helyezték el a Szent Ferenc oltár mellett, ahol mostantól folyamatosan látogatható. Bárki felkeresheti Carlo közbenjárását kérve. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart. Azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Egyházunk a mai napon ugandai vértanúkra, Vanga Szent Károlyra és társaira emlékezik. Vállalják az áldozatot, vállalják a vértanúságot 21-en, és ezzel mintegy megalapozzák az ugandai közösségnek, népnek kereszténységét. Szemmisénket az érettségű diákokért, érettségiző diákokért ajánljuk föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te a vértanúk kiömlő vérét, keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházad szántóföldjén, amelyet Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Pál Isten akaratából a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Krisztus Jézus apostola üdvözletét küldi Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és béke az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságaimban éjjel-nappal szüntelenül megemlékezem rólad. Figyelmeztetlek, érezd fel magadban Isten kegyelmét, amely készföltételen folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett, és engem se szégyelj, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállad az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Ő megmentett és szent hivatásra hívott meg minket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározása és kegyelme szerint, amelyet örök idők előtt adott nekünk Krisztus Jézusban. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki a halált legyőzte, az életet és a halhatatlanságot pedig felragyogtatta az evangélium által. Ennek lettem hírnöke és apostola és tanítója. Emiatt szenvedem a fogságot is, de nem szégyenkezem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok abban, hogy ő meg tudja őrizni rábízott kincsemet addig a napig, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs föltámadás. Megkérdezték őt: Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hát a feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de az is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A föltámadáskor, ha ugyan föltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt felelte nekik: Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak föltámadnak, már nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak föltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvéből a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Márk evangéliumának ahhoz a részéhez értünk, amely szinte ezen a héten befejeződik, és jövő héten már a Máté evangéliumával folytatjuk, és ebben a Márk evangéliumnak a végén Jézushoz Jeruzsálembe odamentek a Herodes pártiak, a farizeusok, ma pedig azt az evangélium részt hallottuk, ahol a szadduceusok mennek oda saját kis kéréseikkel. Mondhatjuk azt, hogy a hatalom mindent elkövetett azért, hogy Jézust valamiképpen szaván tudja fogni, valamiképpen el tudja ítélni. Tehát a kérdések is úgy vannak megfogalmazva, hogy mindenképpen bele tudjanak kötni Jézusba. Jézusnak a válasza nagyon szépen kifejti: Hát nem olvastátok az írásokat? Ti vagytok azok, akik az írásokhoz kötitek az életeteket. Ti vagytok azok, akik mindent elkövettek azért, hogy az írás szava megmaradjon, és ti vagytok azok, akik nem akarjátok megérteni, hogy Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Mondhatjuk azt, hogy ő szól most is a szadduceusokhoz, akik olvassák Jézussal együtt a Szentírást, azokhoz is mind a mai napig. És ezekben a kijelentésekben ott van az az Isten, aki túl lép Ábrahám, Izsák, Jákob életén, és mind a mai napig az élőknek az Istene, azoké, akik ma is hallgatják, ma is megtartják, ma is képesek fölfogni az isteni szót. Tehát amikor Jézus a kérdést meghallotta, erről mondhatjuk úgy, hogy kicsit emberi kérdéseken, emberi problémákon keresztül rávilágít arra, hogy a probléma érdekli őket, de az írás szava nem jut el a szívükig, a gondolatukig. Valamivel nincsenek tisztában, és erre világít rá, és ebben, mint egy Jézus, szinte bennünket is számon kér, hogy amit olvasunk, azt fölfogjuk egyáltalán. És hogyha a végről beszélünk, hiszen Jézust ezek után majd a holnapi napon is újabb kérdéssel jönnek, és mondhatjuk azt, hogy ezzel mintegy befejeződik a Márk evangéliuma, hiszen a szenvedés történetével folytatódik, ezzel mintegy ráirányítja a végre a figyelmünket, arra a végre, amelyet a mai olvasmányban hallottunk. Abban az olvasmányban, amely Szent Pál apostol ír az ő fiának, lélekben fiának, akit Lisztrából vagy Derbéből hoz magával a második missziós útjára, és ezzel Timóteus
személyéhez érkezünk el, aki hitben is eljut a krisztusi evangéliumig, aki próbálkozik azzal a tanítással, amelyet kapott az ő anyamájától, édesanyjától, Laoisztől és Eunikétől, akik átadják az Ószövetség

aki komolyan veszi az Ószövetség minden szavát. Aztán azt is tudjuk az életéből, hogy azért, hogy a választott név fiai ne botránkozzanak meg, ezért aztán körülmetéli Timóteust. Annak ellenére, hogy a jeruzsálemi zsinaton kimondták, hogy mindazoknak, akik nincsenek körülmetélve, azok is fölvehetik a krisztusi hitet, és így indul el Szent Pál apostol arra az útra, amelyet a második útnak nevezünk, és így jutnak el Filippi, Tesszaloniki, Atén, majd pedig Korintosba, aztán pedig Efezusba, és ennek az egésznek a ívét mutatja meg Timóteusnak az élete, aki Efezusban várja meg Szent Pált, és Szent Pál honnan is írja ezt a levelet? Fogságból. Efezusban, Cezáreában, Rómában lévő fogságából. Nem tudjuk pontosan, de egy bizonyos, hogy itt is elmondja a mai részben, fogságban vagyok, de krisztusi reménnyel, józonsággal, szeretettel, reménnyel tekintek az előttem lévő útra. Az efezusi lét lesz aztán Timóteusnak a vértanúságának alapja, hiszen ott van egy Artemis szentély a világ hét csodájához kapcsolódóan, és amikor az Istennőnek akarnak bemutatni áldozatot, akkor Timóteus kiáll és az evangéliumot hirdeti, és ennek lesz aztán a vértanúja, és mondhatjuk azt, hogy követi azt a Szent Pált, aki a tanításban, a hitben az ő apostola, az ő mesterévé válik. Tudjuk Timóteusról azt is, hogy először Konstantinápolyba viszik, majd pedig Olaszországba kerülnek az erekéi, és mind a mai napig nagy tiszteletnek örvend, és amikor májusban elérkezik az ünnepe, akkor körmenettel viszik körbe az erekéit az utcákon, mint egy kérik Timóteusnak azt a segítségét, amelyel így nevezik, a betegekhez tud fordulni, hiszen maga is betegséget szenvedett, és ebben a betegségben kérik az ő segítségét. Timóteus élete majd még elő fog jönni januárban, amikor a szent ünnepe van, azonban a mai levélben mintegy szembesülünk vele, hogy mit is mond Szent Pál apostol az ő tanítványának. Arról beszél az üdvözlet után, a kegyelemnek, a köszöntése után, hogy ebben a hitben kell megmaradnia, amelyet őseitől kapott. És azt a kegyelmet, amelyet Szent Pál az ő tanításával, az ő imádságával kialakított Timóteusban, az nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelke. Kedves testvérek, itt vagyunk a 21. században, látjuk, mennyi csüggett ember él a világban. Nekünk pedig az erő és a szeretet és a józanság lelkével kellene közelednünk hozzájuk. Közben pedig mi is a csüggedtség, a szomorúság. Mondhatjuk azt, hogy evangéliumnak a szégyenletében élünk, mert nem tudjuk megimádkozni azt az evangéliumot, amely kellene, hogy irányítsa az életünket. Jézus azonban megmentett minket. Nem a tetteink alapján, mondja Szent Pál apostol, hanem kegyelme szerint. Ezzel a kegyelemmel kellene élnünk, ezzel a kegyelemmel kellene odafordulnunk a világ felé, és ezzel a kegyelemmel kellene az evangéliumot hirdetnünk. Jézus Krisztusnak az evangéliumát, amely a halhatatlanságot, az örök életet és a halált legyőző diadalt hirdeti. Timóteus, amikor megkapja ezt a levelet, egyesek szerint nem is Szent Pál, hanem valószínűleg az ő köréhez tartozó apostolok, íródiákok írták, mások szerint Szent Pálnak a leveleinek a részleteiből állították össze mindazt, amely egy jó vezetőnek, egy jó közösség püspökének mindenképpen hasznára fog válni. Timóteus levelét tehát egyben

0: Lelkipásztori levélnek is nevezzük, hiszen a lelkipásztori feladatokra hívja fel a figyelmet. De a lelkipásztorok lehetünk mi is, a saját közösségünkben, saját családunkban, ott, ahol éppen élünk, a közösségben, a munkahelyen, lehetünk mi is annak a közösségnek lelkipásztorai, ha másként nem, legalább az imádságban, ha másként nem, legalább az örömben, ha másként nem, az Isten kegyelmében tudjunk megerősödni, és ezzel a lélekkel tudjunk erővel és szeretettel a józanság lelkét adva a világnak, hirdetni Krisztus örömhírét. Amen. Imádkozunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozat vállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be a halottainkat örök országodba, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol, mindörökkel örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatok, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, fogadj jó szívvel áldozati adományainkat, s amint szent féltanúidnak megadtad, hogy inkább a halált válasszák, mint a bűnt, foglalj le minket egészen magadnak, és tégy oltárod méltó szolgáivá, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Vanga Szent Károly hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hősi avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre derült néki Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül zenjük.

Valóban szent vagy, Urunk Istenünk, aki a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, hogy ez ember szent legyen, miként te magad vagy a szent. Tekints kérünk néped adományára, és árazd rá szent lelked erejét, hogy teste és vére legyen szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Mi ugyanis már elveszettek voltunk, és nem tudtunk közeledni hozzád, te mégis nagy szeretettel szerettél minket. Fiad ugyanis, aki erről volt igaz, halálra adta önmagát, és nem tartotta méltatlannak felfeszíteti magát értünk a keresztfájára. De mielőtt a karjait ég és föld között kitárta, a te szövetséged eltörölhetetlen jelét adva, mi akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Velük étkezve, kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva, áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonlóképpen a vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, és neked ismét hálát adva, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szentítka, áldott hirdetjük, Urunk, és itt te vagy föltámadásodat, amíg elmész. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és föltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, fölajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, s add meg nekik a Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tartsd meg minket a szív és a lélek közösségében, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk. Hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Akkor majd végre megszabadulva a romlás sebeitől, teljesen új teremtményi leszünk, és a te Krisztusod háláját örömmel énekelve örökké élünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztőjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életemet.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldogávatásáért. Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk. Szentségi lakomádban részesülve, Urunk Istenünk, megünnepeltük szent vértanúidnak a halálon szerzett győzelmét. Add, hogy amint nekik erőt adtál a kínok elviselésére, erősíts meg minket is az élet nehézségei között, hitben és szeretetben Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A szentmise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hálát.

0: encyklikák.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
2: Harmadik fejezet, a szinódus élménye. A szinódusi összejövetel, amely 1990. október 10-től 23-áig tartott, nagyszerű alkalma lett a találkozásnak, a véleménycserének és a szembesülésnek. Elmélyült az Európa különböző részeiről jött püspökök egymással és Péter utódával való kölcsönös kapcsolata, s valamennyien egymás épülésére szolgáltunk. Főként azoknak köszönhetően, akik az elmúlt totalitárius rendszerekben hosszú és kemény üldözést szenvedtek a hitért. A hit és a szeretet közösségének nagy pillanatait éltük át, és mindannyiunkban fölébredt a vágy, hogy megvalósítsuk az ajándékok testvéri cseréjét, és kölcsönösen gazdagítsuk egymást különféle tapasztalatainkkal. Ebből fakadt az a szándék, hogy meghalljuk a Szentlélek szavát, aki az új kihívásokra adott válasz megtalálásában segíti az európai egyházakat. A szinódusi találkozó résztvevői nem riadtak vissza attól, hogy szerető tekintettel szemügyre vegyék a földrész valós helyzetét, észrevéve fény és árny oldalait egyaránt. Ennek eredményeként tudatossá vált, hogy spirituális és etikai, antropológiai és kulturális területeken súlyos bizonytalanságok vannak. Ugyanakkor egyre erősebben megmutatkozott az a szándék, hogy elmélyedjünk a helyzet tanulmányozásában, és értelmezzük azt, és így meglássuk az egyházra váró feladatokat. Mindebből hasznos irányelvek születtek annak érdekében, hogy egyre láthatóbbá tegyük Krisztus arcát a hiteles tanúságtétellel megerősített, határozottabb igehirdetéssel. Negyedik fejezet. A szinódus evangéliumi megkülönböztetéssel áthatott élményét tapasztalva egyre erősödött az egység tudata, amely összeköti európai részeit anélkül, hogy tagadná a történelmi viszontagságokból való különbségeket. Ez az egység, melynek gyökerei a közös keresztény szellemiségben nyúlnak, összetudja egyeztetni az eltérő kulturális hagyományokat, s mind társadalmi, mind egyházi téren követeli egymás nyílt és folyamatos megismerését a birtokolt értékek nagyobb megosztása érdekében. A szinódus folyamán egyre nyilvánvalóbbá vált, mily erős a remény szomjúhozása. A szinódus atyái magukévá téve a földrészt jellemző bonyolult adatok elemzését úgy látták, hogy Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt egyre erősebb az igény a reményre, ami értelmet ad az életnek, értelmet ad a történelemnek, és értelmet ad a közös cselekvésnek. A szinódus összes reflexiója arra irányult, hogy a Szent Háromság és Krisztus misztériumából kiindulva válaszoljon erre az igényre, a remény igényére. A szinódus újra meg akarta mutatni az egyházában élő Jézus alakját, annak az isteni szeretetnek a kinyilatkoztatását, mely a három isteni személy közössége. Ötödik fejezet. Az apokalipszis képe. A jelen szinódus utáni buzdítással örömmel osztom meg az európai egyházzal a püspöki szinódus második különleges európai összejövetelének gyümölcseit. Ezzel eleget kívánok tenni a szinódus utolsó ülésén megfogalmazott kívánságnak, mellyel a főpásztorok átnyújtották nekem reflexióikat. A reflexióik szövegét azzal a kéréssel, hogy az Európában zarándokló egyháznak készítsek egy dokumentumot a szinódus témájáról. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Miközben hirdetem Európának a remény evangéliumát, vezérkönyvként a jelenések könyvét tartom kezemben. Azt a prófétai kinyilatkoztatást, amely a hívő közösségnek föltárja a történések rejtett és mély értelmét. A jelenések könyve a keresztény közösségeknek szólt, hogy érteni tudják a történéseket, és részt tudjanak venni a történelemben, annak minden kérdésével és szorongatásával együtt. A föláldozott és föltámadott bárány végső győzelmének fényénél. A mikorunkban az a kísértés hangzik felénk, hogy az emberek városát építsük föl Istentől függetlenül, vagy Isten ellenére. Ám ha megvalósulna, az emberi együttlét előbb vagy utóbb helyrehozhatatlan kudarcba fulladna. A jelenések könyve bátorítás a hívők felé. Minden látszat ellenére, s ha nem is érzékelhetők a hatásai, Krisztus győzelme már megtörtént, és Krisztus győzelme már végleges. Ebből az emberi tevékenységekkel kapcsolatban a történelemben jelenlévő és tevékeny föltámadottba vetett hitből fakadóan, alapvetően bizakodó magatartás következik.
1: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Egy nagyon érdekes beszélgetést hallgattam nem olyan rég, és ebben valaki elmesélte, hogy egy ismerőse Thaiföldön nyaralt, valahol a tengerparton, és látta, hogy minden nap ott van egy szegény kínai bácsi, aki kungfúzott, különböző gyakorlatokat végzett. Egyszer csak mellé szegődött a társaival együtt, és a bácsi elkezdte őket tanítani. Ebből egy nagyon jó barátság kerekedett, és amikor letelt a nyaralás, véget ért a vakáció, akkor bementek a tengerparttal szemben lévő szálloda portájára, és megkérdezték a portást. Ismeri ezt a nagyon szegény, sovány kínai bácsit? A recepciós mondta, hát persze, Lili bácsit mindenki ismeri. Látjuk, hogy milyen szegény, mondták a többiek, egy kopott munkásruhát viselt. Mi nem akarunk úgy elmenni, hogy ne adnánk neki valamit. Szeretnénk valami hasznosat vásárolni neki, amit tud hasznosítani a mindennapi életében. Tudná ebben segíteni, hogy mire lenne szüksége? Természetesen, válaszolta a recepciós. Jöjjenek ki velem. Kivezette őket a szálloda elé, majd aztán szembefordította a szállodával és az ott magasló épületekkel, és a következőt mondta. Látják ezeket a szállodákat? Ezek itt mind Li bácsié. Mennyire jellemző ma a ronyrázás? Olyan nevetséges sokszor. Olyasmivel dicsekednek az emberek, ami igazából elenyészik. Mert a dicsőséget összekeverjük saját büszkeségünkkel, önzőségünkkel. Másnak akarunk látszani, többnek akarunk látszani annál, mint amik vagyunk. De ez nekünk nem lehet az utunk. Persze, ha túl akarjuk élni a jövőt. Azt a kiszámíthatatlan jövőt, ami reánk vár. Igazi dicsekvésünk és örömünk forrása az Úr kell, hogy legyen. Ez adja meg az igazi belső békét. Ezzel rázzuk a rongyot.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.

0: Hírpercek.
1: Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka, üzente Leó pápa. Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Árpádházi Szent Erzsébet szenté avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki Bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével. Szombaton este a Máriának szentelt hónap végén a Szent Atya a vatikáni kertben található Lurdi barlangnál imádkozta el a rózsafüzért, melyhez a világ számos Mária kegyhelye is csatlakozott, és kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéjéért. 14. Leó pápa teljes beszédének fordítását a Magyar Kuríron olvashatjuk. A boldogságos szűz Mária a hívő ember mintaképe, aki szívének fülével meghallja, mit mond az Isten. Ha őszinte szívvel keressük a békét, akkor leginkább életünk mindennapi feladata. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Mindenkinek meg kell tennie a maga részét, a kicsiny, de fontos dolgoktól kezdve. Tartózkodva minden szóbeli vagy fizikai erőszaktól, kinek-kinek a saját hivatása és felelőssége szerint. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loreto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ezúttal a mennyei atyáról szeretnék elmélkedni. Az az érdekesség, hogy az Ószövetségi Szentírás majdnem kizárólagosan róla, az első isteni személyről szól. A Szentmisének a könyörgései és kánonjai szintén majdnem mind hozzászólnak. A mi atyánk legismerte imádságunk is hozzászól. És mégis valahogy mint a háttérbe szorulna Krisztus és a Szentlélek mellett. Utána néztem, nekem magamnak van 10 olyan félórás emlékedésem az Úr Jézusról, több mint 10 prédikációm a Szentlélekről, mint püspöknek, bérmálásokon Szentlélekről kellett beszélnem, és csupán egyetlen emlékedést találtam irataim között, amely a mennyei atyáról szól. Hát most ezt a félórát szenteljük ő neki. Neki tulajdonítjuk először is a világ teremtését és fenntartását. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Elsősorban neki tulajdonítjuk a világ fenntartását. 18. Zsoltárban ezt imádkozzuk, Isten nagyságát hirdeti az ég, a mennybolt vallja kezének művét. Egy nap a másnak ezt harsogja át, erre oktatja éj az éjszakát. Nem oly hanggal, nem oly beszéddel, hogy szavukat ne érhetnéd fel, végig a földön szárnyal a szavuk, világ végéig elhat szózatuk. A 101. Zsoltárban ezt imádkozzuk, kezdetben, Uram, a földet teremtetted, az egek a te kezedből születtek. Elmúlnak mindezek, te megmaradsz, mint óska köntös, úgy avulnak el. Mindent, mint rossz ruhát a változásnak adsz, mindenek így avulnak el, te azonban ugyanaz maradsz. Itt mindjárt hadd olvassam fel Mész Lászlónak, a papköltőnek egy érdekes költeményét, az a címe, az Isten ma is fiatal. De még az említse meg azt, nagyon fontos, hogy amikor az Isten szót mondjuk, az majdnem mindig az Atya Istent jelenti, az első isteni szemét, de az az érzésem, hogy ennek mi igazában nem vagyunk tudatában. A felsóhajtunk, hogy jaj, Istenem, Istenem segíts, kire gondolunk? Nem is tudjuk. Pedig egy személyű Isten nincsen. Szóval az Isten szó az majdnem mindig liturgiában is az Atyát jelenti. Nos, ezek után hallgassuk Mész Lászlót. Az Isten ma is fiatal. Mer játszani labdás naprendszerekkel, s harangvirággal, csupa diadal, minden bolondos, szép tavaszi reggel. Ellenfelei, mint ruhadarab, vénülnek, ő meg ugyanaz marad. Örök tavaszban járok csendesen, vén gyermek, és kérem őt, ifjú atyámat, hogy malac keze fogja a kezem, és villanyozza minden porcikámat, míg éveime színes madarak egyre fáradtabb szárnyal szállanak, lelkem örökre fiatal marad. Tehát lélekben akkor maradhatunk fiatalok, hogyha mindig fiatal mennyei atyának a gyermekei maradunk. Ugye, mint tudjuk manapság sokan, tagadják a Teremtő Istennek a létezését is, mert hogy nem találják meg őt a teremtett világban. De hát ez egy teljesen nevetséges ellenvetés. A Teremtő nem alkatrésze az általa létrehozott világnak, mint az órá sem alkatrésze az órának, ezért nem is található meg benne. Ugyanígy az én általam gépelt vagy számítógéppel összeállított szöveg, papír, az se, abba se vagyok én megtalálható. Ezek a gép, az írógép, a számítógép, illetőleg az anyagvilág, az a egyes jelenségnek az eszköz oka, de nem a létrehozó oka. A kettő között az emberek nem mindig tudnak különbséget tenni. Teljesen más az eszköz ok, teljesen más a létrehozó ok. Az anyagvilág, amelyet még a marskárok, és az ateisták ugye istenítenek, az csak eszköz Isten kezében. Ez a világ beszél Istenről úgy, mint rendezőről, törvényhozóról, illetve művészről. Vannak ugyanolyan jelenségek, amelyek mögött nem látunk semmiféle törvényszerűséget, ilyen például az időjárás, vagy az egyes embereknek, mert állatoknak a viselkedése. Pontosan nem tudjuk kiszámítani, hogy mikor mit csinál ez vagy az, milyen idő lesz holnap vagy holnap után. Viszont vannak dolgok, amelyek teljesen szabályosan, rendezetten mozognak. A Föld 24 óra alatt megfordul a saját tengelye körül. Aztán a bolygó társaival együtt egy év alatt 365 plusz nap plusz néhány óra alatt megfordul a nap körül. És egy ismeretlen idő alatt a nappal és a bolygó társaival együtt megfordul egy ismeretlen pont körül. Ugyanígy mozognak az atommagok körül az elektronok is. De az anyag minden ízében engedelmeskedik a törvényeknek, rendezettséget mutat, olyan, mint egy megmerevedett gondolat. A rend azonban rendezőt, a törvény törvényhozót, a gondolat gondolkozót kíván. A rendnek már a felismerése, a megértése is értelmes lényt követel. Annak megvalósulása még inkább rendezőt, értelmes rendezőt tételez fel. A világban fellelhető törvények megismerése, megértése, megfogalmazása is csak értelemmel lehetséges. Azok kigondolása, megalkotása, működtetése még kevésbé képzelhető el értelmes lény nélkül. Aztán Isten a legnagyobb művész. Dicsérik őt a virágok, a virágba borult fák, a madarak még énekükkel is, a lepkeszárnyak, de még a hópehely minták is. A természet tavasz ébredése és az őszi haldoklása is gyönyörű tud lenni. Napkelte, naplemente, a csillagos ég, de még a tiszta víznek a csobbanása, a szélsúgása, ez is mind valamiféle szépséget áraszt magából. És ő dicséri maga az ember. Az emberek a testében sejtek ezrei és atomok milliói dolgoznak azért, hogy szolgálják a gondolkodó és szabad akarattal rendelkező emberi lelket, és hogy megalkossák azt az emberi testet, amely igenis szép. De Isten áll a világ minden szépsége mögött. Ő a művész, aki télen-nyáron kiállítást tart nekünk, tárlatot rendez a mi gyönyörködésünkre. Ez még akkor is így van, ha az emberek nagy része ma már ezt nem is veszi észre. Én, ha kimegyek sétálni ebéd után vagy vacsora után az udvarba, talán is látok gyönyörű sárga, fehér, zöld, lila, piros virágokat. De a legtöbb ember úgy kimegy, úgy sétál, hogy ezeket észre sem veszi. Sajnos ma már érzéketlenné válunk a természet szépségeinek, művészi értékeinek a meglátására és élvezetére, pedig ezek mögött ott van a Teremtő Istennek a művészete. A Bölcsesség könyvében azt olvassuk, hogy a természetüknél fogva balgák voltak az emberek, hiába voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet, a csillagok körét, hatalmas vizet, vagy az ég világítóit tartották világot kormányzó isteneknek. Ha már ezekben isteneket láttak, mert szépségük elbűvölte őket, akkor tudniuk kellett volna, mennyivel kiválóbb az alkotójuk, mert a szépség szerzője teremtette őket. A Rómaiakhoz írt levélben ezt olvassuk, ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttünk, maga az Isten tette számunkra nyilvánvalóvá, mert ami benne láthatatlan, örök ereje, s Isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Szent Pál is megdúlja azokat az oktalanokat, akik Isten fölségét fölcserélték halandó emberek, madarak, négylábúak, csúszomászok képmásával. Tulajdonképpen ezt teszik a marxista ateisták is. Csak hogy ők a csillagok, a madarok és a csúszomászok helyére a csupa nagybetűvel itt anyagot teszik. Hadd mondjam újra, az anyag csak eszköz oka a világban található szépségnek, de nem létrehozó oka. A 138. Zsoltárban ezt imádkozzuk. Egekben, hogyha hágok, ott jelen vagy. Holtra közve sem ágyam, odalen vagy. Naptámadatnak szárnyára, ha kapnék, tenged legszélső szélein, ha laknék, oda is csak a te karod vezet, tart engem ott is jobb kezed. Mert te formáltad a veséket bennem, anyám méhében te formáltál engem. Dicsérlek, hogy oly csodásan lettem, hogy csodás vagy minden műveidben. Hallgassuk meg még Bezsenyi Dánielnek a Fohászkodás című versét. Isten, itt a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Te hoztad a nagy minden ezer nemét a semmiségből. A te szemöldököd ronthat, s teremthet száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és a nadír, szélvészek bús harca, az égi láng villáma, harmadsebb virágszál, hirdeti nagy kezed alkotásit. Buzgón leomlom színed előtt dicső, majdan a lelkem záraiból kikér, s hozzád közebb járulhat akkor, amiután eped ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek, rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemesb lelkek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét, zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat, kezeit takarják. Kedves hallgatóim, a Hiszek Egyben van ám később is szó a mennyei atyáról. Ezt imádkozzuk a folytatásban, hiszek Jézusban, Isten egyszülött fiában. Megint hadd említsem meg, hogy az Isten az Atya Istent jelenti. Aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény az Atyával egylengő, és minden általa lett. Hogyan tudjuk megközelíteni a Fiú Istennek az Atyától való születését, az idő kezdete előtt való születését? Két hasonlatunk van rá. Erről már beszéltem akkor, amikor a Szent Háromságról elmélkedtünk. Tehát Jézus nevezzük a mennyei Atya igéjének. Kezdetben volt az ige, az ige Istenné volt, és Isten volt az ige. Tehát Jézus a mennyei Atyának egy olyan eleven szava, igéje,

képmása. Ha én belenézek a tükörbe, ott meglátom önmagam képmását. Szakosztott olyan, mint én vagyok, csak nem élő képmás, hanem halott. Nem tudok vele párbeszédet folytatni. Mennyei atya képmása azonban élő képmás. Aki az atyában felismeri önmagát, önmagában az atyát, és az atya is felismeri a fiában önmagát, önmagában a fiát. Ez a kölcsönös felismerés, és az ennek nyomában járó, végtelenül ízó szeretet, megszemélyesül is ez a Szentlélek. Tehát a mennyei atya szüli a fiút, de természetesen nem úgy kell elképzelni, ahogy az emberek vagy az állatok születnek, hanem így szellemi módon. Nekünk is vannak néha súlyos szavaink, amelyekben sokat kimondunk magunkból. Azt mondjuk például, hogy édesanyám vagy édesapám, vagy a szüleink azt mondják nekünk, hogy fiam vagy lányom. Ezek súlyos szavak. Vagy amikor azt mondja a hitves a hitvesnek, hogy szeretlek, ennek a szónak is súlya van. De az, hogy valaki egyetlen szóban mindent kimondjon, amit gondol, amit érez, amit szándékol, az senkinek másnak nem sikerült, csak egy valakinek, a mennyei atyának. A kimondott szó pedig, újra mondom, az ige. Ez a fiú, mint Isten. Jézus maga számtalanszor hangsúlyozza azt, hogy ő a mennyei atyának a fia. Csak néhány idézetet veszek most a Bibliából. Engem az élő atya küldött, s általa élek. Ekkor Jézus önmagáról, mint Istenről mondja elsősorban ezeket. Dicsőítelek, atyám, ég és föld ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem, atyám. Senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az atya. És hogy ki az atya, csak a fiú tudja, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Máskor ezt mondja az Úr Jézus, az atya szereti a fiút, és mindent a kezébe adott. Én és az atya egy vagyunk. Az atya bennem van, és én az atyában. Aki engem látott, az atyát is látja. Újra mondom, hogy Jézus az istenségéről beszél. Jézus, mint Isten beszél. Szeretem az atyát, végbe viszem, amivel megbízott. Ezért vállalja Jézus a halált, hogy teljesítse az atya akaratát. Nagyon érdekes, ha megfigyeljük Szent Lukács evangéliumában, amikor az Úr Jézus először megszólal, mit mond? 12 éves korában a templomban, amikor József és Mária rátalálnak, mit mond Máriának? Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem. Tehát először megszólal, az atyáról beszél. És Lukács evangéliumában, amikor kimondja az utolsó szót, az hogyan hangzik? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Jézusnak egész életét áthatotta ez a, hogy ő a mennyei atyának a gyermeke. Jézus, mint ember pedig, mennyei atyának az engedelmes gyermeke. Ez is érdekes, ugye, hogy úgy tanít minket, hogy azt mondjuk, hogy mennyei atyánk, mi atyánk, aki a mennyekben van. Lukásnál így van csak, hogy atyánk, vagy atya, abba. Mi az az abba szó? Tudnunk kell, hogy a héber nyelven az abba szó ugyanaz, mint a magyarban az apa vagy a papa. Zárójelben megjegyzem, az anyát Immának hívták, Imma.
De az apa

az pedig a papa, az pedig a, ahogyan a héber kisgyerek szólította az édesapját, ez volt az abba. Senki más nem merte volna ezt megtenni, egyedül az Úr Jézus, hogy ő a mennyei atyát csak úgy apának szólította, sőt minket is felhatalmazott arra, így szólítsuk Istent, hogy mi atyánk. Ugye mondom, az atya szó mögött tulajdonképpen apa van, apa, papa. Tehát Jézus az atyának a fia. Akkor hadd mondjuk el azt végül, hogy a mennyei atya a mi atyánk is. Nem csak Jézusnak az atya, nem csak a fiú Istennek az atya, hanem a mi atyánk is. Olyan atya, aki szigorúan igazságos. Ez már az Ószövetségben is megnyilatkozik, Mózes esetében, Dávidnál és másoknál, hogy a mennyei atya nagyon szigorú néha. Mindahogyan egy jó szülő is tud szigorú lenni a gyermekeivel szemben. Mózes csak egyszer lázadt fel Isten ellen, és büntetésből nem mehetett be az ígéret földjére. Dávid király azzal bűnhődött, hogy a házasságtörő kapcsolatából született gyermekének a halálát meg kellett látnia. Sőt, Abszalom, a fia is fellázadt ellene, és utána őt is el kellett siratnia. Bűnhődött. Magáról Jézusról is azt olvassuk, hogy a szenvedésből, ez már Jézusra, mint emberre vonatkozik, a szenvedésből engedelmességet tanult. És azt olvassuk a zsidókhoz egy levélben, fiam, ne vedd kevésbé az Úr fenyítését, ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Maradjatok tehát álhatatosak a fenyítéskor. Az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Ő a legjobbat akarja nekünk, hogy szentségének részesévé legyünk. Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mint sem örömet. Később azonban a megigazulás gyümölcsét szerzi annak, aki elviselte. Nagyon érdekes, még Adi is azt írja, hogy Uram, ostorozd meg engem. Uram, bántottál, űztél, megaláztál, sokféle ostort, sóoktatott kezed, te tudnod miért, kis szolgád bizton nagyokat vétkezett. József Attila Sonett című versében ezt írja, ó boldog az, kinek van Istene, ki rettenetes, de maga a jóság. Kinek sebet kap reszkető keze, ha leszakítja a tilalmas rózsát. Hallgassuk meg Samjó Zoltánnak a Szűkkönyök utcán című versét. Nagyon érdekes, azra végződik, hogy Istenem, megversze még. Nem azzal, hogy szeresse még, hanem megversze még. Mert ha megversz, azt jelenti, hogy még szeretsz. Még nem mondtál le rólam. Még nem dobsz ki a szemétbe, mint egy elfuserált márványt a művész. Még láss bennem fantáziát. Most hallgassuk Samjó Zoltánt. A Szűkkönyök utcán hazamegyek. Most hajnali 3 óra. Istenem, vezess a jóra. Békevirágok e szürke kövek, és béke a hajnali ég, Istenem, szeretsz-e még. Züllenem, hullanom rendeltetett, és lehull, aki arra való. Légy velem, mindenható. 20 évvel szerettem, 20 évvel vakon, a sápat és zord, halovány alakom, Istenem, a szívedbe lakom. Nincs éjjelem, nincs, és nappalom sincs, csak e hajnali ég, csak e kék. Istenem, szeretsz-e? Istenem, vezetsz-e?
Istenem, megvers szemét. Újra mondom, a megvers azt jelenti, hogy még látsz bennem fantáziát, még lehetek gyönyörű szobor is. Nos, végül megemlítem azt, hogy a mennyei atya nem csak szigorú atyánk, hanem olyan igazán szerető szívű atyánk is. Ez már az Ószövetségben is megfogalmazódik. Nagyon sokszor nevezi Isten a népét gyermekének. Nem csak népének, nem szolgájának, hanem gyermekének. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam, mint a fiamat. Ezt Ozeásnál olvassuk. Jeremiás, de hát nem olyan kedves fiam nekem, Efraim, és nem olyan dédelgetett gyermekem, hogy minden fenyítés után ne kellene róla emlékeznem. Szívemnek meg kell indulnia, meg kell könyörülnöm rajta. Néha pedig már nem csak atyai, hanem anyai szeretetben fejezi ki magát a próféta. Így panaszkodott Sion, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Megtagadhatja-e szeretetét méhe gyümölcsétől? De még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Másról ezt olvassuk ugyancsak Izaiásnál, mint a fiút, akit anyja vigasztal, úgy vigasztalak meg én is titeket. Aztán gondoljunk csak a tékozló fiú történetére Szent Lukács evangéliumáról, amelynek a főszereplője tulajdonképpen nem a tékozló fiú, hanem az irgalmas szívű, szerető szívű atya, ez a mennyei atya. Mennyei atya alakja abban különbözik elsősorban a muszlimok Allahjától, hogy Allahot nem a szeretet jellemzi, hanem a fenség, az erő, a mindentudás, a mindenhatalom és a szigorúság. A mi atyánkat, mi Istenünket pedig az atyai szeretet jellemzi elsősorban. Nagyon érdekes, hogy a Koránban még ilyet is olvasunk, hogy Allah mondja, bizony sok embert és dzsint teremtettünk a pokolra. A dzsinek azok ilyen féli emberi angyalok közötti szereplők, erről most nem beszélek. Bizony megtöltöm a poklot dzsinnekkel és emberekkel, mondja Allah, ugyancsak a Koránban. Mennyei atya nem azt akarja, hogy megtöltse a poklot emberekkel és angyalokkal, hanem az, hogy üdvözítsen mindannyiunkat, minél több embert. Legyünk a mennyei atya hűséges gyermekei. Ne felejtsük el, hogy amikor megkereszteltek bennünket, a mennyei atya gyermekei lettünk. És akkor a mennyei atya már lelkünkbe rajzott egy jelet, amely örökké rajt marad. Én azt gondolom, hogy még Adam és Annának a Jel rajtam című dala is erről szól. Jellel jelöltek, de nem láthatom. Jellel is élek, le nem moshatom. A jel kér és sürget, hogy vitorlát bonts, értelmet, érzést csak építs és ne roncs. Rajtam még ez a jel, indítsa indulni vágyom, rajtam érez a jel, emel, ha szárnyalni vágyom. A jel érti, érzi a küzdelmeket, a jel bontja, oldja az érzelmeket, a jel szólal bennem, ne légy tévedés, embernek lenni talán küldetés. Nos hát, Isten emberének, a mennyei atya gyermekének lenni biztosan küldetés. Esetleg a Grönland örökös havára, vagy a forró szelecsen homokra, jutatok a hetedik mennyországba, vagy a pokol fenekére,
mindig az ő gyermeke maradok, vagy rossz gyermeke, vagy jó gyermeke. Fontos az, hogy jó gyermekei maradjunk, hogy a mennye, hogyha rólunk is elmondhassa azt, amit Szent Fiáról mondott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvemet találom. Bárcsak mi is elmondhatnánk majd életünk végén, Atyám, én megdicsőítettelek téged a földön, a feladatot, amelynek elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Befejezésül, és már csak Adinak az Istenhez hanyatló árnyék című verséből versét olvasom fel. Akaratomból is kihullasz, én akart, vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek bús szilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelgés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Megüzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Hírpercek.
1: Imádkozzunk együtt Magyarországért! Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loretto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Árpádházi Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki Bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyháza szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balaton-Almádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Katolikus Karitas Tevékeny Szeretet című podcastja. Két hetente szerdánként szeretnénk önöknek megmutatni, mi újság van a Karitas házatáján, hogyan segítünk mi, milyen lelkülettel éljük meg a hétköznapokat, legyünk akár önkéntesei a Karitasnak vagy munkatársai. Sokan közülünk több évtizedes segítik a rászorulókat, szabadidejüket áldozva, úgy gondolom, éppen ezért érdemes megmutatnunk azt, hogy hogyan éljük meg ezeket a találkozásokat azokkal, akik nehezen küzdenek meg az élet kihívásaival, és hogyan kapunk erőt a Jóistentől ahhoz, hogy a családunkban is és a hétköznapokban ezeket beépítsük az életünkbe. Ez az adás különleges adás. 95 éve alakult meg a Katolikus Karitász, Magyar Karitász néven, és 35 éve immár annak, hogy sikerült újjá alakítani a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felkérésére alapos előkészítést követően. Május 30-án Bodajkra szerveztünk ennek megünneplésére egy különleges zarándoklatot, ahová 800 résztvevő jött el az ország különböző pontjaiból. Ezt az adást ennek a zarándoklatnak a bemutatására szenteljük. Elsőként Lőrinc Pál lelki igazgatóval beszélgettünk arról, miért is fontos a zarándoklat és ez az egész különleges ünneplés. Szeretettel köszöntöm Lőrinc Pál atyát, a Katolikus Karitász országos lelki igazgatóját. Az egyik legfontosabb kérdést szeretném hozzáintézni, mégpedig azt, miért fontos nagy volumenben ünnepelni a Karitász jubileumát idén.
2: Talán az első kérdésnél akadok meg, hogy egyáltalán miért fontos az zarándoklat, és a másik az, hogy tényleg, hogy mit jelent az, hogyha ez az zarándoklatban, hát nagyon sok ember vesz részt, és a zarándoklaton való részvételt azt tudnám hasonlítani egy kicsit a közös családi kiránduláshoz, ahol a közös térből a családtagok kiszakadnak, vagy elmennek szándékosan tervezett úttal, és egy szabadidő, számukra kedves tevékenységet valahol gyakorolnak, abból a megfontolásból, hogy együtt legyen a család is. És mindenki valamiképpen lehetőséget kapjon, hogy együtt azt a tevékenységet, hobbis, vagy bármilyen tevékenységet megéljék, vagy megtapasztalják. És a Karitász igazgatói megbeszéléseken is fölmerült, hogy nagyon fontos lenne, hogy a Karitásznak ezt a családias, közösségi vonását valamivel erősítsük, és ez keresztény hagyományban ez a zarándoklat az, ami a leginkább eszközként kínálkozik, és megvalósítható az, hogy a különböző sok-sok egyedi karitás csoport egy közös program felé irányulva, és ez a zarándoklat lenne, egy konkrét cél, ami idén a 2026-os évben a Bodajki Segítő Szűz Mária felé irányulna, hogy miközben ez az utazás és zarándoklat megtörténik, akkor megtörténjen vele párhuzamosan ez a egymás látása, egymásnak való örvendés és lehetőség arra, hogy egyszerűen csak lássuk a másikat. Mert nyilvánvaló az, hogyha egy nagy karitász csoport tömeg jön össze, ahol a vezetők fogják össze a csoportokat, kifejezésre kerül, hogy ki honnan jött, és azt ugye az zarándoklat ünnepi szertartásain vagy ünnepi hirdetményeiben az sor kihirdetik, tehát sor fog kerülni rá, és mindenki fogja tudni, hogy ki jött a Nyírségből, vagy Egerből, vagy Bánságból, vagy a Pécsről, vagy nem tudom, ilyen szombathelyekről. És de nem tud személyesen kapcsolódni, de mi mégis tudunk egymásról. Tehát már az, hogy tudjuk, hogy ilyen jelentős csoport van, ez mindenképpen önmagában erősíti ezt a közösségi érzést, és természetesen a spirituális cél az meg mindenképpen tudatosodik. Most ebben az évben Mária közbenjárását fogjuk kérni, a segítőszűz Máriához azért megyünk. Tavaly évben akkor Sáros Patak volt, és akkor aktuális volt a Szent Erzsébet, aki a Karitász védő szentje, hogy akkor az ő közbenjárását kérjük, és közben az ő közbenjárásokon, vagy példájukon, mind a kettőt lehetne mondani, azt hiszem Mária és meg Erzsébet tekintetében is, élő kapcsolatot alakítsunk ki mindegyikünk a közös cél felé, azaz az Úr szeretete felé. Mert hiszen végül is a Karitász csoportot, ez a közös szolgálat, az Úrban való közös szolgálat, vagy közös élet, az ő életéből való részesedés, az ő megbízásának, vagy küldetésének a megosztása az igazi cél. És ez valamiképpen egy picit kézzel foghatóbbá, megtapasztalhatóbbá válik egy ilyen zarándok eseménynél. És az, hogy pedig az, ebben az évben nagyon sokan jelentkeztek itt a pannonalmi főapátság részéről, én nem mertem vállalni a nagy létszám miatt, hogy még hozok, terveztem, de ez nem valósult meg egy kicsit a saját magam tehetetlensége miatt is, de pótolom ezt egy másik alkalommal a Karitász csoportra, de hogy ilyen nagy volumen meg létszám, az meg önmagában ezt a pozitív élményt adja, hogy azért más, mint hogyha papa-mama ül az asztal körül, és más az, hogyha a gyerekek, és a Karitásznál, meg más az, hogy egy csoport, vagy két csoport, meg más az, hogy országosan, és akkor 19 egyházmegyének, vagy 19 püspök által irányított és segített Karitász csoportjai vannak együtt.
1: Köszönöm szépen, Pál atya, hogy bepillantást engedtél nekünk abba, hogyan is zajlik az előkészület egy ilyen nagyon nagy zarándoklatra, és milyen lelkülettel készülünk mi munkatársak a találkozásra Szűz Máriával, egymással, és hogyan ünnepelhetünk. A folytatásban a nézők megtudhatják, milyen szavakkal buzdította Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója, a zarándoklaton összegyűlt embereket, Karitász munkatársakat és önkénteseket. Az ő beszédéből hallhatunk most egy részletet.
3: Drága testvérek, hogy mit jelent nekünk az egyház nevében és az evangélium szellemében, az roppant egyszerű, pedig sokan nem értik. Tessék gondolni a boldogságos szűzanyára, és már is megértettük, nem? Az egyház nevében és az evangélium szellemében tesz mindent. Pünköst hétfőn volt, a boldogságos Szűz Mária az egyház anyja. Mit csinált? A megijedt apostolokat, akik szétszaladnak, összetereli. Ha ő nem tereli össze a Szentlélek, hogy keresi meg őket? Leülteti őket az utolsó vacsorának a nagy termébe, és ő nem csinál semmit, mert tudja, hogy most nem ő következik, ennyi volt az ő feladata. És az egyháznak a születésekor ott van. Tehát ő az egyház nevében és az evangélium szellemében tesz mindent. meghívott ember, megszólított ember a boldogságos Szűz Mária. És ez a megszólítottsága, ez őt úgy érte, hogy nem erre készült, hétköznapi életre. Arra, hogy a Jóisten őt kiválasztja, hogy nehéz feladatokat fog az életébe tenni, és ő mit csinál, ezekre mond egy óriási nagy igent. Miért? Mert tudja, hogy nem az ő ereje számít, hanem az, amit az angyal mondott neki. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Ezt a szót, hogy kegyelem, annyiszor hallottuk, már tudjuk, hogy mit jelent? Isteni erő, isteni segítség. És ő ezt értette. És amikor azt mondta, hogy ima az Úr szolgáló leánya, akkor azt mondta, hogy rendben van. Ha adod hozzá az erődet, magyarul kegyelmedet, akkor megyek, és teszem. És nem kell gondolkodni, mert te majd irányítasz és vezetsz engem. A boldogságos szűzanya a nagy, megszólított ember. Te elgondolkodtál már azon, pünkösd után vagyunk, hogy a Szentlélek által te is megszólított ember vagy, mint Mária? Örülj ennek. Elgondolkodtál azon, megfelteted magadnak a kérdés, hogy miért vagy te a Karitászban, drága testvérem? A másik, akit ismersz, ő meg nincs. Azért, mert téged is megszólított. Nem olyan frenetikusan, és nem olyan óriási nagy hévvel, mint az angyeli üdvözletnél, hogy jön Gábriel arkangyal, és a boldogságos szűzanyával kommunikál. Mi is vágyunk sokszor erre, hogy Uram, gyere, jelenj már, meg mondjál néhány dolgot. Szerintem lehet, hogy nagyon megijednénk az angyaltól, mint ahogy Mária is tette. Hanem valahol a lelkedbe úgy érzed, hogy valami hang húz engem. Megalakult a karitás csoport, talán épp alapítótag vagy, vagy hallottad, hogy van katolikus karitás csoport, hogy érezted, hogy nekem is ott a helyen megszólított ember vagy. És ez nagyon fontos nekünk, drága testvérek, és köszönöm, hogy erre igent mondtál. Mert amikor az egyház nevében tesszük a jót, és az evangélium szellemében azt az egyházat képviseled, aminek te is a tagja vagy. Eszedbe jutott-e már, drága testvérem, hogy te vagy az egyház. Sokszor az a problémánk, hogyha vannak feladatok, várjuk, hogy majd jön valaki és megteszi. Ne várj erre. Te vagy az a valaki, akinek meg kell tenni azokat a feladatokat, amiket a Jóisten bízott rád. Nagyon sokan vagyunk a Karitász nagy családjában, ezek a megszólított emberek. A világon összesen vagyunk 1,2 millióan. És 95 éve, és a rendszerváltástól pedig újraindulástól 35 éve tesszük a jót. Mi a gondviselés kezében olyan eszközök vagyunk, akiket keres a Jóisten. És én büszke vagyok rátok, és nagyon hálásan köszönöm nektek, hogy ti erre igen tudtatok mondani. Zarándoklaton vagyunk, és a zarándoklat az több, mint egy találkozó. A zarándoklatnak nagyon sok lelki célja van. Az egyik ilyen célunk, amit mondott a püspök atya is, hogy sok mindent itt kell hagyni. Hagyjuk itt mi is a Karitászban a kudarcainkat. Azokat a pillanatokat, amiket elmulasztottunk, amit nem sikerült olyan jól megtenni, mint hogy tettük volna. Azokat a szavakat, kommunikációkat, amiket, amikor már kimondtunk abban a pillanatban, talán egy kicsit megbántunk. Emberek vagyunk. Az apostolok is emberek voltak. Emlékezz vissza, hogy ők mi, az Úr Jézusnak a jó tetteit 3 éven keresztül hogy asszisztálták? Oda mentek hozzá gyerekek, hogy áldja meg őket. Na, menjetek csak innen, Jézus a híres ember, pucolás. Elzavarták őket, és Jézus mit mondott? Engedjétek hozzám a gyerekeket. Vagy a másik, a hegyi beszédnél Jézus mond egy gyönyörű nagy tanítást, óriási tömeg, 15 ezer ember hallgatja, és a tanítványok praktikusokból oda mennek, hogy Uram, már esteledik, küld haza a tömeget, hogy menjenek el a falvakba, vegyenek maguknak élelmet. És Jézus azt mondja meg, hogy dehogy küldöm. Ti adjatok nekik enni. És néznek egy nagyot. Aztán a harmadik, ami bennem van mindig, és legyen lelkiismert vizsgálatunk, a vakkoldus. Amikor hallja, hogy én Jézus, akkor elkezd kiabálni, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Oda menne az apostolok elő futárai, maradj már csöndbe, itt jön ez a híres ember, hát nem te vagy itt a világ közepe címbora. És annyira kiabál, hogy Jézus bátorítja, hozzátok ide. És akkor rájönnek az apostolok, hogy ja, mellé fogtunk, Jézus hívja. És akkor mondják, gyere, téged hív. Ők is emberek voltak, mi is. Néha nehezen megy a karitász munka, vannak nehéz pillanataink. Erről az jut eszembe, hogy van Jézus példázata két testvérről, akit kiküld a szőlőjébe. Az egyik fiának azt mondja, hogy menj ki, fiam, a szőlőbe dolgozni. Megyek, uram, felelte. De nem ment ki. Szólt a másiknak is, menj ki, fiam, a szőlőbe. Dehogy megyek én. Aztán megbántja és kiment. Sokszor mi is így vagyunk, hogy mivel emberek vagyunk és emberi tényezők befolyásolnak bennünket, nem mindig könnyű az apostolok útján járni, ezeket hagyjuk itt. Erősödjünk meg a hitünkben is, kérjünk bocsánatot a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett bűneinkért. Az előző pápánk, Ferenc pápa, fantasztikus, jó dolgokat mondott nekünk a karitászról is. Azt mondja, hogy ha Krisztus marad a fókuszban, akkor elkerülhetjük, hogy a folyamatos társadalmi változások közepette, hol anyagias és hedonista életideál kísért, ne emberi eszközöket keressünk megoldásnak. Fel kell ismernünk Isten jelenlétének a jeleit a való világban még ott is, ahol nem jelenik meg. Az első dolog, testvérek, amit ma meg kell értenünk, hogy mit jelent a számunkra, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében. Ha nem érted meg, akkor nem fogod tudni megvalósítani. Mondok nektek egy példát. Adományosztás van, amit úgy hívunk, hogy csoportos adományosztás, jön mit tudom én 150 ember, és adjuk nekik át az élelmiszercsomagot. Egyik példa, hogyan lehet adományt osztani. Tessék már jönni Mari néni, azt a botot vegyétek már tőle, húzzátok már ide a szatyrot, itt tessék aláírni, nem hozta a szemüvegét, nem baj, majd én aláírom, de menjen már csókolom, hát nézzen hátra, menjen, vannak még ott, itt leszünk még este is, Isten áldja meg, vigyétek már, segítsétek már ezt a nénit, mert feltart mindenkit. Ugyanennyi idő alatt Mari néni drága, de régen láttam. Fiúk, hozzatok egy széket, tessék leülni. Hogy tetszik lenni mi újságban? Múlkor hallottam, hogy orvosnál tetszett lenni. És jobban van. Jaj, de jó, ha valami baj van, tessék szólni nekünk. Ha valami gond van, jövő héten arra járok, be fogok nézni önhöz. Isten áldja meg, persze, hogy csak nem mi segítettünk, a jó Isten, neki tessék hálát adni, a fiúk segítenek, hazaviszik kocsival. Érezted a különbséget? Ugyanaz az idő. A második módszer volt az, amikor az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük a jót. Ezért fontos nekünk, drága testvérek, hogy megértsük. És akkor fogod megértetni, hogyha mi az Isten kapcsolatod. Lépj az Istenhez közelebb, akkor fogod megérteni.
1: Zagyva Richárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával a Caritas zarándoklat után beszélgetünk. Miért volt ez a zarándoklat különleges ebben az évben?
4: Különleges volt sok szempontból, hiszen több mint 800 önkéntes munkatárs zarándok érkezett a Caritas találkozóra és zarándoklatra Bodajkra, a kegyhelyre, segítő szűzanya kegyhelyre. Ugyanakkor Amiatt is különleges volt, hiszen eldöntöttük, hogy minden évben legyen egy olyan találkozó, ahol összejönnek az ország minden tájáról az önkéntesek, munkatársak, de idén 95 éves megalakulását és 35 éves újjáalakulását ünnepeltük a Caritasnak, és pont ezekben a napokban, 35 évvel ezelőtt, június elején jegyezték be a Magyar Caritas, akkor még ezen a néven, Magyar Püspöki Konferencia eldöntötte már a rendszerváltást követően, és közel másfél éves szervezés után, 91. júniusában bejegyezték a Caritast, és ez a történelmi esemény, hogy 35 éve újjáalakultunk, működünk, töretlenül fejlődünk, ez adta most a különleges apropóját ennek az eseménynek, hiszen a tavaly évben például novemberben volt az országos találkozó zarándoklat, most viszont kifejezetten emiatt tartottuk ekkor. És ha a történelmi részről, eseményről is mondjak néhány gondolatot, az azért nagyon fontos, mert ennek egy íve van. 95 év 1991-ben, amikor megalakult, akkor volt egy gazdasági világválság, arra reagált a Magyar Katolikus Egyház, sőt a pápa kiadott egy enciklikát, utána még egyet, még ugyanabban az évben, hogy szerveződjenek újra a karitaszok, reagáljon az egyház szervezetileg is, és a Magyar Katolikus Egyház is válaszként létrehozta először a budapesti Caritas központot, Szent Erzsébet Caritas központ néven, megbízta Mihalovics Zsigmond Caritas vezető, plébános volt Hermina mezőn, hogy fogja össze Caritast, és a püspökkar döntött arról is, hogy országos legyen még abban az évben. És hihetetlen erővel szerveződött, fejlődött, intézményeket alapított, programokat indított, és nagyon erős volt, tehát kikerülhetetlen volt a Magyarországon a Caritas, mind szervezeti szempontból, mind mozgalmi szempontból, minden egyházközségben volt, minden korábbi egyházi karitatív tevékenységet összefogott a Caritas, és aztán jött a II. Világháború után a kommunista államhatalom, amikor szépen évek alatt ellehetetlenítették, és 1948-ban például Mihalovics Zsigmondot is elítélték különböző mondva csinált indokokkal, és aztán elindult a Mindszenti elleni hadjárat is, és szépen a Caritas 48-tól 50-ig teljesen ellehetetlenült, megszűnt. És aztán illegalitásban, szervezeti keretek nélkül a hívek végezték ezt a tevékenységet, jártak a rászorulókhoz, szegényekhez, tartottak szentantalmiséket például Kedden, nagyon sok ilyen érdekes dolog volt, hogy lehetett szervezeti keretek nélkül működni, és aztán a rendszerváltás után pedig újjáalakultunk. És ez a történelmi ív, ez nagyon fontos, mert azt üzeni nekünk, hogy nem lehet megszűnni, nem lehet, tehát ez egy küldetés, nem lehet ezt nem végezni. Ez mind a hívőknek, mind az egyháznak egy közös küldetése, és most ezt ünnepeltük, és csodálatos esemény volt, hogy 800 ember az ország minden részéről eljött, és egy közösségként vett ezen részt. És volt egy ünnepi szentmise, ahol hálát adtunk ezért a 35 évért, de voltak különböző előadások, megbeszélgetések, kerekasztalok, és olyan fontos bemutató például, ahol egy intézmény tudott bemutatkozni, a Székesfehérvári Szent Kristófház. Tehát rengeteg esemény történt, ami egy-egy szeletet mutatott fel a Caritasnak ebből a 35 évéből. És ami a legfontosabb talán így összegzésként is az, hogy egy közösségként is örömmel vettek részt. Tehát nagyon jó volt látni az arcokat, ahogy üdvözölték egymást. Sokan olyan önkéntesek, munkatársak voltak, akik már ebben a 35 évben szinte végig szolgálták ezt az ügyet, a Caritast. Nagyon sokan évtizede, és többen az utóbbi években csatlakoztak, de mindannyiunkat összekötött az, hogy ezt szívvel, lélekkel és küldetéssel végeztük.
1: Ezek szerint abszolút meg tudott jelenni a Caritas lelkisége Bodajkon május 30-án, ezen a jubileumi ünnepségen, és örömmel a szívükben tudtak hazatérni a zarándokok.
4: Ez volt a cél, és én nagyon remélem, hogy ez így történt. Az arcokon látva, a visszajelzésekből valóban ez egy nagyon komoly lelki megerősítő élmény is volt mindannyiunk számára.
1: Örömmel hallom ezt, és köszönöm szépen a beszámolót. Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük figyelmüket! Kérjük, két hét múlva is figyeljék 11 óra körül a Mária Rádió műsorát, mert jelentkezni fogunk. Addig pedig kövessék oldalunkat, a caritas.hu oldalon igyekszünk megosztani azt a sok-sok fontos gondolatot, ami a bodajki zarándoklatunkon hangzott el. Reméljük, találnak benne hasznos és felüdítő lelki tartalmakat, illetve elgondolkodtató szakmai megoldásokat annak tekintetében, hogyan lehet a rászorulóknak a leginkább segíteni. Tevékeny szeretetben gazdag hétköznapokat kívánok addig is. Szabados Elina voltam, a Katolikus Caritas kommunikációs irodájának vezetője. Isten áldása kísérje Önöket!
0: Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották.

az áldás gondolatokat hallják. Legyen áldássá a reggeli ébredésed, amint félálomban a papucsodat keresed az ágyad mellett. Legyen áldássá a kávé illatú derengés, a gyalogutad, amint a busz megálló felé tartasz első ködös gondolataiddal. Legyen számodra áldássá melengető sugaraival a felkelő nap és a téli verőfényben fürdőző fák. Legyen áldássá egy vidám hétvégi kirándulás, amikor felfedezed az ősz lassú színeváltozását. Legyen áldássá a barátaiddal eltöltött este a sörözőben, ahol vidáman beszélgethettek egymás viselt dolgairól. Legyen áldássá társad, barátod SMS-e, az a jó érzés, hogy gondolt rád valaki. Legyen áldássá, amikor szívednek kedves emberek megbíznak benned, annak ellenére, hogy jól ismerik gyenge pontjaidat. Legyen áldássá a munkahelyed, hogy újra helyt állhatsz napi feladataidban. Legyen áldássá számodra az, hogy számítanak rád, pedig sokszor magadban, s a hitedben is bizonytalan vagy. Legyen áldássá egy előadás vagy beszélgetés, amikor hirtelen rájössz valami nagyon fontos összefüggésre. Legyen áldássá, amikor átéled a lélek erejét hétköznapi és ünnepi pillanatokban. Legyen áldássá, amikor egymásra találtok egy lélektestvérrel, akivel félszavakból is megértitek egymást. Legyen áldássá, amikor lelki támaszért fordul hozzád valaki, bár olyan kevésnek, tehetetlennek és alkalmatlannak érzed magadat. Legyen áldássá, amikor belátod Isten igazi nagysága az egyszerű, törékeny dolgokban mutatkozik meg. Legyen áldássá, amikor fontos döntést kell hoznod, bár legszívesebben elodáznád vagy megúsznád azt. Legyen áldássá, amikor meg kell mondanod az igazat, bár még nem tudod, hogyan tedd. Legyen áldássá, amikor el kell engedned embereket, mert senki sem birtokolható. Legyen áldássá, amikor azt érzed, ez így, ahogy van, nem mehet tovább. Legyen áldássá, amikor valaki őszintén rámutat egy tévedésedre, és te nem kezdesz mentegetőzni. Legyen áldássá, amikor más emberek tükrében meglátod önmagadat, és így nagy igazságokat

meg magadról. Legyen áldássá minden tetted, szavad, gondolatod. Legyen áldott az a különleges teremtmény, aki te magad vagy. Egyszeri, megismételhetetlen, csodálatos ember. Legyen áldássá egész életed.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen! Halleluja! Dicső király a vértanú, kezedből kapnak koszorút, a földi létet megveti, s te otthon tégben adsz nekik. Füledbe, Urunk, jusson el, szavunk, mely kérőn esdekel, míg győztes dalunk énekel. Minden vétkünk töröljed el. Kivértanúk hitét adod, győzelmüket te aratod, légy győztes bűneink fölött, bocsásd meg őket, s adj erőt. Kérünk, kegyelmes jó Atya, Atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztaló, egy Isten és uralkodó. Amen.
2: Szeretlek, Uram, én erősségem. Uram, erősítőm, menedékem és szabadítóm. Istenem, segítőm, akiben remélek, oltalmazóm, hatalmas szabadítóm és pártfogóm. Segítségül hívlak, áldott Istenem, s akkor ellenségeimtől megszabadulok. Rám zúdultak a halál hullámai, pusztító áradat rettent engem. Rám tekeredtek az alvilág kötelékei, horkot vetett nyakamra a halál. Nyomorúságomban az Urat szólítottam, Istenemhez kiáltottam. Templomában szavamat meghallotta, s kiáltásom színe elé füléig hatolt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szeretlek, Uram, én erősségem. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem. Megindult és megrendült a föld, a hegyek alapja rengett és megingott, mert Isten haragra gyúlt. Orrából füstlövelt, szájából emésztő tűz, perzselő parázs izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, lába sötét felhőre lépett. Kerubra hágott, úgy röpült, szelek szárnyán siklott tova. Homályba burkolózott, mint valami sátor, úgy takarta őt sötétlő víz, égi felhő. Arcának fényétől a felhők szétfutottak, jégeső zuhogott, és tüzes villám. Menny dörgött az égből az Úr, megzengette hangját a fölséges. Jégeső zuhogott, és tüzes villám. Nyilait hullatta, és szétszórta őket. Villámait szórta, és rájuk ijesztett. Előtűntek a vizek medrei, feltárultak a földkerekség alapjai, az Úr feddő szavától, tomboló haragja viharától. Lenyúlt a magasból, s megragadott engem. Az áradó vizekből magához emelt. Kiragadott szörnyű ellenségeim közül, azok közül, akik gyűlölnek, és erősebbek, mint én vagyok. Sanyarúságom idején rám törtek, az Úr azonban oltalmamra kelt. Kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem. Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Megjutalmazott az Úr igaz voltam szerint, és megfizetett tiszta kezemért, amiért az Úr ösvényein jártam, és gonoszul nem hagytam el Istenemet. Mert szemem előtt áll minden törvénye, és parancsait el nem vetettem. Szeplőtelen voltam előtte, és a gonosztól őrizkedtem. Megjutalmazott az Úr igaz voltam szerint, mivel kezem tiszta maradt szem előtt. A szenthez szent vagy, a jóhoz jóságos, a tisztához tiszta, ám a ravasznak túljársz az eszén. Megszabadítod a megtiport népet, de a nagyra látó kevét megalázod. Mécsvilágot gyújtasz nekem, Uram, fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétben. Ha velem vagy, rárontok az ellenség hadára, Istenemmel együtt fölhágok a várfalakra is. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Mindenki csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak.
3: Olvasmány Jób könyvéből. Három férfi felhagyott vele, hogy Jobbnak felelgessen, mert igaz volt a saját szemében. Ekkor fölgerjedt a Rám nemzetségből való Barákel fiának, a Buzi Elihunak a haragja. Jób ellen támadt fel haragja, mert az Isten előtt igaznak gondolta magát. Három barátjára is mérges volt, mert nem találták el a feleletet, és így eltűrték, hogy Istent meghazudtolja. Míg azok beszéltek, addig Elihu várt, mert azok idősebbek voltak, mint ő. Amikor azonban Elihu látta, hogy a három férfi nem tud többé mit válaszolni, fölgerjedt haragja. Ekkor hozzákezdett Barákel fia Elihu, és így szólt. Fiatal vagyok még, ti pedig már őszek, ezért tartózkodtam, aztán szégyeltem is tudtotokra adni, mi a véleményem. Tehát Jób, figyelj most minden egyes szómra, minden beszédemet jegyezd meg magadnak. Lám, szólásra nyitottam a számat, nyelvem már is forog a szám üregében. Bölcs mondásokat súg majd a szívem, ajkam a szintiszta igazat beszéli. Istennek éltető lelke teremtett meg, a magasságbeli lehellete éltet. Hogyha képes vagy rá, adj nekem választ, adj magyarázatot és szállj velem szembe. Olyan vagyok, mint te. Lásd, nem mint az Isten, én is csak agyagból vétettem. Tőlem nem kell félned, ne rémítsen semmi, míg a kezem sem nehezedik rád. Valóban, te fülem hallatára mondtad, tisztán ki is vettem szavaidnak hangját. Tiszta vagyok, és nincsen semmi bűnöm, mocsoktalan vagyok, nincsen bennem vétek. Csak hogy ő ürügyet keres ellenem, úgy tekint rám, mintha ellensége volnék. Kalodába zárta a lábamat, és szemmel tartotta minden utamat. Nézd, én mondom neked, ebben nincs igazad, mert nagyobb az Isten, mint bármelyik ember. Azért hát ellene miért háborogtál, hogy minden szavadra nem ad feleletet? Mert egyszer az Isten így módon beszél, máskor meg másképpen szól, de nem vesszük észre. Álomlátásokban, éjjeli képekben, amikor még álom borul az emberre, és akkor, amikor ágyában szendereg. Ilyenkor megnyitja az emberek fülét, felriasztja őket ijesztő jelekkel, hogy tettétől visszatartsa az embert, hogy az emberekből kiűzze a gőgöt, hogy az alvilágtól megmentse a lelkét, attól, hogy életét dárda oltsa ki. Fekvő helyén fájdalom figyelmezteti, szüntelen háborgás van a tagjaiban. A kenyértől undorral fordul el élete, kedvenc ételétől undorodik lelke. A húsa elalszik, már nem is látható. Nem látható egyéb, mint csupasz csontváza. Már is közeledik lelke a sírjához, élete a helyhez, hol a holtak laknak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának. Mély kifűkészhetetlenek szándékai, mély megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot kiadott neki? Mély kifürkészhetetlenek szándékai, mély megfoghatatlanok útjai.
4: Olvasmány 6. Pál pápának, az ugandai vértanúk szenté avatásakor mondott szentbeszédéből. Ezek az afrikai vértanúk a mártirológiumot, azaz a győztesek könyvét egy olyan új lappal gazdagítják, amelyen egyaránt szörnyű, véres és dicső események vannak feljegyezve. Egy egész lapot mondtam, amely egészen méltó módon csatlakozik az ősi Afrikának a ma kiváló beszámolóihoz, amelyekről a jelenkorban élő és bizonyos mértékben kishitű emberek talán úgy gondolták, hogy többé már nem is lesz azoknak a lapoknak méltó folytatása. Mert ki is remélhette volna, hogy egy teljesen hasonló példaképet tudunk majd odaállítani azok mellé, a lelkeket megrendítő akták mellé, amelyek beszámolnak a szcili vértanúkról, vagy a kártágói mártírokról, és az uticai vértanúk tündöklő csapatáról, akikről megemlékszik Szent Ágoston és Prudencius is. Továbbá ki hitte volna, hogy az egyiptomi vértanúk mellé, akiknek fönséges dicséretét aranyszájú Szent János írásaiban találjuk meg, majd pedig a vandál üldözések vértanúi mellé napjainkban olyan újabb történetek sorakoznak oda, amelyekben semmivel sem kevesebb a bátor tanúságtétel, és amelyek semmivel sem kisebb dicsőségről számolnak be. Ki gondolhatta volna, hogy az annyira közismert, dicső afrikai vértanú és hitvalló szentek, mint Ciprián, Felicitas és Perpétua, meg a Nagy Ágoston mellé egykor majd odasorakoztathatjuk, Vanga Károlyt, Mulumba Kalemba Mátyást, milyen drága nevek ezek nekünk, és az ő 20 társukat, és külön említésre méltók azok az anglikán egyházhoz tartozó keresztények is, akik szintén Krisztusért szenvedték el a halált. Ezek az afrikai vértanúk minden esetre egy új korszak megnyitói. De jaj, ne gondoljunk most vallásüldözésekre és vallási viszálykodásokra, hanem inkább egy keresztény és társadalmi megújhodásra. Afrikát ugyanis megszentelte ezeknek a vértanúknak a vére, és velük egy új korszak kezdődött el. Ó, bár adná Isten, hogy ők legyenek az utolsó vértanúi is, hiszen oly nagy és annyira értékes az ő áldozatuk. Afrika most újjászületik, mint szabad és önrendelkezésű Afrika. Az a gaztett, amelynek áldozatául estek, oly írtoztató és annyira jellegzetes volt, hogy már maga ez is nyilvánvalóvá teszi, mennyire szükséges, hogy ez az új nép erkölcsileg is teljesen átformálódjék, és a jövő nemzedékeinek egy egészen új lelki beállítottságot tudjon áthagyományozni. Az a gaztett, mint egy elősegíti az átmenetet abból az egyszerű és műveletlen életformából, amelyben voltak ugyan bizonyos kiváló emberi értékek, de tele volt hibával és babonás gyengeséggel, és mint egy saját rabságban volt gúzsba kötve, elősegíti az átmenetet abba a kultúrált életbe, amely már emelkedettebb emberi lelkületet és magasabb fokú szociális életformát követel meg. Amikor küzdünk és a közös hitért harcolunk, küzdelmünket nézi Isten, nézi Krisztus és az angyalok is ránk figyelnek. Mekkora dicsőség, milyen kitüntetés Isten jelenlétében küzdeni, és Krisztustól jutalmul koronát nyerni. Alleluja! Harcoljunk teljes erővel, készüljünk a halálos küzdelemre tiszta lélekkel, teljes hittel és az áhítat fegyverével. Mekkora dicsőség, milyen kitüntetés Isten jelenlétében küzdeni, és Krisztustól jutalmul koronát nyerni. Alleluja!
1: Úr!

Reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vagy a kevét, a testet egészséggel áld. Szívünket békét járja át. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalom, egyetlen úr örök király. Amen. Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat. Buzgó szívvel csak téged kereslek. Ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek. Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vétkezzem ellened. Bő áldás vagy nekem, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad igéit ismételgetem. Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban. Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról. Boldogságomat csak igaz igédben találom, szavaidat nem felejtem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra. Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam. Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi. Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűz próbának vess alá, nem lehetsz bennem gonoszságot. Szám nem beszél az emberek dolgairól. Ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától. Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat. Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam. Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót. Óvj engem, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem, a gonoszoktól, akik szorongatnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram.

Ellehezült szívüket bezárta. Szájukból kevésség árad. Sarkamban vannak, körülvesznek. Szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre. Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlán kölyök. Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket.

0: azoktól, akiknek osztály részük csak ez az élet. Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmaradhatják gyermekeikre. De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek. Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké, amen. Kelj fel, Uram, oltalmazd meg engem.
1: Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, Uram, és szentjeid ujjongjanak.
1: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

jár a lubik, hála. Szeretlek, nem mert megtanítottak mondani, nem mert szívem sugallja ezt a szót, nem mert a hit szava meggyőz, hogy szeretet vagy, és nem is csak azért, mert meghaltál értem. Szeretlek, mert behatoltál életembe jobban, mint levegő a tüdőmbe, jobban, mint a vér ereimbe. Te behatoltál oda, ahová senki sem tudott behatolni. Amikor senki sem tudott rajtam segíteni, valahányszor senki sem tudott megvigasztalni. Minden nap szóltam hozzád, minden órában néztelek, arcodból olvastam ki a választ, szabadból a magyarázatot, szeretetedből a megoldást. Szeretlek, mert annyi éven át velem éltél, és én belőled. Törvényed volt az italom, s észre sem vettem. Belőle táplálkoztam, megizmosodtam, új erőre kaptam, tudatlan kisded módra, aki anyja emlőjét szopja, de még nem tudja őt édes nevén szólítani. Add, hogy a hátralévő időmben legalább egy kicsit hálás legyek neked ezért a szeretetért, amivel elárasztottál, és amitől kitör belőlem a szó, szeretlek.

0: Hírpercek.
1: Máriához emelt tekintettel gyűltek össze a zarándokok a Devecseri Szentkútnál. Elhelyezték az esztergomi ferences templomban Carlo Acutis ereklyéjét. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Devecser és Kolontár között található Szentkútnál több százan gyűltek össze a térségből, valamint Zalavár megyéből is május 30-án. A hagyományos Mária tisztelet jegyében tartott ünnepi szentmise a szűzanya iránti szeretet és az egyházhoz való hűség megerősítésének alkalma volt, írta a Veszprémi érsekség. A szentmise szónoka Járfás Ádám szombathelyi székesegyházi káplán utalt arra, hogy Mária mindig Jézusra mutat, soha nem önmagát helyezi a középpontba. Ez ma is példát ad a keresztény ember számára. Az egyháznak is vannak hibái, mégis Krisztushoz tartozik, ezért a keresztény ember feladata nem az elfordulás, hanem a hűséges kitartás mellette, és nem szabad elhagyni a nehézségek idején sem. Krisztus nem pusztán egy intézményt hagyott ránk, hanem az egyházat és égi édesanyját. Isten szeretete mindig nagyobb annál, mint amit önmagunkról gondolunk. Szent Háromság vasárnapján az esztergomi Szent Anna Ferences templomban a délelőtti ünnepi szentmisén helyezték el Szent Carlo Acutis ereklyéjét, egy hajszálat a Szent Ferenc oltárnál. A koncelebrált szentmisét komáromi előd a Szent Antal esztergomi Ferences gimnázium és kollégium prefektusa mutatta be. Azt kérte, hogy a gimnázium nyolcadikasai adják az asszisztenciát, hiszen ők is 15 évesek. Az áldozás után Radics Dávid, a templom igazgatója elmondta, hogy Erdő Péter bíboros prímás támogatásával Assisi püspöke engedélyt adott számukra, hogy Szent Carlo Acutis tiszteletére kapjanak erekét, amit a múlt héten adtak át Kovács Gábor állandó diakónusnak, aki elhozta Assisiből. A szentmise végén komáromi előd vezetésével helyezték el a Szent Ferenc oltár mellett, ahol mostantól folyamatosan látogatható. Bárki felkeresheti Carlo közbenjárását kérve. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk ragozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy jöttünk lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Június 3-án szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, a Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor, a nap evangéliuma Szentírás magyarázat Volter Kálmán diakónussal 14 órakor, Jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora hangzik el 16 óra 30 perckor. Fábri Kornél atya előadása a Nagymaros ifjúsági találkozóról, az első és második rész hangzik el 16 óra 35 perckor. Kerényi Lajos piarista atya műsora az embertitkáról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. A tábori lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora a Hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsora hangzik el 20 óra 16 perckor. Farkasi Bolya Mária pszichológus a Megszületés öröme című kötete kapcsán a szerzővel Ládai Eszter beszélget 21 óra 5 perckor. Karácsony Tibor atya műsorát 22 órától hallgathatják meg. Bacsa Dávid atya homiliái hangzanak el 22 óra 30 perckor. Bátor Botond Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Székely János püspök atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma a befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.

Mennyei atyánk, a te országod, az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus, a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és az emberiesség ajándékát. Bocsáss meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adja népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörögj értünk. Ámen.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Nemzeti Kegyhely Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. június havában. Június 6-a szombat, óvodások zarándoklata Zagykó Lászlóval, Szeged. Június 12-e péntek, Jézus szíve búcsú, a Katolikus Szeretett Szolgálat intézményeinek zarándoklata, a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatásával, Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökkel. Június 13-a szombat, Szűz Mária szeplőtelen szíve búcsú, a Szeretett Láng mozgalom zarándoklata, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspökkel. Június 14-e vasárnap, Páduai Szent Antal búcsú, Puskás Antal tartományfőnökkel, Pécs. Június 28-a vasárnap, Szent László ünnepe, a lovasok zarándoklata, Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspökkel.
1: A Városmajori Katolikus Egyesület szeretettel hív mindenkit a 2025. szeptemberétől folytatódó első pénteki konferencia beszédekre. Helyszín: Városmajori Jézus szíve plébánia, 12. kerület, Budapest, Csaba utca 5 szám. Valamennyi családot megvédem és oltalmamba veszem, amely szükségeiben isteni szívemhez fordul, legyen bármilyen súlyos helyzetben. A szétbomlott családokat ezzel az eszközzel megint egyesítem, az Alakóki Szent Margit által kapott ígéretekből. A 2025-2026. Évben ismét megszervezik a családoknak szóló első pénteki konferencia beszédsorozatot az esti szentmiség keretében, amelyek 18 órakor kezdődnek. Ezekre a szentmisékre minden alkalommal más atyát hívnak, arra kérve, hogy 20-25 perces szentbeszéd keretében mondja el a megjelölt családokat érintő témáról gondolatait, valamint a téma gyakorlati vonatkozásait. Mi a mai valóság? Szeretnék, ha minél többen vennének részt ezeken a szentmiséken, hogy együtt imádkozzanak a magyar családokért. Első pénteki szentmiségtől, a homíliáktól és a közös imától azt várják, hogy a családok keresztény hívek hozzáállásában és tetrekészségében megfelelő változást eredményezzen. Az esti 18 órai szentmise után szentségimádást tartanak. Minden családot, fiatalt sok szeretettel hívnak és várnak.
2: A következő alkalom június 5-én lesz. A téma: az élő hitet keressük. A témával kapcsolatos gondolatait megosztja velünk dr. Ciglányi Zsolt pápai káplán plébános. Cserkész könyvbemutató. Szeretettel hívják és várják a kedves érdeklődőket június 9-én este 7 órától a 433-as Szent Bernát cserkészcsapat történetét ismertető, színes fotókkal és kordokumentumokkal gazdagon illusztrált könyv bemutatójára a Szent Imre plébánia dísztermébe. Budapest, 11. kerület, Hinfi utca 9 szám. A plébániához szervesen kapcsolódó 433-as cserkészcsapat történetének összeállítását több éves kutatómunka és előkészítés előzte meg. A kötet létrejöttét és a 433-as cserkészcsapat történetét dr. Sziráki Márton ismerteti.
0: Programajánlót hallottak.

0: رادیو. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
1: A Szent Mónika ima csoport a dicsőséges rózsafűzért imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Isten.

0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítését mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztagot ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben. Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mily nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe földet.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged, szent szűz, a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élővizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Urban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
6: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka, üzente Leó pápa. Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Árpádházi Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki Bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével. Szombaton este a Máriának szentelt hónap végén a Szent Atya a vatikáni kertben található Lourdi barlangnál imádkozta el a rózsafüzért, melyhez a világ számos Mária kegyhelye is csatlakozott, és kérték a szűzanya közben járását a világ békéjéért. 14. Leó pápa teljes beszédének fordítását a Magyar Kuríron olvashatjuk. A boldogságos Szűz Mária a hívő ember mintaképe, aki szívének fülével meghallja, mit mond az Isten. Ha őszinte szívvel keressük a békét, akkor leginkább életünk mindennapi feladata. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Mindenkinek meg kell tennie a maga részét, a kicsiny, de fontos dolgoktól kezdve. Tartózkodva minden szóbeli vagy fizikai erőszaktól, kinek-kinek a saját hivatása és felelőssége szerint. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loreto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya. A szokott módon a szerdai általános kihallgatás a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándok csoportokkal és hívekkel. Olasz nyelvű beszédében a Szent Atya folytatja a katekézi sorozatát a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, és elmélkedésének középpontja ugye a liturgika, és a múlt szerdán erről beszélt, és gondolom, hogy most is ezekről, erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézist tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatás a mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube fórumon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli gli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
3: L'évangile selon saint Luc. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Parole du Seigneur.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta. Ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
4: Jézus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Wort des lebendigen Gottes.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
1: Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor.

0: 攻读圣路加福音。他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行，他们强留他说，请同我们一起住下吧，因为快要晚上，天已垂暮了。耶稣就进去同他们住下。当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了，掰开递给他们，他们的眼睛开了，这才认出耶稣来，但他却由他们眼前隐没了。以上是基督的福音。
1: Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu.
2: Através dos ritos e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
3: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról szóló katekézist, a liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni, a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önkényes ceremóniák összessége, hanem az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk. Éppen ezért a zsidat arra hív bennünket, hogy a liturgiában megvalósító hit misztériumát a szertartások és az imádságok által értsük meg, és a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk, amely képessé tesz arra, hogy Jézus Krisztus által felismerjük és megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ez akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók és néma szemlélők, hanem testünkkel, elménkkel, szívünkkel részt veszünk a liturgiában, engedelmeskedve az Úr parancsának, és a rítus által megtanulunk figyelni Isten igéjére, hálát adni és imádni Isten, testvéri közösségben élni, és egyházi egységre törekedni. Tehát felfedezzük, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. A ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol be bennünket, és ez olykor szemben állhat spontán egyéni hajlamainkkal. Mégsem a szabadság korlátozása a cél, ellenkezőleg ünnepélyes egyszerűséggel megszakítja a rohanást, és visszavezeti a lényeghez. Így felfedezzük a cselekvés egy másik dimenzióját, amely nem hasznosság vagy termelékenység irányít, és a liturgiában megtapasztalhatjuk az ajándék logikáját, a szívet megújító megállást, felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. A liturgikus rítus nyelvtanát a jelek és a szimbólumok alkotják, és a zsina tanítása szerint az ember megszentelődése érzékelhető jelek által jut kifejezésre, és ezek révén valósul meg. Az egyház katekizmusa mélyíti a jelek jelentőségét. Az Ószövetség eseményeiben pontosodik, és Krisztus személyében és művében tárul fel teljesen. Különösen beszédes példa a víz szimbóluma. A teremtéstől kezdve az özönvízen, a Vörös-tengeren való átkelésen és a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig ugyanaz a jel vezet bennünket. Amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem jelentések és értékek egész világát idézi. Amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, felébred bennünk a kereségben kapott ajándék tudata, és Krisztus új életéhez való tartozásunk. Lehetnek egyszerűek, mint a téthajtás, vagy a békejele, vagy összetettebbek, mint a szentségek cselekményei. Tehát a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket. Megérintik a szívet és az értelmet, hatnak az anyagi elemekre, emberre, tehát valódi egyházi kapcsolatot hoznak. A Desiderio Desideravi apostoli leveiben Ferenc pápa Romano Guardini gondolatát idézve azt írta, a liturgikus nevelés első feladata az, hogy az ember ismét képessé váljon a szimbólumok megértésére. Szükségünk van arra, hogy a liturgia ritusai neveljenek bennünket. Gondosan, önkényességtől mentesen kell ápolnunk ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Az élő és áhítatos liturgia tapasztalata, amelyet megfelelő misztagógiai tanítás kísér, a legjobb eszköz arra, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. A megtestesülés logikája szerint ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, az egész ember bevonja a szellemet, a lelket és a testet egyaránt. Kedves hallgatók, most a különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét. Egy pár perc múlva majd visszatérünk mi is, és összefoglalom rövidebben lényegesen a Szent Atya mai katekézisét, utána pedig egy pár gondolatot is megosztunk a témával kapcsolatosan.
4: Il vous assure de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous souhaitons nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie sacrée. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple revêtement extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais la médiation ecclésiale par laquelle le don divin nous parvient. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, ce qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. La sobriété solennelle de ces rythmes interrompt l'activité frénétique, nous ramenant à l'essentiel. Dans la liturgie, la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'entre eux. Les symboles ont une dimension singulière, performative et transformatrice, générant un sentiment d'appartenance, touchant le cœur et l'esprit, suscitant d'authentiques relations ecclésiales. Nous avons besoin de nous laisser éduquer par les rites de la liturgie en soignant avec délicatesse et sans arbitraire la beauté de nos célébrations et en nous engageant dans une authentique mystagogie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse est la meilleure ressource pour réveiller en chacun cette ouverture à la rencontre avec Dieu qui ne peut avoir lieu qu'en impliquant l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
3: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat.
2: Fratelli e sorelle, hosszano le vostre liturgie.
3: Különösen a Mauritiusról érkezett fiatalokat, adja Isten, hogy liturgiáitok szépségükkel és ünnepéssel.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium.
2: Tovább folytatjuk a Sacrosanctum Concilium dokumentumról a katekézisünket, különösen a Szent Liturgiában jelenlévő rítus jel és szimbólum jelentőségéről, és a keresztény liturgia ritusa az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk, és a liturgiában arra kapunk meghívást, hogy egész valónkkal, vagyis testünkkel, lelmünkkel, szívünkkel vegyünk részt és lépjünk be a Szentlélek által átjárt valóságba. Tehát a liturgia jelekből és szimbólumokból épül fel, amelyek nem csak kifejeznek valamit, hanem alakítanak és át is formálnak bennünket. Például a térhajtás Isten imádását fejezi ki, míg a béke jele az egyházi közösségünkre mutat rá, tehát a béke jele a közösségre mutat rá, és a jelek segítenek felidézni a szentségek alapvető cselekményeit is, amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, emlékezünk Krisztus iránti elköteleződésünkre és a keresztségi fogadalmunkra. És ahogy közeledünk Krisztus testének és vérének ünnepéhez, mindannyian újítsuk meg a nyitottságunkat az Istennel való találkozásra, a szimbólumok mélyebb megértése által. És köszöntöm szeretettel az angol nyelvű zarándokokat, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Ausztráliából, Indonéziából, Myanmarból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat. Külön köszöntöm a Taipei nyilatkozat, ez pontosan nem értettem című konferencia résztvevőit, valamint a reményt adni a gyermekeknek elnevezésük globális csúcs találkozó szervezőit és résztvevőit, és miközben készülünk az Úr napjára, erősítse meg bennünket az az isteni ajándék, ez az isteni ajándék, és tegyen bennünket Krisztus szeretetének tanúivá minden ember számára, akivel találkozunk. Isten áldjon benneteket!
3: Des Zweiten Vatikanischen Konzils betont, die Christen sollten dem Geheimnis des Glaubens, dem eucharistischen Opfer, nicht wie Außenstehende oder stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen. Der Ritus der Liturgie bezieht die Gläubigen mit Hilfe einer klar definierten Abfolge von Gebeten und Gästen mit ein und führt sie hin zum Hören des Wortes Gottes, zur Danksagung und Anbetung, zum brüderlichen Teilen und zur kirchlichen Gemeinschaft. Lassen wir uns auf die sinnenfälligen Zeichen und Symbole der Liturgie ein, die uns das Geheimnis Christi immer tiefer erschließen und in

0: eigener Weise in uns die Heiligung bewirken, die sie bezeichnen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca.
2: Szeretettel köszöntöm szívesen a német nyelvű zarándokokat. Kívánom, hogy a Rómában eltöltött idő segítsen benneteket, hitetek elmélyítésében és lelki gyarapodásotokban, és külön szeretném üdvözölni a Rómában élő Osztrákok Egyesületét, amely alapításának 100. évfordulóját ünnepli. Az Úr áldása kísérje valamennyiüket.
0: Ein herzliches Willkommen den deutschsprachigen Pilgern. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in der ewigen Stadt, der euch helfen möge, im Glauben zu wachsen. Besonders grüße ich die Vereinigung der Österreicher in Rom, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial que, dando una forma de...
2: Kedves Mári Rádió hallgatók, röviden összefoglalnám a Szent Atya katekézisét. A Sacrosanctum Concilium konstitúció, zsinati konstitúcióról, amely a Szent Liturgia néhány alapvető eleméről szól, a rítusról, a jelről és a szimbólumról. A zsinat arra hív bennünket, a II. Vatikáni zsinat kihangsúlyozza a Szent Atya, hogy a liturgiában megvalósuló hit misztériumát tulajdonképpen a szertartások és az imádságok által értsük meg. És azt mondja, hogy a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, tehát a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül az életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk a ritus, és képessé tesz arra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét. És ez csak akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók vagy néma szemlélők, hanem egész testünkkel, elménkkel és szívünkkel részt veszünk a liturgiában. Másodszor a ritus által megtanulunk figyelni Isten szavára, hálát adni és imádni őt, testvéri közösségben élni egymással és az egyházi egységre törekedni. Ezáltal felfedezzük a ritus által, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. Tovább harmadjára pedig a ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol bennünket össze. Ez ugye sokszor szemben áll a spontán egyéni hajlamainkkal, de nem a szabadság korlátozása a célja ellenkezőleg a ritusnak, hanem egyszerűségével megszakítja a rohanást, és visszavezet a lényeghez. És így felfedezzük a cselekvésnek egy olyan dimenzióját, amelyet nem a hasznosság irányít. A liturgiában megtapasztaljuk az ajándéknak a logikáját, vagyis felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. Tehát a rítus nyelvtanát jelek és szimbólumok alkotják. Különleges beszédes példa a víz szimbóluma, hogy a teremtéstől kezdve az özönvíz, a Vöröstengeren való átkelés, a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig, ugyanaz a jel vezet bennünket. Tehát a víz szentségi jellé válik, amely Krisztus halálába és feltámadásába való belemerülésünket fejezi ki. A jel és a szimbólum szavakat gyakran szinonimaként használjuk, de valójában a jel akkor válik szimbólummá, amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem az értékek egész világát idézi fel tulajdonképpen. Tehát a jel és a szimbólum hasonlata, ugye, tehát a jel szimbólummá válik. És amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, akkor felébred bennünk az a tudat, hogy én Krisztus új életéhez tartozok a keresztség által. Tehát a szimbólumok tulajdonképpen gyakorlati jellegűek, cselekvések. Mint egyszerűen a térdhajtás, vagy a békejel, amelyet a szentmisében gyakorlunk, és ezek a szentségeknek úgymond az alapvető cselekményei. És a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket, ha engedjük, közösséget teremtenek, megérintik a szívet és értelmet, és valódi egyházi kapcsolatokat hoznak létre. Szükségünk van arra, hogy a liturgia rítusai neveljenek bennünket, ápolnunk kell az ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Tehát a legjobb eszköz arra az élő liturgia tapasztalata, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. De ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, ha az egész embert bevonja. Szellemet, lelket és testet egyaránt.
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. O Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na liturgia, o rito, o sinal e o símbolo são a mediação eclesial dos dons divinos. Por meio deles, podemos saborear a presença de Deus em Cristo. A solene simplicidade da liturgia, feita de gestos...
4: Kedves hallgatók, különböző nyelveken még folyik az összefoglaló, a Szentatyának a beszédét tolmácsolják a jelenlévőknek. Én köszönöm, Tibor atya, hogy így érthetőbbé, vagy közelebb hoztad azt, amit a Szentatya mondott. Úgy érzem, hogy amióta ez a katekézis sorozat elkezdődött, ezt egy kicsit többet kell rágni, vagy emészteni, vagy nem tudom. Lehet, hogy rosszul mondom
2: nem,
4: én.
2: Nem, ezt úgy jól mondod, ezt be kell rágni, úgy, igen, hogy érezzed jól az ízeket.
4: Igen, és rágni. Nem lehet csak úgy átfutni. Tehát igen. Nem mondhatod, na jó, hát jókat mondott, és tovább megyünk. Ezeket tényleg át kell elmélkedni. Viszont itt most úgy, ahogy beszélgettünk, hogy el volt olvasva egy igerész, ugye a Lukács evangéliumából, ahol az Emmauszi tanítványokkal találkozik Jézus és a kenyértörés, de hogy erről nem esett szó. Ez valami papi szokás, hogy így időnként felolvasnak egy igerész, de teljesen másról elmélkednek, vagy ez hogy van?
2: Hát igazad van, jogos a kérdés, igen. Szent Ágoston mondja, hogy az embernek meg kell nyitani a szívét a kegyelem előtt. És a mai evangéliumi rész, amit a Szentatya kiválasztotta a katekézisének alapjául, van egy olyan szó, felhívás benne, hogy maradj velünk.
4: Jaj, tényleg.
2: És
4: ez a legszebb szó.
2: Ez az egyháznak az örök imája, és ebbe sok minden belefér, mert ugye a tanítványok nem ismerik fel Jézust.
4: Igen.
2: És mégis érzik, hogy szükségük van rá, és akkor szívükben már ugye dolgozik a kegyelem. És Jézus jön, és megismétli, amit az utolsó vacsorán megtöri a kenyeret. Tehát ez egy jel, egy szimbólum. És az egyház örök imája, ugye, hogy maradj velünk. És ez a kérés az egyház 2000 éves imája lett tulajdonképpen. Tehát maradj velünk, ez is sok mindent akar. Tehát például, amikor a hitünk meggyengül. A hétköznapi életünkben is így van, hogy amikor elérzékenyülsz, hogy valami bánt, akkor ott van valaki melletted, akkor mondod, maradj még egy picit velem, fogd a kezem, beszélgessünk még, ugye? Hát itt ez történik, egy jel, egy szimbólum. Uh-huh. Akkor, amikor szenvedésért, amikor nem értjük Istennek az útját, amikor úgymond életünk estéjéhez érkezünk tulajdonképpen, akkor azt mondjuk, hogy az egyház imájába, hogy Uram, maradj még velem egy picit, ugye. Tehát különösen megható itt az evangéliumban is, amit felolvastak, hogy esteledett már, ugye. És ez nem csak a napnak a végét jelenti, hanem az emberi életnek az alkonyát is. És éppen ezért mondja a Szent Atya is ma a katekézisében, hogy a jel, a szimbólum, a ritus, liturgika, liturgia, az tulajdonképpen az egész emberi valónkat megkívánja. Követeli. Szellemi, lelki és a testi oda tartozást úgymond. Tehát Uram, maradj velünk, mert nélküled sötét lesz.
4: Elveszünk,
2: igen.
4: És sebezhetőbbek vagyunk.
2: Tehát itt kezdődik, hogy maradj velünk. És ekkor megnyílik a szemünk, ugye, az oltár, az eukarisztiában megnyílik a szemünk, és ugye az evangélium tulajdonképpen négy igét használ, hogy kezébe veszi a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ezek mind ilyen liturgikus cselekmények tulajdonképpen. Ugye az ember, aki nem tanulja, annak eszébe se jut az ilyen, de teológiailag ezt így lehet megfogalmazni, hogy a liturgia a jel és szimbólumokból áll. Tehát a Szent Mise az kimondottan jelekből és szimbólumokból tevődik össze. És ez benne van, ugye az átváltoztatáskor fogod a kenyeret, megáldod, megtöröd és oda nyújtod a híveknek. Tehát ez az esemény csúcspontja tulajdonképpen egy asztal közösség. És a Szent Atya ezt hangsúlyozta ki, hogy az egyház, ugye sokféle ember van benne, de mégis egységet alkotunk a közös hitünk által. Tehát itt a teológia világosan felismeri az oltári szentségnek a titkát. A tanítványok addig hallották ugye az írásoknak a magyarázatát, de a teljes felismerés tulajdonképpen a kenyértörésben történik meg. És ez az egyháznak az ősi tanítása, hogy Jézus Krisztus az ige asztalánál, az eukarisztia asztalánál találkozik velem. És veled, és velünk együtt. És a második vatikáni zsinat szerint, tanítása szerint Krisztus jelen van. Tehát az összegyűlt közösségben, a maga az igében, a szolgálatot tevő pap személyében, az eukarisztiában, és együtt a hívek közösségében. Tehát ez a jel, a szimbólum, együtt, és ezért választott a Szent Atya, gondolom, és így nem gondolom, hanem biztos vagyok benne ezt a szentírási részt, és az Emmauszi történet tulajdonképpen valójában ez a Szent Misének az ősképe. Én úgy értem, hogy Krisztus, tehát nem, először is úton van az ember. Másodszor pedig Krisztus magyarázza nekik az úton az írásokat. Harmadjára megtörténik a kenyértörés, megnyílik a szemük, és aztán tanítványukká válnak.
4: És lángol a szívük.
2: Lángol a szívük. Tehát megnyílt a szemük, ugye? Nem egyszerű fizikai látásról van itt
4: persze,
2: szó.
4: Persze.
2: Igen, tehát
4: hát addig is látták, hogy ott van Jézus.
2: Tehát a Szentírás tanítása szerint ugye a tanítványok szeme azért nyílik meg, mert előbb megnyílt a szívük. Tehát sok ember ugye a Biblia nyelvén a szem megnyitása, megnyilása, ez a hit ajándéka. A feltámadt Krisztus viszont nem emberi értelemmel lehet őt felismerni, tehát a hit kegyelmére van szükség, ezért bekezdtem így a beszédet, a Szent Ágoston is mondja, hogy a kegyelem, ugye. És sok ember látja az ostját, de csak a hívő ember ismeri fel benne az, hogy az Krisztus teste. De sokan kételkedve állnak oda, hogy na, ez most mi. Sok ember olvassa a Szentírás, de csak a hit világosságában találkozik benne az élő Istennel. És a tanítványok szeme is azért nyílik meg, mert a szívük, ugye, hogy mondottam, előbb megnyílt, de már útközben ők befogadták az igét, de most az oltári szentségben, az eukarisztiában eljutnak teljesen a teljes felismerésre. És akkor Jézus, érdekes, hogy jön a következő fázis, Jézus eltűnik.
4: Ha szívedben van Jézus, de, nem kell lássad fizikai szemeddel, nem?
2: Így van, nem hagyja el őket, miután felismerték, ugye akkor Jézus eltűnik. És első pillantásra ez egy kicsit különösnek tűnik, feltehetjük a kérdést, miért nem marad velük?
4: Azért, már szívükben van.
2: Más módon van most már jelen. Na, ezt kell nekünk is elfogadnunk. És a más mód, ezek a jelek, a ritus, a szimbólum, a liturgián keresztül. Tehát a földi látható jelenlét átadja helyét a szentségi jelenlétnek.
4: No, hát én...
2: És a tanítványoknak ezt meg kell tanulni. Krisztus nem csak testi alakban, őt nem csak testi alakban tudjuk megtalálni, hanem magában az egyház életében, a liturgiában, a ritusban, a szentmisében, a jelekben, a szimbólumokban, legfőképp az oltári szentségben. És ez a húsvéti hitnek a lényege.
4: Nagyon köszönöm, nekem most így eszembe jutott, hogy 2009 augusztusában, mikor legelőször Medjugorjében voltam, és hát szentáldozáshoz járultam, mert mondták, hogy áldást lehet kérni, de nekem a pap ugye azt mondta, hogy Corpus Christi, és én nem voltam akkor katolikus, de azt mondtam, hogy hát ha ez Krisztus teste, mindegy, mibe kerül, én azt úgy is elfogadom, és az egyházból úgyse tehet neki. És én akkor azt mondtam, hogy milyen kiváltságosak a katolikusok, én mindent meg fogok tenni, hogy katolikus legyek. És én azóta is azt érzem, hogy igen, kiváltságosak vagyunk, sajnos nem tudatosítjuk eléggé. Nem is úgy veszünk részt sokszor a szentmisén, hogy találkozzunk Jézussal, mert akkor lángolna a szívünk, és akkor tudatosítanánk magunkban, hogy mi élő tabernákulumok vagyunk. Két lábon járunk, bárhova elviszük Krisztus, hogy hát kéne látszódjon rajtunk, hogy mi tényleg Krisztust hordozzuk. Hát ennél nagyobb öröm kell-e, vagy nem?
2: Igen. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan, ugye a szinodális út, ez is kapcsolódik az Emmauszi tanítványok történetéhez, hogy együtt haladni az úton. És ugye Jézus meghallgatja őket, és ők is meghallgatják Jézust. És ma ez a legfontosabb az egyház életében, ennek a szinodális útnak, hogy meghallgatni egymást. Az egyház az embereket, az emberek az egyházat, és nem állandóan a kritika, és csak is a rossz indulat, hanem hallgassuk meg egymást, és próbáljuk a jó úton haladni, az egyenes úton, mint az Emmauszi tanítványok. És én szerintem ez a katekétikai üzenete a Szent Atyának, hogy sokszor nem ismerjük fel, hogy Krisztus mellettünk halad. De amikor hallgatjuk Isten igéjét, amikor meghívjuk őt életünkbe, részt veszünk a szentmisén, és ami legfontosabb, hittel fogadjuk az eukarisztiát, ezért vannak a szentségek. Ugye egy példát hozott, ugye csak a kereség, igen, a vízszentség. Igen. Akkor, ha ezt elfogadjuk, akkor a mi szemünk is megnyílik. És az Emmauszi tanítványoknak az imája, én ajánlom minden kedves hallgatónak, hogy legyen a mi imánk is, hogy maradj velünk, Urunk, mert estededik.
4: Nem kell ezt túl bonyolítani, benne van a lényeg. Mm. Ez olyan, mint a szívimája, ugye, amit a keleti,
2: igen,
4: testvéreink mondanak. Hogy...
2: És erre biztos, hogy válaszol. Ha őszintén imádkozol erre, az Úr Jézus válaszol erre a kérésedre, és többféle módon, amiről ma volt szó, az egyházban, a szentírásban, Isten szaván keresztül, az oltári szentségben, és ami a legfontosabb, a testvéri közösségben. Velünk marad mindörökké.
4: Úgy legyen. Köszönöm szépen.
1: E le suore di nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
2: Külön köszöntöm a jelenlévő gyerekeket, fiatal házasokat és a betegeket.
1: Secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
2: Holnap ünnepeljük Krisztus szentestének és vérének főünnepét, vagyis az Úr napját, és az eukarisztiában Jézus szemléljük, aki megtöretett és nekünk ajándékozott kenyérként van jelen, és az eukarisztikus népi jámborság szép kifejezései, a szentséggel tartott körmenetek, melyek sok ország utcái végig haladnak, és arra bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg ezt a szép, nyilvános hitvallást jelentő hagyományt. Mindnyájatokra apostoli áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ahogy halljuk a háttérben, egy taps viharral köszönik meg a Szentatya mai tanítását, katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk. Talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Hírek.
1: Imádkozzunk együtt Magyarországért. Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loretto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Árpádházi Szent Erzsébet szentélyavatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Walter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. Hallgassuk meg a 9. évközi hét szerdájának, vagyis a mai napnak az evangéliumát. Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a 7-nek a felesége volt. Jézus ezt felelte nekik: nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Kedves hallgatóink, eddig az evangéliumi szakasz. Ebben a szadduceusok szerepelnek még Jézus mellett. Kik is ezek a szadduceusok? Ugye van pár társadalmi csoport Izraelben, Jézus idejében, ilyenek például a zelóták, akik kicsit hevesebben lázadnak a római birodalom ellen, ilyenek a farizeusok, akik magukat igaznak tartják, és az elnevezésük is arra utal, hogy elkülönülnek a többitől, akik szerintük képtelenek normálisan követni a törvény előírásait. Ők arra mennek rá, hogy a törvénynek minden egyes betűjét betartsák. És vannak a szadduceusok, akik igazából a főpapságot adják, nevük Szádok nevéből ered, és az a sajátosságuk a szadduceusoknak, hogy sem a feltámadásban, sem az angyalok létében nem hisznek. Tehát még érdekesebb Jézusnak a válasza, amikor a feltámadást igazolja, és azt mondja, hogy a feltámadás után már olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Na, tehát ezek a szadduceusok sem az angyalok létezésében, sem a feltámadásban nem hisznek. És mégis ők adják a főpapságot. Az emberben fölmerül a kérdés, hogy őszintén szóval hogy is gondolják ezt pontosan. Tehát mi az értelme az áldozatbemutatásoknak, az Istennel való kapcsolat bármiféle keresésének, hogyha a földi élet végén a halál az egy olyan pont lesz, amire azt mondjuk, hogy semmi nincs tovább. Pál apostol azt mondja a levelében, hogy ha nincs feltámadás és Krisztus nem támad fel, akkor értelmetlen teljesen a ti hitetek. Szadduceusokra is ugyanígy vonatkozik ez, hogyha nincs feltámadás, és az embernek nem nyílik távlat a halálon túl, akkor ugyan mire való ez az egész áldozatbemutatási kultusz is. A szadduceusokkal kapcsolatban fölmerül az emberben a gyanú, hogy ez egy ilyen megélhetés nekik, tehát egzisztenciálisan érdekeltek abban, hogy a kultusz fönnmaradjon. Egyéb iránt a római birodalommal, az összes társadalmi csoport közül ők azok, akik legjobban kollaborálnak. És ők kérdezik meg Jézust. Most Jézushoz azért többféle kérdező szokott volt odalépni. Volt, aki teljesen őszintén kérdez. Emlékezzünk a gazdag ifjúra, aki azt szerette volna tudni, hogy mit tegyen, ha eljusson az örök életre. És Jézus megszereti őt, és válaszol neki. Az egy más kérdés, hogy ott abban a pillanatban nem tudja Jézusnak a válaszát megfogadni ez a gazdag ifjú, és elmegy. A további sorsáról nyilván nem tudunk semmit. Aztán vannak olyan kérdezők is, akik időről időre csapdát akarnak állítani Jézusnak, hogy aztán utána a vádnak legyen alapanyaga. Ilyenek többnyire azért az írástudók, farizeusok. Például, amikor megkérdezik, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy amikor a házasságtörő asszonyt tetten érik, és akkor na vajon most erre mit mond, akár át, akár bét mond, bele tudunk kötni. Nekik is megválaszol Jézus, de nyilvánvalóvá teszi, hogy teljesen átlát az ő szándékukon. Aztán itt van ez a szadduceusi kérdés. Kitalálnak egy történetet, ami, hát lássuk be, papíron előfordulhat, de eléggé életszerűtlen. Mögötte az a szokás áll, illetve az a társadalmi helyzet, hogyha valaki megözvegyül, és nincs gyermeke, akkor gyakorlatilag minden támasz nélkül marad. Tehát a nőknek kvázi egy korabeli szociális háló volt az, hogy gyermekük legyen. Mert hogyha megözvegyülnek, akkor csak rászámíthatnak. Egyéb szervezet formája ezeknek a dolgoknak akkor nem volt. Ezért is nagyon fontos lépés, amikor Jézus föltámasztja a naimi ifjút. Mert hiszen az özvegynek az egyetlen fiát adja vissza neki, a támaszát. Tehát az a történet, amit kitalálnak a szadduceusok, tartalmaz olyan vonást, ami akár lehetne is. De hát nyilvánvalóan, hogy mind az összes testvér szépen sorba feleségül veszi, és annélkül hal meg, hogy utódot tudna nemzeni, tehát ez teljesen valószínűtlen, egyértelmű a szándékuk. Itt nem is valami nyersanyagot akartak keresni arra, hogy majd Jézust vádolják a továbbiakban. Itt egyszerűen egy olyan hittételt, amit ők nem vallanak, a feltámadást, csak simán nevetségessé akarják tenni. És Jézusra az a jellemző, hogy még erre a kérdésre is válaszol. Jézushoz akármilyen szándékkal lép oda kérdező. Megkapja a neki való választ. Vasárnapi evangéliumra emlékezzünk vissza. Nikodémus, aki szintén egy kérdező volt, Nikodémusnak azt mondja Jézus, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, és hogy nem azért küldte az Isten a világba a fiát, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. És nem azért jött Jézus a földre, hogy mindenféle elképzeléseinket osztályozza, vizsgáztasson, hogy lássuk, hogy eddig magatokról mire mentetek. Tehát, hogyha hozzá kérdéssel fordulnak, akkor Jézus válaszol. Számunkra az lehet a tanúság ebben, hogy mi is bátran odaállhatunk a kérdéseinkkel Jézus elé. És előbb-utóbb, hogyha nyitjuk a szívünket, válaszolni is fog rá. Fontos azonban a kérdezésnek a lelkülete. Ne vizsgáztatni akarjuk Jézust, ne azt akarjuk Jézustól hallani, amit mi elképzeltünk, hanem teljesen nyitottan kell odaállnunk, hogy Uram, van egy problémám, mutasd meg az utat. Jézus, aki azért jött, hogy üdvözítsen minket, meg fogja mutatni az utat. Aztán ennek az evangélium részletnek a végén Jézus azt mondja, hogy az Isten nem a holtak istene, hanem az élőknek az istene. Ugyanakkor olvassuk az írásban, hogy az élőknek is és a holtaknak is az ura. Akkor most nincs-e itt ellentmondás, hogy a holtakkal nem törődik ők csak az élő, csak az élőknek az istene? Holtaknak is és élőknek is egyaránt ura. Az ellentmondást az oldja fel, hogy az Isten mit is akar velünk. Életre akar hívni. Sokszor úgy viselkedünk, mint akik a bűnben meghaltak, de még nem támadtak fel Krisztusban. Holott a keresztségben ez szentségi módon megtörténik. Mindenkit életre hív. A holtaknak úgy, Ura, hogy őket is életre szánja. És éppenséggel a mai evangélium fő kérdése, a feltámadás, az, ami biztosítja ezt, hogy ha bár halottak vagyunk, vagy per halottak leszünk, Jézus kihív minket a sírból. Mint ahogy őt szent lelkével kihívta a mennyei atya a sírból. És nem azért történt mindez, hogy ő dolga végeztével faképnél hagyjon minket, hanem azt ígérte, hogy minden nap velünk van. A szent lelkével ezt meg is cselekszi, mert a szent lelkét adja nekünk, és a szent lélek a kapcsolatnak a lelke, és így az élettel van kapcsolatunk. Habár lesz egy testi halál, de a hitünknek az egyik legfontosabb tétele, hogy várom a holtak feltámadását, és a test feltámadását is értjük ez alatt. Nem csak azt, hogy majd a testi halálunk után majd az Isten a lelkünkkel kezd valamit. Újjáteremtés lesz. Új ég, új föld. Kedves hallgatóknak bizonyára nem idegen Nik Vujicsicsnek a neve. Talán éppen a magyarországi látogatása alkalmával mondta azt, hogy ő, akinek most se keze, se lába, ő majd a mennyországban, a beteljesült életben meg fogja tudni ölelni a feleségét, és meg fogja tudni ölelni a gyermekeit. De térjünk vissza az evangéliumbeli szadduceusokra, és most vonjunk párhuzamot a mai világgal. A mai kornak is megvannak a maga szadduceusai, akik nevetségessé akarják tenni a hitet. Sokszor ezt nem is nagyon indokolják, csak annyival, hogy hú, hát manapság ezt gondolni már milyen maradi dolog. De sokszor a tudomány látszatával is jönnek. És nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a hitnek és a tudománynak milyen kapcsolata kellene, hogy legyen. Mindegyiknek megvan az illetékességi területe. De most induljunk ki abból, hogyha a hit szempontjából közelítek a dologhoz, akkor nem kell félnem a tudománytól, mert hogyha a hit oldaláról közelítek, akkor elfogadom azt, hogy az Istennek a teremtése, az egész teremtett világ, hogy nem csak úgy lett, hanem az Isten alkotta, a maga törvényeivel együtt. És hogyha ezt elfogadom, már pedig ha hívő vagyok, akkor el kell fogadnom, akkor azt is be kell látnom, hogy a természetben nincs, nem is lehet semmi olyan, ami az Istennek ellent mondana, ami a hitnek ellent mondana. A természeti törvényekben nem lehet ilyen. És hogyha így tekintek a tudomány képviselőire, akkor azt kell látnom bennük, hogyha igazán becsületesek intellektuálisan, akkor a hit számára ők nem jelenthetnek veszélyt. Mert hiszen, hogyha intellektuális becsületességgel kutatják a teremtett világnak a titkait, az anyagvilágnak a titkait, vagy akár az emberi léleknek a titkait, akkor előbb-utóbb, ha igazán becsületesek, akkor a teremtőnek a nyomaira fognak bukkanni. Az igazi hittudomány és az igazi természettudomány nem ellenségei egymásnak, hanem szoros szövetségesei. Magunk számára még annyit szeretnék mondani, hogy a különböző hittételeket, titkokat nekünk is forgatnunk kell a szívünkben, és elgondolkoznunk rajta. A szűzanyának a magatartását tudom ajánlani, akiről pontosan ezt olvassuk az evangéliumban, például a pásztorok szavaival kapcsolatban, a pásztorok elbeszélésével kapcsolatban, de más esetben is olvassuk ezt a gyermekség történetben, hogy Szűz Mária a szívében őrizte a szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. Ugyanígy kell bánnunk nekünk, ilyen, mondhatni, szinte gyöngétséggel kell bánnunk a hitünk titkaival. Egyre inkább rádöbbenünk, hogy ezek a hittitkok mennyire azt mondják nekünk, hogy a mi Istenünk a szeretet Isten. A mi Istenünk mindent idead nekünk a fiában, Jézus Krisztusban. És fia által meghív minket a Szent Háromság szeretet közösségére.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, június 3-án szerdán önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után, Vizi Gábor András, Mária Nosztrai házfőnök lett, a Pálos rend új magyarországi tartományfőnöke. Pünköst hétfőn ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját a Salgótarjáni Szent József plébánia templom. Görögbe fogadlak. Tavaszi piknik a Szent Atanáz görög-katolikus hittudományi főiskola udvarán. A szentek tudják szépíteni a világot. Kocsis Fülöp metropolita látogatása Győrben. Megáldották a felújított apátsági templomot Pélapátfalván. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. A szőlő és a szőlő munkásról szóló elbeszélés megértéséhez szükséges a korabeli palesztin viszonyok ismerete. A külföldön élő birtokos jogait csak követek által érvényesíthette, a bérbeadás leggyakoribb formája az volt, hogy a termény meghatározott részét be kellett szolgáltatni, így alakult ki a feles, harmados bérlet rendszere. A harmadik szisztéma szintén előre megszabott. Bizonyos összeg megfizetését írta elő. Az első szolgát megverték, a másodikat fejbe kólintották, a harmadikat megölték. A szolgák az Isten által küldött prófétákat jelképezik, akikre erőszak és halál vár. A követek folyamatos küldése Isten jóságos gondoskodását igazolja. Benjamin Bakowski, Pálos generális atya, 2026. június 1-i hatállyal Vizi Gábor András, Mária Nosztrai házfőnök atyát nevezte ki a Pálos rend új magyarországi tartományfőnökévé. Vizi Gábor András atya a szlovákiai Nagykürtösön született 1971. július 13-án. 2001-ben lépett be a Pálos rendbe, ahol 2006-ban tett örökfogadalmat. A pécsi püspöki hittudományi főiskolán végzett tanulmányait követően 2012. június 23-án szentelték pappá a pálosok Petőfi Szállás Pálos Szent Kuti kegyhelyén. Ezt követően a Mária Nosztrai Pálos Kolostorba került, ahol előbb káplánként, majd plébánosként és házfőnökként szolgált egészen a tartomány főnöki kinevezéséig. Adta hírül a Magyar Pálos Rend. Szeretettel gratulálunk András atya kinevezéséhez. A salgótarjáni ferencesek által épített acélgyári úti templom búcsúján a jelenlévők hálaadó imádsággal emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelmeiről és a közösség építő múltjáról. A jubilumi ünnepi szentmisén szép számmal megjelent hívek, harangszóval és közös énekkel köszöntötték a bevonuló papságot. A Nógrád vármegyei hírportál tudósításába lolloztunk. A pünköst hétfői hálaadó szentmise ezúttal még különlegesebbnek számított Salgótarjánban, hiszen a katolikus templom felszentelésének 90 esztendős évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is

Fogalmazott Varga András esperes plébános. A szép számban összegyűlt hívek előtt a hálaadó szentmisét Berhidai Pius tartományfőnök celebrálta. A szentmise végén Krejicski Bálint Salgótarján polgármestere mondta el ünnepi gondolatait. Az ebédet követően kulturális programot tartottak, majd a májusi litániára is sor került. Néhány érdekesség a Szent József plébánia templomról. A hatalmas épület külső jellegzetessége a messziről látható, közel 40 méteres, oldalt álló torony és magas falu bejárati csarnok. Esztétikusan, szinte bontás nélkül kapcsolta a tervező a korábban épült rendházhoz a szentély falát. Figyelemre méltó különlegesség, hogy az oltárképet a szentély falára festették. Központi alakja a kis Jézust és a templomot oltalmazó Szent Józsefet ábrázolja. A képet egy helyi ferences szerzetes festette. A festés valószínűleg az oltár építése előtt történt, mert a szerzetes nem tudhatta, hogy a főoltár a falkép alsó részét takarni fogja. Immáron harmadik alkalommal telt meg élettel a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskola udvara a görögbe fogadlak nyitott udvari rendezvény keretében. Az intézmény falai közül kilépő kezdeményezés rendhagyó módon a korábbi őszi alkalmak után idén május 27-én rendezték meg. Az egészen estig tartó programsorozat nem csupán az önfelett szórakozás szolgálta, hanem igyekezett hidat építeni a hitélet, a tudomány, a kulturális értékek és a generációk között. A három évvel ezelőtt megálmodott esemény koncepciója az volt, hogy a belváros szívében egy olyan hívogató szigetet hozzanak létre, ahol bárki számára feltétel nélkül megnyílnak az intézmény kapui. A görögbe fogadlak az első két alkalommal a kutatók éjszakája országos rendezvénysorozathoz kapcsolódott, mintegy tudományos, kulturális kiegészítést nyújtva az őszi estéken. Ezúttal a rendezvényt a középiskolások országos hittan versenyének döntőjéhez kötötték. Így a megmérettetések után a számos városból érkező döntősök is csatlakozhattak a főiskolai udvar forgatagához. A rendezvényen Kocsis Fülöp metropolita, a főiskola nagy kancellárja és dr. Galambvári Péter rektor köszöntötte a megjelenteket. Fülöp atya imádság keretében kért áldást a jelenlévőkre, a programokra és a közösség együttlétére, emlékeztetve mindenkit a találkozások és az összetartozás fontosságára. A délután folyamán gazdag és sokszínű programkínálat várta a résztvevőket. Volt lelki gondozói sátor. A kisvárdai Szent Damján kórház csapata pedig egy egészségügyi szűrőközpontot állított fel erre a délutára. A gyermekeket az elmaradhatatlan arcfestés és csillámtetkó mellett számos sportolási lehetőséggel várták. Vásárfia vásárlására is volt lehetőség, kiváló helyi kézműves termékek közül válogathattak az érdeklődők. A program kiemelt pontja volt a Kérdezz a paptól fórum. Az elmúlt hetekben számos kérdés érkezett az online felületre. Az este fergeteges táncházzal zárult, és egyúttal azzal a reménnyel, hogy jövőre nem csak az idei résztvevőket, hanem még több látogatót görögbe fogadhatnak. Különleges ünnepe volt a győri görög-katolikus közösségnek május utolsó hétvégéjén. Ritkán adatik meg a szórványban élő híveknek, hogy a hajdudorogi főegyházmegye főpásztorát köszönthessék körükben, ezért nagy örömmel fogadták Kocsis Fülöp metropolitát, aki püspöki szent liturgiát végzett, majd megáldotta a teljesen megújult parókia épületét. A látogatás időpontja különösen szép üzenetet hordozott, hiszen a bizánci hagyomány szerint minden szentek vasárnapját

0: ünnepelték. Homiliájában a főpásztor arra emlékeztetett, hogy egy hosszú liturgikus időszak zárult le ezzel az ünneppel. A nagybőjt, a nagy hét, a húsvéti időszak, a mennybe menetel és a pünkösd ünneplőkre után érkeztünk el ehhez a vasárnaphoz, amely egyszerre jelent lezárást és új kezdetet. Egy hosszú folyamat zárul le, amely most ezzel a Minden Szentek vasárnapjával lezárul, és természetesen egy új kezdet is, egyszer s mind a Minden Szentek vasárnapja fogalmazott a főpásztor. Végül arra buzdította a győri közösséget, hogy a szentségre való törekvés ne csupán szép gondolat maradjon, hanem mindennapi feladat legyen. Szentnek itt kell lenni Győrben, ebben a közösségben, a mi családjainkban, a mi életünkben, hangsúlyozta. A világ ugyanis ma is várja azokat az embereket, akik életükkel tanúságot tesznek Isten szeretetéről. Aztán összefoglalta, a szentek tudják szépé tenni a világot. A szent liturgia után a közösség a templomból a parókia épületéhez vonult, ahol megáldották az épületet. A megáldott épület nem csupán egy felújított ház, hanem a közösségi élet, a lelki pásztori szolgálat és a találkozások helyszíne. A nap végén a gyermeknap alkalmából a legkisebbek ajándékokat kaptak, így a közös ünneplés vidám, családias hangulatban telt. Adta hírül a hajdudorogi főegyház megye. A felújított Bélapát falvi apátságot, mely hazánk legrégebbi román gótikus templom, amely 1232-ben épült, Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg május 30-án, Palánki Ferenc debreceni nyíregyházi megyés püspök, Marton Zsolt váci megyés püspök, Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök, Orosz Atanász görögkatolikus miskolci megyéspüspök, az egyházmegye papságának, szerzetes elöljáróknak, szerzeteseknek, a társadalmi és politikai élet képviselőinek, valamint nagyszámú híveknek jelenlétében. A szent mise keretében ternyákérsek az oltárban elhelyezte Néri Szent Fülöp erekéjét. A teljes szertartást élőben közvetítette a Szent István Rádió. A felvételt megtalálják az Egri Főegyházmegye internetes oldalán. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

az ima elején körülnézhetek. Hol vagyok? Érzékelhetem a környezetemet, színeket, hangokat, illatokat. Majd megtapasztalhatom saját magam ebben a környezetben. Érzékelhetem saját jelenlétem a testemben. Figyelhetem a testem rezdüléseit, a lélegzésem. És ebben a jelenlétben figyelmemet Istenre irányíthatom, egészen felé fordulva megszólíthatom. Uram, fontos vagy nekem. Fogadd el tőlem ezt az időt, és bennem magamat, amelyet most neked szeretnék adni, hadd találkozhassam veled ebben az imában.

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben szaduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt. Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik. Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok.

A mai evangéliumban a szadduceusok egy kérdéssel fordulnak Jézushoz. Az ima elején megpróbálhatok beleérezni. Milyen lelkülettel teszik fel kérdésüket Jézusnak? Mi van a szívükben? Kíváncsiság, versengés, számonkérés, gúny, megvetés? Most ránézhetek saját kapcsolatomra Jézussal. Hol találkozom hasonló magatartással magamban Jézus felé? Gondolhatok olyan helyzetekre, kérdésekre, vádaskodásokra, ahol valójában nem is akarom meghallgatni Isten hangját. Istennel együtt ránézhetek életemnek ezekre a területeire.

0: Az evangéliumban hallottuk Jézus válaszát a szadduceusok kérdésére. Nyilván azért tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Miközben még egyszer meghallgatom az evangéliumot, figyelhetem. Hogyan hallom, milyennek hallom Jézus válaszát, ha az én saját, választ nem váró kérdéseimre vonatkoztatom. Mit mond nekem ezzel Jézus?
1: Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt. Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik. Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felül pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok.

Uram, te ismered a kérdéseim mögött meghúzódó vágyaimat. Segíts ezekhez a vágyakhoz közelebb kerülnöm, és rábíznom őket a te hatalmadra.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Máriához emelt tekintettel gyűltek össze a zarándokok a Devecseri Szentkútnál. Elhelyezték az esztergomi ferences templomban Carlo Acutis ereklyéjét. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Devecser és Kolontár között található Szentkútnál több százan gyűltek össze a térségből, valamint Zalavár megyéből is május 30-án. A hagyományos Mária tisztelet jegyében tartott ünnepi szentmise a szűzanya iránti szeretet és az egyházhoz való hűség megerősítésének alkalma volt, írta a Veszprémi érsekség. A szentmise szónoka Járfás Ádám szombathelyi székesegyházi káplán utalt arra, hogy Mária mindig Jézusra mutat, soha nem önmagát helyezi a középpontba. Ez ma is példát ad a keresztény ember számára. Az egyháznak is vannak hibái, mégis Krisztushoz tartozik, ezért a keresztény ember feladata nem az elfordulás, hanem a hűséges kitartás mellette, és nem szabad elhagyni a nehézségek idején sem. Krisztus nem pusztán egy intézményt hagyott ránk, hanem az egyházat és égi édesanyát. Isten szeretete mindig nagyobb annál, mint amit önmagunkról gondolunk. Szent Háromság vasárnapján az esztergomi Szent Anna Ferences templomban a délelőtti ünnepi szentmisén helyezték el Szent Carlo Acutis ereklyéjét, egy hajszálat a Szent Ferenc oltárnál. A koncelebrált szentmisét komáromi előd a Szent Antal esztergomi Ferences gimnázium és kollégium prefektusa mutatta be. Azt kérte, hogy a gimnázium 8-asai adják az asszisztenciát, hiszen ők is 15 évesek. Az áldozás után Radics Dávid, a templom igazgatója elmondta, hogy Erdő Péter bíboros prímás támogatásával Assisi püspöke engedélyt adott számukra, hogy Szent Carlo Acutis tiszteletére kapjanak erekét, amit a múlt héten adtak át Kovács Gábor állandó diakónusnak, aki elhozta Assisiből. A szentmise végén komáromi előd vezetésével helyezték el a Szent Ferenc oltár mellett, ahol mostantól folyamatosan látogatható. Bárki felkeresheti Carlo közbenjárását kérve. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapus kegyelmeket, és kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászulom, és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, a unokáim és a ifjúság hitjükért, egészségükért, tanulásokért, munkájukért és mindenféle károt szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testé és lelki felgyógyulásáért és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak engem is ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéért, Mária rádióért és dolgozóiért, hogy ne legyen háború a úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért.
4: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért, közös imád szeretnék kérni az utazókért, hogy egészségben megérkezzenek, családtagjaimért, szeretteimért. Köszönöm.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni Emília feleség és édesanyja lelki üdvéért, Dávid testi-lelki gyógyulásért, Jómagam testi-lelki gyógyulásáért, meghalt szeretteim lelki üdvéért, Magyarországért, a világ békéért, a rádió dolgozóért. Köszönöm szépen!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ima szándékot szeretnék kérni élő és megholt saját vagy testvéreimé, vagy családtagjaimé, hozzátartozóimé, a Szent Atyái, a papjainké, Mária Rádió minden dolgozójáé, hallgatójáé, két család kibékül, összebéküléséé, egy fiatalembernek munka lehetőségé, és legutolsó sorban saját magamnak szeretnék kérni testi lelki erőt, hogy el tudjam viselni azt, amit a családom most rám mért. A szűzanyám vegyen oltalmába, hogy segítsen meg, ne adjon el. Hát mindig benne bíztam, most is benne bízok, hogy nem hagyja, nem hagyja megtörténni azt, amit akarnak velem, hogy megszabaduljanak tőlem. Szűzanya, segítsen meg mindenkit, mindnyájunkat. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm Jézus Krisztus. Imád szeretnék élni önmagamért, a tíz bűnömért, a gondozotta, amiért, mindenkiért, lelki-testi betegségekért, szüleimért, testvéreimért, és mindenkiért. Nagyon szépen köszönöm.
8: Köszönöm a tűzanyának férjem gyógyulását a műtét után, és közös imád szeretnék kérni lányom komoly munkájának eredményességéért, kisunokám tanulmányi eredményéért, a Mária Rádió összes dolgozójáért és Nász Uram mai műtétéért. Nagyon szépen köszönöm.
9: Jó napot kívánok, Attila vagyok Szombathelyről. Szeretném továbbra is imád szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérném az imád szándékot Kovács Rozsonáért, Horváth Neviért, és azokért a Keszthelyi Ranoldás úr és diáklányunkért, akik a rózsafüzért imádkozzák szombat délben és délután, rájuk is kérném az urállását. Kérném az imád szándékot a háború megszűnéséért, a világ békéért. Köszönöm.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni Zolzi atya felgyógyulásáért, valamint a kántorunk mielőbbi felgyógyulásáért, és továbbra is imád szeretnék kérni a kicsi fejlődő magzatért, aki már fél éves, és hála Istennek jól van ő is, meg az édes anyukája is. Továbbra is segítse meg őket az Úr Jézus Krisztus. És még Irénért és Imréért kérnék imád, de továbbra is kegyelmezzen nekik az Úr, és szeresse őket, és ők is szeressék egymást. Amen. Dicsértessék a Jézus, mindenki, amen.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a felnőtt lányom daganatos beszeg lett. Nagy kezelés alatt áll. Kérem szépen a közös imád, hogy a kezelésnek jó eredménye legyen, és még hosszú, boldog élete lehessen a családjával. Köszönöm szépen, és értessék a Jézus Krisztus.
12: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, betegségem gyógyulásáért, kedves rokonom Erika rákos betegségének gyógyulásáért, Piri sógornőm gyógyulásáért, Mária Rádió dolgozóiért, háború megszűnéséért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, papi hivatásokért, unokáim sikeres tanulásáért, kedves ismerőseim lelki üdvükért, köszönöm a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat, köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
13: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért, a háborúktól szenvedő minden emberért, Zsóka édesanyának negatív szövettani eredményért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
14: Drága szűzanyám, hálát adok minden meghallgatásért. Továbbiakban is kérem közben járásodat két gyermekemnek jó munkahelyért, munkahely megtalálásáért. És kérem a közös imát minden munkakeresőért, a betegek gyógyulásáért és a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm.
15: Közös imát szeretnék kérni egy nagyon beteg 10 éves kisfiú gyógyulásáért. Köszönöm szépen.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában tartózkodik, így szól az Úrhoz.
2: Menedékem és váram, te vagy nékem. Istenem, benned bízom.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben lakozol. Íme, miként a szolgák szeme, uruk kezére figyel. Hozzád emelem szememet, én Uram Istenem.
4: Miként a szolgálók szeme úrnőjük kezére, úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk. Hozzád emelem szememet, én Uram Istenem.
3: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert igen elteltünk gyalázattal, túlságosan megtelt a lelkünk, a dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvetésével. Hozzád emelem szememet, én Uram Istenem. Részletek Szent Doroteusz apát tanításaiból. Minden esetre az az igazság, hogyha valaki Isten félelemmel őszinte lelkismeret vizsgálatot tart, sohasem találja magát teljesen fedhetetlennek, csak hamar világossá lesz előtte, hogy cselekedetével, szavával vagy rossz példaadásával ő maga adott alkalmat az ilyesmire. Ha pedig lelkismeret vizsgálata folyamán úgy találja, hogy semmi ilyenféle botránkoztatásban nem vétkes, akkor szinte biztos, hogy már régebben éppen ő bántotta meg ezt az embertársát ilyen vagy más hasonló módon, vagy pedig van, amelyik más embertársát sértette meg így. Az ilyenekért azután méltán éri most őt is a megbántás, vagy éppen a régebben elkövetett sok vétke miatt bűnhődik.
1: Részlet Szent Péter apostol második leveléből. Legyetek tehát résen, hogy a gonoszok tévedései el ne sodorjanak titeket, és el ne veszítsétek biztonságotokat. Gyarapodjatok, Urunk, és megváltunk Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsőség most, és az örökké valóság napján. Amen.
4: Mária, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Mária, béke királynője,
3: könyörög érettünk.
4: Mária, világgyőzedelmes királynője,
3: könyörög érettünk.
4: Mária, irgalmasság anyja,
3: könyörög érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermekei imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, tetszartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban leírik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozat belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: és áldottat a méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülbelül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordoz a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordozzál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben. Csodálkozol által örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szűrtél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szűrtél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak évalmatra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítését nyer a két öreg prófétáról szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg mindet a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét. A megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, szurvan te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérjünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasónak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka, üzente Leó pápa. Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Árpádházi Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki Bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A Szent Mise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével. Szombaton este a Máriának szentelt hónap végén a Szent Atya a vatikáni kertben található Lourdi barlangnál imádkozta el a rózsafüzért, melyhez a világ számos Mária kegyhelye is csatlakozott, és kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéjéért. 14. Leó pápa teljes beszédének fordítását a Magyar Kuríron olvashatjuk. A boldogságos Szűz Mária a hívő ember mintaképe, aki szívének fülével meghallja, mit mond az Isten. Ha őszinte szívvel keressük a békét, akkor leginkább életünk mindennapi feladata. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Mindenkinek meg kell tennie a maga részét, a kicsiny, de fontos dolgoktól kezdve. Tartózkodva minden szóbeli vagy fizikai erőszaktól, kinek-kinek a saját hivatása és felelőssége szerint. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loreto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Kedves hallgatók, Víg Zoltán tanúságtételének második része következik.
4: Ekkor Isten megszólított, és amikor az ember megéli, hogy Isten lát engem, Isten tud rólam, és ez csak Isten lehet, ez mégis egy hatalmas, meghatározó élmény. Talán ezért mondja Pál is, hogy törekedjetek a profétálásra. És ezért is van ez, hogy ez egy központi jelen nagyon sokszor a közbejáró imaszolgálatban, vagy a Korátumán Krisztinek a rendezvényein profétálás történik, és hogy Isten megmutatott dolgokat másnak. Olyan embereknek, akik hitben előjárnak, azokról, akik még úgy talán nem annyira tudják közvetlenül meghalani Isten vezetését. Tehát így segítünk a Szentlélek által egymásnak. És hát két dolgot is megértettem még az első ilyen karizmatikus imaesten. Az egyik az, hogy azon gondolkoztam, hogy most körülöttem itt nyelveken imádkoznak, ez tényleg az a nyelvek imája, amiről a Biblia beszél. És akkor egyből felidéztem a Bibliában ennek a Pál levelének a folytatását, amiben azt írja, hogy van ilyen rendkívüli ajándék, ami a nyelveken szólásnál is talán menőbb vagy drámaibb, a nyelvek értelmezése, és hogyha én most itt ülök, és meg szeretném különböztetni, hogy amit hallok, az valódi nyelveken szólása, akkor ez azt jelenti, hogy én vágyok a nyelvek értelmezésének ajándékára. Jó napot kívánok, karizmatikusabb akarok lenni azoknál, akik körülöttem nyelveken szólnak. És akkor ezt megértettem, és Isten akkor így a szívemre helyezte, hogy jó, akkor neked még most csak az a dolgod, hogy növekedjél az Isten iránti bizalomban. Egyelőre tekintsd ezt a többit, amit magad körül látsz úgy, mint habatortán, de eljön annak is az ideje. És hogy most az, hogy körülöttem a nyelveken szólás közben mi történik, ez most nem a felelősségem, nem az én dolgom, tehát Isten soha nem fogja számon kérni, hogy mellette valaki imádkozott valamit, akkor az most tartalmilag mi volt. Ezt Isten tőlem biztos nem kérdezi. Tehát nem kell megfelelnem, és nem kell elfutnom, hogyha nem tudom, hogy mi történik mellettem, mert nem az én felelősségem. Ugye, amikor elmegy az ember egy karizmatikus alkalomra, először még csak külső szemlélő. Kap jeleket, amik megfogják, megragadják Isten bizonyítékokat, és megérintheti az Isten. Velem ez pár hónappal az első találkozás után egy nyári táborban történt. Húsvétkor még elmentem a Sömönöv közösség ifjúsági hitvégére. Ott imádkoztak Szentlélek keresztségért. Értem, nem, csak azokért imádkoztak, akik előtte részt vettek egy hosszabb előkészítésen, egy egyhetes lelki gyakorlaton előtte. Ott láttam, hogy akkor, na hát a Szentlélekkel valahogy így lehet megismerkedni, hogy az emberén imádkoznak, hogy töltse el a Szentlélek, és egy picit erre rá is készülünk. Nyáron pedig a 8 boldogság közösségnek a nyári ifjúsági táborába mentem el. Ott is imádkoztak majdnem minden este. Értem is, és akkor hát az utolsó este engem is eltöltött a Szentlélek így nagy mértékben. Én is éreztem, hogy akkor most nem fontos az, hogy állva maradjak. De éreztem, hogy ez nem egy erő, hanem ez egy személy, hogy én most alkudozhatnék vele. Mondhatnám azt, hogy Szentlélek, te akarsz jönni, de én most nem akarom, hogy valami ijesztő dolog történjen velem, és inkább most ne gyere se áramütésként, se úgy, hogy leveszel a lábamról. Alkudozhattam volna vele. De nem ezt tettem, hanem jó, akkor történjen, tehát éreztem magamba beleegyezést, tehát éreztem, hogy ez nem egy erő, ami jön, ez egy személy, ez a Szentléleknek a személyes odalépése, amivel lehet alkudozni, lehet rá nemet mondani és megszomorítani, és lehet rá igent mondani. De hát az ember akkor örömmel mond igent, és engem is eltöltött a Szentlélek akkor este. Ez volt az, amikortól kezdve, hát karizmatikusnak számíthatom magam, mert lehet ugye gondolkozni, hogy mikor töltött el a Szentlélek, vagy mi a Szentlélek keresség, vagy mi az, de mondjuk az embert eltöltötte a Szentlélek, az már az egy elég komoly lépcső. Azon felül mi úgy karizmatikusok, karizmatikusnak számálunk mindenkit, aki azt mondja, hogy hát igen, ez a karizmatikus elképzelés a Szentlélekről, a Szentlélekkel való betöltekezésről, ez a norma, hogy ezt így minden hívőnek ajánlja az egyház, meg az Isten, és hogy ez a keresztséggel együtt járó dolog, ezt Jézus is megmondta, hogy igen, a Szent Lelket elküldöm, ezt fogadjátok be. És aki azt mondja, hogy vágyik rá, nem is az a fontos, hogy akkor milyen élménye volt, mi történt vele, mi nem történt vele, De ha már vágyik rá, és azt mondja, hogy igen, én értem, és ez a normális, most már nem furán nézek rá, hanem azt mondom, hogy igen, ez hozzátartozik a hívő élethez, akkor karizmatikusnak hívom. Tehát ilyen értelemben szerintem ott kezdődött valami a karizmatikusságomban. Amikor imádkoztak, értem, hogy töltsön be a Szentlélek, akkor betöltött, és azon az estén el is nyugodtam a Szentlélek ereje alatt. És azóta is ez megtörtént még néhányszor. Elnyugodni a Szentlélek ereje alatt, ez olyan volt, hogy teljesen magamnál voltam, és nem azt éreztem, hogy most akkor egy extatikus állapotban vagyok, és kiesek a világból, hanem inkább egy ilyen békesség és megszűnés a gondoktól, idegességektől, vagy a bennem levő bármi érzelmektől, feszültségektől, egy ilyen béke. Még az időérzékem is megmaradt, tehát azt is hallottam, és hogyha érdekelt volna, akkor emlékeztem is volna, ami körülöttem zajlik. Nem érdekelt, ami körülöttem zajlik, inkább egy ilyen viszonyulásom volt, mert most az a lényeg, hogy itt én vagyok, meg az Isten van, én és a Szentlélek. Talán egyszer éreztem egy picit hasonlót, amikor egy hosszú túra után nagyon ki voltam száradva. És akkor hirtelen megittam egy csomó vizet, és akkor egy picit ilyen enyhén sokkos állapotba kerültem. Na, azt mondtam, hogy hó, ez a picit sokkos állapot, ez ismerős, hát picit hasonló volt, amikor a lélekben nyugodtam, és akkor, ó, milyen szimbolikus, hogy az élő víz eltölt minket spirituálisan, és hasonlót élünk meg, mint amikor ki vagyunk száradva, és hirtelen teleisszuk magunkat vízzel. Tehát valahogy ilyen élmény volt. Nyilván beszélgettük másokkal is, és mások is hasonlóról számoltak be. Van, aki mélyebben belekerül egy intimebb kapcsolatba Istennel, és ő lehet, hogy nem is érzi az idő múlását, vannak ennek változatai, de a lényeg az szerintem, hogy az Istennel való olyan találkozás, ami leginkább a személyről szól, és nem a tünetekről. Tehát valaki nem dől el, én sem mindig, sőt általában nem, tehát ez egy ritka esemény, és akkor valaki hideget érez, valaki meleget érez, valaki békét, valaki meg erőt. Szóval sok minden történhet ilyenkor, sokféleképpen meg lehet élni, mert hogy az történik, hogy nem a fizikai valóságban történik valami, hanem egy magasabb rendű valóságban valami történik a mi szellemünkben, és akkor ez azt az érzetet kelti, hogy a fizikai testem is reagál rá, vagy valahogy így, mintha történt volna vele valami, de a valóság az, ami a szellemi világban történik. Sokak számára talán furcsa lehet először, hogy belekerül egy karizmatikus táborba, közösségbe, és akkor körülötte a Biblia által megírt nyelvimát használják, történnek a lélekbenyugvások, vagy a profétálások, amit a Biblia mond, különféle ilyen dolgok. Én nekem ez nem volt ijesztő, mert én a világban azt éltem meg, hogy magam körül egy olyan világot tapasztalok, ami ilyen tolakodó, és igyekszik túlharsogni a hit hangját, és bennünk is olyan érzelmi felindulásokat kelteni, akár egy videóklip vagy bármi, ami próbál versenyre kelni a mi vallásos megtapasztalásainkkal. És hát egyébként is próbál nagyobb hatást gyakorolni ránk, például az egyház ismeri a vírasztást. Na de hányszor vírasztunk egy vizsga miatt, nem Isten miatt. Tehát a világ így sokszor igyekszik így nagyobb hatást gyakorolni ránk, és bennem volt azért tudat alatt kimondatlanul is, hogy ebben a tolakodó világban én nekem egy olyan Istenre van szükségem, akit komolyan vehetek, aki komolyan felveszi a versenyt ezzel a tolakodó világgal, és amikor a világ száz csodája a mesterséges intelligenciától kezdve lenyűgöz minket, hát akkor Isten még jobban le tud nyűgözni minket. Ezért nekem ez nem volt furcsa, hogy ilyen természet fölötti dolgok is történnek. Nem akartam, de mégis úgy kimondatlanul azért vágytam rá, hogy igen, ekkor tudom én igazán komolyan venni ezt az Istent. Mondják, hogy tehát ezt nem szabad aztán előtérben hagyni. Tehát nem az a lényeg, hogy folyamatosan hajkurásszuk ezeket a különleges megtapasztalásokat, megéléseket. Damian Stein szokta mondani, hogy nem az erő szeretetéről, hanem a szeretet erejéről van szó. Megint mások szokták mondani, hogy az Istennel való megtapasztalás az ne takarja el az isteni lényeget. Hogy az Istennel való megtapasztalás az egy segítője legyen az Istennel való találkozásnak, de ne a helyettesítője. És hogy ezt a különbségtételt tegyük meg. Egyébként sokszor ezt érezzük is. Az, hogy a Szentlélekkel betöltekeztem utána, világosabbá vált az imához való viszonyom is, az, hogy mi az ima lényege, mi az Istennel való találkozás. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy igen, van bennünk ilyen őszinte kérés Isten felé, hogy Istenem, amíg nem érintesz engem, addig nem igazán tudom, hogy ki vagy. Van egy ilyen őszinte vágyunk arra, hogy Isten érintsen, de aztán ez hosszú hónapokra, évekre az úgy elegendő tapasztalat, hogy akkor tudjuk, igen, egy olyan ismeretet ad Istenről, amit addig nem volt. Nem egy új információ, hanem egy olyan, hogy Isten megmutatta a bensőségességét, úgy, ahogy addig arra nem gondoltam. És ez a bensőségesség, ez nagyon sok hajtóerőt ad, és utána tovább visz nagyon sok mindenen. Viszont ez, hogy Isten mutatja meg, sokszor tényleg megéljük, hogy ez nem érzelem, hanem Isten volt. Lehet, hogy kívül látszanak az érzelmi érintettségek, de nem az a kiinduló pont, hanem az Istennel való találkozás. És akkor az, hogy milyen érzelmeim vannak, hát az is lehet, hogy valaki az Istennel való találkozás hatására nevet, meg valaki lehet, hogy sír. Hát mind a kettő lehet. A lényeg az, hogy Isten érinti. Tehát ez egy másodlagos dolog, és pont emiatt, hogy ezeket meg szoktuk élni, emiatt tudjuk jobban megkülönböztetni azt, hogy igen, ez most csak én voltam az érzelmem, igen, ez viszont Isten érintése volt. A gyakorlatban pont, hogy világosabbá válik az, hogy akkor van egy ilyen szellemi történés bennem, és akkor van annak egy ilyen érzelmi vonatkozása, ami én vagyok. Pont emiatt, hogy Isten érint, és jobban tudom, hogy mi az, ami nem én vagyok, hanem az már az Isten. Ezért nagyon sokszor én is, hogy a katolikus egyház kincsei felé, a szentségei felé nyitottabbak vagyunk, vagy újra felfedezzük azokat, mert egyszerűen már nem az érzelmet várjuk el tőlük, hanem hogy azok is egy szellemi valóságok. Azokra is pont igaz ugyanaz, amit elmondtam a rendkívüli megélésekre, hogy az Istennel való találkozás segítői legyenek, de ne a helyettesítői, hogy az Istennel való találkozáshoz fontosak, de ne takarják el az isteni lényeget. És akkor például az is egy szentségimádásban, hát ki élvezi azt, hogy térdel. Térdelni jó dolog? Hát nem azt élvezzük, hogy térdelünk egy szentségimádásban, hanem azt, hogy az Istennel való találkozást, hogy valami lényegi dolog történik Istennel, hogy én most térdelek Isten előtt, és most úgy helyreáll a világ rendje. Most kifejezem azt az igazi valóságot, hogy Isten az Úr, én pedig előtte vagyok a tanítvány, vagy a teremtmény, aki így csodálattal leborul az Úr előtt. Ott ez a valóság, és ez a valóság történik, amikor kifejezem ezt, hogy az oltári szentség előtt leborulok. Tehát amikor azt élvezem, hogy amit jelent a dolog, tehát a szellemi vonatkozását. És nagyon sokan mások is kapnak egy új szerelmet az egyháznak a dolgai felé. Pont ezért, mert akkor már nem csak azt keresem, hogy most egy szentmise az érzelmileg megérintette, vagy érdekes volt-e a prédikáció, hanem maga a lényege, a szellemeink így kinyílnak rá, hogy itt volt egy komolyabb lényeg, ami miatt én járok misére. A katolikus karizmatikus megújulásnak az első ifjúsági tábora 2009-ben volt, akkor részvevőként mentem. 2010-ben pedig kis csoportvezetőként. Addig nem sokat szolgáltam sehol, 2010-ben pedig fordulat éveként szinte mindenhol kis csoportot vezettem. A lelkes napokon, a Gyerekmaroson, a csütörtöki tancsoportban, a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség téli táborában, a Krisztinsz pünkösdi tini táborban. Szinte mindenhol kis csoportot vezettem. Következő évben pedig már a Lelkes Napok tábor főszervezője lettem, és hát akkor 2011-től így 2021-ig én voltam az ifjúsági munkacsoport vezetője, az ifjúsági referens. Nagyon örültem ennek a szolgálatnak, hogy tovább adhatom azt, hogy én gimis koromban teljesen máshogy éltem, és hogy de jó lett volna, ha van akkor valaki körülöttem, aki elmondja azokat a dolgokat, amiket gimis korom után tudtam meg. Ezért ez hajtott, és akkor lendületesen próbáltam felépíteni a Lelkes Napok ifjúsági tábort, ott meghonosítani sok mindent, amit láttam más mozgalmaknál vagy felekezeteknél. Egy idő után már úgy egész távol kerültek tőlem életkorba azok, akik felé szolgáltam, viszont nagy stábbal szolgáltunk, és akkor én nekem a stábbal volt dolgom, a stáb volt az én csapatom vagy közösségem arra a táborra, ők az életkorba közelebb álltak hozzám, és hát végül 2020-21-ben jött el az ideje, hogy akkor átadjam az ifjúsági szolgálatot. Lett is utódom, akinek át tudtam adni, illetve úgy megértem rá, hogy már most már merek nálam idősebbeket is vezetni. És akkor így lettem a karizmatikus megújulás elnöke 2020-ban. A Szentlélek az nagyon sok formában szól, vagy része az életemnek sokféleképpen. Hát egyrészt úgy, hogy mint egy állandó atmoszféra, vagy állandó jelenlét, de nem úgy, hogy érzem folyamatosan, de mégis tudom, hogy körülöttem mégis ő a fő irányítója annak, ami történik. Tehát, hogy lehet, hogy persze kis apró dolgokban bizonyos emberek irányítanak, vagy kellemetlenkednek, vagy lehet azt mondani, hogy ó, a gonosz most ezt csinált, azt csinált, de végül is mindig az a tudat, hogy a Szentlélek az, aki minden végső soron kézben tart. És mindig megvan a lehetőségem, hogy a világ helyett akkor én a Szentlélekben bízzak, az ő útját válasszam, hitből dolgozzak, akkor is csak mustármagnyi hitem van. De hát szükségem van nekem arra is, hogy akkor a Szentlélekkel találkozzak így rendszeresen. Én is belekezdtem a Fábri Kornél atyának a Olvassuk el a Bibliát egy év alatt, vagy Hallgassuk meg, ahogy mások elolvassák a Bibliát egy év alatt programjába, de előtte is már így igyekeztem nap mint nap a Szentírással foglalkozni. A Biblia szól, az Isten szava, a lélek szava, és hát a Biblia valóban szól olyat, hogy néha így az embernek kedve lenne felhívni valakit, hogy te figyelj már, Te olvastad ezt? Te tudod, mit ír ez a Biblia? Ezt írja, nézd már, ezt írja, ez a bámulatos. Tehát az ember nyilván azért nem hívja fel a telefonon az ismerősét ezért az éjszaka közepén, de állítólag a 90-es években voltak karizmatikusok, akik de az éjszaka közepén felhívták egymást, amikor felfedezték, hogy mit ír a Szentírás. Tehát a Szentlélek szól. A Biblia szól, tehát a Biblia elkezd szólni, hogy nem csak egy papír, hanem szól. Azon kívül a Szentlélek vezet. Nem úgy távirányítással, és nem kell minden nap megkérdeznem a Szentlélektől, hogy reggel milyen színű zoknit vegyek föl, hanem inkább úgy, hogy egy ilyen finom sugallatok, vagy egy nyitott ajtók, most van egy nyitott ajtó erre, egy ablak, hogy na itt most lehetne belépni a Szentlélek erejével, most valakivel így beszélgetek, és akkor ó, most itt egy nyitott ajtó, mert most lehetne akár Istenről is beszélni, mert most érzem, hogy erre nyitott lenne. Például egy ilyen vezetése a Szentléleknek, ilyen lehetőség. A Szentlélek vigasztaló, hát a Szentlélek vigasztalását nagyon sokszor megélem. Gondolkozok, kétségbe esek, hogy hogy lesz ez körülöttem, hogy örjöng a világ, hogy lesz ebből kiút, vagy Istenem, mi lesz Európával, még néha ilyen kérdést is fölteszek, és akkor Isten válaszol a saját életemnek a problémáira is. Néha úgy is, hogy akkor elém kerül egy bölcsmondás, ha nem a Bibliából, akkor mondjuk Kempis Tamástól, vagy valakitől előkerül valami, ami pont akkor nekem használható, és úgy illik, mint kulcs a zárba. És lehet, hogy korábban el is mentem amellett a mondás mellett, de most pont így, ó, Isten ezt személyesen üzeni nekem. Vagy valamikor a testvér, kedves közösségi tag, nem is mondtam el neki, mi a problémám, és ő csak így megoszt, csak így mesél, és ja, hát itt a válasz. De a Szentlélek vigasztalása, hogy hát hú, de rossz napom volt, ez se jött össze, az se rossz hit kaptam, hú, de rossz kilátások vannak a jövőre nézve, hú, mert milyen munkatársaim, főnököm lesznek mostantól, hú, mi lesz a munkakörünk, hú, hát egyre több munkánk lesz, olyanok leszünk, mint a lámpagyújtogató a kis hercegben, hogy csak egyre gyorsabban pörög alattunk a kisbolygó, mi lesz. Na, jól van, imádkozzunk, hogy ő is Szentlélek, és hirtelen úgy az egész átfordul. Valahogy az egész nem oldódik meg, nem változik meg, de mégis a lényeg az, hogy Isten kézben tartja. A Szentlélek itt van. Még akár konkrét szövetségesekre is akadok, akik tudnak engem vigasztalni, vagy akikre tudok támaszkodni. A vigasztaló, ez a neve, és hogy ez milyen jó. Tényleg a vigasztalóként tud belépni, vagy a bátorítóként a Szentlélek, amikor emberileg olyan sok kedvem nincs hozzá, hogy most még ezt a rendezvényt is megszervezzem önként. Vagy ott van például, hogy valakivel kéne egy mélyet beszélgetni már, mint hogy valami konfliktust kéne rendezni, békéltetni kéne. És akkor a bátorító, hogy mondom a Szentléleknek, hogy hát mérnök vagyok, szoftverfejlesztőként dolgozom. Miért én legyek az, aki konfliktust rendez? És akkor a Szentlélek jön bátorítóként, hogy de én tudom, hogy képes vagy rá, és ott leszek veled, és ezt megélni. Egyik kedvenc mondásom a Bibliából, az a példabeszédek 16.1, ami így hangzik, hogy az ember dolga a szív előkészítése, de az Úrtól jön a nyelv helyes válasza. Ez annyira jellemző. Na, mit fogok mondani? Nem tudom, mit fogok mondani, de az ember dolga csak a szív előkészítése, és amikor ott vagyok a konkrét helyzetben, hogy beszélek emberrel, vagy valamit kell mondani, ami számít, na akkor jön az Úrtól a helyes válasz, és nem előtte, nem konzervként kapjuk a kegyelmet, hogy akkor na már előre tudjuk, hogy hogy fogunk ott megállni. Hú, hát sokszor nézem én is, hogy milyen sok mártírja volt az egyháznak, és sose lennék az, de ezt nem tudhatjuk. Tehát persze, hogy a mártír nem tudja előre. Mi se tudjuk, hogy hát ilyen kísértésbe biztos elbuknék. Nem tudhatom, mert amikor ott vagyok, akkor nem fogok elbukni, mert akkor jön a kegyelem, és előre nem jön, hogy én majd erős leszek. Hű, hát, hogyha valamivel megvádolnak, rágalmaznak, hát hogy fogom azt kibírni, hogy megvédem magam, és még nem is borítom rá az asztalt arra, aki megteszi. Hát úgy, hogy aztán a Szentlélek ott helybe erőt adott, és akkor megtörtént, hogy teljes békességgel, és tényleg viszontámadás nélkül, vagy korrektül, felnőttebben, mint a támadó, sikerült úgy beszélni. Tehát ez a Szentlélek, hogy adott pillanatban akkor majd a nyelvünkre helyezi a helyes választ. Szoktam kérdezni az Istent néha ilyen nagyobb dolgokban is. Mondjuk korábban a karizmatikus megújulásnak a vezetője Michel Morin volt világszinten. Ő mesélt, hogy 2008-ban Európára azt kapta Istentől, hogy Európa térdre, és 2011-ben meg azt kapta Istentől, hogy Európa állj fel. Tehát ugye ezek voltak azok az üzenetek, amiket így Európának meg kell hallania. És akkor hát én is így imádkoztam, hogy lesz ez az Európa megmentve, és akkor 2025-ben azt mondta Jézus, hogy nekem van egy tervem, de ahhoz mindannyiótokra szükségem lesz. És annyira jó volt megélni, hogy Isten vezet ebbe is, és vigasztal, meg ez egy többfenekű üzenet volt nekem. Az egyik tanulság az volt, hogy vannak olyan emberek, akiket még most nem érünk el az evangéliummal, de Isten köztük is képes egyet-egyet elérni, és na majd akkor ők elérik a többit. És akkor hát valóban sok terület van, vagy sok réteg, ahova nem könnyű a bejárásunk, de Jézus azt mondja, hogy nekem azokra is szükségem van, és közülük is akkor majd támaszt evangelizátort, profétát. És nekem is személyesen sokat jelentett, hogy én, aki egyszerre vagyok mérnök, ilyen racionális, földhöz ragadt gondolkodó, hol egy kicsit kreatívabb, romantikusabb alkat, igen, Jézusnak mindegyik oldalamra szükségem van, tehát még egy ilyen lelki biztatás is. És akkor kérdeztem 2026-ban is Jézust, hogy Európa akkor úgy lesz megmentve, hogy azt mondod, hogy nekem van egy tervem, de ahhoz mindegyik ötökre szükségem lesz, és ezt a választ éreztem a szívemben, hogy nekem van egy tervem, de ahhoz mindenre szükségetek lesz, ami csak én vagyok. Minden oldalára szükségünk lesz, és Jézus lehet, hogy nem csak mindig azt akarja adni, amire kitaláltuk, hogy na, Jézustól most

0: nem hallom, meg nem tapinthatom. Van olyan érzékszervem, amire nem gondoltam, akkor milyen érzékszervemmel tudom felfogni az Istent? És akkor az atya azt válaszolt, hogy hát azzal, amivel a szeretetet is felfogod. Azt hiszem, hogy valahol itt a kulcs, hogy néha úgy tűnik valakinek, hogy akkor látja valahogy, de a lényeg az, hogy valahogy a szívünkkel fogjuk fel az Istent, ott megszületik az Isten válasza, és akkor ott van a bizonyosság a mi fejünkben, hogy ez Istentől volt.
1: Kedves hallgatók, Víg Zoltán tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Hírpercek.
1: Imádkozzunk együtt Magyarországért! Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábry Kornél esztergom budapesti segédpüspök, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába,

0: majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loreto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Árpádházi Szent Erzsébet szentté avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekéjével. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és vállkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy vállkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A következő műsorunkban a kedves hallgatók, Fábry Kornél atya a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón elhangzott főelőadásának első részét hallhatják.
2: Isten hozott, Fábry Kornél atya vagyok, és ez itt nem a Biblia egy év alatt podcast. Úgyhogy örülök, hogy itt vagyok, és örülök nektek is. Remélem, hogy mindenki befért, aki be akart. Ha nem, akkor a közösségi házban van még hang, talán is, kép is. Úgyhogy örülök, hogy itt vagytok. És azt mondom, hogy én örülök az esőnek, mert ha nem örülnék, akkor is esne. Hát akkor a hozzáállásomon változtatok, és azt mondom, hogy örülök az esőnek. Nagyon is kell. És még az jutott eszembe, hogy van egy elhíresült mondata egy kisfiúnak, amit ráírtak sok-sok mentőre, hogy na, szia mentők. És aztán riportot készítettek ezzel a kisfiúval, és mondta, hogy én egy hősz vagyok. Hát ti is hőszök vagytok. Hogy itt vagytok, nem tudom, a helyetekben mit csinálnék ilyen fiatalon, kinézek az ablakon, nem, eleve felsekelek, tehát hogy ilyen csapadékos idő, ilyen pont ilyen alvásra való. De ti itt vagytok, és ennek nagyon örülök. Este nem is véletlen, hogy itt vagytok, úgyhogy azért vagyunk itt, mert hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, és most éppen itt vagyunk, itt mozgunk, itt élünk, és hát erről szeretnék sok mindent mondani nektek, remélem, hogy minden belefér, amivel készültem, de arra gondoltam, hogy kezdjük azzal az alapigével, amiből ez a mi mottónk, az idei mottónk származik, az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből olvasok. Pál az Areopagus közepére állt, és elkezdett beszélni. Aténi férfiak, látom, hogy minden szempontból igen vallásosak vagytok. Amint szétnéztem és megtekintettem szentélyeiteket, ráakadtam egy oltárra, amelyen az a felírás állt az ismeretlen Istennek. Nos, én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek. A világot s a benne találhatókat teremtő Isten nem lakik emberi kéz emelte templomokban, hiszen ő az ég és föld ura, nem kívánja emberi kéz gondoskodását, mintha szüksége volna valamire, hisz ő ad mindennek életet, levegőt és mindent. Ő telepítette be az egy őstől származó emberiséggel az egész földet. Ő határozta meg itt lakásuk idejét és határát. És mindezt azért, hogy keressék az Istent, hogy szinte kitapogassák és megtalálják, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy költőitek is mondják, mi is az ő nemzetségéből valók vagyunk. Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz vagy a művészet az emberi elme valamilyen alkotásához hasonló. Az Isten eddig szemet hunyt a tudatlanság kora felett, de most tudomására hozza az embereknek, hogy mindenütt meg kell térnie mindenkinek. Mert kiválasztott egy napot, és ezen az igazságos ítéletet ül a világ fölött egy arra rendelt férfi által, aki mellett mindenki előtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta a halálból. A halottak feltámadásának hallatára néhányan kigúnyolták, mások meg azt mondták, majd még máskor is meghallgatunk erről. Pál erre eltávozott körükből. Néhányan azért csatlakoztak hozzá, köztük Areopagita Dénes és egy Damarisz nevű asszony, és még mások is. Hát ez az alapkörnyezet, amiből kiindulunk. Ott vagyunk Aténban, Areopagoszon, Pál apostol megy, és teljesen idegeneknek beszél arról, hogy hát egy férfi fogja megítélni a világot, akit ráadásul Isten feltámasztott, és hát azt tudni kell, hogy a zsidó kultúrába a hellén hatásra jött be egyáltalán a testi feltámadásba vetett hit, mert előtt egészen mást hittek. És Jézus az ő feltámadásával pont ezt erősítette meg, hogy jól hiszitek, valóban van feltámadás, van örök élet, lesz egy megdicsőült testünk, és hogy örökké élünk, mert hogy a lelkünk az örökké él. Aztán majd a feltámadáskor ugye testet is öltünk. Mi az, amiről szól ez a mondat, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk? Hát az első és talán a nulladik pont az lehet, hogy nem véletlenek vagyunk. Teremtve vagyunk. valaki által, valaki akar téged, és hogyha teremtett világban élünk, akkor azt jelenti, hogy a világ az nem egy baleset, nem egy véletlen sorozat, hanem az életünknek a forrása, és itt élünk már most Isten jelenlétében. Ugye a mai fiatalok egyik nagy kérdése az, hogy vajon én számítok? Hogy te is számítasz valamit? Számít a véleményünk? Ugye nemrég voltunk ugye a választások után, hát mindenkinek volt egy voksa, számít, mert az összességében kiadta, hogy mi lett a végeredmény. És ami még jellemző nagyon a mai fiatalokra, az egyfajta identitásválság. Ugye az identitásunkat ugye három dolog is megadja, a nemünk, a nemzetünk és a vallásunk. Én azt mondom magamról, hogy én egy római katolikus magyar férfi vagyok. Ez úgy meghatároz, de mondhatnám azt, hogy Isten szeretett bűnös gyermeke. Ez is meghatároz. És erről majd később lesz szó, de éppen azért, hogyha nem vagyok tisztában az identitásommal, abból szorongás jön, hogy akkor nem tudom, hol van a helyem most, mi az, ami igaz, mi az, ami nem igaz, mi az, ami biztos az életemben, mi az, ami nem. És ezért keresünk fogódzókat az életben, amiben garantáltan fogódzhatunk. Ugye régen azt mondtuk, hogy hiszem, ha látom. Ma én azt mondom, akkor se hiszem, ha látom. Ugye hány olyan videó kering az interneten, ami AI generált, köze nincs a valósághoz, úgyhogy már abban is kételkednem kell. És emlékszem, nagyjából 10 évvel ezelőtt volt egy TEDx-es előadás, ahol az előadó kitette 4 részre osztva a képernyőt Obama amerikai elnöknek az arcát, illetve hát Obama beszélt mind a 4 részletben, és az előadó megkérdezte, hogy önök szerint melyik a hamisítvány? Mind a 4. Tehát azt jelentette, hogy ha már van hangom fönn az interneten, ha van egy képem rólam, akkor bármit a számba lehet adni. És innentől kezdve kiderül, hogy ezek után mindenfelől kételkednem kell, hogy ez igaz, nem igaz, és ezért a világ egyre inkább keresi a fogódzókat, és ráadásul ez visszafele is elsülhet, hogy azt mondom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez így megtörtént a valóságban, vagy ha valamit olyan dolog készül rólam film, akkor azt mondom, hogy ó, hát ez AI. Tehát elbújhatok az AI mögé, hogy tehát ez hamisítvány. Bizonyítsa be bárki, hogy nem az. Tehát látszik, hogy a mai világban a hazugság atya nagyon dolgozik. Ő a sátán. Ez egyik beceneve, hogy az a hazugság atya. Meg ő a vádló is, ilyen szempontból is nagyon dolgozik. Úgyhogy eleve keressük az identitásunkat, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami valós a mai világban. Ha Isten teremtett, akkor nem selejt vagyok, és nem véletlen. Ő akar téged. És ez a kiinduló pontunk, hogy nem véletlenül vagy. Sőt, azt mondom, hogy Isten jobban akar téged, mint a szüleid. A szüleik egy gyermeket akartak jó esetben, Isten pedig téged. Név szerint. Ő már tudta, hogy ki leszel, a szüleid még csak vártak ott valakit, aki növekedett. Ugye a teremtés könyve is azt írja az egész teremtésről, hogy Isten látta, hogy ez jó. Hogy a világ jó. Amiben mozgunk, vagyunk, az a világ az jó. És hogy sokszor hallunk olyat, hogy hát nem jó ez a világ, és egyszer mondta nekem egy férfi, hogy hát, atya, én ennél jobb világot teremtettem volna. Szerény. Mondom, ezt azzal a szürke állománnyal mondod, amit a jó Isten teremtett beléd. Tehát egy kicsit olyan, ha ez nem lenne, akkor ezt se tudnád mondani, tehát hagyjuk a jó Istenre a világ teremtését, a megváltását is, mindezt nagyon jól megcsinálta. Úgyhogy nekünk már csak benne kell élnünk, mozognunk és lennünk. Úgyhogy az az üzenet ennek a 0. pontnak, hogy nem kell magadat kitalálnod. A Jóisten már kitalált téged, meg is alkotott, aztán, hogy mivé fejlődsz, az már azért rajtad is múlik. És fontos, hogy előbb szerettek, mint hogy bármit is teljesíthettél volna. És hányszor kételkedünk Isten szeretetében, és ilyenkor mindig azt mondom, hogy nézd rá a megfeszített Jézusra, a keresztre. Ő nem azért halt meg, érted, mert megérdemelted, mert annyira jó fej vagy, és hát tényleg egy megváltást megérdemelsz. Hiszen már 2000 évvel ezelőtt volt, mielőtt bármit is bizonyíthattál volna, hogy mennyire megérdemled, hanem megelőlegzett szeretetből. Úgyhogy innen indulunk, hogy az egész világot Isten szeretetből teremtette, és talán Babi is mondta, hogy Isten széles jókedvében teremtette a világot. És most, hogy nyílnak a virágok, hogy kicsit nézd meg egyet közelebbről, de egy egyszerű pipitért, és annyira döbbenetesen szép, megvan minden része alkotva, és aztán, ha elmész egy akváriumba, és ott mutatnak ilyen mélytengeri halakat, mondom, ez hogy jutott eszébe a jó Istennek? Olyan csúfok szegények, de hát nyilván ízlésekről nem lehet vitatkozni, de szóval mindennek értelme van, és az Isten szeretetből alkotott mindent. Itt az előbb felolvasott Abcsel 17-ből látjuk, hogy az emberek keresnek valamit, amire rá lehet építeni az életet. Ugye a görögök sok Isten hívő nép voltak, kicsit kivetítették a maguk emberi világát, legyen Isten a szerelemnek, az esőnek, a mindennek, de mégis valami olyat keresünk, ami biztos, amire tényleg építhetjük az életünket. A mai világban, amikor, ahogy 16. Benedek pápa fogalmazott, a tolerancia diktatúráját éljük, az azt jelenti, hogy mindenkinek rá kell hagyni az ő igazát, hogy neked is igazad van, nekem is igazam van. Ha valaki azt mondja, hogy az oltárterítő ez piros, hát neked piros, nekem inkább fehér, de egy őrület felé megyünk, mert így minden relativizálódik, pedig tudjuk, hogy az igazság az objektív. Sőt, olyan szempontból szubjektív, inkább egy szubjektum, maga Jézus Krisztus. Nekünk ő az igazság, és ő rá tudunk építeni. Mit jelent Krisztusra építeni az életet? Hát benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy, hogy ráépítsd az életedet? Azaz, nyilván nagyon sok hatás ér benneteket. Kellőképpen manipulálva is, hogy olyan bizonyos erők, akinek az az érdeke, hogy te ezt hízd, akkor afelé fognak terelni. Algoritmusnak hívják ezt az eszközt, amit használnak erre, úgyhogy nagyon észnél kell lennünk, hogy kinek és minek hiszünk. Nekünk egy megingathatatlan alapra kell építenünk egy ingatag világban. Most egyre inkább ezt látjuk. Tehát Jézus a megingathatatlan szikla, és egy ingatag világban élünk, nekünk őt kell keresnünk, és innentől kezdve az ő tanítására figyelni, mert ha hisszük, hogy ő valóban szikla, akire lehet építeni, akkor meg kell ismernünk a tanítását. Szóval az első pont, hogy mindannyian keresünk valamit, amire építeni tudunk. Ugye Pál Aténban nem kigúnyolja az embereket, hanem látja, hogy nagyon vallásosak vagytok. Tehát ezzel kezdi, van egy ilyen captatio benevolentiae, egy ilyen jó indulat felindítása, hogy látom, hogy vallásosak vagytok, ami egy pozitív érték. Ugye a 20. század előtt mindenki vallásos volt. Vagy így, vagy úgy. Régen a természetvallások voltak, aztán a kereszténység eljött, de az, hogy ateizmus az egy ilyen 20. századi találmány, amiről sok országban nem is tudom mit kezdeni, tehát mindenki keres valami fundamentumot, amire építhet. Azt mondhatjuk mai fordításban, hogy mindenki hisz valamiben. Mindenki épít valamire. Mindenki keres identitást. És azt mondhatom, hogy mindannyiunk életében vannak axiómák. Ugye, van, aki érettségizik mostanában? Na, hajrá! Akkor ti még tudjátok, hogy matematikában az axióma az micsoda? Hogy egy olyan tétel, amit egyszer bebizonyítottunk, és amire innentől kezdve már lehet hivatkozni. Tehát nem kell minden egyes matematika példánál, hogy Pitagórász tételt használom, bizonyítani, hogy A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet, mert egyszer is mindenkorra bebizonyítottuk, tehát a Pitagórász tételre már hivatkozhatom. Most az életedben is vannak ilyen axiómák, amik ilyen fix dolgok az életünkben, amire tudok építeni. Amit nem lehet megkérdőjelezni. Amire azt mondom, hogy ez nálam egy fix dolog. Szoktam mesélni az Isten élményeimet, hogy, és remélem neked is sok ilyen van, amit azt javaslok, hogy érdemes leírni, amikor éppen megtapasztalod Istennek a cselekvését az életedben, mert ugye vannak bőesztendők, meg szűkesztendők, vannak ilyen lelki szárnyalások, és van, amikor hát lelki szárazságban vagyunk, és ilyenkor jó elővenni a korábbi tapasztalatokat, hogy de hát miért kételkednék? Lehet, hogy most nincsen semmi égi jel, de hát itt van, az elmúlt időszakban ennyi mindent megtapasztaltam. És tudjátok, nagy szentek élték meg ezt a lelki szárazságot, ezt a lélek sötét éjszakáját, Avilai Szent Teréz 20 éven keresztül. Teréz anya 30 éven keresztül semmilyen jelet nem kapott az égiektől. A Jóisten biztos úgy látta a jónak, hogy figyelj, megmondtam mindent, jó úton halasz, csak kövesd ezt. Amikor a GPS-t használunk, én szoktam használni, és bemegyek egy alagútba, akkor megmondja, hogy a GPS vétel megszűnt. Na de mi történik akkor? Akkor nyilván nem fogom megállni, hogy jaj, most hova tovább. Hanem egyszerűen ugyanazzal a sebességgel, irányjal megyek tovább, és az alagút végén megint felvesszük a szállat, hogy újra helyreállt a kapcsolat. Tehát ezért kell, hogy kapaszkodjunk a korábbi tapasztalatainkba, hogy lám, itt és itt megtapasztaltam Istennek a jelenlétét, egy gondviselését, egy ima meghallgatás, és ezekbe szabad és kell is beleavatkozni, sőt, majd látjuk, hogy erről majd tanúságot is kell tennünk. Tehát az első, az identitásunk. Ugye, ha minden rárakódott tulajdonságtól megfosztjuk magunkat, akkor hogyan identifikálnám magamat? Tehát mondhatom azt, hogy minél öregebbek lesznek, annál több minden rakódik rátok, Tehát megszülettem Kornélnak, kis pucér gyerekként, azóta lettem pap, meg püspök, meg lelkipásztorintézet igazgatója, meg ifjúsági referens, meg ilyen rárakódások, de ez mind nem az identitásom. Ezek feladatok, ezek kötelességek, de hogyha minden ilyet lehántok magamról, akkor mi marad? Kicsoda Kornél? Kicsoda Julcsi? Kicsoda János? Kicsoda Péter? Hogy hogyan definiálod magadat? Mert igazából csak ez marad. Ugye üres kézzel jöttünk erre a világra, így is megyünk majd el, de közben a mennybe kincseket gyűjthetünk. Tehát ki vagyok én? Mert amint tudom, hogy ki vagyok, akkor innentől kezdve nehezen leszek manipulálható. Ezért fontos az, jó megismerni a családfádat is. Én ilyen szempontból szerencsésnek mondhatom magam, mert az édesanyámnak az ágáról második Andrásig megvan a családfánk. 13. század. Ez egy nemesi család, és így tudom, hogy felrajzolódik a magyar történelem, ha végigolvasom a családfát. Így könnyű, de tudom, hogy honnan jöttünk, és hogy a Balogh Semjén törzsel érkeztünk a Kárpát-medencébe. Tehát ez is jó tudni, hogy igen, őshonos vagyok vázi. Jó, nyilván mi is az Urál túloldalára jöttünk, de mégiscsak. Tehát jó, hogyha tudod, hogy honnan jöttél, milyen a családod, jó ezt megismerni, milyen értékeket hozol abból a családból. Tehát az identitás nagyon fontos. És az identitásban meghatározó a hited. Tehát el nem tudom képzelni, hogy egy muzulmán embernek a hitét kihagynánk az ő identitásából. Vagy egy buddhistának, vagy egy nem is tudom, már az öltözékükön látszik, hogy hova tartoznak. Hát a hitünk az meghatároz. Tehát egészen más vagyok, hogyha abban hiszek, hogy majd visszaszületek gidisztaként ide a földre, vagy hogy ha minden véget ér a halállal. Mert a hitem kihat az életemre. Aki vagy és amit csinálsz, az meghatároz. És kéz a kézben jár ez a kettő, aki vagy, és amit csinálsz. És ez a kettő nem szétválasztható, mert hogy abból tudok gyűjteni, és abból tudok adni, ami éppen vagyok, és amin van. És ezt úgy hívják, hogy szeretet. Tehát ami vagy, és amit csinálsz, az mind a szeretetben nyilvánul meg. Kell beszélni újra az áldozathozatal szépségéről. Tudod, amint tudod, hogy ki vagy, onnantól kezdve tudod, hogy ha én keresztény vagyok, akkor Jézusnak azért vannak ilyen kemény mondatai, hogy aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen. Azaz áldozatot is kell tudni hozni. Tehát egy 10 évvel ezelőtt Hasi, ugye Becsei H. Miklós mondta, hogy mi van? Mi van? És a szüleinek a szemére vetette így nyilvánosan, hogy nektek megvolt egy célotok, itt a rendszerváltás volt annak idején, de nekünk nem adtatok célt. Miért élek? Mi az én célom? Mert hogyha van egy célom, akkor azért tudok áldozatot is hozni. Ha nincsen célom, akkor élek bele a világba. Ezért kell, hogy legyen célod. Nyilván rövid távú, hosszú távú, közepes távú. Akik érettségiznek, nyilván szeretnének jól leérettségizni, menni tovább egyetemre, jól lenne egy családot alapítani, jól lenne jó munkahely, aztán nyugdíj, na de utána. Tehát mindig kell, hogy legyen előtted cél, mert az az, ami tovább hajt. Ugye Pál sokféle istenségnek emelt oltárt lát. Ugye elmondja, hogy és ezek között volt az ismeretlen Istennek szóló oltár, de mik a mai kornak az oltárai, amin áldozunk, amiért teszünk? A mai kor oltárai, az a teljesítmény, aztán a testkép, hogy is nézek ki. Ugye már külön szó van erre, amikor valaki csúfolnak a külsője miatt, és nyilván elkerülendő. Tehát hányan járnak gyúrni, ugye, hogy jobban nézzenek ki, én nem szoktam. Aztán a siker, az is egy oltár, hogy sikeres akarok lenni. Aztán mennyi követőm van, hány lájkot kapok. Ezek mind ilyen oltárok, aminek áldozunk az oltárán. Egyszer, talán ezt meséltem korábban, volt egy svájci misszionárius, egy civil valaki, és a keresztányát elhívta, hogy menjen el vele, hogy vagy Mozambikba, vagy Zimbabvéba, nem tudom, valahova Afrikába, 4 hétre egy misszióba nyáron. És megkérdezte a 17 éves keresztányát, egy svájci lányt, hogy eljössz velem Zimbabvéba, vagy Mozambikba, amikbe nem tudom, hova mentek. Mi volt az első kérdés? Van internet? Mondta, hogy hát az nincs. Akkor nem megyek. Hát én kiírtam volna, hogy sziasztok, 4 hét offline, cső, elment a Zimbabvébe. Majd visszajövök. Nem, azt mondja, hogy annyira nagy a függés a lájkoktól, a visszajelzésektől, egyebektől, hogy ezen is áldozott, feláldozott egy 4 hetes zimbabvéi utat. Szóval lehet, hogy nem mondjuk ki, hogy ez oltár, de mégis nézzük, hogy te milyen oltárokon áldozol. Ilyen a dopamin. Hát erre már külön iparág van. Érdemes meghallgatni Pöltl Lákosnak a internetfüggésről szóló előadását, amit a Országos Lelkipásztori Intézet YouTube csatornájára feltettünk. Hát ő beszél erről, hogy a Reels videók, a játékok mennyire felnyomják a dopamin szintet egészségtelenül magasra, olyan szintre, amit még ráadásul fokozni kell folyamatosan. Ugye bennünk dopamin termelődik, ami egy boldogságot ad, de ez, hogyha természetben vagyok, ha sportolok, ha társaimmal vagyok, termelődik természetes szintig. A Reels videók akkor termelik a dopamin benned, mielőtt megnyitottad volna. Mert az van benned, hogy a következő jobb lesz. Nem tudom, lehet, hogy csak én estem bele ilyen hiába, hogy hát van egy 10 percen, nézegetek egy kis videókat. Mert ezek egy jó pofák, mert itt tudom én, hát másfél óra után abba is hagytam. Csak én vagyok ezzel? Ki az, aki már őszintén ebbe beleesett, hogy a franc sem akart volna ennyit nézni? Köszönöm szépen. Hát itt van az, hogy manipulálnak bennünket. Ez a dopamin, hogy a következő is jó legyen. Erre külön iparág van, a figyelmedet akarják, és az alvás idődet. Itt is kell egy elhatározás, már pedig ekkor elmegyek aludni. Hatodik haszagat. Akármit ígér a következő videó. Aztán az érzelmek. Az is nagyon hangsúlyosak manapság, és szinte egy csomó mindenben érzelmi alapon döntünk. Mi mindent áldozunk fel az érzelmek oltárán. Pedig van szabad akarat, amivel az érzelmeket felül tudom írni. Aztán a kapcsolatok. Mi mindent megteszünk. Ugye már rosszul vagyunk, hogyha valaki visszautasítja a kapcsolatomat. Van egy ilyen fiatalok közötti mondás, hogy láttamra tett. Azaz, amikor messenger üzenet, és látod, hogy látta, de nem válaszolt. Mi az, hogy nem válaszol? Nekem. Azonnal. Ugye? Tehát, és ezen is áldozunk, hogy a fenébe, de nem számítok neki. Még meg is sértődhetünk, ha nagyon akarunk. De azt mondom, hogy ezek porózus sziklák. Nem kemény sziklák. És a sziklamászók sem fúrnak ilyen porózus sziklába olyan biztonsági csatokat, amihez bele tudják fűzni az ő madzagjukat. Tehát ha ezekre építek, akkor könnyen kiesik a talaj a lábam alól, és emlékszem, hogy 17 éves voltam, egyik kedves osztálytársammal elmentünk Bulgáriába, Burgaszba, és hát volt ott a tengerből kiálló szikla, meg egy kicsit arrébb is, ő nagy sziklamászó volt, én inkább szörföztem egész héten, ő pedig sziklákat mászott, szóval elmentünk sziklát mászni együtt. És hát nem volt velünk semmilyen biztosítás, meg ilyesmi, úgyhogy egy ilyen meredek sziklafalon mentünk, ami hát alattunk volt még egy 5 méter, és utána a tenger, de a tenger alatt is látom, hogy még kicsit kijebb jön a szikla, tehát ott lezuhanok, akkor valószínűleg a sziklára csattanok, és egyszer csak mentünk így arrafelé, és kiszakadt a lábam alól a szikla. Puh, két kézzel fogtam, így dobogott a szívem a torkomba, mire végre találtam valami fix dolgot a lábamnak. Tehát ez az, amikor olyan dolgokra akarunk súlyt helyezni, olyanba kapaszkodom, ami nem stabil. Egy gránit sziklával nincsen gondom, de ez inkább ilyen mészkős volt, ami könnyen omlik. Tehát a sziklamászók eleve megnézik, hogy milyen sziklára mennek fel, és mondom, a porózus a szikla, arra nem építenek egy életet. Nem is fúrják bele a biztonsági kis csatjukat, talán fel sem mennek rá. Mennyi porózus szikla van a mi életünkben? Kérdés, hogy milyen a te sziklád, amin a biztosító kötél tartóját rögzíted? Mire építesz? És olyan jó, hogy van szentírásunk, mert a szikláról nagyon sok mindent mond nekünk. A 18. Zsoltár első 3 versében ezt olvassuk, hogy én szeretem a sziklámat, aki maga az Isten. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Így hangzik ez a Zsoltár. Szeretlek, Uram, erősségem. Te megmentesz az erőszaktól. Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mencsváram, akit magasztalok. Isten olyan szikla, akit én szerethetek, akit magasztalhatok, mert bízhatom benne. Mi nem valamiben hiszünk, hanem valakiben. És akkor itt jön a második, hogy Isten nem távoli. Ez az, hogy benne élünk. A hit nem egy vallási dekoráció. Ugye szoktam mondani, hogy a legjobb, hogyha valaki hívő és vallásos egyszerre is. Nagyon sokan vannak a maguk módján hívők, ők általában nem vallásosak. Ennél már csak egy rosszabb kategória van, a vallásos, de nem hívő. Aztán vannak a kevertek, ugye, amikor egy kis ezotéria is belefér, kis babona is, de hát feltámadását persze, igen, de azért reinkarnáció is. Tehát ilyen mixed hitem van, hát az a legrosszabb, mert most akkor miben vagyok biztos? És hát nézzünk körül a világban, ezzel találkozunk, hogy mindenkinek igazat kell adni. Azt mondja Pál apostol itt a beszédében, hogy nincs messze egyikőtöktől sem. Tehát ezzel már megnyugtatja, hogy itt van, tapintható módon, Isten jelenlétében vagyunk. Mert hogy a hit, az bizalom. A görögben egy szó van erre, ez a pisztis. Nincsen két szó arra, hogy hiszem, vagy hogy bízom. Akkor azt mondom, hogy hiszek, akkor azt jelenti, hogy bízok. És amikor bízok valakiben, akkor azt jelenti, hogy tényleg rámerem bízni magamat. Hogy elhiszem azt, amit mondasz, és eszerint próbálom élni az életemet. A hit nem egy információ. Hogy igen, tudjuk, van egy Isten, Szent Háromságos Isten, köszönöm szépen, mit kezdjek vele? Nem is érzés. Hányszor panaszkodunk arra, hogy most nem érzem Isten jelenlétét. Akkor is jól imádkoztam, hogyha nem éreztem semmit. Igen. A hit az kapcsolat. Egy élő kapcsolat Istennel. Bármikor megszólítható. És válaszol. Persze kellő türelemmel kell lenni, mert lehet, hogy nem rögtön válaszol. A jó Isten nem egy instant Isten, nem egy ilyen, beírom a ChatGPT-be, és már jön is a válasz, akár igaz, akár nem. Tegnap is kérdeztem tőle valamit, aztán írtam, hogy hát ez kamu. Igen, elhamarkodottam, válaszoltam. Ezzel már vitatkoztam vele, hogy tudsz olyat mondani, hogy nem tudom? Hát zavarba jött. Mert erre nem képes. Aztán valaki barátom átküldött egy képet, amikor valaki kérdezi a ChatGPT-t egy gombára, hogy ez ehető? Igen, ehető. A következő kép, ott van a sírja. I'm sorry. Itt tényleg ez valóban nem ehető, és a gondod összeállt neked egy listát a ehető gombákról. Kösz szépen. Szóval a hitből kapcsolat lesz, aminek a kötőanyaga az imádság. Lehet gyenge az imád, de Jézus érti. Nem neked kell erősnek lenni, a sziklának, ami tart. Mit olvasunk még a Szentírásban a szikláról? Az, hogy mézet fakaszt a sziklából. Ugye a második törvénykönyv 3.13-ban olvassuk, hogy ugye hegyes vidékre helyezte, hogy a mezők gyümölcsét egye, mézet szívjon a sziklából, olajat a kemény sziklából. Azaz kell testi és lelki táplálék. Ugye a mézet azt én szeretem, finom, édes, méhek is gyártják, hál' Istennek. Aztán, hogy így áll a sziklából, ez meg a Számok könyve 20.11, hogy a Mózest ismerjük, felemelte a kezét, ráütött kétszer bottal a sziklára, és bőséges víz fakadt. Úgyhogy ihatott a nép és jószága. Tehát mézet és vizet is kapunk a sziklából. Azaz Isten gondoskodik rólunk, ezt tapasztalta meg a vándorló nép. És erre a sziklára építem egyházamat, ezt mondja Jézus. Péter hitére. Amit elvettet, de szegletkő lett. Elvetették ezt a követ, Jézust magát, de szegletkő lett, és a szegletkő az egy fontos alkotóeleme az épületnek. És ezért mondom azt, hogy a hit az nem elmélet. Inni kell belőle, táplálkozni kell belőle, mert minden ebből fakad. Meghatároz a hit, hogy miben hiszel és kiben hiszel. Hogyan? Tehát minden tett, ami a hitünkből származik, ezt erősíti. És ezért vagyunk ma itt. Ide tartozik a szentségimádás, előadás után lesz. A csend, erre is jó, hogyha tudsz időt találni. Nem csak most, hanem a mindennapjaidban is. Én meg vagyok győződve, hogyha minden ember csak napi 20 perc csendre leülne, sokkal békésebb világban lennénk. Mert rendeznénk a gondolatainkat, helyreállna a világrendje, hogy ezt hívják egzámennek, vagy esti lelkiismeret vizsgálatnak, leülök és átnézem a napomat. Mit köszönök meg a jó Istennek? Miért kell bocsánatot kérni? Milyen elhatározást teszek a holnapi napra? Ima élet, bibliaolvasás, alapigék, hogy vannak-e alapigéid, hogy mik az alaptörvényeid, amely meghatározzák az életedet. Ugye papoknál mi szoktunk választani egy papi jelmondatot, sok esetben a Szentírásból, ami úgy meghatározza az életünket. Én emlékszem, a diákonusi elmondatom volt az, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. Mert akkor én már játszottam ezt a játékot, ezt 30 éve kezdtem, és hát ezért lehet hálát adni az esőért, akkor is, amikor a szabadtéri programok terveztünk, mert hát, ha nem adunk hálát, akkor is esik. Tehát, hogy mi mindenért lehet hálát adni, és egy csomó olyan dolog van az életünkben, ami olyan természetesnek tűnik. Néha hálát adok, hogy de jó, hogy ivóvíz folyik a csapból. Hogy meleg víz folyik, mikor zuhanyozni szeretnék, és nincsen éppen Exodus. Bár minden elismerésem az Exodusosoké, én csak a Exodus lentet csinálom, nagy böjtit, ott lehetett meleg vízzel zuhanyozni. Isten nagyobb dicsőségére. Tehát, hogy adunk-e hálát ezért, hogy ágyban aludtál az éjszaka, gondolom? Vagy hogy volt reggelid? Adunk ezért hálát? Vagy tiszta levegőt szívhatunk? Úgyhogy az, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért, abban benne van az is, hogy a rossz dolgokért is tudok hálát adni. Most jöttem be, és kiesett a kezemből a botos táskám rá a lábamra. Mondom, alleluja! Erre, hogy minden fel van ajánlva, ez se veszett kárba. Lehet, hogy most valaki nagy örömmel megy a mennybe a tisztított tűzről, mert hogy felajánlom érte. Ugye? Adok érte hálát. Lekéstem a vonatot. Dicsőség az Úrnak. Tehát egészen más lelkületem lesz, hogyha tényleg tudok mindenért hálát adni. Próbáld ki. Úgyhogy ma legalább 5 dologért adjál hálát, jó? Ez csak így házi feladat. Úgyhogy mi az alaptörvényed? Mi alapján élsz? Mi alapján éled a hitedet? Mi a legfontosabb tanítása neked Jézusnak? Benne élünk, tehát Isten közelebb van, mint gondolnánk. És ezért a hit nem csak templomi program, nem csak, hanem kapcsolat valóban. És sok fiatal úgy érzi, talán te is, hogy Isten távol van. A hit egy szabályrendszer. Kinek kell ez? Én szabad akarok lenni. Az élet valódi része valahol máshol történik. Pedig nem. Nem tudom, jártál-e már olyan hegyoldalba, ahol vágytak egy hegyi ösvényt egy meredek szakadék mellett, és korlát véd, hogy nehogy le tudjál esni. Vajon emiatt is panaszkodunk? Hát én szabad akarok lenni, arra megyek, amerre akarok, nem? De jó, hogy ott van az a korlát. Mert a hitünk behatárol ugyan, de ez mindig segítség. A törvények nem akadályok, hanem éppen szabaddá tesznek. Én hiszem azt, hogy a vonat nem akkor a legszabadabb, hogyha lerakom az Alföld közepén. Meg se bírna moccanni. Hanem rárakom a sínre. Be van korlátolva? Be. Gyorsan tud rajta menni? Bizonyos országokban igen. Tehát amikor Párizsból Marseille-be leérsz 3 óra alatt, 900 kilométer, akkor azt mondom, hogy igen, a sín nélkül meg se bírna moccanni az a vonat, az a TGV. Úgyhogy milyen jó, hogy vannak korlátai, milyen jó, hogy szabály szerint tudunk menni, mert akkor nem kell azt keresgélni, hogy mi szabad és mi nem. El szoktam mesélni egy kisfiút, aki logopédushoz járt, és hát bement első alkalommal, 8 év körül volt, hogy fölrakta a lábát az asztalra, és rágógumizott. De erre azt mondta a logopédus néni neki, hogy jó napot kívánok, lábat letesszük, rágót kiköpjük, és kezdünk. És a 3. alkalommal ez a fiú megköszönte a logopédus nének, hogy köszönöm, hogy végre valaki megmondja, hogy mit szabad és mit nem. Ugye tudjátok, az a jó és rossz tudásának a fája, az egy szép szimbólum, hogy nekünk nem kell mindenről tudnunk, nekünk engedelmeskedni kell tudni. Ez egy legfőbb erény, ha tudok engedelmeskedni Istennek. Úgyhogy örüljünk annak, hogy kaptunk életszabályokat, megkaptuk a játékszabályát az életnek attól, aki az egészet megalkotta. Ugye, hogyha nem szabályosan játszunk egy játékot, az könnyű elrontani. Milyen jó, hogy lehet szabályosan játszani, mert ismerjük a szabályokat. Ugye Pál azt mondja Aténban, hogy keressétek a távoli Istent. De nem azt mondja, hogy keressétek a távoli Istent, hanem azt, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hozzátok is közel van, aki még nem hisztek benne, vagy tévesen hisztek benne. És ez nagyon radikális. Ugyanis Isten ott van a kérdéseidben. A tőle kapott agyunkkal tudunk kérdéseket feltenni. Ott van a kapcsolatainkban. Nagyon meghatározó, amikor párválasztásnál van, az egyház nem véletlenül mondja azt, hogy olyat választ, akivel egy hiten vagy. Mert lehet, hogy most még nem, most még nagy a ösztön, meg a motiváltság, hogy másikat elvegye feleségül, vagy hozzámegy valakihez, hogy csak legyen már, vettem már valaki. Ugyan a gyereknevelés, és akkor most hittalra járassuk, megkereszteljük, ne kereszteljük. Nagyon sok feszültséget tud okozni. Persze van a pozitív példák is, ahogy Péter apostol mondja, hogy az asszonyok úgy éljék a hitüket, hogy az hasson a férjükre. Tehát itt is fontos, hogy a hitben egyek legyünk. A kapcsolatainkban ott van. Az örömeinkben. Az igazi öröm az, amit az Istentől kapunk. És ebben minden szent közös. Nem tudom, hogy szenteket ábrázoló képek vannak-e, de általános tapasztalatom az, hogy nem sugárzik róluk az öröm. Na, erről nem ők tehetnek, hanem az alkotóik, mert minden szentben közös, hogy van örömük, van belső derűjük, az Isten kapcsolatból fakadó derű. Aztán ott van Isten a sebzettségeinkben is. Ő látja a szívünket is. Mi azt szerint ítélünk, amit látunk vagy hallunk, de Isten a szívedet is látja. És ezért a hitnek nagyon fontos szerepe van a sebzettségünkben is, hogy tudjuk, hogy hol találjuk a gyógyulást. A kérdés, hogy lehet, hogy Isten közelebb van hozzád, mint a telefonod. Pedig azt sokszor elővesszük. Azt mondják a statisztikák, hogy naponta 280 jelzést ad a telefonunk. Pittyen, zörög, mindig megzavar. Úgyhogy szabad offline napot is tartani. Ezt most farizeusként mondom, mert én sose tartok. De valamikor simán lekapcsolom. Még éppen podcastet veszek fel, akkor nyilván le van némítva. És hogyha én alszom, akkor lenémítok mindent. Felem, akkor a világnak vége lehet. Én muszáj pihennem, mert ismerem magamat. A harmadik, hogy benne mozgunk, azaz a hit, az nem passzivitás, hanem elindulás. A kereszténység nem nézőtér. A mai kultúra az igazából fogyasztóvá tesz, mindent kipróbálni akarunk elköteleződés nélkül, és aztán innen jön a korai kiégés, majd meglátom életérzés, hogy mi régen megbeszéltünk 3 hónappal korábban, hogy oké, találkozunk, nem tudom én, május 28-án, 3:10 a Moszkva téren az óra alatt, és nem volt mobiltelefon meg ilyesmi, akkor tudtuk, hogy ott lesz a másik is. Most meg, délután 3, átjössz 5-re? Még nem tudom. Tudod, mi van mögötte? A FOMO. Félek, hogy valamiből kimaradok. Hát, ha jön egy jobb ajánlat, hogy átmegyek a másikhoz 5-re. Ez van mögötte. Ez a devalválódás. Amikor leértékelem, hogy na hát, ha valami jobbat kapok. Hál' Istenem, most már van egy jobbó, az a joy of missing out. Örülök, hogy valamiből kimaradok. És ebből nyugodtan lehet rendet csinálni. Nem kell félni semmit. A mai kisgyerek is nem akarnak aludni, mert félnek, hogy valamiről lemaradnak. Hát igen, az egészséges fejlődésről lemaradnak, ha nem alszanak eleget. Jézus viszont mindig mozgásba hív, mindig indít. Azt mondja, hogy kövess engem. Egy kilépés a komfortzónánkból, kockázat, amikor a hit útjára lépek. Eszembe jut Harasztovics Arnold, aki a Zarándok.mát szerkeszti, és ő december 18-án felmondott a munkahelyén azért, hogy a Biblia egy év alatt podcasteteket tudja csinálni. És csak az adományokra számít, 4 gyermeke van. Nekem egy minta, hogy ő kilépett a vízre. A biztosat elhagyta, azt számolta, hogy nagyjából 300 000 forinttal kevesebbet fog keresni így, de azt mondja, nem lehet ezt másképp csinálni. Úgyhogy csak azokra számít, akik adományaikkal segítik. Eddig bejött. Mert hogy voltak, akik azt mondja, hogy na, havi 1-2 000 forinttal megtámogatom, mert ér nekik annyit. Úgyhogy ez egy óriási dolog, hogy ő megmerte ezt lépni, úgyhogy nem úgy van, én szingliként, hanem családja, feleség, 4 gyerek, és azt mondja, hogy én most az Istennek adom ezt az évet, rábízom, hogy ő gondoskodjon rólunk, és így tudja csinálni azt, amit ugye sokakkal együtt csinál. Szolgálat is az, hogy benne mozgunk. Teszünk valamit a másikért, megvan a szolgálati helyem. Aztán misszió, hogy Isten azért hívott téged ma is ide, hogy legyen mit megosztanod másokkal. A szomszédod elkárhozik, ez zavar? Osztálytársadnak van hite? Beszéltél már neki valaha is? Erről majd később lesz szó. Úgyhogy a hit az nem komfortzóna, az élő hit az mindig mozgásba hoz. És tudjátok, az a jó, hogy ha már a szikla példára visszatérünk, hogy élő kövek vagytok. Az egyház nem tömeg, hanem test, amiben nem vagy egyedül. Ezért mondjuk nem azt mondjuk, hogy élek, mozgok és vagyok, hanem élünk, mozgunk és vagyunk együtt. Én veletek együtt szeretnék üdvözülni. Nem egyedül.
1: Kedves hallgatóink, önök Fábri Kornél atya a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón elhangzott főelőadásának első részét hallották.

talán mert nem jutottam el oda, hogy szárnyakat adjak.

0: következő műsorunkban a kedves hallgatók, Fábry Kornél atya, a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón elhangzott fő előadásának második részét hallhatják.
1: De Péter első levele azt mondja, ő hozzájárultatok az élő kőhöz, amelyet bár az emberek elvetettek, Isten kiválasztott és megbecsült, és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. És az a jó, hogy minden kő különbözhet. Nem tudom, jártatok-e már Barcelonában, ott van a Sagrada Familia templom, nagyjából már elkészült, de ott az volt a Gaudinak az ötlete, hogy csak adományból épülhet. Nem lehetett állami támogatás, vagy bármilyen szponzor, csak adományokból. Hát szerintem abban az épületben nincs két egyforma kő. Ha valaki látta, nézd, keressetek rá, Sagrada Familia, Barcelona, fantasztikus, olyan, mint a Hundertwasserház Bécsben, azon nagyjából ott van, de hogy tényleg abban nincs két egyforma kő. És az a kérdés, hogy te milyen kő vagy? És olyan jó, itt is különböző kövek vagyunk, vannak zenészkövek, van minisztránskövek, van sekrestyéskő, van vigasztalókő, van bátorítókő, van technikuskő. Te milyen kő vagy? Hogy épülsz bele ebbe a Isten élő kövekből épült egyházába? És ez felszabadító, hogy nem kell másolatnak lenned. Tehát mindenki különböző lehet, egészségedre. Tüsszentőkő. Tehát Isten nem sorozatgyártásban alkotott, hanem egyedinek. Egyszeri és megismételhetetlen csoda vagy, de szükség van rád. Tudjátok, a cigány testvéreinknél van egy ilyen szokás, hogy nem fejezik be a ház építését, mert azt tartják, hogyha befejezik, akkor meghal. Lehet látni Erdélyben egy bizonyos városban hatalmas palotákat, felveri az a környékét, de a palota ott van, és egyik sincs befejezve. Lehet, hogy elfogyott a pénz, vagy ez van mögötte, hogy nem akarom befejezni, mert akkor meghalok. Tehát állandó építkezésben vagyunk, és Isten egyháza, mint élőkövekből folyamatosan alakul. És ehhez te is kell lesz. Tehát, milyen kő vagy? Én lehet, hogy papkő vagyok. De a lelki háznak be kell népesednie. Tehát nem elég, hogy egy házunk van. Jézus erre küldött téged is, meg engem is, hogy tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket is az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Úgyhogy különben, ha nem népesül be egy ilyen ház, akkor lehet, hogy szép, de üres. És az a jó, hogy mindenkinek van benne hely. Ez egy olyan lelki ház, ami még sosem épült fel teljesen, mert akárki csatlakozik hozzá, mindig megvan az ő helye. Mint a puzzle-ban, ott mindig van egy hiányzó darab. Kivéve a végén kiraktuk, de ez egy ilyen végtelen darabú puzzle. Itt fontos a közösség, a szolgálat, a küldetés és a továbbadás. Te is kaptad a hitet valakitől. Ugye valaki azt mondja, hogy az a jó keresztény, aki éli a hitét, de nem beszél róla. Én egyben biztos vagyok, hogy neked valaki beszélt Jézus Krisztusról. Különben ma nem lennél itt. Különben ülhetnél dombtetőn, néznél, milyen szép a világ, biztos valaki megalkotta, de ennél többet nem tudunk róla. Ez kinyilatkoztatott vallás a miénk. Isten maga lett emberré az, hogy elmondja, hogy mi végre teremtett téged. És ezért kell, hogy te is tudjál beszélni Jézusnak másokról. Ki kapja meg rajtad keresztül ezt az örömhírt, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát elküldte nekünk, aki meghalt és feltámadt, hogy örök életünk legyen, hogyha hiszünk benne. Mert azáltal, hogy mi tudjuk, hogy kiben élünk, mozgunk és vagyunk, meg kell osztanunk azokkal, aki nem tudják, csak élnek bele a világba. Neked el kell mondani, hogy miért is vagyunk itt. Nem könnyű. De Pál apostol is nagyon okosan tette, ő elmondta, amit el kell mondani, a többit a Jóistenre bízta. Volt, aki kinevette, volt, aki követte. Volt, aki azt mondja, hogy mi máskor is meghallgatunk róla. A hit az elköteleződés, nem csak érzés. Ha a hitünk meg a vallásosságunk az érzéseinken múlna, akkor úgy járnánk, mint a régi vicc volt, amikor megkéri valaki a rendőrt, hogy hát nézze már meg, hogy az indexe működik-e. És akkor bekapcsolja, azt mondja, jó, nem jó, jó, nem jó, jó, nem jó. Na, tehát, hogy azóta már másfajta rendőrök vannak, ez egy régi vicc volt, de hogyha ez alapján múlna, akkor nagyjából így lenne a hitünk is, hogy ma hiszek, ma nem hiszek, ma éppen ilyen kedvem van. De a hit az nem kérdés, hogy nem egy érzés, hanem elköteleződés. A mai világ mit akar? Mindent gyorsan, azonnali, kényelmes és dopamin vezérelt. Ehhez képest a hitünk az egy hosszú távú projekt. Örökké fog tartani. Ugyanis a szeretet az nincs áldozat nélkül. Ezt meg kell tanulnunk, és a ti generációtoknak is meg kell tanulni, hogy ha szeretek, azzal áldozatot tudok hozni a másikért. Tehát újra kell beszélnünk az áldozat szépségéről, az áldozat hozatal szépségéről. Hogy azt tesz értékessé, hogyha másokért tudsz adni. Emlékszem, Kaposfüreden még hát ott fával fűtöttünk zömmel, mert volt egy nagyon kedves gazdálkodó, aki felajánlotta a fát, tehát az ingyen adta. Hát megjöttek ilyen méteres rudakba, hát azt fel kellett fűrészelni, fel kellett hasogatni, és volt két srác, akit elhívtam, hogy ők is segítsenek. Érettségi után voltak, sőt már egyetemisták voltak, bérmálkozós csoportban voltak, és hát két napon át hasogattuk fel a fát, és a végén azt mondja az egyikük, hogy na, hát ennek a két napnak volt értelme a nyárból. Az egész nyarat a számítógép előtt.

embert, és azért, hogy művelje, nem azért, hogy havályozzon, meg kell művelni. Itt van adott minden lehetőség, ezen dolgozni kell, és a kapcsolatot is ápolni kell. A hitedet is gyakorolni kell. Mit ér az a hit, amit nem gyakorlok, ami nincsen hatással az életemre? Tehát a hitből tettek fakadnak. És mi ugye nem valamiben hiszünk, hanem egy személyben, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, ezért ez a hit, ez tényleg bizalom. A hit pedig tettek nélkül halott. Ha már benne élek, ha tudom, hogy ő teremtett, akkor tudom, hogy kinek higgyek, és ebből kell, hogy tettek fakadjanak. Kell, hogy megváltoztassa az életedet. Hányan számolnak be arról, hogy eddig nem voltak hívők, és amióta hívők lettek, azóta egészen más az életük. Valaki így fogalmazta, hogy olyan, mintha felkapcsolták volna a lámpát. Hogy eddig úgy élt bele a világban, nem nagyon tudta, hogy honnan jött, hova megy, mi a célja, és akkor azt mondja, hogy miért nem hamarabb jött, 50 évesen kereszteltem. Aztán hamarabb is találkozhatott volna Jézussal. Ha lett volna valaki, aki hamarabb meghívja, lehet, hogy te leszel a következő, aki meghívsz egy ilyen embert. Úgyhogy megingathatatlan alapra építünk egy ingatag világban. És az épület alapja a lényeg. Mire építek? Nem valamire, hanem valakire. És ebből az alapból jönnek az álmaink, az életvezetésünk, rövidtávú, hosszútávú céljaink. És minden tettünk, szavunk és döntésünk. Az alapján tesszük, amiben hiszünk. Kérdés, hogy hol tartasz az utadon? Éppen most kapcsolódtál be a kereszténységbe? Már így nőttél bele? Hiába nőttél fel egy katolikus családban, meg kell hozni a saját döntésedet, hogy én ez alapján akarok élni. Én egy ilyen családból nőttem fel, de nekem is szükségem volt megtérésre. 22 évesen úgy érzem meg is történt. Azóta egy kaland az életem a Jóistennel. Egészen más lett, mint ami addig volt. Addig is hittünk, templomba jártunk, gyóntunk, áldoztunk, misén voltunk, közös ima volt, de élővé vált. Mert ahogy mondtam, a hit az kapcsolat. Azt is mondhatom, hogy az élet szentségére vagy meghívva, és ezt most érte nekem egy amerikai atya, hogy náluk egy templomban ez volt kiírva, hogy minden szentnek van múltja, és minden bűnösnek van jövője. Éppen hol tartasz? Hogy a szentek közül, a szűzanyán kívül senki nem aratott rajtcél győzelmet. Vannak olyan szentjék, nagyon is hátulról kezdték. Tudunk ilyeneket mondani, egy Szent Ágoston, igen, csak kicsapongó életet élt, egy Szent Pál, ugye, aki hát gyilkosságban részes volt, ugye, aki megkövezték István diákonust, ő lábához tették rá a ruháikat, és Saul helyeselte István megölését. Szoktam mondani, hogy úgy ott lettem volna, amikor Saul, ugye levágják a fejét, viszi a hóna alatt, Mennyország kapuja felé, és István diákonus nyit neki ajtót. Hát, szia, Pali! És így dobálgat egy követ. Hogy vagyunk, hogy vagyunk. Hát tudjátok, a mennyország az a csodás hely, ahol a gyilkos és az áldozata együtt lehet. Mert ott már nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, nem lesz bűn, a sátánnak semmilyen hatalma nem lesz. Én annyira megnézném a földi világunkat, ha egy napra a sátán nyugdíjba menne. Egészen másképp látnánk egymást, mert nem kísér bennünket. Úgyhogy ez a jó hírem, hogy akárhol is tartasz, lehet, hogy van egy múltad, nekem is van múltam, de van jövőm is, bűnösként. És az életszentség útjára kaptunk meghívást. A hit tehát bizalom, rábízom magam Istenre. És Istennek van egy álma az életeddel, és tégy meg minél többet ezért az álomért. Ez szenvedéssel is jár. Gondolj az olimpikonokra, mindenki örül nekik, könnyezzük, amikor szól a himnusz, akkor ott áll a dobogó felső fokán, de azt, amivel ezt elérte, azt sosem irigyeljük tőle. Emlékszem, Egerszegi Krisztina, ugye Egérke, világbajnok úszónk volt, egy pici alacsony lány. Hát egyszer volt egy riport vele, hogy neki hogy telik egy napja. 4-kor kell. 6-kor már a hidegvizes úszodában van, még januárban is. Én jártam egy évig úszni, tudom milyen az, amikor úgy kell végigmenni a folyosón a sátorig, hogy ilyen 3 centis rések vannak az üvegfal részei között, egyszerűen fürdőgatyában, és kint meg hó van. Fú, tehát azt mondom, hogy ezt senki nem iríti tőlük, de higgyétek el, nincsen eredmény befektetés nélkül. Tehát kell, hogy áldozatot hozzál azért, amit van. Hány olyan szentünk van, aki az életét áldozta a hitéért? Mert hogy ha már tudom az igazságot, akkor alárendelek mindent. De a kereszt, Jézus keresztje nem csak a szenvedésről szól, hanem a szeretetről, mely elviseli a szenvedést is. Tehát a kereszt, amikor azt mondja Jézus, hogy vedd fel a keresztet, azt mondja, hogy szeress.
És ha ebben az van benne, hogy keresztre kell menni, akkor

elviseljük a szenvedést is a szeretetből. Ezt tesz értékessé, amit szeretetből teszel. És nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, amikor megterítesz otthon a többieknek. Csak úgy oda vágod a tányért, vagy gondolsz arra szeretettel, aki majd enni fog belőle. Vagy dúlszulsz, hogy miért nekem kell megteríteni. Vagy hogy viszem le a szemetet, amikor anyukám megkér. Hogy megint nekem kell, vagy de jó, tehetek valamit a közösségért. Szeretettel viszem le azt a szemetes zsákot. Mert hogy minden ezen múlik, hogy szeretettel teszem, vagy nem. És akkor is, ha éppen senki nem lát. Egyszer barátom mondta, hogy azt szerint ítéli meg, hogy vannak ilyen közösségi alkalmak, AGP, ezt így szoktuk mondani, mindenki hoz valamit. És megnézi a süteményeket, és azt mondja, na ebben sok szeretet van. A muffinban. Bezzeg, amilyen, mondjuk egy Anna Pavlova torta. Ilyen kis marcipán réteg, kis málna, kis csoki benne, rétegek, dísz a tetején. Na, abban sok szeretet van. Úgyhogy háziasszonyok, legközelebb sütit süttök, nézzétek, hogy mennyi szeretet van benne. Annál finomabb lesz. Jó? Zárója bezárva. A kérdés tehát, hogy hogyan éled meg a hitedet? Kellenek alapigék, amelyek mint a segédigék a Bibliából, erről is beszéltünk. És mi kell még a hithez? Bizalom és bátorság. Kilépek-e merni a vízre? Merek-e kockáztatni? Az életszentség külső jele pedig az a belső öröm, ami minden szentben közös, akkor is, ha éppen nem látszik rajtuk. Megértem, hogy a Szent Sebestyénnek nem őszinte a mosoly, amikor éppen egy nyilak állnak ki belőle, de a belső derű az mindig az Isten kapcsolatból fakad. És én hiszem azt, hogy a életszentségnek egy külső jele az öröm. Ugye a régi mondás az, hogy ha egy szent szomorú volna, hát szomorú egy szent volna. Vagy hogy szomorú szent a szomorú szent. Tehát, hogy ezt az örömöt kellünk továbbadni, mert hogy örömhírünk van. Adjuk tovább másoknak. Meglátszik az életemen, hogy kihez tartozom? Ugye vannak bizonyos csoportok, aminek a külsején már látszik, hogy kihez tartozik. Múltkor Pesten mentem, és egy ilyen punk csoport jött szembe, aztán már régen kiment a divatból, de nem, ilyen piros tarajjal, fekete jackivel, na ő, ez az identitásukhoz hozzá tartozik, jól néztek ki, oké, neki ez tetszik, hát hajrá. Vagy egy muszlim. Hát látszik a ruháján, hogy ő muzulmán. Rajtunk mi látszik külsőleg? Igazából semmi. Lehet, hogy van egy kereszt a nyakunkon, de hát sokan hordtak már keresztet. De egyszer mesélt egy atya, beült a taxiba, és hát elég gyorsan ment a taxis, és hát ott lógott a tükrön a rózsafüzér, és kérdezte a pap, hogy nem fél ilyen gyorsan hajtani, és így megpöszkölt, hogy hát a kiskopasz megvéd. Na, akkor még nem tudta, hogy papot visz. Utána már igen. De a pap mondta, hogy rendes borravalót adtam neki. Hát ne legyen egy rossz képe rögtön az egyházról. De hogy azért nem kispopaszról beszélünk, hanem a világ megváltójáról. És ezért kell ráépítenem az életemet. Úgyhogy, ha már a külsőségeken nem látszik, hogy keresztény vagy, akkor a magatartásodon kell is. Szoktam mondani, hogy nagyon könnyű kereszténynek lenni, egyszerűen nem kell csinálni dolgokat. Nem kell hazudni, nem kell káromkodni, nem kell csúnyán beszélni, nem kell pletykálkodni, tehát, és hidd el, már ezzel kilógsz a társadalomból. Nem kell hőbörögni, nem kell zúgolódni. Úgyhogy, ha ezeket nem csinálod, már hidd el, hogy kilógsz a táborból. Én szoktam mesélni, amikor én szeretek teniszezni, és Kaposváron jártam ugye edzésre is, meg versenyekre is, és ott voltam egy edzésen, és jött egy edző a gyerekekkel, és mondja, hogy gyerekek, ma nem szabad csúnyán beszélni, itt van a Kornél atya. Mondom, nem miattam ne beszélj csúnyán, hanem magad miatt. Hát a szív bőségéből szól a száj. Minden szabad vizsga, hogy mi van benned. Ugye? Valaki úgy fogalmazott, amikor kicsit elkanyarította magát, hogy hát megsétáltattam az óemberemet. De mi már új ember vagyunk, ugye? Krisztusban. Meg kell, hogy látszon az életemen, hogy kihez tartozom. És nem akkor, amikor minden rendben van, hanem az extrém helyzetekben. Hadd meséljem el Vedres Csaba barátomnak a történetét, ő ateista családban nőtt fel, az Aftercrying meg Tom Screen együttes, most a Kairos Quintetnek a vezetője, nagyon fantasztikus zeneszerző, és hát nem hívőként nőtt föl, és katonaság volt, még akkor kötelező volt,
És ott hát különböző csoportokkal volt idő beszélgetni a laktanyába, és akkoriban így együtt vitték a kispapokat, és hát voltak ott kommunisták, mindenfélék, mindenki mondta maga világnézetét, és egyszer csak elvitték őket egy hadgyakorlatra, hideg is volt, ott elfagyott a lábujja, fele annyi ellátmányt kaptak, mint kellett volna, és azt mondja, hogy egyetlen egy olyan csoport volt, aki ugyanazt mondta itt a hideg, cudar körülmények között, mint a laktanyában, és ugyanazt is élték, ezek a bencés kispapok voltak. Ott ők megosztották a kenyerüket, mert kevés volt másokkal is. Tehát ez volt, ami hitelessé tette az ő, olyankor csak beszélünk róla, az nem nagy kunszt, de hogy ők meg is tették ilyen cudar körülmények között. Tehát ez az igazi, hogy amikor nehézek a körülmények, akkor hogyan viselkedek. Nem tudom, biztos jártatok ti is, talán Ausztriában, vagy magasabb hegyeken, ahol az út mentén nem csak ilyen sima kis útszéli karok vannak, hanem ilyen 3 méteres rudak. És nem megy nyáron, hát ennek mi értelme van? Hát nyáron semmi. De amikor leesik 1,5 méter hó, és eltűnik az útszéli karó, hát akkor már van értelme. Hogy akkor itt van az útnak a széle. Hát ezért kell, hogy a hitünk olyan stabil legyen, hogy a nehéz helyzetekben is tovább tudjon segíteni bennünket, amikor nincs minden rendben. Amikor nehéz helyzetben vagy. És ezért kell, hogy meglegyen az alaptörvényed, az alapigéd, ami átsegít akkor, amikor éppen nehéz helyzet van. Mondok egy két ilyen példát, hogy nekem például alapelvem volt az, hogy szűzen az oltárig. Mert ha ez nincsen meg, egy jobban sikerült buli után, hát lehet, hogy már másképp jövök ki a buliból. És hát nekem az oltár papsággal végződött, mert hogy az volt, hogy szeretném, hogy a feleségemmel majd ez a téren is lesz időnk mindent megélni kölcsönös odátadásban, úgyhogy nem akarok senkit tönkrevágni, hanem meghagyom az ő tisztaságát azért, hogy. És emlékszem a papság előtti utolsó kedvesemmel is megállapodom, hogy szájra puszinál megállunk, nem kell több. Mert inkább ismerjük meg egymást, lelkileg, szellemileg. Úgyhogy ez egy alaptörvény, vagy az, hogy sosem leszek részeg. Ez egy nálam egy alapvető döntés volt, mert voltunk síelni egyszer, és egy kedves volt osztálytársam, megívott egy fél liter beherovkát, nem kevés. Nagyon mókás volt egyébként, csak egyszer csak úgy eltűnt, mondom, megnézem, egy szobában voltunk, hogy fölmegyek, hát ha ott van, hát ott találtam, hát nem két lábon állt, hanem 4 kézláb, és előtte volt a kitermelt róka. Kipucoltam, és ő fogadkozott, és soha többet nem iszom. Én nem iszom, soha többet nem iszom. Na most másnap, ez még nem a videós világ volt, nem volt telefonunk, meg ilyesmi, másnap egy szóra nem emlékezett. Se arra, hogy berugott, se arra, hogy kihányta, se arra, hogy kiózanodott, semmit, törölték. Na mondom, ez nekem rangon aluli. Ezért nem leszek sose részeg. Az elmúlt 53 évben sikerült eddig megtartani. A maradékot már valahogy kibírom. Úgyhogy... Jó. Befejezésként szeretnék kicsit megvizsgálni, hogy ki az, aki hallgatja a Biblia egy év alatt podcastet, vagy szokott néha hallgatni ilyesmit? Nagyszerű, oké. Hát akkor vizsga, jó? Tehát felsorolok ószövetségi vezetőket, nyilván ismerősen fog hangzani a nevük. Sammua, Safat, Higeál, Palti, Gaddiel, Gaddi, Ammiel, Szetúr, Nahbi, Geuel. Hol hallottunk róluk? Jó. Így van, számokkönyve. Nagyon jó. 13. fejezet. Jó, még kettővel kiegészíteni, hát a könnyebb lesz. Józsue, Káleb. Na elárulom, ők voltak azok, akik elmentek, hogy kikémleljék Kánaán földjét, aztán visszatértek. És ezek kapcsán szeretnék 4 tulajdonságot mondani, ami a hitben élő ember tulajdonsága kell legyen. Ugye Káleb és Józsue különböztek a többiektől. Miben? Ugye visszatérnek, és nagyban beszámolnak, hogy fú, hát akkor a szőlőterem, meg fú, fantasztikus termőföld van. Ó, de hát ott óriások laknak, úgyhogy inkább ne menjünk oda, rettegjünk inkább. És erre azt mondja Józsua és Káleb, hogy de Isten segítségével meg tudjuk hódítani. Tehát az első, ami a hitben élő emberek a tulajdonsága, hogy más a perspektívája, mint a nagy tömegé. Másképp látjuk a világot, Isten szemével látjuk a világot. Ugye sokan vissza akartak fordulni, azt mondta ez a 10 ember, hogy inkább menjünk vissza Egyiptomba, a megszokottba. Igaz, hogy rabszolgák voltunk, de azt legalább ismerjük.
Hát ha már egyszer elindultál a hit útján, ne akar visszatérni a korábbi énethez. Nézd másképp a világot, előrefele tekintve. Valaki így fogalmazott, hogy köpt ki a múlt ízét. Ugye mit mondanak? Hát ott volt póréhagyma, dinnye, fokhagyma, húsos fazekak. Hogy köpt ki a múltnak az ízét. Ne vágyjál vissza abba, ami lehet, hogy biztonságosnak tűnt, de rabszolga voltál. Hanem inkább előre a szabadságba, Isten gyermekének a szabadságában. Úgyhogy ne a húsos fazekak felé nézzetek, hanem az ígéret földje felé. A másik, hogy a hitben élő emberek más a véleménye. Ugye szemben a tízzel, akik azt mondták, hogy oda ne menjünk be, ezek megesznek vacsorára minket. Ehelyett mit mondanak ők? Hogy szemben a félelem ismételgetésével ők reményt tudtak mondani, reményt adtak a reménytelenségbe, hogy menni fog, higgyétek el, és milyen reménykedő emberek vagyunk. Ma kellenek olyan fiatalok, akik nem morognak. Ugye te csomóan morogtak itt a nép közül, hát ilyen még víz sincs, meg ez a manna van csak, tehát minden rossz volt. És hogy nem kell morogni, meg kell nézni, mi a jó, és tovább menni előre. Reményt kell, hogy sugározzatok a többieknek. És akik mernek az árral szembe úszni, olyan emberek legyetek. Lehet, hogy kisebbség vagy, de ha mersz az árral szemben úszni, hidd el, hogy egyre többen fognak követni. A harmadik, hogy az influencerek világát éljük, hogy a hitben élő ember is más hatással van a többiekre. Ahogy látod, miattam nem beszélhettek a gyerekek csúnyán. Hát ez már egy pozitív dolog. De hát, ha többet is tudunk adni a világnak ennél, a hit az fertőz. És úgy éld a hitedet, hogy az vonzó legyen mások számára. Hogy látják, hogy te hogy élsz, és azt mondja, na ez nekem is kell. Hogyha azt mondják, hogy így éljenek katolikus, akkor nekem nem sokat kell változni, ez a rosszabbik hír. Hogy azt mondja, hogy sőt, hát hány katolikusnál jobb vagyok. Efelől nincsen kételjem. De mi nem a jó emberek társasága vagyunk, hanem azokért tudják, hogy hol van a megszabadítás, hol van az üdvösség. Úgyhogy hidd el, hogy hatsz a környezetedre. És a kérdés az, hogy te milyen környezetet teremtesz magad körül. Volt olyan osztálytársam, aki, hogyha csúnyát beszélt a jelenlétemben, akkor is saját szájára ütött. És sosem mondtam neki, csak gondolta, hogy engem biztos zavar. Mert én sosem beszéltem csúnyán. Tehát ilyen hatással is lehetsz a környezetedre. És a negyedik, másfajta álhatatosság van bennünk. Tehát az ilyen kereszténynek más a perspektívája, más véleményem van, árral szemben is tud úszni, más hatása van a többiekre, és más álhatatosság, azaz a kereszténység, a hit, hogy benne élünk, mozgunk, és vagyunk egy hosszú távú elköteleződés. Nem rövid távon, nem lesz rögtön siker, hanem hosszú távon gondolkodunk. Ugye a meccs az a végén dől el, és én teniszezem, és van egy nagyon egyszerű szabály, hogyan nyerje meg minden meccset. Az utolsó pontot nyerd meg. Ennyi az egész. Hogy előtte hogyan taktikáztál, mit csináltál, tök mindegy, az utolsó pontot te üsd be. Akkor nyertél. Tehát ezt szebben így fogalmazza a Szentírás, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát mi nem csak a holnapig látunk előre. Ugye Boda professzor mondta nekünk annak idején, hogy tudjuk, mi lesz, de hogy addig mi lesz, azt nem tudjuk. Tehát mi így kell élni az életünket, hogy tudjuk, mi lesz. És ehhez képest mindent alárendelek annak, hogy ezt a, amit tudom, hogy mi lesz, annak azt elérjem. És bármi, ami ettől eltérítene, annak ellene mondok. Tehát ezért kell, hogy legyen hosszú távú célod. És nem lehet ennél kevesebb, mint az örök élet. Befejezésül, de még annyit hadd mondjak, hogy ehhez mindenkinek szüksége van tükörre. Nem fizikaira, néha arra is, mert jó látni, hogy lecsúszom maradt a sliccem. Legutóbbi tapasztalatom, de jó, hogy volt egy tükör, hogy aztán nem kellene szégyenkeznem, hogy úgy megyek az emberek közé. De olyan embereid legyenek, akik visszajeleznek neked őszintén, és lehessen neked visszajelezni. Én olyan hálás vagyok neki, valakinek, hogy a liturgiában valamit rosszul csinálok, és megmondja, hogy hogyan kell jól csinálni. Mondja, köszönöm szépen, hogy mondtad. Így volt, kispapoknak tartottam lelki gyakorlatot a kritikus tömegnek. Nagyon árgus szemekkel néznek mindent, úgyhogy még az irgalmat kell tanulniuk egy kicsit, de a papszentelésig eljutnak odáig is. És rosszul füstöltem, mert én 3x3, jobbra-balra, meg középre, és mondták, hogy nem, 3x2 középre. És igazuk volt, benne van a római misekönyvben, úgyhogy bárki olyan ministrál szokott füstölni, mert hogy incenzálni, akkor 3x2 az oltári szentségnek középre, jó? Megjegyeztük mindannyian, nagyon fontos, enélkül nem lehet tovább menni. Úgyhogy legyenek őszinte visszajelzőid a környezetben, hogy igen, benne élsz még, benne mozogsz, és benne vagy.
És most térjünk zárásként vissza az Areopagushoz. Voltak, akik kigúnyolták Pált, volt, akik halogatták a döntést, és volt, akik csatlakoztak hozzá. Ez nem a te bizniszed. Mi Jézus meghívottjai vagyunk. Ő már mindent megtett, ami az edvenek üdvözítéséhez kell, nekünk már csak tovább kell adni ezt az örömhírt. Hogy igen, van, aki már feltámadt a halálból. Hányszor hallom, hogy átonnan még senki nem jött vissza, mondom, dehogy nem. Éppen ezt hirdetjük. És ma is ez a három reakció van. A kérdés csak az, hogy benne vagy? Akarsz ezen az úton tovább menni? Akarsz hiteles keresztény életet élni? Minden szennek van múltja, minden bűnösnek van jövője. Mi nem egy eseményben, egy hangulatban, vagy vallási kultúrában, hanem Krisztusban vagyunk benne. Mert Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, és ez az a biztos szikla, amire építhetjük a hitünket, amire építhetjük az életünket. És a vele való kapcsolatnak az eszköze az imádság. És egy jó hír, hogy az ő egyházán a pokol kapui nem vesznek erőt. Annyi minden rendszer eltűnt már a földön az elmúlt 2000 év alatt. Az egyház itt van. Bízhatsz benne. Helyed van benne. Te is egy faragott kő vagy benne. Semmelyik másikhoz nem hasonló kő. A világ inog, Krisztus nem. Kérdés, hogy mire építed az egyház, mire építed az egész életedet? Úgyhogy azt most imádkozhatjuk Jézusnak, hogy Jézus, én nem csak tudni akarok rólad, hanem benned akarok élni. És arra gondoltam, hogy befejezésként énekelnék nektek egy áldást, ami szépen kifejezi, hogy miért is kell benne élnünk, mozognunk és lennünk, és miért Jézusra építjük az életünket.

Kedves hallgatóink, önök Fábri Kornél atya a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón elhangzott főelőadásának második részét hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Hírperce.
1: Máriához emelt tekintettel gyűltek össze a zarándokok a Devecseri Szentkútnál. Elhelyezték az esztergomi ferences templomban Carlo Acutis erekéjét. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Devecser és Kolontár között található Szentkútnál több százan gyűltek össze a térségből, valamint Zalavár megyéből is május 30-án. A hagyományos Mária tisztelet jegyében tartott ünnepi szentmise a szűzanya iránti szeretet és az egyházhoz való hűség megerősítésének alkalma volt, írta a Veszprémi érsekség. A szentmise szónoka Járfás Ádám szombathelyi székesegyházi káplán utalt arra, hogy Mária mindig Jézusra mutat, soha nem önmagát helyezi a középpontba. Ez ma is példát ad a keresztény ember számára. Az egyháznak is vannak hibái, mégis Krisztushoz tartozik, ezért a keresztény ember feladata nem az elfordulás, hanem a hűséges kitartás mellette, és nem szabad elhagyni a nehézségek idején sem. Krisztus nem pusztán egy intézményt hagyott ránk, hanem az egyházat és égi édesanyát. Isten szeretete mindig nagyobb annál, mint amit önmagunkról gondolunk. Szent Háromság vasárnapján az esztergomi Szent Anna Ferences templomban a délelőtti ünnepi szentmisén helyezték el Szent Carlo Acutis erekéjét, egy hajszálat a Szent Ferenc oltárnál. A koncelebrált szentmisét komáromi előd a Szent Antal esztergomi Ferences gimnázium és kollégium prefektusa mutatta be. Azt kérte, hogy a gimnázium 8-asai adják az asszisztenciát, hiszen ők is 15 évesek. Az áldozás után Radics Dávid, a templom igazgatója elmondta, hogy Erdő Péter bíboros prímás támogatásával Assisi püspöke engedélyt adott számukra, hogy Szent Carlo Acutis tiszteletére kapjanak erekét, amit a múlt héten adtak át Kovács Gábor állandó diakónusnak, aki elhozta Assisiből. A szentmise végén komáromi elődvezetésével helyezték el a Szent Ferenc oltár mellett, ahol mostantól folyamatosan látogatható. Bárki felkeresheti Carlo közbenjárását kérve. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Ajka. FM 93,2.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót a két hetente, szerdánként, 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója, dr. Kerényi Lajos, piarista atya.

0: Kedves Lajos atya! Előző találkozókor boldogan hallottunk a Szentlélektől, hiszen ő nagyon gazdag isteni személy. Szeretnők még többet hallani róla, hiszen mindenütt ott találhatóak az ő káprázatos ötletei. Kérjük, Lajos atya, eszközöld ki, hogy kapjunk kegyelmet ezen a remek jelek észrevételéhez.
1: Köszönöm szépen a szép kérdést. Valóban úgy van, hogy mindenképpen szeretnénk a Szentlélek jeleit észlelni, észrevenni. Szent Lukács 12. fejezetében következőt írja. Mikor a zsinagógák és előjárók és hatóságok elé hurcolnak benneteket, ne aggódjatok azon, hogyan és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok. Mert, és most figyeljünk, a Szentlélek megtanít benneteket azon órában, mit kell mondanotok, és én elküldöm atyám ígéretét rátok. Itt hagyd mondjak el élményemet, benne voltam én is bőségesen az üldöztetésben, és amikor már hazajöttem a piszkos, bányás világból, ott hagytam a szénlapátolást Dunyász medencébe. Itthon aztán kicsit kibújtam közülük, és pap lettem. És akkor megint csak rossz fiúskodtam ő szerintük, és folyton üldöztek. Újra még újra maguk elé hívtak, és nekem kellett válaszolni. Két kis epizód, ott álltam a fő előadó mellett, és akkor mondta, hogy jegyezze meg magának, hogy csak akkor beszélhet, mondhatja el a hülyeségeit, amikor és ahol mi megengedjük. És ez a templom lehet, máshol maga nem beszélhet a dolgairól. És mondtam, hogy főelőadó, és itt jön az ötlet, benne van az alkotmányban, hogy én vallásszabadságban vagyok, mert én is honpolgár vagyok, és akkor a vallásszabadság, ez egy alkotmányos jog. Maga ilyennel ne törődjön, fogja be a száját, és tegye azt, amit én mondok. Aztán még megint máskor, megint számon kértek. Maga miért mászkál kint a templomon kívül, meg dumál minden hülyeséget? Főelőadó úr, azért, mert nekem az Úr Jézus főnököm, nem ön, és azt mondta, hogy elmenvén tanítsak, nem bevárván tanítsak. Fogja be a pofáját. Most már elegem van magából. Tehát ilyen volt ugye a harcok harca, de a Szentlélek ott volt. Íme mindegyikünk számára nyilvánvaló, hogy tud rólunk a Szentlélek, jeleket hagy, ötletei vannak.
0: Lajos atya, és akkor, ahogy te is említetted, hogy hatóságok elé hurcoltak, mit ígért nekünk akkor a Szentlélek?
1: Nagyon aranyos kérdés. A Szentlélek Úristen, ugye a harmadik isteni személy, megerősít, megígérte, megerősít, hogy hűséges, bátor, hitben erős, kitartó katolikus legyek, és legyünk mindannyian, nem pedig gyávák.
0: Lajos atya, és ehhez kapcsolódnánk, kérdeznének tovább, hogy mi a bérmálás?
1: A bérmálás Krisztus által alapított szentség, a hét szentség közül a második, amelyben a Szentlélek megerősít bennünket, hogy föltaláljuk magunkat az élet minden helyzetében, és ki tudjuk tartani a Jóisten mellett hűségben. Hűséges, kitartó emberekre van szükség.
0: És a hűséges és kitartó emberek nem csak az ő lelkükben, de mindannyiunk lelkében mit tesz a Szentlélek?
1: Megerősít, bátorrá tesz, ha hagyjuk magunkat. Szépen itt van az a kérdés, miért van az, hogy sok megbírmált abba hagyja a hitét gyakorolni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés. A válaszom megint csak egy konkrétummal. Adva van a fa. A nagy erős tölgyfa, kifejlett törzsű minden, annak nincs szüksége karóra, mert a viharral szemben ellen tud állni. Nagyon pici fának sincs szüksége, mert még olyan kicsi, hogy a szél elmegy feje fölött, ha szabad így mondani. De kinek vagy, minek van szüksége karóra? Annak van szüksége annak a fácskának, amelyik már olyan kamasz fácska, és oda karót kell állítanunk melléje, de nem elég, hogy karót állítunk, ezt mondanám a Szentlélekről, hanem azt oda is kell kötözni. És így van a fogalmazásban, hogy ami kicsi, elég védelem a vallásos család, apa, anya. Figyeljünk, családok, a példa, amit náluk lát, az okos szó, ima, közös ima, megvan nálatok? Elősegítik hitét, míg valaki más is mond neki, ahogy növekszik, egyre több támadás érheti. Gúny, csúfolódás, ellenérvelések, stb. Veszélyeztethetik. Az Úr Jézus maga tűz karót a lélek erősítésére, ez a birmálás szentségében a Szentlélek, segítő kegyelmet ad. Mindez azonban még nem minden. Így fogalmaztam meg, oda is kell magamat kötöznöm. Ezt a olyan átlagos szót mondtam, hogy madzagolni kell, hé! Oda kell magamat madzagolnom, de ez már az én dolgom. A kötelék jelkép. Mit jelképez? Imádságot, jó cselekedetet, gyónás áldozást, önmegtagadást. Mit adnak ezek? Segítőkegyelmet? Mindig meg kell szereznem rendszeres szentségek vételével. Ima, gyónás továbbra is, ha már egyedül maradtam, kikerültem a családból, áldozás, jó cselekedet. És most adok választ, a hit elgyengülése akkor szokott bekövetkezni, amikor valaki elhanyagolja a köteléket, nem imádkozik, nem megy gyónni, áldozni. Hallod, Lajos atya? Szentléleken soha nem múlik. Ő mindig megadja a léleknek segítő kegyelmet, a karót. Emlékezzünk csak arra, hogy van kétféle isteni ajándék, segítő kegyelem és megszentelő kegyelem. A megszentelő kegyelem, ez most ismétlés, erről már beszélgettünk, megszentelő kegyelem Istent adja oda, megbocsátja a bűnöket, és boldogságot ad a lélekbe. A segítő kegyelem könnyűvé teszi a hit igazságokat elfogadni. Nem megérteni, elfogadni. Egy nagyon aranyos hindu történetke jut eszembe, amit találtam, hallgassuk meg. A kedves szerző mondja, két barátommal voltunk úton, amikor végre hűvös árnyékba értünk, ugye Indiába. Egy bunyafa alatt telepettünk le, és annak gyökereire hajtottuk le fejünket. Hirtelen megzörrentek fejünk felett a fa ágai, és levelek hullottak reánk. Amikor föltekintettünk, láttuk, hogy egy majom család lakik a fán, és egy kis majom gyerek apró karjaival és lábacskájával belekapaszkodott anyjába, aki ezzel teherrel ugrált ágról ágra. Barátom így szólt: amit most láttunk, megvilágítja az én vallásomat. Az Isten olyan, mint ez a anyamajom, már bocsánat, az ember pedig, mint a kismajom gyerek. A kismajom egyedül nem tud a távoli ágra ugrani, ezért erősen belekapaszkodik anyjába, és így átkerül oda. Az ember lelke sem tud, most figyeljünk, magától megkapaszkodni, saját erejéből a mennybe jutni, Istenbe kell tehát kapaszkodnia. Madzagolás, ugye? És ha nem kerül a mennybe, ő maga a hibás. Itt, mint teológus hozzáteszem, hogy olyan majd az ítéletkor nem fog előfordulni, bocsánat, hogy így fogalmazom, hogy Isten, jó kitoltál velem, mi nem segítettél, hanem minden körülmények között magunkat fogjuk hibáztatni, hogy én őrült, ott kellett volna madzagolnom, és nem tettem. Amikor tovább mentünk, írja a szerző, egy kunyhó mellett láttunk, hogy egy fehér macska fogai közé szórítva visz egy helyes kis cicát. A barátom így szólt, amit most láttunk, az az én hitemet és a mi hitünket is megvilágítja. Isten olyan, mint ez az anyamacska, az ember pedig, mint a kis cica. A kis cica nem tud messzire menni egyedül, ezért viszi szájába az anyja. Az ember lelke egyedül nem juthat a mennybe. Istennek kell őt a mennybe vinnie. Ő csak azokat viszi oda, akiket akar. Döbbenetes ám ez, és kiket akar, akik hagyják magukat. A kis cica nem tud messzire menni egyedül, ezért viszi szájába az anyja. Tehát ugye mennyi finomság ebben az állathasonlatban, hogy mennyi finomság az anyába, hogy így tud vigyázni a kicsinyére, jó, és ugyanígy vigyáz ránk is. Az ember lelke egyedül nem juthat a mennybe. Istennek kell őt a mennybe vinni, és ő csak azokat viszi oda, akiket akar. Még egyszer ismételtem. Utunkat folytatva egy parasztházhoz értünk, ahol egy tyúk éppen akkor vezette át kis csibéit az udvaron. A csibék figyelték, hogyan csipegeti anyjuk magot, és utánozták őt. Hirtelen összehívta a tyúk a kis csibéket, és azok sietve rejtőztek el szárnyai alá. Föltekintettünk, és egy héját láttunk, amely az udvar felett keringett. Azonnal megértettük, miért hívta össze a tyúk a csibéit. Megszólaltam, amit most láttunk, keresztény hitünknek egyik lényege. Hogyan? Kérdezték. Így válaszoltam. Jézus hasonló ehhez a tyúkhoz, és az emberek olyanok, mint a kis csibék. Mi nem tudjuk megragadni Istent a saját erőnkkel, mint az a kis majom az anyját. És Jézus nem akar minket erőszakkal megragadni, mint a macska az ő kicsinyét. Jézus hívja az embereket, mint ahogy a tyúkanyó hívja a kis csibéjét. Aki nem figyel hívására és visszautasítja védelmét, saját maga a hibás, ha veszedelembe kerül, és elpusztul. Úgy jár, mint a kis csiba, ha nem hallgat a tyúk hívására, és elragadja a héja. De aki meghallja Jézus szavát, és követi őt, az védelmet talál nála, mint a csibék a tyúk szárnya alatt. Ugye, madzagolás, nekem kell oda mennem, alábújnom, stb. Értjük hasonlatot. Jézusom, elmélkedik a szerző, te szívem ajtaja előtt állsz, és zörgetsz. Nem törsz be erőszakkal hozzám. Hitván cselekedeteimmel nem tudok beléd kapaszkodni. Nem tudom elnyerni kegyelmedet. Köszönöm hívogató szabadot, a biztos védelmet szárnyaid alatt. Hát ez volt a érdekes válaszom, természet adta képanyaggal.
0: De és hogy akkor most pihenésképpen hallgassunk meg egy kis zenét, és akkor utána innét folytatjuk az elmélkedést.

0: Dicsérjék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsolódnak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését az ember titkáról. Lajos atya a műsorunk első felében Szentlélekről elmélkedett, hogy amikor bennünket, Lajos atyát is, vagy bármelyünket a hatóságok elé hurcoltak, hogy mit ígért a Szentlélek, hogy erősített meg bennünket, milyen válaszokat kell, hogy adjunk, és hogy mit tesz a lélek az ember lelkében. És Lajos atya, ehhez kapcsolódóan kérdeznélek továbbra is, hogy a Szentlélekkel kapcsolatosan mi volt a Szentlélek első eljövetelének eredménye, és mit éreztek az apostolok?
1: Érdekes kérdés, mert mindig érezni akarunk, amikor meg kellene fogadni valamit érzés nélkül, és ez a hit. Mit csináltak az apostolok? Bátrak lettek. Hitük megerősödött. Beteltek vigasztalással. Eszükbe jutott mindaz, amit Jézus mondott. Tehát ez olyan csodálatos ajándékok, csak úgy benne megszületik. Nem okoskodik, bátor. Én is ugye folyton gyötörtek, itt is, ott is. Megkaptam azt az erőt azokban az órákban, hogy bátor voltam. Főelőadó úr, fogja be a pofát, stb. Emlékszünk. Tehát igenis, ez egy hit megerősödés volt. Betelés vigasztalással. Tehát megerősödtek, nem kell még félni. Volt olyan eset, magam kis életéből, amikor mentem kórházba, és akkor találkoztam a főelőadóval, hova megy? És mondtam, hogy megyek a dolgomra, az én dolgom az, hogy a betegeket megvigasztaljam, megerősítsem. Nem megy sehova. Néztem az órát, hogy még van idő, még eljöttük időbe, na menjen a fenébe. És mentem a kórházba. Tehát ez az az erő, hogy nem féltem, hogy jaj, most lesiket utánom. Az vigasztalást is ad. Aztán eszünkbe jutott mindent, amit Jézus mondott. Hitigasságok, erkölcsi küldetés, mit mondjak enyémnek, hogy ne féljenek, és a többi. Birmáláskor különös érzésekre ne számítsunk. A Szentlélek lassan kezdi kifejteni erejét életünkben. De csak akkor, ha már a felsorolt eszközökkel, mozzagolás a karokhoz, állandóan csatlakozunk hozzá. Tehát ugye ezek összefüggnek így, aki ezekben nincs benne, az mondja, hogy hülye vagy öregem, de hogy reszkíroznék, semmit se ezeknél. A vértanúk, meg az a sok hitvalló nincs vége számuknak, ezek mind olyan bátrok voltak. Íme a Szentlélek jelei, ötletei.
0: Igen, Lajos, hogyha ezt szerettem volna kérdezni, hogy mik a Szentlélek működésének a jelei.
1: Igen. Na most Szentlélek a lelket ragadja meg, az ember lelkét. Na most az ember lelkének három tulajdonságát szokták megkülönböztetni. Az első az értelem, gondolkodás, ugye? Második az akarat, cselekvés. Harmadik az érzelem, a szeretet, az érzés. Tehát akkor ezek a csodálatos érzések, működés jelei, ezek nem úgy hatnak, hogy én ezt nem tudom, ugyan, hanem megérik bennünk. A bölcsesség, az értelem ajándéka, bocsánat, értelem számára az ajándékok, a bölcsesség, értelem, tanács, tudomány. Tehát mind a megismerés, ide tartozik a hit is, tudás is. Most, hogy én bátran menjek, és mutassam meg Jézust a világba, és a Szent Lelket, az akarat ajándéka, az erősség lelke, lelki erő. És aztán ahhoz, hogy

0: Istent ne bíráljam meg, meg utálatoskodjak vele, hogy ilyen meg olyan, hanem imádjam. Nem bíráljam, hanem imádjam. A pietász pedig, erről már beszéltünk bőven, az a lelki magatartás forma, amelyik megérzi, ajándékként szinte betölti a lelkét. A pietász az a megérzés, hogy hogy szeret a Jóisten engem. Itt megint szeretnék befejezésül egy olyan, megint csak hindú világon megyek el, olyan művet bemutatni, ahol Szentlélek jeleit észreveszi, ez a városi látogatás után egy falusi keresztény ott Indiába. Figyeljünk, nem panaszkodom, hogy itt villanyvilágítás nincsen, de köszönöm, Uram, fénylő csillagokat és az ezüstös holdat. Itt nincs lázadozás, meg az Isten lenne. Tovább, nem panaszkodom, hogy itt nem mehetek az operába, de köszönöm, Uram, fákon ülő madarak hangversenyét. Szent lélek jele. Nem panaszkodom, hogy itt sem múzeum, sem szobrok nincsenek, de köszönöm, Uram, a pillangókat, amelyek a vadvirágokkal játszanak. Nem panaszkodom, hogy itt vízvezetékünk nincsen, de köszönöm, Uram, a zúgó vizesést és a monszun esőt. Nem panaszkodom, hogy itt nem kőházban lakom, de köszönöm, Uram, a bambuszt, amiből kunyhómat építhetem. Nem ilyen, hogy ha lenne Isten, akkor nem engedné. Ilyet nem mond, mert Szentlélek kiegészíti a szeretetével az ő kis szentlelkes világát. Nem panaszkodom, hogy itt nem alhatok puha ágyban, de köszönöm, Uram, a puha gyepet, amelyen kényelmesen fekhetek. Tehát, hogy mindenért hálát adni Istenem. Nem panaszkodom, hogy itt telefon nincsen, de köszönöm, Uram, hogy a barátaimért imádkozhatom. Nem panaszkodom, hogy itt vendéglő nincsen, de köszönöm, Uram, hogy az emberek, a szomszédaim vendégszeretők. Mennyi finomság! Nem panaszkodom, hogy itt nem élnek nagy filozófusok, de köszönöm, Uram, hogy hihetünk Te benned. Nem panaszkodom, hogy nagy terveink a jövőre nincsenek, de köszönöm, Uram, hogy Te benned reménykedhetünk. Nem panaszkodom, hogy mi itt műveletlenek és szegények vagyunk, de köszönöm, Uram, amiért meggazdagítottál, hogy másokat szerethetek. Amen.
1: Nagyon szépen köszönjük, Lajos Atya, akkor a ma esti gondolatokat, tanításaidat, és minden kedves hallgatónak is, akik velünk voltak és hallgattak bennünket. Farkas Miklós kollégámnak megköszönöm a technikai támogatást, és mindenkinek további áldott szép estét kívánunk.
0: Én még jobban köszönöm kedves Veronikának, remek műsorvezető, 20 év alatt lassan vele tanulunk, édes Miklóskámnak, aki tévedés és hiba nélkül csinálja technikát, mert az annyira fontos a rádióban, áldja meg a Jóisten ezerszer. És köszönök minden segítséget, meg azt, hogy vagytok, drága hallgatók. Nagyon szépen köszönöm a kedves ihletést, mert olyan sok ihlető, szeretett gondolat jött el hozzám tőletek, hallgatók. Nem is hiszitek, hogy észre lehet ezt venni, hogy itt valami nagy erőtér, ruháktér van, és ez ihlet, hogy csak még tovább, levegő nélkül, lélegzet nélkül, lélek nélkül nem megy. Köszönök mindent, meg nektek, ihlető, drága hallgató, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

mindig légy velem.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának. Te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvíz kérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is felkelek, ha sötétségbe lakom is, Isten az én világosságom. Nekem ez azért volt fontos, mert én önmagam felfedeztem ugye ezt a hitetlenséget, egy kicsit ez a kárörvendezést, hogy elestél, és hogy ez az önbüntetést, hogy tehetted ezt, hogy a te tudásoddal ennyire mélyre süllyedtél, és ez a folyamatos bűntudat, és mindig éreztem azt a mondatot, hogy igen ám, elestem, de ne örülj ellenségnek, mert én felkelek, az Úr megbocsátott nekem, és hogy ő ki fog ebből emelni, az ő segítségével ki fogok jönni, és nem vagyok hajlandó átadni magamat ezeknek a sátántól jövő belső kétségeknek és ilyen bűntudatnak, hogy nézd tükörbe, hol tartasz, hogy nézd meg, hogy tehetted ezt így önmagaddal is. Erre így nekem nagyon jó volt ez az ige, hogy ne örülj bajomnak, mert hogy én felkelek. Vettem egy füzetet, és én minden áldott nap, kb. Egy a 8 naplón keresztül minden nap írtam Jézusnak, hogy nekem muszáj, hogy segítsél, és hogy én ezt így egyedül nem tudom megcsinálni. Kevés vagyok, én ehhez gyenge vagyok, erőtlen vagyok, nem látom az utakat, és hogy adjon nekem tisztánlátást, adjon nekem erőt és irányt, hogy mifelé induljak el.
1: Kovács Ágota életmód tanácsadó gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka, üzente Leó pápa. Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Árpádházi Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki Bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével. Szombaton este a Máriának szentelt hónap végén a Szent Atya a vatikáni kertben található Lurdi barlangnál imádkozta el a rózsafüzért, melyhez a világ számos Mária kegyhelye is csatlakozott, és kérték a szűzanya közben járását a világ békéjéért. 14. Leó pápa teljes beszédének fordítását a Magyar Kuríron olvashatjuk. A boldogságos Szűz Mária a hívő ember mintaképe, aki szívének fülével meghallja, mit mond az Isten. Ha őszinte szívvel keressük a békét, akkor leginkább életünk mindennapi feladata. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Mindenkinek meg kell tennie a maga részét, a kicsiny, de fontos dolgoktól kezdve. Tartózkodva minden szóbeli vagy fizikai erőszaktól, kinek-kinek a saját hivatása és felelőssége szerint. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loreto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Vanga Szent Károly és társai vértanúk emléknapján az esti dicséret zsoltárait az első zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szídnak benneteket, mert a dicsőség lelke, vagyis az Isten lelke lebeg fölöttetek.

0: Ebben az órában, amikor a vértanú királya felajánlotta életét az utolsó vacsorán, és feláldozta a kereszten, mondjunk köszönetet neki e szavakkal.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
0: Urunk és üdvözítőnk, minden vértanúság forrása és példája. Köszönjük neked, hogy mint halálig szerettél minket.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
0: Te örök életet ígérsz jutalmul a megtérő bűnösöknek.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
0: Te véredet, az új és örök szövetség zálogát kiontottad a bűnök bocsánatára, és egyházadra bíztad, hogy áldozatként felajánlja.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
0: A mai napon kegyelmet segítségével álhatatosak maradtunk a hitben.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
0: Ma sok elhunyt testvérünket megváltó halálad társává tetted.
1: Magasztalunk téged, Urunk!

0: Könyörögjünk, Istenünk, te a vértanú kiömlő vérét keresztényeket termővetésé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházad szántóföldjén, amelyet Vanga Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. A jelenések könyvéből idéztem, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 617. adásában. Minden hallgatónkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Előző műsorunkban beszámoltam arról, hogy a Lourdes-i nemzetközi katonai zarándoklaton, amelyet idén 66. alkalommal rendeztek meg, ismét jelen voltak a Magyar Honvédség katonái a katolikus tábori püspökség vezetésével. A mai műsorban Berta Tibor katonai ordinárius beszél a kegyhely, a zarándoklat jelentőségéről, annak megéléséről.
1: Minden egyes zarándoklat az azért van, hogy itthonról elindulva úgy térjünk haza, hogy hozunk valamit, és azt a valamit, ami a lelkünkben van, azt megpróbáljuk odaadni másoknak.

amikor jó 3 évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy a nemzetközi katonai zarándoklaton úgy jöttek össze különböző honvédségek katonái, hogy Ukrajna-Oroszország között elindult egy háború, akkor ugye arról beszéltek katonák, többek között te is említetted azt, hogy remélve zarándoklaton, hogy újra béke lesz. Azóta tovább mélyült ez a konfliktus, azóta gazdasági válságokkal kell szembenéznie Európa országainak, azóta a NATO katonai tömörülésben is úgy tűnik, minthogyha Amerika részéről lékek kezdenének megjelenni. Na most nagyon messziről indulok, de ilyen nehezített körülmények között nyilvánvaló szerintem az, hogy valamelyest talán érezhető túl azon, hogy nem politizálni mennek oda katonák, nem a társadalmi, gazdasági bajokról elmélkedni mennek oda a katonák, hanem fohászkodva Máriához, de hogy mégiscsak érezhető az a fajta gondterület,

0: terheltség, ami a hétköznapokban a katonákat, magyar katonákat, vagy a külföldi katonákat foglalkoztatja. Ezt te láttad, de érezhető-e a magyar kontingens vezetőjeként? Kérdezem Berta Tibor katolikus tábori püspökatyát.
1: Ezen a 66. nemzetközi katonai zarándoklaton az volt a motto, hogy a békeőrzői vagytok. Ugye a katonáknak szóló jelmondat. És hát valójában ez minden embernek egyénileg szól. Tehát a békének az őrzője az az ember tud lenni igazán ebben a végtelenül zaklatott világban, ami szinte jellemző majd, hogy nem minden kontingensre, még azokra is, ahol nincsen mondjuk harc vagy háború. Hát még ott, ahol van. Tehát ebben az zaklatott világban, ahol mindenféle érdekesebbnél érdekesebb és jelentéktelennél jelentéktelenebb hírrel találkozik az ember, és információ és minden mással, Lourdes egyfajta zarándok meg pihenés volt talán ebben az évben. Hiszen arról szólt a zarándoklat, hogy a katonák annak a krisztusi békének a megjelenítői kell, hogy legyenek az adott országok hadseregén belül, ahol ők szolgálnak. És ez a krisztusi béke, ez sokkal több mindig annál, hogy éppen nem háborúskodunk és nem háborúzunk egymással. Ez a béke abból születik meg, hogy az ember az Isten közelségében tud lenni, hogy az ember átérzi azt az Isten országot, ami ő maga, Jézus Krisztus. Nagyon tetszik nekem a Barsi Balázsnak az a nagyon szép gondolata, ugye, amikor a farizeus megválaszolja Jézusnak, hogy mi a legfőbb parancs, és hát a farizeus mondja neki, hogy hát, mester, nem jársz messze az Isten országától valójában. És hát persze, hát ott van Jézus. Jézus az Isten országa. Jézus Krisztus az Isten országa valójában. Hogy az Úr maga mondja azt, hogy jó helyen vagy. Tehát az Isten országának a keresése az nem a földi mennyországnak a megtalálása.
0: Tünkösd után vagyunk a zarándoklaton. Megérinti a zarándoklókat a Szentlélek? Vagy téged személy szerint, mint a magyar kontingens vezetőjét, mint püspököt?
1: Nagyon érdekes volt, néha-néha vannak olyan évek, amikor pünkösd esik a zarándoklat, a Lourdi Nemzetközi Katonai Zarándoklat, így volt ez most is. Hát nézd, a Szentlélek sugallataira biztosan fontos, hogy hallgasson az ember. Ebben az évben például úgy hangzott el a homília ott a nemzetközi szentmisén, hogy kiállt a francia tábori püspök, az olasz tábori érsek és az amerikai tábori érsek, és három nyelven hangzott el a prédikáció. Franciául a következő mondatok, olaszul a következő mondatok, angolul. Ez most egy picit ironikus lesz, rövidebb volt a prédikáció, mint hogyha egy ember mondta volna el, és lehet, hogy sokkal többen is értették, mert még feliratozva is volt. Három ember mondott el valójában egyetlen egy prédikációt, szép folytatólagosan mondták el. Biztos vagyok benne, hogy ez volt most például ebben az évben az egyik sugallat. Meg az, hogy a mi magyar zarándok csoportunkban nagyon sokan voltak most, akik először voltak a zarándoklaton. És én azt gondolom, hogy illetve hiszem is azt, hogy remélhetőleg jövőre is jönnek, vagy jövőre is hoznak magukkal újakat. Nagyon fontos dolog az, hogy akikkel én beszélgettem, ők mindannyian, akár úgy is, hogy részt vettek az alámerítkezésen, a fürdőben elmentek, nem csak azért, hogy egyfajta fizikai gyógyulás, hanem talán még a lelki gyógyulás, vagy a lelki orvoslás miatt, aki megtalálta a idézőjelben a számítását. És olyasfajta lelkület élménnyel tért haza, amiből talán ő saját maga bevallása szerint tud táplálkozni majd. Én azt gondolom, hogy minden egyes zarándoklat az azért van, hogy itthonról elindulva úgy térjünk haza, hogy hozunk valamit, és azt a valamit, ami a lelkünkben van, azt megpróbáljuk oda adni másoknak.
0: Te mit hoztál magaddal?
1: Nézd, én azt hoztam most ebben az évben haza, mindig kérdezik tőlem, hogy hát mit jelent nekem ez a zarándoklat, aki már nem tudom, 20, nem tudom, hanyadik alkalommal, vagy nem is tudom már valójában összeszámolni. De hát úrban mindig van valami, nem újdonság, hanem olyan lelki tapasztalat, amit az ember addig nem vett észre. Vagy talán mondhatjuk azt, hogy a Szentlélek Istennek a tanítása éppen pünköskor, hogy most tényleg sikerült egyszer úgy oda mennem a jelenések barlangjához, és hát egy picit azt is gondolom, hogy ebben is volt valami ilyen érdekes körülmény, hogy arra a helyre mentem, vagy arra a helyre vitt a lábam, vagy a lelkem, vagy a szívem, vagy nem tudom, hogy a Gáfolyónak a másik oldalára, ahol az utolsó jelenése volt a Bernadettnek, ahol az ő szobra is van. És ahogy azt mondta, hogy amikor már be volt deszkázva az egész, és akkor Bernadett azt mondta, hogy közelebb volt hozzám, mint valaha. Hát most egy picit valami olyasmit éreztem, hogy Lord sokkal közelebb került hozzám, mint eddig talán bármikor. Lehet, hogy jövőre ez még fokozódik, de most azt éreztem odakint, Szentmiséken voltunk egy másik kápolnába is, mint ami megszokott volt eddig, vagy a keresztúton, hogy másképp érintette meg a szívemet. És valami olyasmit tudtam hazahozni, amit bízom abban, hogy majd el tudok mondani másoknak a különböző olyan helyzetekben, amikor úgy látom, hogy ezt a tapasztalatot oda kéne ajándékozni.
0: Szimbolikus párhuzamot hozok. A beleszkázott és hite hagyott kételkedő embereket, a bernadetti világot párhuzamba állítani a mostani világgal, amikor egyre inkább bedeszkázottnak érzem a keresztjén hitünket, amikor egyre inkább azt érzem, hogy szűkül a hitünk, a hitéletünk, annak a lehetősége, vagy éppen a környezetünk próbálja bedeszkázni, és próbálunk mi világosságot nyerni a deszkák között, vagy akadályozni a további deszkázást. Te látsz-e ilyen párhuzamot?
1: Nézd, nagyon sok alkalommal volt már egyfajta nehezebb vagy szorongatott helyzetben, akár az intézményes, akár pedig az egész egyház, vagyis hát mindenki. Én azt gondolom, hogy soha semmilyen olyan körülmény, ami... És hát számtalan helyzet van a világon, ahol ma is vértanúk születnek. Akik úgy gondolják, hogy az életüket odaáldozzák, mert hogy ragaszkodnak az Istenhez. Még csak nem is a hitükhöz, hanem az Istenhez ragaszkodnak. Mint ahogy ugye nem rég volt a Magyar Hősök napja, vagy Magyar Hősök emléknapja, amikor azokra az emberekre emlékeztünk, akik a több mint 1000 éves államiság alatt megmutatták azt, hogy a magyarságnak a szabadsága, a függetlensége az egy nagyon fontos dolog. Akik között volt szláv, meg tóth, meg szlovén, meg lengyel, meg német, bajor, porosz, osztrák, sok-sok ember, sok-sok nyelvű ember, vagy sok-sok nemzetiségű ember, akik nem is magyarok voltak, de úgy gondolták, hogy zsidók természetesen, akik úgy gondolták, hogy ez az ország, ahol élnek, ez a hazájuk, az nagyon fontos dolog, mint ahogy az embernek az Istenbe való kapaszkodása is egy fontos dolog, és hát nézd, az eget nem lehet bedeszkázni. Tehát a jó Isten nem lehet bedeszkázni, mint ahogy ahogy Bernadett mondta, tehát amikor ő, tehát az, ugye az emberek, te azt gondolta a lurdi polgármester, meg a lurdi hatóság, hogyha be lesz deszkázva a grotta, akkor hát nem lesz semmi sem. És Bernadett pont akkor mondja ezt, hogy közelebb volt hozzám, mint valaha. Pedig elválasztotta a gáv, a patak vagy a folyó. A legmesszebb volt tőle. És akkor volt hozzá a legközelebb. Tehát amikor úgy érezzük, hogy valami végtelen távolságban van az Isten, vagy azt gondoljuk, hogy el tudnak választani tőlem, közelebb lesz, mint amit mi merünk gondolni. És én azt gondolom, azt, és hiszem azt, hogy nincs olyan földi hatalom valójában, és nincs olyan ember sem, és senki sincsen, aki a másik embertől az Istent el tudja választani. A testet persze meg lehet ölni, ahogy a Szentírásban is benne van, de valójában az Istennel való kapcsolatot azt nem lehet kiirtani.

0: Említetted, hogy sokan először vettek részt az ajándoklaton, meg gondolom, hogy ott hoztak családtagokat is. Te hogyan látod a legkisebb közösségnek, a családnak a szerepét ebben a hit megélésében, akár éppen a katonacsaládok esetében is, ahol sokszor felelősségteljes feladatot kell elvégezniük a katonai hivatást betöltőknek, és a család többi tagjainak sokszor áldozatot kell vállalni azért, hogy ezt a hivatását valaki a haza szeretetből, a hazáért feláldozva, akár életét is végezze a feladatát?
1: Azt gondolom, hogy az egyház közösségek, a templomi közösségek, azok nem az emberekből, személyekből, hanem hát igazából a családik, a legkisebb közösségből, a legkisebb emberi közösségből, a családokból jönnek létre. Most természetesen vannak egyedülálló emberek ilyen-olyan ok miatt, de hát azért az emberi lét egyik nagyon természetes léte az, hogy családban él, és a családoknak a fontosságát egyébként most éppen ezen a Lourdi zarándoklaton a francia tábori püspök is kiemelte, hogy nagyon fontos lenne, hogy a katonák, akár férfiak, akár nők ide a családjaikkal jöjjenek el. Amivel azért mindig próbálkozunk minden esztendőben, persze az lenne a legszebb, hogy a gyerekek is eljönnének, csak hát ugye mindenhol májusban iskola van, még akkor is, hogyha ez persze péntek, szombat, vasárnapra esik, de lehet, hogy az egy még nagyobb érdekes tény lenne, hogy ott a közel most éppen 40 vagy 37 ország volt ott, tehát hogy úgy jönnének el a katonák, hogy családtagokkal jönnének, hogy családok jönnének el, hogy gyerekek is lennének, mert itt azért mégiscsak a legfiatalabbak a kadétok, akik ugye középiskolások, akár tőlünk, akár olaszoktól, vagy más nemzetektől, franciáktól, de ahol kisebb gyerekek is lennének. Persze ez biztosan egy egészen más logisztikát, meg szervezést kívánna, de a családnak az összetartó ereje, tehát amikor a hétköznapokban a család viseli annak a katonának a sorsát, akár férfiról, akár nőről legyen szó egy családban, mert ott azért a gyerekek is viselik azt a helyzetet, hogy most éppen édesanyja vagy édesapa van távol, mondjuk külszolgálatban. Tehát, hogy az ünneplésben is legyenek együtt, vagy egy ilyen zarándoklaton is legyenek együtt, tehát nem csak a hétköznapoknak a helyzeteiben, vagy amikor szolgálatban van és nincsen oda haza hétvégén, hanem hát ilyenkor is legyenek mondjuk ott együtt. Ez lehet, hogy egy nagy feladat még itt a Lourdi zarándoklatnak a jövőjét illetően. Megpróbálunk mindig valamiképpen mi is egyfajta családi helyzetet megteremteni, hogy ott kint legyenek esetleg házaspárok. Ez valamikor sikerül, most ebben az évben is volt ilyen. Hát bízunk benne, hogy erre a jövőben is lesz lehetőség. De én azt gondolom, hogy pontosan annak a családi köteléknek, a férjnek, a feleségnek, a gyerekeknek a köteléke az elválaszthatatlan attól, hogy egy katona a szolgálatát jól el tudja látni.

Az Interalma Caritas 15. évfolyamának 617. adásával jelentkeztem. Köszönöm a figyelmüket. A műsorban Berta Tibor katolikus tábori püspököt hallották. Abból az alkalomból, hogy a Magyar Honvédség katonái, civilek részt vettek a 66. nemzetközi katonai zarándoklaton Lourdesban. Friss tartalommal egy hét múlva jelentkezünk szerdán, ismétlésben adásunk meghallgatható szombaton délután és hétfőn éjszaka. Valamennyi műsorunk visszahallgatható a Mária Rádió honlapján. Szíves figyelmükbe ajánlom. Hallgatni bölcsesség, de aki bölcs, azt is tudnia kell, hogy beszélni néha kötelesség. Amen.

0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: Hírpercek.
2: Imádkozzunk együtt Magyarországért. Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loreto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Árpádházi Szent Erzsébet szentté avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki Bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Szabadság vagy anarchia? Istenhez kiáltunk, mert szabadok vagyunk. Volt idő, amikor még Istenhez sem fordulhattunk. És voltak, akik ezt szívesen fogadták. Voltak, akik félelemből, kényelemből vagy komfortizmusból nem csak önként alávetették magukat az erőseknek és az erőszakosoknak, hanem megrémültek a szabadság vitáitól. Ma is sokszor hallom, hogy ez a sok pártoskodás, ez árt a nemzet egységének, holott ez a szabadságnak csak a megjelenése. Jaj nekünk, ha egyenlőségünkért a szabadságtól félünk. Jaj nekünk, ha a kiegyensúlyozottságot és a szabadságot összekeverjük, mert akkor lesz, aki a félelmekre építve rabságban akar tartani bennünket. És erre figyelmeztet Kossuth Lajos is 1847-ből. Vigyázzatok, hazám fiai! Ne féljetek annyira az anarchiától, hogy túlfélelemből a szabadságtól is irtózzatok. Fontoljátok meg, hogyha olyan boldogtalanok volnánk, miszerint csak anarchia és abszolutizmus közt lehetne választanunk, mit én nem hiszek, az anarchia minden esetre csak múlékony állapot lehet, de az önkény uralma lehet örökös. Ha másként nem lehetne, gázoljunk inkább a szabadság múlékony csapongásain keresztül a szabadság rendjéhez, mint a szabadságtalan rend sírcsendes ösvényein az önkény uralom torkába jussunk. Rend csak mi velünk lehet, akik a szabadság hívei vagyunk. Szabadnak lenni annyit tesz, mint joggal bírni mindenre, aminek gyakorlata minden másoknak hasonló joggyakorlatával összefér. És ez a valódi rend. Szabadság nélkül rend nem lehet.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú, Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Urunk, nemzetek királya, te minden népet arra hívsz, hogy megismerje üdvözítő szeretetedet. Hazánkért és az egész magyar nemzetünkért könyörgünk most hozzád. Te azt mondtad, hogy a téged szeretőknek minden a javukra válik. Ennek tudatában az egységért és a kiengesztelődésért imádkozunk. Add, hogy megőrizzük az egységet azokkal a magyarokkal, akikkel összeköt a közös hit, a kultúra, a történelem, és akik az országok határain túl élnek. A kiengesztelődés lelkületét pedig erősítsd a körülöttünk élő népek iránt. Gyógyítsd az emlékezetünket, és add, hogy a megbékélés útján járjunk. Ne válasszanak el többé a történelmi fájdalmak, hanem kössön össze bennünket a szolidaritás, hogy szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Tégy minket a béke és a megbocsátás evangéliumának hiteles tanúivá, hogy fenntartsuk a lelki egységet, amíg majd minden nemzet el nem jön, hogy előtted az imádásban egyé forva leboruljon. Mennyei atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, benned bízva és hozzád könyörögve, kicsi nemzetünkért. Dávid és Góliát, Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban. Hisszük, hogy számíthatunk a te segítségedre. Imádkozunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket. Segítsd őket, segíts minket szent lelked erejével, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Vincenti bíboros atya mondta, ha lesz 1 millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet. Legyen.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért. Mária Rádió. Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem, dr. Molnár István Jenő, azaz, ahogy a hallgatók ismerik, dr. Preventor. Szervusz, Jenő!
2: Jó estét kívánok mindenkinek!
1: Ugye azért ültünk itt össze, mert hogy egy éve fut a műsorod, és ez egy ünnepi adás, és a műsoroddal igazából szülőknek szóló bűnmegelőzési tanácsokat, javaslatokat, témákat dolgozol fel, és adásról adásra olyan szakemberekkel beszélgettek, akik segítenek eligazodni a fiatalokat fenyegető veszélyek világában. Ugye a célod az, hogy a biztonság tudatosság kialakítását elősegítsd, és prevenciós recepteket ismertess meg velük, amik kapaszkodót jelenthetnek a hétköznapi kihívások útvesztőiben. Tehát ez most a Dr. Preventor megelőzés receptre felírva című műsorodnak a külön kiadása.
2: Így van.
1: Szóval azért az első szülinapot ünnepeljük, és emiatt így készültünk pár olyan kérdéssel, ami a hallgatókat érdekelheti, hogy milyen érzés most neked itt a másik oldalon ülni egy év után?
2: Igazából talán egyszerűbb, mint a másik oldalon lenni, mert amikor én vagyok a kérdező, akkor próbálok nagyon-nagyon figyelni a másikra. Eközben kavarognak bennem a kérdések, a gondolatok, millió dolgot szeretnék megtudni, de hát sajnos a műsoridő véges, így ezeket az érzéseimet folyamatosan kordában kell tartani. Most viszont abban az egyszerű helyzetben vagyok, hogy csak kérdésekre kell válaszolnom.
1: Egy ilyen gyakorlati kérdést tennék fel neked, hogy ugye rengeteg kérdésed megfogalmazódik az adás közben, hogy maradsz a tervnél, ami ahogy először felkészültél előzetesen, vagy azért el szoktál térni, hogyha arra felé vezet a beszélgetés?
2: Alapvetően az elején mindig tartom a kérdéseket, és azt mondhatom, hogy javarészt nagy arányban a tervezetek szerint haladunk, inkább az szokott előfordulni, hogy több kérdést írok össze, és a műsoridő miatt már nem marad bizonyos kérdésekre idő, de alapvetően szoktam tudni tartani, illetve mindig visszaterelem a beszélgetést oda, amit előzetesen gondoltunk. Egyszer-egyszer történt olyan, hogy annyira izgalmas kérdéskörbe bonyolódtunk, hogy akkor ott megengedtem magunknak, hogy teljes mértékben másról beszéljünk.
1: Szerintem sok hallgatót érdekel az, hogy miként jött számodra egy a műsornak az ötlete, és miért vállaltad annak idején a szerkesztést, és mi volt ebben a motivációd?
2: Most jó, hogy veled beszélgetek, mert ugye veled való beszélgetéseket követően, illetve te felkérésed után érkezett az ötlet, hogy indítsunk egy ilyen műsort, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szülőkhöz elérjünk. És bár a felnőtt társadalom tagja is javarészt az online térben élik a mindennapékat, szerintem még mindig sokan vagyunk a szülők között, akik szívesen hallgatunk az autóban, rádiót vagy az esti vacsoránál esetleg bekapcsoljuk, és kiváló lehetőségnek tartottam azt, hogy rádión keresztül is eljuthassam a gondolataimat az érintett korosztály felé. A másik pedig, bevallom őszintén, hogy az én alapfilozófiám a tanulás és a fejlődés. És egy kicsit önző módon ebben az is benne volt, hogy ez a műsor hónapról hónapra engem is arra ösztönöz, hogy új és új szakembereket felkeressek, felkutassam, felkérjem őket, majd készüljek az adásra. Miközben hallgatom őket, akkor is tanulok, de a legtöbbet talán akkor tanulom, amikor a műsort megvágom otthon, és újból hallgatom az egészet. Ugye az egy hosszabb, időigényesebb folyamat, sokszor van úgy, hogy abból jegyzetelek, és abból inspirálódom a következő beszélgetésekre. Tehát kettős volt ez a célzat, valóban recepteket adni a szülők kezébe, amelyekkel segíthetjük őket a hétköznapi útvesztők kihívások megoldásában, illetve hát magam is szeretnék tanulni ezekből a beszélgetésekből.
1: És változott valamiben a véleményed, vagy a hozzáállásod ezeknek a beszélgetéseknek a hatása?

0: várja, amikor azt kérdezem, hogy mi lehet a megoldás abban, hogy itt a 21. században, amit olyan furcsának, olyan veszélyesnek, olyan bizonytalannak élünk meg, mi lehet egy valós megelőzési eszköz, akkor valahogy tényleg az jött ki, legyen a vendégem védőnő, gyermekorvos, rendőr, kábítószerprevenciós szakember, volt függő, hogy ezt a kapcsolatot valahogy tartsuk fenn a szülőkkel, és ami megváltozott az, hogy ettől már nem félek, hogy idézőjelben csak ennyit adok egy előadás végén valakinek. Az más dolog, hogy igyekszem ezt olyan köntösbe bugyolálni, úgy átadni, hogy a szülő a végére értse ennek a tartalmát, mert ugye ebben nagyon nagyok a kételyek a szülőkben. Legutóbb jártam egy oviban, apák napján, és az óvodavezetővel azt találtuk ki, hogy ez speciális rendezvény lesz. Tavaly kezdtük, idén folytattuk, és az idei évben úgy csináltuk, hogy egy mesét olvastunk fel apáknak és gyerekeiknek. Ez a mese a szeretetről, az empátiáról, a toleranciáról, az odafigyelésről szól. Állatok segítenek egy idős, egyedül élő néninek, és a végén a szülőknek, vagyis hát még konkrétabban ugye az édesapáknak ezzel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk, olyan feladatokat, hogy emojik alapján próbálják meg detektálni az érzelmeket a gyerekeikkel, hogy na vajon melyiket érezhette a néni, amikor egyedül volt, mit érezhetett a néni, amikor megérkeztek hozzá az állatok, és a születésnapján meglepit vittek. És végül is ebben a 45 percben, amíg szülő-gyermek együtt volt, ez egy másfajta minőségű kapcsolódás volt, és én a végén beszélgettem egy kicsit a szülőkkel, és mondtam nekik, hogy hát az egy különféle kutatásokból úgy tudjuk, hogy 7 perc környéke a napi minőségi együtt töltött idő a gyerekekkel. És akkor az egyik szülő nagyon szkeptikusan megkérdezte, hogy ezt honnan lehet tudni. És akkor mondtam, hogy hát nem onnan, hogy megkérdezzük, hogy mennyit vagy vele, hanem elkezdjük visszabontani. Ha egy nap 24 órából áll, akkor nézzük meg, hogy mennyit alszunk, mondjuk ez legyen jó esetben egy 8 óra, mennyit dolgozunk, 8 óra, már elment 16, hozzáadjuk az utazást, míg eljutunk A-ból B-be, saját magunk mosdóhasználatát, fürdőzés, bármi. Tehát így szépen lassan, ha lebontjuk, akkor nagyon hamar eljuthatunk oda, hogy tényleg viszonylag rövid időt vagyunk a gyerekünkkel, és akkor még ezt is tovább tudjuk szűkíteni, hogy mi ebből a minőségi. Tehát ha együtt ülünk a tévé előtt, az végül is együtt töltött időnek tudható be, de valójában mégsem minőségi együtt töltött idő, és akkor végül is eljutottunk oda, hogy ezekben a 7-8-10 percekben egyrészt ez lehet egy cél, ez a mai recept hallgatóinknak, hogy legyen ez a cél, hogy ezt a pár percet egy magasabb szintre emeljük, a másik pedig, hogy hát attól lesz minőség, hogy beszélgetünk, és olyan dolgokról beszélgetünk, amik valószínűsíthetően mindkét felet érdeklik, és ez szerintem nagyon megváltozott bennem, hogy jobban el tudom fogadni azt, hogy ennyit kell adjunk pillanatnyilag elsősorban a szülőknek.
1: Hát jól értem, hogy a tárgyi tudás, a pszichológiai megalapozás az egy kicsit háttérbe szorult az előadásaidon, és igazából tehát hogy ilyen tárgyi tudást adsz, ami az edukáció, tehát hogy milyen közegben kell navigálnia egy szülőnek, tehát mondjuk az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az interneten mi érheti a gyereket, mert ez tulajdonképpen egy praktikus tudás, és akkor emellé próbálod ezt a bátorítást oda tenni, hogy és akkor erről beszélgessünk, vagy hogyan beszélgessünk.
0: A pszichológiai részét nem hagytam el, tehát azért azt mindig átbeszélem a szülőkkel, hogy miért ilyenek a kapcsolataink. Én azt látom, hogy bár óriási előrelépés történt hazánkban a tekintetben, hogy már nem szégyen pszichológushoz járni, vagy segítséget kérni. Ma már nem annyira elítélendő, hogy az ember a saját érzéseiről, akár szakemberrel beszélgessen, de azért még mindig sokan vagyunk úgy, hogy úgy nőttünk fel, mondjuk a férfiak nevében beszélhetek, hogy egy fiú nem sír, egy férfi ezt túléli, esetleg egy pálinkát magához vesz, és akkor átvészeli ezeket a nehéz időszakokat. Ezekről beszélgetnünk kell szerintem, hogy társadalmi és egyéni szinten milyen most divatos kifejezés a trauma, milyen traumáink vannak, de talán, ha nem is hívjuk traumának, akkor sémáink vannak. Engem például ugye nagyszüleim neveltek fel, igenis azonosítanom kellett azt, hogy miért van például az, hogy én nehezen mondok nemet közvetlenül szembe másoknak. Hogy ez jobban érthető legyen, valaki elhív, nem tudom én, délután focizni, és nekem éppen nincs hozzá kedvem, akkor én nem tudom azt mondani, hogy ne haragudj, nincs ma kedvem elmenni, hanem akkor ki fogok találni valami történetet, hogy nekem dolgoznom kell, jaj, már valami van, mikor ez nem is biztos, hogy igaz. Ez hosszú-hosszú évek munkája volt, hogy ezeket a

0: füllentéseket észrevegyem saját magamon. És aztán rájöttem, hogy ez azért volt, mert hát minden erre kondicionált engem, amikor felnőttem. Mert ugye, hogy nézett ki egy átlagos jelenet a családomban? Nagymamám adott nekem 10.000 forintot, hogy vegyek belőle pulóvert. Elmentem, elköltöttem a 10.000 forintot, hazamentem, kérdezte nagymamám, mennyibe került, mondtam, hogy 10.000, erre azt mondta, hogy öreg apádnak csak 6-ot mondjál. Én nem tudtam, hogy miért, de elfogadtam, hogy neki nem lehet elmondani azt, ami a valóság. Aztán nagypapám kint az udvaron egy csónakot készített, nagyon ügyes volt, tudott ilyen famunkákat végezni, meglehetősen egyszerű szerszámokkal, tehát nem volt hozzá meg a technika. És amikor kérdeztem a papát, hogy te papa, figyelj már, ez a faanyag, ez miből fizetted ki, mert hát azért ez látom, hogy ez nem pár forint volt. Mindegy, azzal ne foglalkozzál, de öreg anyádnak nem mondd el, majd én azt halba letudom. Szóval igazából mindig játszmáztak, mindig ferdítettek egy picit, és én is abban nevelkedtem, hogyha valami számomra kényelmetlennek tűnik, akkor ne az igazságot mondjam. Na most ez például a kapcsolataimban, és most nem csak párkapcsolat, hanem baráti kapcsolat, vagy akár egy munkai kapcsolatban is okozhat problémát. Mint ahogy egyébként okozott is egyszer-kétszer az életemben. Ezeket szerintem azonosítani kell. Tehát amikor előadást tartok, azért azt a részt nem ugrom át továbbra sem, hogy megnézzük azt, hogy egy gyermekből felnőtté váló ember miért viselkedik sokszor úgy, ahogy. Kifejezetten sokat beszélek arról, hogy milyen maszkokat hordunk, mi van akkor, hogyha valakinek traumatizált gyermekkora volt. És ugye, amikor ezt a szót használjuk, hogy traumatizált, akkor mindenki a legrosszabbakra gondol. De azért ezt látni kellene, hogy teljesen hétköznapi jelenetekről van szó. Alapvetően arról, hogy mondjuk egy apa összehasonlítja a két lányát, és azt mondja folyamatosan az egyiknek, hogy úgyse leszel olyan, mint a másik. Tehát nem kell itt arra gondolni, hogy itt szegregátumban vagyunk, vagy alkoholista apa, aki tányért tör minden este, hanem ezek apró, pici lelkisebbek, amelyekben nem tud egy gyermek megnyilatkozni. És akkor amin szerintem nagyon sokat kell dolgoznunk, és minden olyan műsor, mint a Dr. Preventor is, segíthet az, hogy megváltoztassuk az ehhez való hozzáállásunkat. Mert még mindig azt érzem, hogy az elmúlt évszázad nevelésének, oktatási rendszerének az axiómái, üzenetei itt élnek velünk. Kifejezetten károsnak gondolom ezt az üzenetet, hogy azért ilyenek ezek a gyerekek, mert túl vannak szeretve, mert túl vannak féltve. Kifejezetten károsnak gondolom, amikor arról van szó, hogy mi is fölnőttünk, mit kell úgy oda lenni. De vizsgáljuk már meg, hogy nőttünk fel. Hogy biztos, hogy ez így jó volt, helyén való volt, hogy nem beszélhettünk róla, hogy elintézték a nagyszüleink, a szüleink ezt egy taslival. Biztos, hogy ez olyan karakteres, magabiztos, önbizalommal teli, normális életet élni képes embereket eredményezett, vagy inkább egy depressziós, mentális problémákkal küzdő, egészségügyi nehézségekkel szembenéző, függőségekkel hadakozó magyar társadalmat. És inkább az utóbbit látjuk, minden adat abba az irányba mutat, hogy inkább ez van. Tehát valószínűleg az az út, ami arról szólt, hogy az atyai pofon belefér, ami arról szólt, hogy amit elkezdtél, azt fejezd be, hogy teher alatt nő a pálma, hogy ezt ki kell bírni, hogy mi is fölnőttünk, emberek lettünk, ezek valószínűleg nem igazak. Mert hát nincs olyan mutató, ami igazolná, hogy ez így akkor helyén való volt.
1: Igen, hogy azt fontos talán hangsúlyozni, hogy az, hogy eltagadunk egy problémát, az nem azt jelenti, hogy nincs probléma, ha félrefordítjuk a fejünket.
0: Illetve bocsánat, itt még szerintem az is fontos, ha már ezt a szót használtad, hogy probléma. A mai magyar társadalomban az empátia, a tolerancia és a szolidaritás az mint érték pillanatnyilag megingott állapotban van. Viszont ahhoz, hogy ezek az együttélésünk fundamentumát képezhessék, ahhoz el kellene tudni fogadni azt, hogy probléma az, amit a másik annak él meg. Tehát ha a gyerekeinknek az iskolában ezt meg tudnánk tanítani, ha otthon a családi környezetben ezt el tudnánk érni, hogy megértsük azt, hogy ez a vicc, nekem vicc, a másiknak sértés, és hogy nekem nincs igazam, amikor azt mondom, hogy nehogy már ezen megsértődj, hanem elfogadom, hogy neki ez probléma, mert annak élte meg, akkor tudok empatikus lenni. Egyebekben nem tudok, mert ha folyamatosan ez a társadalmi diskurzus zajlik, akkor sajnos az meglátásom szerint magával hordozza azt, hogy egyre fiatalabb korban fogunk eljutni oda, és a saját tapasztalatom azt mondhatja, hogy egyre fiatalabb életkorú gyerekek szülei keresnek meg azzal bennünket, engem, hogy menjünk, segítsünk, mert már bulingolják egymást a gyerekek. Na de miért bulingolják? Hát azért, mert ezek az alapértékek, ezek kiveszőfélben vannak. Ha a gyerek azt látja otthon a szülőnél, hogy nincs tisztelet a másik irányába, ha a szülő például osztálytársról, másik gyermek szülőjéről, családtagról úgy beszél, ahogy beszélhet, és néha azért itt most mindannyian el tudunk képzelni, ilyen jeleneteket, hogy hogyan nyilatkozunk meg más gyermekéről. Ha én ezt megengedem magamnak, akkor miért várom azt el, hogy a 11 éves gyerekem, amikor 4.-5. osztályos, ne ugyanazt engedje meg magának? Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van először, a tyúk vagy a tojás. Először a fiatalok rossz működési mechanizmusai vannak, és bullying, és különféle problémák, és aztán ebből megszületik egy olyan felnőtt társadalom, amely küzd a saját démonaival, vagy éppen azt a korszakot éljük, amikor a felnőttek nincsenek önmagukkal rendben, tisztában, sőt, társadalmi szintű párbeszédekben is átlépünk bizonyos határokat, és emiatt olyanok a gyerekeink, amilyennek sokszor látjuk őket, ha egyáltalán egyébként olyanok, amilyennek képzeljük őket.
1: Nagyon érdekel a prevenciós tevékenységeddel kapcsolatban, hogy kaptál, illetve kapsz visszajelzéseket ott a személyes jelenléti prevenciós munkád során, tehát van olyan, amikor előadás után vagy alatt látod azt, hogy valakit igazán megérintett ez a dolog?
0: Az elmúlt időszakban nagyon szerencsés voltam, mert kaptam több olyan visszajelzést, ami arra ösztönöz, hogy csináljuk. Ugye a bűnmegelőzésben nagyon nehéz nap mint nap létezni, mert ki tudná megmondani, és hogyan is tudnánk azt mérni, hogy mondjuk én bemegyek egy általános iskolai 7. osztályba, találkozom velük a tavasszal 4-6 alkalommal, különféle fejlesztő játékokat, gyakorlatokat végzünk, és hogy ennek hatására valaki valamilyen bűncselekményt elkerül, sem áldozatává, sem elkövetőjévé nem válik. A bűnmegelőzésben nagyon nehéz az eredményeket kézzelfoghatóvá tenni. Ami azonban erőt tud adni, az elsősorban az, hogy látom sokszor az előadói szemüvegen keresztül a sorokban az elgondolkodó tekinteteket, és az már nekem egy fél siker, hogyha azt érzem, hogy a szülő, a szakember egy pillanatra megáll, és számot vet azzal, hogy eddig hogy csinálta. Viszont ami miatt ugye az előbb azt mondtam, hogy szerencsés vagyok, hogy nemrég érkezett egy telefonhívás. Én gyakran tartok labdarúgó edzőknek előadásokat, hiszen magam is voltam 13 éven keresztül a magyar labdarúgásnak szerves része, és egy edzővel beszélgettem, aki egyszer csak így a telefonban megkérdezte tőlem, hogy én a Molnár Isfájánő vagyok? Jól emlékszik a beszélgetés? Mondom, igen. Szóval te szoktad tartani a bűnmegelőzési képzéseket? Mondom, igen, én. Miért? Hát képzeljem el, ezt már nagyon régóta szerette volna elmesélni nekem, hogy volt az előadásomban egy rész, ahol azt szoktam bemutatni, hogy különféle bántalmazás típusoknál nagyjából milyen jeleket észlelhetünk. Ezeken nagyon óvatosan kell bánni, hiszen bármit nagyon könnyedén félre lehet értelmezni, de mégis egy olyan táblázatot vetítettem ki, amely arról szólt, hogy fizikai bántalmazás esetében milyen pszichoszomatikus, milyen szociális és egyéb kapcsolati problémákat láthatunk, stb. És azt mondta ez a kollega, hogy végül is az én előadásomat követően ő más szemüvegen keresztül kezdte el nézni a gyerekeket, és ő észrevett egy ilyen bántalmazásos szituációt, és végül több álmatlan éjszakát követően, de feljelentést tett. Megindult az eljárás, de sajnos az elején úgy tűnt, hogy tévedett, mert nem találtak semmit. Ő egy szexuális molesztálást gyanújtott itt a háttérben, vagy legalábbis valami komoly traumát, és azt mondta, hogy végül is az igazságtétel órája akkor érkezett el, amikor ennek a szerinte bántalmazott kisfiúnak a testvérét egy másik ügyben egyébként a rendőrség eljárás alá vonta, és az akkor foganatosított házkutatás során lefoglalták a számítógépét, és a számítógépén találtak olyan felvételeket, amit valójában bántalmazta az öccsét. Szóval végül is igaza lett az edző kollégának, és ő akkor ez így hálát adott, köszönetet mondott nekem ezzel kapcsolatosan. Legutóbb pedig most tavasszal voltam egy előadáson, ahol egy fiatal kollega jött utánam az előadást követően, és arról mesélt, ő is labdarúgó edzői tanfolyamra járt, hogy hát ő elbizonytalanodott a sportolói mi voltában, és hogy értékesebbnek gondolt dolgot szeretne folytatni, és hogy neki annyira tetszett az előadásom, hogy ő most azért jött utánam, hogy megkérdezi, hogy hogy tudna ő is bűnmegelőzésben dolgozni. Így jót beszélgettünk, egy fél órát egymásra szántunk, én elmondtam, hogy mit gondolok, még egy-két tanácsot adtam, és a nap végén kaptam egy ismeretlen számról egy SMS-t, amelyben ennek a fiúnak az anyukája köszönetet mondott, mert hogy ma hazaérve a fia új impulzusokat kapott, és be akar iratkozni az egyetemre, és ilyen dolgokról beszélt, amiről eddig még soha. Úgyhogy ilyen apró jelzések vannak, de talán azok a gyakoribbak, amikor ott vagyok, és érzem a hallgatóság, vagy a velem dolgozók esetében azt a vibe-ot, azt a milliót, amiből én úgy érezhetem, hogy amit mondtam, az legalábbis bement. Aztán, hogy ebből ők mit tudnak hasznosítani, hogy aztán ők ebből akkor, amikor stressz helyzetbe kerülnek, vagy amikor idegesebbek, vagy kimerültebbek, mit tudnak hasznosítani, az már egy más dolog.
1: Itt az jutott eszembe, hogy hallgatói visszajelzések, de hogy lehetnek akár hallgatói kérdések is, hogy nyitott lennél arra, hogy akár a hallgatók egy kicsit bekapcsolódjanak a műsor folyamába, és akár alakítsák a témákat, vagy kérdéseket tegyenek fel.
0: Az, amikor készültem erre a mai beszélgetésre, akkor a jövőkép az egy önálló gondolat volt a fejemben. Az egyik, ami megjelent, az ez, amit mondasz, hogy nagyon jó lenne, hogyha a műsort tudnánk úgy folytatni a második évadban, hogy reagálni azokra az igényekre, amit a hallgatók megfogalmaznak. A másik nagyon fontos dolog pedig, ami mindenképpen szeretnék változtatni, az az, hogy nagyon gyakori hibának gondolom, és ebben évek óta én is benne vagyok, hogy úgy beszélünk gyerekekről, hogy őket nagyon-nagyon ritkán kérdezzük meg. Úgyhogy minden erőmmel azon leszek 2026 második fél évében és 2027 első fél évében, hogy a vendégeim között legyenek fiatalok is, akik mondjuk adott esetben a saját jelenlegi helyzetükről mernek, tudnak beszélni, mert mindig úgy próbálunk meg szakemberként véleményt formálni, hogy azért mi már felnőttek vagyunk, illetve akármennyit is dolgozunk velük, én mostanában azt nagyon erőteljesen hangsúlyozom, hogy bármilyen pozícióban is találkozunk a gyerekekkel, az pillanatkép, amit látunk belőlük. Ha még szülő vagyok, akkor is pillanatkép, főleg ha már kamasz iskoláskorú gyerekemről van szó, hiszen ha belegondolunk, reggel felkelünk, valahogy összeszedjük magunkat, beülünk az autóba, vagy fölülünk a BKV-ra, elválnak az útjaink az iskolánál, délután sokszor este 6-ra, 7-re érünk haza, úgy szint a gyermek is, aki edzésen volt, vagy csak simán a barátaival találkozott, gyors zuhany, esetleg ha még van közös vacsora a családban, mint hagyomány, akkor találkozunk, de egyébként elvonul mindenki a szobájába. Tényleg nagyon könnyen összejön ám ez a 7 perc, ha ezt így az ember végignézi. Szóval, hogy pillanatképeket látunk a gyerekekből, és mégis ezek alapján, a pillanatképek alapján mondunk ki ítéletszerű véleményeket. Ezért vagyok nagyon kritikus a generációmenedzsmenttel kapcsolatosan. Rendkívül felkapott most ezeket hallgatni, ezeket olvasni, de bennem van egy olyan félelem, hogy ezek a nagyon ledobozolt információk, amelyek mondjuk a Z és az alfát megpróbálják leírni, ezek az emberek nagyobbik részénél inkább csak a skatujázásra alkalmasak. Olyan általánosításra, amik egyáltalán nem biztos, hogy igazak a többségre. És abban pedig biztos vagyok, hogy nem minden pillanatban igazak az adott egyére. Tehát, hogy a Z-generáció tagjai ne lennének kitartóak, ez szerintem ugyanolyan arányban fordul elő közöttük a kitartó, nem kitartó, mint mondjuk az én generációm esetében. A mintavétel nagysága fogja meghatározni, vagy a mintavétel reprezentativitása fogja ezt meghatározni, hogy ebben mi lehet az igazság. De hogy így fél óva intenék mindenkit attól, hogy hallgatva ezeket a műsorokat leszűri ezeket az információkat. Na, az Z az már megérett a pusztulásra, mert itt aztán ők a digitális benszülöttek, őket már csak ez, meg az, meg amaz érdekli. Miközben csak azon múlik, hogy bizonyos jellemzőt, tulajdonságot miként ítélek meg, hogy milyen keretrendszerbe teszem. Az előadásaimat gyakran kezdem azzal, hogy összegyűjtetem a jellemzőket, amit a fiatalokról gondolnak a felnőttek. És nagyon szomorú a kép, hogy akár szülőkről legyen szó, akár szakemberekről, hihetetlen negatív, amit róluk gondolunk. Nagy szájúak, neveletlenek, tiszteletlenek, nem kitartóak, semmire kellőek, értékválságban szenvedőek, azt se tudják, mik akarnak lenni. Mama hotel, minden jön. És amikor kérdezem, hogy jó, de most akkor szerintetek mit mutatok a kezemen, mert közben számolni szoktam, akkor egy kis csend után mindig van, aki a sorok közül rájön, hát akkor pozitív, negatív jelzők arányát. Tehát igen, mondom, pozitívből van addig 1 vagy 2, negatívból 7-8. Most már ezt úgy szoktam átalakítani, hogy kivetítem az általam összegzett rossz tulajdonságokat egy diára, és megkérem a felnőtteket, hogy alakítsák át pozitív tulajdonsággá. Tehát mondjuk azt mondom, hogy digitális függő, akkor, vagy netfüggő, akkor mondjuk arra tudom azt mondani, hogy digitálisan képzett, vagy hogy olvasott, mert hogy rengeteg információval találkozik. Az én döntésem eredménye lesz az, hogy melyiket akarom igazán benne látni. Melyikre nézve adok megerősítést a gyermekemnek, vagy annak a gyereknek, akivel együtt dolgozom. Vagy azt mondom, hogy nagy szájú. A nagy szájút át lehet konvertálni mondjuk arra, hogy igazságkereső. Milyen embereket akarunk a magyar társadalomba? Olyanokat, akik igazságkeresőek? Mert ha azt mondjuk, hogy nagy szájú, és erre következményként retorziókat alkalmazunk, akkor kiöljük belőlük az igazságkeresést is. Ha én azt látom, hogy oké, amit mondott, egyébként korrekt, az lehet, hogy a stílus nem volt a legjobb, mert 15 évesen nem mindig látjuk ezt így. Na de ha én megtanítom neki, hogy figyelj, igazából amit mondasz, az a kérdés, az tök jogos, csak ne így mondd, akkor lehet, hogy felnevelünk egy olyan gyereket, aki valóban kimer állni a gondolataiért, a véleményért, és teljesen más. Szóval, hogy ezekkel a generációs jelzőkkel én nagyon-nagyon óvatos lennék, és arra sarkallom, ösztönzöm a hallgatóinkat, akár szülőként, akár más minőségben találkoznak gyerekkel, hogy jusson ez eszükbe, hogy ők pillanatképet látnak, és ez a pillanatkép ez lehet csalóka. Ebben a pillanatképben lehet, hogy egy gyerek éppen maszkol valamit, éppen el akar fedni valamilyen problémát, viselkedik valahogy, és hogyha ezt a viselkedést mi nem próbáljuk meg olykor-olykor más keretbe helyezni, akkor nagyon félre tudjuk ismerni azt a gyereket. Illetve még egy utolsó gondot ezzel kapcsolatosan, hogy a szülők, és ugye magam is szülő vagyok, rengeteg kritikát kapnak, rengeteg a felelősség a vállunkon. Majd, hogy nem azt mondom, hogy többségünket, akik komolyan veszik a szülőséget, agyonnyom, hogy egyáltalán lehet-e az ember elég jó szülő. De ez nem most fog kiderülni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, ez egy kicsit olyan, mint a biztosan volt már valamennyi hallgatónk pénzügyi tanácsadáson, és akkor jönnek ezek a tanácsadók, és elmagyarázzák, hogy csak 10.000 forintot félreteszünk, akkor 10 év után majd ez fog történni, 20 év után már a kamatos kamatok, meg a nem tudom milyen rendszer miatt ennyit fogunk tudni kivenni. Na most ez annyira távolinak tűnik, hogy 20-25 év távlatából én 20.000 forintokat félreteszek, és majd akkor lesz ott nekem 15 millió forintom, hogy sokan úgy vagyunk vele, hogy nem éri meg. Adjuk a fenébe. Vagy csak annyira szkeptikusak vagyunk vele, hogy nem csináljuk. Na most egy kicsit a gyereknevelés is szerintem ilyen, hogy nekünk nap mint nap hinnünk el, hogy amit beteszünk 10.000 forint, az nem látszik 4 évesen. Nagyon ritkán látszik 10 évesen. Még ritkábban fog látszódni 15 évesen. De amikor az a gyerek 20-22 éves lesz, és befejeződnek azok az érési, agyi fejlődési folyamatok, amelyek a felelősségvállalásért, a szociális kapcsolatokért felelősségünk, akkor egyszer csak azt láthatjuk, hogy 23 évesen ez a gyerek, ez micsoda? Ez hogy történt? És ebben kell hinnünk, szerintem, hogy ez a hosszú időtáv bizonyítja majd a mi munkánk gyümölcsét, nem pedig az éppen aktuális szituáció.
1: Tehát akkor jól értem, hogy a második évadban szeretnéd a gyerekeket is bevonni, hogy közelebb hozd az ő világukat a felnőttekhez, hogy kicsit halljuk az ő szempontjukból azt, amit mi felnőttek gondolunk róluk.
0: Határozottan. Törekszem majd erre, igen.
1: Ugye az is elhangzott, hogy szeretnéd bevonni a hallgatókat, akár kérdésfeltevés szempontjából, akár a problémák megfogalmazása szempontjából. Erre lehetőségük van a hallgatóknak, ugye, hogyha az info@mariaradio.hu e-mail címre írnak, és a tárgyba megadják azt, hogy Dr. Preventor, ugye a műsor címét, akkor azokat a leveleket el tudjuk hozzád juttatni, és akkor tud egy kis párbeszéd kialakulni a műsoroddal, illetve veled a szakemberekkel.
0: Hát reméljük, hogy fog ilyen érkezni.
1: Még annyit szerettem volna az előző évadhoz visszakanyarodva, hogy ugye rengeteg emberrel találkoztunk mi is, amikor jöttetek felvenni az adásokat, és mindegyik ilyen nagyon pozitív, nagyon mosolygós, nagyon kedves, közvetlen ember volt. Neked, ez ugye az emberi oldaluk, de neked mi volt a szempontod, amikor őket meghívtad, a kiválasztottad?
0: Hát hazudnék, ha nem azt mondanám, hogy az első adások esetében a biztonságra törekedtem, mint kezdő rádiós, olyan személyeket hívtam meg, akiknél úgy gondoltam, hogy belefér, ha én hibázok, és adott esetben nem lesznek rám mérgesek, hogyha újra fel kell venni valamit. Úgyhogy az első három adás esetében mindenképpen arra törekedtem, hogy általam jól ismert, azt mondhatom, hogy szakmai partner, barát érkezzen, így számomra is komfortossá téve a beszélgetést. Majd amikor ezen a tűzkeresztségen átestem, akkor onnantól kezdve már csak a témakörök voltak fontosak. Tehát időről időre azt néztem, hogyha volt valamilyen aktualitás az adott időszakban, akkor arra próbáltam szakembert szerezni, illetve az volt még nagyon fontos, hogy van a fejemben egy rendszer arra vonatkozóan, hogy milyen veszélyhelyzetekbe kerülhetnek a gyerekek, hogy általában 3-4 adásonként ismétlődjenek ezek a témakörök. Értelemszerűen, hogyha a 11 adást nézzük, akkor azért hangsúlyeltolódást tapasztalhatunk az online térhasználat és az ebből fakadó veszélyek kapcsán, de beszélgettünk több alkalommal kábítószer használatról, függőségekről. Voltak ugye olyan beszélgetéseink, amelyek a fizikai bántalmazásról szóltak. Szóval míg az első időszakban ez a biztonság, tehát az első három interjú alany esetében a biztonság, onnantól kezdve már a témakörök voltak azok, amelyek fókuszáltságot adtak. Tulajdonképpen a bántalmazás 4 alaptípusából indultam ki, fizikai, szexuális, érzelmi, és ugye az elhanyagolás, és akkor valahogy mindig ebbe próbáltam bele szuszakolni éppen azt a témakört, illetve azt a szakértőt, akit meg tudtam hívni, mert azért az apró kulisszatitok, hogy nem egyszerű még egy hónapos időtávban sem olyan időpontot találni, amikor a stúdió sem foglalt, amikor a szakértő is ráér, és amikor ugye én is ráérek a munkáim mellett.
1: És témákat illetően mire számíthatunk a második évadban?
0: Hát tegnap jött ki, vagy hát számomra tegnap vált ismerté a Hintalovon Alapítvány újabb gyermekjogi jelentése. Ebből látjuk, hogy a szexuális abúzusok száma nőtt, vagy legalábbis a statisztikai adatok valami hasonlót mutatnak. Vélelmezhetően fogok 2026 második felében olyan szakértőket hívni, akikkel arról tudok beszélgetni, hogy hogyan vehetjük észre azt, hogy valamely gyermek ilyennek esetleg az áldozata, illetve mindenképpen beszélni szeretnék valakivel a bugyi szabályokról, hogy hogyan tudjuk felkészíteni a gyerekeinket arra, hogy megtanuljanak nemet mondani, hogy tudják azt, hogy mondhatnak bizonyos helyzetekben nemet. Szeretnék arról beszélgetni tervezett előadókkal, hogy az empátiát és a toleranciát hogyan tudjuk fejleszteni. Én most ebbe ástam bele nagyon magam az elmúlt időszakban, és nagyon érdekel a téma. Itt most gőzerőkkel dolgozom azon, hogy egy evolúciópszichológust is meg tudjak hívni, hiszen itt ősrégi folyamatokról van szó egyébként. Tehát érdemes látni azt, akár csak egy műsor erejéig is, hogy mik azok a tulajdonképpen történelmi, fejlődés, történeti kiindulási pontok, ami miatt az ember élete úgy alakult a 21. századra, hogy alakult, és ebben hol találkozik az emberi viselkedés a jelenkor kihívásaival. Ugye ez most engem nagyon foglalkoztat, és szerintem ez izgalmas téma, ami a hallgatókat is érdekelheti, úgyhogy ezek mindenképpen lesznek. Van egy elmaradt beszélgetésem egy volt szárhasználóval, akinek sajnos közben jött valami, amikor felvettük volna az adást, őt vele mindenképpen szeretném pótolni ezt a beszélgetést, tehát a függőségekről is valószínűleg fogunk beszélgetni, illetve a feltett szándékom az, hogy a második évadban jobban kilépni a saját ismeretségi körömből, és megpróbálni meghívni olyan szakembereket, akiket a hallgatók esetleg jobban ismerhetnek máshonnan, más online terekből, vagy más platformokról, mert hogy már érzem magamban azt a bátorságot, hogy ismertebb személyekkel is le tudjunk ülni. Remélem azt, hogy majd elfogadják ezeket a meghívásaimat.
1: Hát én igazából szerintem a rádió és a hallgatók nevében is mondhatom, hogy nagyon hálásak vagyunk neked, hogy ezeket a nehéz témákat felvállalod, és idehozod edukatív formában a hallgatók elé, az közönség elé. És még egy ilyen záró kérdésként megkérdezném tőled, hogy mi a benyomásod a Mária Rádióról, és hogy hogyan érzed magad itt, jelente neked ez valami pluszt, hogy pont a Mária Rádiónál készíthetsz műsort?
0: Minden alkalommal, amikor belépek ide az épületbe, akkor azt érzem, hogy egy közösségnek vagyok a része. És ez ilyen közhelyszerű, de amikor bűnmegelőzésről beszélünk, akkor általában a közösségek hiánya az gyakorta megjelenik, hogy széteső félben vannak, nem tudunk kapcsolódni, nem tudunk társas lényként létezni, nukleáris családok vannak, és hogy ezek milyen károkat tudnak okozni. És én azt látom, persze, ugye én egy hónapban egyszer önkéntesként megérkezem, nem tudok a mindennapok részese lenni, de benne vagyok a levelezésekben, benne vagyok különféle struktúrákban, illetve amikor belépek ide, akkor tényleg mégis az az érzésem, hogy ilyen típusú kezdeményezésekre lenne szükség, hogy az emberek saját idejükből, energiájukból valamit proaktív módon tegyenek azért, hogy a környezetüket jobbá tegyék. Mert ha hangsúlyoztam korábban a tolerancia, szolidaritás, empátia triászát, akkor azért azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a felelősségvállalás, és hogyha még elé tesszük azt, hogy a társadalmi felelősségvállalás hajlandósága is meglehetősen alacsony a magyar társadalomban, akkor azt gondolom, hogy a Mária Rádió és az ehhez hasonló önszerveződésen természetesen van egy külső formáló erő, maga az egyház, de mégiscsak magatokat, magunkat szervezzük önállóan. Ez sokszor hiányzik az egyébként e falakon kívül lévő közösségből. Elvárásként nagyon gyakran megfogalmazódik, hogy hú, de jó lenne. Ugyanakkor nagyon keveset és nagyon kevesen tudunk tenni azért a hétköznapokban, hogy ez működhessen. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ennek millió akadálya van, nagyon sokat dolgozunk, rengeteg munkánk van, rohanó világot élünk, de hogy aki teheti, akinek van egy kis ideje arra, hogy ezt valahogy beleszuszakolja, azt szerintem tegye meg, mert szerintem így tudunk valamit visszaadni a közösségeinknek. Úgyhogy én, ahogy te köszönettet fogalmaztál meg velem szemben, én is azt tudom mondani, hogy köszönet azért, hogy léteznek ilyen kezdeményezések, és hogy teret adtok például egy olyan műsornak is, amit mi csinálunk, mert szerintem ezek rendkívül hasznosak tudnak lenni.
1: Kedves hallgatók, zárjuk a Dr. Preventor megelőzés receptre felírva című műsorunknak az első rendhagyó jubileumi adását. Vendégem volt a stúdióban a műsorvezető
0: Dr. Molnár István Jenő,
1: és én pedig Tóth Enikő voltam, aki kérdeztem tapasztalatairól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dr. Preventor Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallották.
3: Hírpercek.
4: Máriához emelt tekintettel gyűltek össze a zarándokok a Devecseri Szentkútnál. Elhelyezték az esztergomi ferences templomban Carlo Acutis erekjéjét. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Devecser és Kolontár között található Szentkútnál több százan gyűltek össze a térségből, valamint Zalavár megyéből is május 30-án. A hagyományos Mária tisztelet jegyében tartott ünnepi szentmise a szűzanya iránti szeretet és az egyházhoz való hűség megerősítésének alkalma volt, írta a veszprémi érsekség. A Szentmise szónoka Járfás Ádám szombathelyi székesegyházi káplán utalt arra, hogy Mária mindig Jézusra mutat, soha nem önmagát helyezi a középpontba. Ez ma is példát ad a keresztény ember számára. Az egyháznak is vannak hibái, mégis Krisztushoz tartozik, ezért a keresztény ember feladata nem az elfordulás, hanem a hűséges kitartás mellette, és nem szabad elhagyni a nehézségek idején sem. Krisztus nem pusztán egy intézményt hagyott ránk, hanem az egyházat és égi édesanyját. Isten szeretete mindig nagyobb annál, mint amit önmagunkról gondolunk. Szent Háromság vasárnapján az esztergomi Szent Anna Ferences templomban a délelőtti ünnepi szentmisén helyezték el Szent Kárló Akutisz erekéjét, egy hajszál.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
5: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail cím.

0: A Lépcsők című sorozatunk szerkesztő műsorvezetője Farkas Ibolya Mária pszichológus a Megszületés öröme címmel jelentett meg kötetet. A könyv kapcsán a szerzővel Ládai Eszter beszélget.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat mikrofonnál.
2: Farkas Ibolya Mária.
1: És Ládai Eszter. Szeretettel köszöntelek, Ibolya. Az apropó, hogy itt most együtt ülünk és beszélgetünk, az az, hogy megjelenik hamarosan egy könyved, mégpedig a Megszületés öröme című könyv.
2: Így van, igazából már meg is jelent. Van, ahol kapható az írókboltjában, illetve a honlapomon keresztül is elérhető, rendelni lehet.
1: Nagyon örülök, és szeretettel gratulálok ehhez.
2: Köszönöm szépen. Mondhatni, hosszú kihordási ideje volt a könyvnek, de valóban a Megszületés örömét hordozta számomra magának a könyvnek a megjelenése is.
1: Mielőtt rátérünk a könyvre, egy kicsit mondanék egy pár dolgot a hallgatónak rólad, mert hogy a te munkád, lényed az összefügg a könyvvel kapcsolatban. Valószínűleg sokaknak ismerős, illetve ismernek, mert hogy vezeted a Lépcsők című műsort itt a Mária Rádióban.
2: Igen, hála Istennek most már a 15. éves évfordulónk volt, és nagyon örülök neki, hogy igazából ez a szál megmaradt a veszteségekhez, a gyászoláshoz kapcsolódóan, hiszen a műsor alcíme az elengedés művészete, és úgy is kapcsolódik az elengedés, ahogyan azt a könyvben is írom, hogy még annak idején Polcelen barátnőm is, akivel együtt dolgoztam, ő noszogatott folyamatosan, hogy írd meg, de számomra akkor még az írás a borzalmak borzalma kategóriájába tartozott, és mondhatnám, hogy az Isten kegyelme, hogy eljutottam odáig, hogy most már öröm számomra ezen a módon is megosztani mindazt, amit tapasztaltam, illetve amit úgy gondolom, hogy kegyelemből az Istentől kaptam.
1: Mikor jött el ez a pillanat?
2: Nagyon érdekes, ugye küzdöttem folyamatosan, tehát azt én éreztem, hogy fontos, hisz a hozzám fordulók is, a klienseim is, vagy a csoporton résztvevők is folyamatosan úgymond noszogattak engem, hogy de akkor hol olvashatunk erről. És mondtam, hogy sajnos még nem tartok ott, még nem tudom ezt nyújtani, és aztán folyamatosan én imádkoztam azért, hogy úgy tudjam ezt átadni, hogy valóban ez szeretetből történjen. És lehet, hogy megjelenhetett volna már akár 3 évvel ezelőtt, de akkor még volt bennem egy ilyen hiányérzet, hogy még ez egy kicsit izzadságszagú. És talán akik olvassák, majd érezni is fogják, hogy valóban van benne egy-két olyan rész, ami úgy stílusában, hangvételében, bárhogy nem annyira illeszkedik az egészhez, és úgy hiszem, hogy ennek ez volt az oka, hogy még a Jóistennek dolga volt velem, ilyen egyszerűen szólva, én azt gondolom, még mindig sok dolga van velem, de idáig sikerült eljutni, hogy meg tudtam írni.
1: Igen, mert mondtad, hogy csoportot vezetsz, mert hogy pszichológus vagy, lelki vezető, és hogy személyiségnevelő csoportokat vezetsz, illetve hát, hogy ugye a fogantatás, magzatélet, megszületés traumának gyógyulására kidolgoztad a Megszületés öröme növekedés csoportot, és hogy innen is van a könyv címe, hogy a Megszületés öröme.
2: Igen, így van, hisz annyiszor megtapasztaltam, hogy ennek mekkora jelentősége van. Egy darabig maga a megszületés és a fogandás, fogantatás élménye is a belső gyermekcsoport részét képezte, de amikor megtapasztaltam, hogy ennek mekkora a hordereje, és milyen fontos, hogy ezt valóban végig hordják, mint egy belső kihordási ideje van ennek, hisz az agy 3 hetet kíván minimum, de én inkább azt mondom, hogy vegyük figyelembe az emberiség történetében mindig is megfogalmazott szent 40 napot.
1: Igen.
2: Tehát nem véletlen, hogy ez így Istentől úgymond parancsolta, rendelten, így alakult, bizony ahhoz, hogy valami új, úgymond otthont vehessen, szállást vehessen bennünk, ahhoz 40 nap kitartó gondozásra van szükség.
1: És amikor elsajátítottunk egy új, jó szokást, utána ez úgy zajlik, hogy elsajátítottunk egyet, és utána jöhet a következő? Tehát egyszerre lehet többet, több dologban változni?
2: Uh-huh. Azoknak esetleg, akik már úgymond megtapasztalták, hogy már valahol haladtak, hisz a személyiség növekedése az ilyen spirális pályán történik fölfelé, és ez azt is jelenti, hogy azért is van 4 különböző csoportom, mert hogy ezen a 4 tartó oszlopon úgymond nyugszik. De minimum elven működünk, és ezért, hogyha valamelyik ponton én még nem értem el, nem adtam meg a növekedésnek azt a minimumát, amire szükség lenne, akkor a többi ponton sem fogok tudni növekedni.
1: Uh-huh.
2: Tehát ez nagyon érdekes, és ezért azt is mondom, hogy ha valaki elindul egy ponton, akkor ott haladjon addig, az a kitűzött 6 hét, és utána dönthet, hogy most megpihenek, mert jó nekem most itt lenni, és akkor adjuk meg a lehetőséget, azért ezek nehéz utak. Itt azért nagyon sok, akár transzgenerációs fájdalom a tudatosságba kerül, és az egy annyira jó dolog, amikor végre úgy tényleg ránk ragyog Isten kegyelme, és örülni tudunk teljes szívvel, hogy én mindenkinek azt javaslom, hogyha ezt megéli, akkor nyugodtan egy kicsit pihenjen rá. De ha azt érzi, hogy nagy öröm ez nekem, de én mennék tovább, akkor viszont ne azon a területen akarjon tovább menni, hanem egy következő csoporton, hogy tiszteletben tudjuk tartani a személyiségnek ezt a minimum elvét. És akkor így valóban elindul egy olyan növekedés, aminek a lényege az, hogy mindig olyan feladatokat választhat az illető, ami számára öröm. Nekem egy évtizedig az volt az úgymond vezérmottom, hogy azért jöttem, hogy életetek legyen és bőségben legyen. És aztán pedig arra váltottam, hogy örömötök legyen. És azt tapasztaltam, hogy vannak ugyan elkerülhetetlen szenvedéseink, de az Istentől kapott kegyelmek és a hozzájuk kapcsolódó örömök, azok képesek bennünk úgy dolgozni, hogy ezt a szenvedést, ha úgy tetszik, a legcsekélyebbre csökkentik. Ráadásul akkor azt is megtapasztalhatjuk, hogy valóban az én igám édes és terhem könnyű. Mert jön a teher, de a másik oldalon viszont ott van, hogy tudom, hogy miért szenvedek. Mert már megtapasztaltam ezt az örömöt. Hála Istennek, ugye Isten a maga képére alkotott bennünket, és ugyanúgy, mint ahogy Jézus megkapta a táborhegyi színeváltozást.
1: Igen, az egy nagyon szép jelenet.
2: A szenvedései előtt, de ott azt is megmutatták neki, hogy mi vár rá.
1: Igen.
2: És hogy erre van szükségünk folyamatosan, hogy ott lebegjen a szemünk előtt, hogy miért teszem én ezt, hogy miért vállalom én föl a napi küzdelmet, a napi szenvedéseket, akár a transzgenerációs szenvedés történetét az egész családomnak, mert ott lebeg a szemem előtt a cél, hogy de én már megtapasztaltam egy olyan örömöt, ami eddig hiányzott az életemből.
1: Igen. még erre egy kicsit ráépülve, a könyv elején megjelenik Reményik Sándornak az Isten arc című verse, és ugye ott kifejti Reményik Sándor, hogy mindenkinek van egy Isten arca, de ahhoz, hogy eljussunk hozzá, ahhoz mint ahogy a versben is utal, és egy picit itt idézek, hogy egy Isten arc van eltemetve bennem, és most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, jertek, segítsetek! Egy kapavágást ti is tegyetek, mert ez az arc, az igazán én vagyok. Tehát, hogy segítséget is kér, hogy ez sokszor nem megy egyedül.
2: Ez így van, ugye pontosan azért váltotta nagyon erőteljesen a csoportokra, mert a csoportoknak megvan az az erőtere, amiben azt tapasztaltam, hogy sokszor olyan illetőknél, akik visszatértek hozzám egy-egy probléma kapcsán, egyéniben még csak érintőlegesen sem jelent meg az a trauma, ami a csoportokon viszont pikpak. És ugye tudjuk, erről is ugye évmilliós példákat kaptunk. A gyászolót soha nem hagyták magára, és egyedül Igen. gyászolni képtelenség. Igen. Én megpróbáltam. 2-3 óránál tovább nem tudtunk virasztani egyedül. Igen. Nem megy.
1: Igen.
2: De ugyanúgy, ugye, szintén ott van a Szentírásban a megosztott öröm többszörös öröm. Tehát annak is van egy olyan ereje, amit egyszerűen, ha nélkülözünk, ha kihagyunk, akkor nem tud megtörténni számos olyan dolog, amire szükség lenne. Egy filmben láttam azt a számomra nagyon jelentős mintát, tudást adott, hogy az erdőtüzek, hogy Isten alkotott eleve olyan fenyőfajtát, aminek a dobozai csak ilyen magas hőfokon az erdőtüzekben nyílnak ki, és majd utána már mint egy megalapozzák a következő erdőt.
1: Igen.
2: Hogy pont ilyen csodálatosan vagyunk mi is megalkotva, és ugye a kedvenc példám, hogy bizony ahhoz, hogy a fekete színből gyémánt legyen, ahhoz irtózatos hőfok és nyomás szükséges.
1: Nem kis feladat.
2: így van, de megéri.
1: Megéri, igen.
2: Tehát itt az lenne a lényeg, hogy nem csak, hogy nekem megéri, annak idején jó néhány éve az egyik menyemtől hallottam vissza, hogy megfogalmazta számára a fiam, hogy ó, hagyjad, az én anyukám úgysem tud örülni. És olyan jó, hogy ezt így kimerték mondani, mert ez adott egy újabb löketet, hogy de igen, én vágyom örülni. És akkor ezek szerint, hogyha ezt még ők így látják, akkor egész biztos, hogy ők látják jól.
1: Külső szemlélő.
2: Így van. És hogy akkor ez nagyon fontos, hogy de igen, én át akarom adni, meg akarom élni, hogy igazán szívből tudjak örülni.
1: Igen.
2: És ráadásul nem csak én fogok örülni akkor, hanem örül ugye a közvetlen környezetem, de én egészen biztos vagyok benne, hogy Isten ígérete igaz. Hogy nem csak én örülök, hanem ez az öröm tovább fog menni ezredíziglen a következő generációkra.
1: Az biztos, mint ahogy a fájdalom is öröklődik, az öröm is tud öröklődni.
2: Így van, illetve ugye az a nagyszerű irgalma a Jóistennek, hogy a fájdalom az csak negyed vagy heted íziglen, meg aztán persze ott van az mélyen eltemetve, de nem egyéni feladat, hogy megküzdjünk vele, de az örömről és a szeretetről azt mondja, hogy az ezred íziglen.
1: Végtelen.
2: Így van. Így van, hisz maga ő és a teremtés öröme benne végtelen.
1: Igen. Hoztad a tüzet, De a könyvedben van tiszta víz is.
2: Így van.
1: Ezt is példának hoztad, hogy az ember hogy tud változni, hogy ezt elmondod még itt a hallgatóknak egy kicsit?
2: Hogyne, nagy örömmel, hisz ez egy komoly megtapasztalás volt számomra, és azért beszélek ennyit az örömről, mert ugye amit szeretünk, az örömmel tölt el. Viszont azt, hogy én magamra parancsoljak, hogy most én ezt vagy azt akarom szeretni, és nekem ezt kell szeretnem,
1: az
2: és
1: más.
2: A többi, abból igazából szeretet nem fog Igen. születni. Abból megfelelési kényszerek, mániák,
1: szenvedélybetegség,
2: nagyon
1: depresszió.
2: Sok minden. Nagyon sok minden tud belőle forrásozni, de életadó öröm nem. Viszont mindazok az örömök, amikben ott van az Isten jelenléte, mert ha úgy tetszik, belénk oltotta ezeket az örömöket, azok a mély énünkben ott vannak sérthetetlenül, aktualizálnunk szükséges. És ez időnként nagyon nehéz, de igenis lehetséges, és ez a de úgy hívom az utamat, hogy a tiszta víz pszichológiája, mert ezeket az örömöket, amik minden életkorhoz kapcsolódóan van örömünk.
1: Öröm, igen, igen.
2: És újabb örömök jelennek meg. Ráadásul a bármikor megélt örömömet elkezdhetem táplálni, és akkor növekszik bennem az öröm, sőt, eljuttat egy újabb öröm forráshoz, és így egy folyamatos növekedésben lehetek, és egy folyamatos újjászületésben is, mert mindaz, ami kóros-káros, mérgező bennem, vagy haszontalan, az tisztul. Ráadásul most egy fiatal ember jutott eszembe, aki mondta, egy társának, aki azt mondta, hogy nem, neki az a dolga van, és azt neki meg kell szenvednie, és a többi. És akkor mondta ez a fiatal ember, hogy én megértelek, mert én is nagyon nehezen fogadtam el Ibolyának, hogy borítékoljam azt, ami nehéz, ami probléma, ami kérdés. Egyelőre tegyem el egy borítékba, és csak azzal foglalkozzak, aminél megtapasztaltam, hogy a számomra öröm. És meglepődve tapasztaltam a 6-7 elteltét követően, kibontva a borítékaimat, hogy de hát már ez sincs. De hát ez sem tapasztalom. Ez is eltűnt. Hogy van ez? Hát úgy, hogy ez a tiszta víz, ez szépen lágyan kimosta belőle azokat a talán megöröklött, talán éppen szokássá vált, de ugye egy jobb új szokást támogatott önmagán belül, és ez tudta azt eredményezni, hogy a problémáinak jelentős része eltűnt a borítékból.
1: Igen.
2: Úgyhogy ezért olyan jelentős, ráadásul ugye ott van, hogy ebben a tiszta vízben én arra hívok meg, és hála Istennek most is van valaki, aki a keresztelőjére készül.
1: Felnőttként.
2: Igen, hogy először nehéz, hogyha valaki ateistaként növekedett, nevelkedett, akkor neki nagyon nehéz azt valóban elfogadnia, hinnie, hogy őt az Isten szereti. És hogy akkor majd szépen történnek benne mindazok a jók, amiket ő sem önmagában, sem a környezetében nem tapasztalt. De igenis, ezek történnek, és az Isten tudja, hogy milyen úton, hogyan tud bennünket terelgetni, vezetni, de igazából ugye minden csoportomon arra szeretném megtanítani, észrevétetni a hozzám fordulókkal, hogy hogyan tudnak közreműködni abban, hogy valóban a kegyelem ne csak egy-egy villanás legyen az életükben, és aztán visszarendeződnek,
1: Igen.
2: Hanem meg lehet támogatni ezeket a kegyelmi történéseket, és akkor hosszú távon, ahogy már szó volt róla, még igen. a dédunokáimra is jó hatással lesznek, meg még utána is, amíg csak ezt a jóisten élteti ezt a világunkat.
1: Igen. A könyved egy része elméleti rész, és utána meg a második rész, az pedig gyakorlati rész, és ott technikákat mondasz, hogy hogyan juthatunk el ahhoz, hogy megszeressük az életet, örüljünk, hogy vagyunk, hogy elfogadjuk hogy azt, hogy Isten szeret minket. Mondasz igen. ezekről egy pár szót, ezekről a technikákról?

0: és megnézni, hogy vajon mi az, ami valóban hatékony tud lenni.
1: Működött nálad.
0: És működik, akkor azokat úgymond megtartottam a palettámon. Természetesen közben újak születtek kegyelemből bennem, és akkor ezeket is gyakorolva megtapasztaltam, hogy igen, ez jó. Természetesen nagyon sokáig a tudást is csipegettem, aztán körülbelül 10 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy no, ez volt az utolsó képzés, amin részt veszek. hogy most már köszönöm szépen, akkora eszköztáram van, amiből viszont ugye a célom az, hogy akik hozzám forduljanak, megszűnjön bennük az a fajta tehetetlenség és kiszolgáltatottság érzés, amitől én magam is nagyon sokat szenvedtem. Vagy egyes helyzetekben kifejezetten föl is dühített, hogy jó, elmondja, hogy így meg úgy meg amúgy, de hogy jutok én el oda? És most azt tapasztalom, hogy még, illetve évekkel ezelőtt tapasztaltam, mert már új a rendem, már egyénileg nem fogadok senkit, csak akkor vagyok hajlandó egyénileg segíteni, ha a csoport hozott föl valami mélységből olyan traumát, amivel azt mondom, hogy igen, egyéniben szükséges, hogy néhány alkalmat adjunk neki, de egyébként nem, mert arra vágyom, hogy mindenki a saját két lábán kezdjen el kúszni, mászni, botorkálni, megtanulni jól elesni, hogy aztán majd legyen bátorsága futni.
1: Mint a gyermek fejlődése.
0: Így van, tehát ezeket én nagyon fontosnak tartom, hogy ne tőlem váljanak függővé, hanem én őket abban segítsem növekedni, hogy aztán majd mindenki a saját maga szűkösvényén bátran haladhasson, mert mindannyiunké egy külön-külön szűkösvény.
1: Igen.
0: Ahonnan időnként csodálatos kilátásunk nyílik, ha messzebbről tekintünk rá, akkor időnként azt látjuk, hogy hú, hát ott az annyira szűk, ott én el se fogok férni. De aztán, ahogy közeledünk, akkor kiderül, hogy
1: mégiscsak.
0: De éppen jól elférek én itt, így van, de arra nem adna lehetőséget, hogy Jézus kezén túl valaki másnak a kezét is fogjam.
1: Igen.
0: És igen. Ez még egy hangsúlyos dolog, hogy amíg az én kezemet fogja valaki, addig nehezen észleli, hogy de hát fogja más valaki a kezemet.
1: Igen.
0: Lehet ez Jézus, lehet ez a szűzanya, lehet az őrangyalom, de valaki mindig ott van, és mindig megfogja a kezem, amikor arra van szükség.
1: Szerintem sok embernek nehéz ráhagyatkozni erre. Tehát, hogy elhinni, hogy van egy másik kéz. Hogy...
0: Így van, de ezért, ahogy elindítom, és ugye azt szoktam mondani, hogy svéd asztalt terítek. És ezen a svéd asztalon találhatók olyan dolgok is, amit már egy csecsemő is fogyaszthat. Hogy aki még úgymond nagyon az út elején van, hogy ő is találjon olyat, ami számára megtapasztalja, hogy ha csinálom 3 hétig, és ezt kérem szépen, hogy azért mindenki adjon 3 hetet magának, hogy legyen saját megtapasztalása. És ha megadta ezt a 3 hetet, akkor nem csak ő, a környezete is jelezni fogja, hogy jé, mi történt veled? És aztán egyre inkább megtapasztalja, hogy én csak ezt a kicsit tettem, és mégis, milyen sokat kapok, miközben én ezt a kicsit teszem.
1: Igen.
0: És akkor így szépen tud haladni, ahogy az előbb beszéltünk róla, a saját ösvényén. És ez gyönyörű látni, sőt nem csak ő, hanem most eszembe jutott egy fiatal nő kliensem, aki elvileg úgy gondolta, hogy hát nem, hát ő csak egyéni, és csak, de aztán, mivel kötelező volt neki részt venni a csoportokon, és aztán azt is megajánlottam, hogy jó, de akkor...

0: akkor most vegyen részt a támogató csoportokon, és ha mégsem elég neki a támogató csoport, akkor egyénileg fogom őt támogatni. Olyan gyorsan átváltott a támogató csoportra, majd ugye megígértem neki, hogy rendben, hogy ha vele már eleget haladtunk, akkor nyugodtan igen elhozhatja hozzám a gyerekeit, akiknek nagyon komoly szorongás problémájuk, halálfélelmük volt. És aztán nagy örömmel közölte, hogy nem, már nincs szüksége a gyerekeknek erre, mert eltűnt a probléma.
1: Ő megváltozott.
0: Így van. Ő földolgozta, átdolgozta, belőle kitisztult.
1: Igen,
0: és így a gyermekeinek sem kellett már azt hordoznia. És ez annyira csodálatos, hogy ezért biztatok mindenkit egyrészt. Egyrészt bármilyen korban elkezdeni ezt az Istennel való együttműködő növekedést, ez nem csak nekem jó, nem csak az Istennel való kapcsolatomat fogja erősíteni, lehetővé tenni, hogy igazán élő kapcsolat legyen, de ugye így tudom a legigazabb és leghosszabb távú örökséget hagyni a következő generációkra is.
1: Igen.
0: Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez így nagyon az öröm és az örökség és minden. Én annyira örültem a Mária Rádió tematikájának, ami elindult néhány éve. Annyira azt éreztem, hogy pont úgy halad évről évre, ahogy én is érzem, hogy haladunk évről évre. Hogy nagyon nagy öröm volt számomra a Lépcsők adásában, és ehhez igazodni, kapcsolódni.
1: Könnyen ment.
0: Nagyon könnyen ment. Nagyon könnyen ment, mert valóban úgy hiszem, hogy az evangélium az tényleg örömhír.
1: Igen.
0: És hogy nagyon fontos lenne, hogy ezt az örömhírt éljük.
1: Igen. Most egy kép jelent meg előttem, hogy a mozgó lépcsőn megy az ember, és ugye a rádió, meg a te gondolataid együtt haladnak, és akkor így mint egy mozgó lépcső felvettétek egymásnak a ritmusát.
0: Igen. Igen, így van. Így van, nekem is mindig egy új látószöget adott, és ez folyamatosan így van az Istennel való együtt lét során. Én annyira örültem például, amikor ugye Csókai Andrástól is azt hallottam sokszor, hogy minden felfedezése az igazából mondhatni, hogy az imában született.
1: Igen.
0: Mert ezek kegyelmi ajándékok.
1: Igen.
0: És nagyon sokszor engem az terhelt, és az úgymond kényszerített a mindennapi megküzdésre, hogy de igenis fontos, hogy leírjam, mert úgy éreztem, hogy annyi ajándékot kaptam a Jóistentől, hogy nekem ezt kötelességem továbbadni. Hogy azt én nem tehetem meg, hogy ez valahogy így bezárva bennem maradjon, csak azért, mert vannak bennem félelmek a sikertől, félelmek a bukástól, na akkor ezt adjuk össze. Ha így járok, akkor is rosszul járok, ha úgy járok, akkor is rosszul járok, szóval. De hogy ezek mind-mind hozott dolgok, vagy korai megtapasztalások, az Isten útja nem ez. Ő kiemeli mind a kettőből a jót, és azt mondja, hogy jó lesz az. Jó lesz az, drága gyermekem, és mennyit fogsz közben növekedni.
1: És a madár is megtanítja a fiókáját repülni, tehát a szárnyalás az öröklődik.
0: Így van, és ez egy másfajta szárnyalás. Tehát itt azért, ha már szóba hoztad.
1: Igen, igen.
0: Ugye egészen más az Istennel együtt szárnyalás. Szárnyalni. Vagy a bármiféle, akár ugye függőségig fokozódó, akár a workaholic, ahol annyira bepörgetem magam a munkának, és annyira boldog vagyok az ott elért eredményektől és sikerektől, de ez egy ikaroszi szárnyalás.
1: Igen.
0: aminek kiégés a vége, nem véletlen.
1: Igen.
0: Tehát nem szoktuk ezt így összehozni,
1: igen,
0: hogy bizony a kiégési tünetek, ezek ebből a fajta szárnyalás megélésből vannak, igen, ahol ugye Ikarosz magának építette a szárnyat.
1: Igen, igen.
0: És aztán ugye ez a naphoz közeledve egyszer csak fogta magát, és kiulladt.
1: Igen. Igen.
0: És leégett, és ő
1: lezuhant.
0: És a burnout tökéletesen ezt juttatja kifejeződésre.
1: Igen.
0: Istennel szárnyalni egészen más.
1: Nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, illetve örülök, hogy a Csókai, dr. Csókai András nevét is szóba hoztad, mert hogy ő a könyv elején egy ajánlót is ír, és egyébként elhoztam, gondoltam, hogy felolvasom az egészet, de mert hogy szerintem belefér,
0: jó,
1: és akkor utána van egy kérdésem még ezzel kapcsolatban. Korunk egyik legnagyobb evangelizációs gondja, hogy legtöbb esetben direkt módon próbáljuk meggyőzni az embereket Krisztus tanításáról. Ilyenkor a nem hívő emberek sokszor rögtön elfordulnak, de felületesebb hívők is elhúzzák a szájukat, hogy ez azért így sok, mondják gyakran. A lelki atyák ezért többnyire az úgy élj, hogy kérdezzenek gondolatot ajánlják a laikusoknak a hétköznapi missziós munkában. Egy író esetében ez nyilván az úgy írj, hogy kérdezzenek ajánlásra módosul. Ez a mindenki számára gyógyító könyv, amit most kezében tart a kedves olvasó, azért lehet fontos lelki pillér, mert a pszichológia szakmaiságát használva juttatja el az akár nem hívő olvasót oda, hogy felismeri azokat a lelki irányultságokat, gyógyító lelki utakat az életben, amelyekre az evangélium is tanít minket. Így lesz ez a könyv egy igazi gyógyító mű számunkra, felhasználva és bemutatva a magzati korunknak a már sok esetben is tudományosan is bebizonyított mély lelki és testi érintettségeit, csodálatos adottságait, amit megkapunk a fogantatásunk pillanatában. A szerző egyedülálló tapasztalatait, kreatív új meglátásait bizonyítva tárgyalja a magzati korunk kihatásait egész felnőtt életünkre, egyben gyógyulásunkra is útmutatást adva. Az alábbi könyvből vett idézetben visszaköszön a szerző mély hite és szeretete Isten és az emberek iránt, a megbocsátás és a létezésünk iránti hála, minden bajon túlmutató örök fontossága, az örök életbe vetett hit a feltámadás bizonyosságával. Kicsit ellentmondva a leírtaknak, mégis ezt a direkt istenes idézetet emeltem ki, melynek igazi tanúsága nagy életerőt, életörömöt adhat viharos korunkban. Ez az ember és Isten szeretet az írónő, így a könyvének mélyből feltörő üzenete számomra. És akkor itt a magzati örömből részleteket is mond. Mit szóltál ehhez a sorokhoz, amikor ezt írta a könyvedről a doktor úr?
0: Nagyon örültem neki, és már eleve azt is egy hatalmas örömként és kegyelemként éltem meg. Ugye ismerjük András elfoglaltságát. És
1: igen,
0: megcsörgetem, kettőt csörren a telefon, és már felvette. És beszélünk három mondatot, és azt mondta, igen, küld. És csak én így utána mondhatom, hogy letettem a telefont, és utána egy ilyen, hát hála öröm énekben állapotban voltam, hogy igen, Istenem, köszönöm. Köszönöm nekem, hogy köszönöm neked, hogy ennyire megerősítettél engem, mert számomra ez egy nagyon komoly megerősítés volt, és ő aztán nagyon gyorsan megírta az ajánlást, utána még fél évet csiszolgattunk a könyvben. De abszolút erőt adott ehhez nekem, hogy akkor még valóban újra megnézzem, volt hála Istennek néhány olyan barátom, akik nagyon fontos észrevételekkel segítettek, az egyik menyem volt a korrektor, tehát, hogy így, így annyira azt éreztem, hogy olyan sok ajándékot kapok még így közben is, és itt az Andrássy abszolút kiemelkedő volt, hogy mondom, ennyire gyorsan, és ezt éreztem, hogy akkor ez számára is egy olyan igen, amit egy kicsit nem is ő mondott ki, mert nem gondolta végig, hogy mire mond igent, hanem úgy jött belőle.
1: És én is megerősítem, hogy tényleg hatalmas szeretet van a könyvben, és nagy ajándék az olvasók számára.
0: Oh, és, köszönöm szépen.
1: És hogy egy adásunk végére érve, még azt szeretném elmondani, hogy az örömökről beszéltünk, és az egyik öröm a mai napban az, hogy veled beszélgethettem, Ibolya, és hogy olvashattam a könyveidet. Hol lehet hozzáférni a könyvedhez, hol vásárolható meg?
0: Már kapható az Írók boltjában, és dolgozunk rajta, hogy más boltokban is elérhető legyen, illetve a honlapomon, aminek nagyon egyszerű a neve, farkasibolyamária.com, ott is elérhető, és ugye van a Facebookon van a Növekedés csoport oldalam, azon keresztül is lehet rendelni, illetve a honlapon fönn lesz majd e-bookként is hamarosan.
1: Akkor figyelemmel lehet kísérni.
0: Lehet, hogy már is ott van, csak még én nem tudok róla, mert még nem olvastam el az e-mailt, amit a szerkesztőnő küldött. De biztos, hogy hamarosan ott is ott lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettem veled.
0: Nagy öröm volt számomra is, hogy ez így megtörténhetett, és dicsőség az Úrnak.
1: Így van, viszont.
0: És köszönöm szépen én is a hallgatók figyelmét, és bízom benne, hogy valóban fogok tudni sokaknak segíteni.
1: Így lesz. Viszont hallásra, nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
0: Szintúgy mindenkinek áldott szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A Lépcsők című sorozatunk szerkesztő műsorvezetője Farkas Ibolya Mária pszichológus a Megszületés öröme címmel jelentett meg kötetet. A könyv kapcsán a szerzővel Ládai Eszter beszélgetett.

az áldás gondolatokat hallják. Áldjon meg téged a jóságos és irgalmas Isten. Takarjon be szerető és gyógyító jelenlétével. Legyen veled, amikor felkelsz és amikor lefekszel. Legyen veled, amikor útnak indulsz és amikor hazatérsz. Legyen veled, amikor dolgozol. Legyen veled minden találkozásnál. Nyissa rá szemed a titokra, amely feléd tündöklik minden emberi arcról. Óvja minden lépésedet. Adjon erőt, amikor gyenge vagy. Vigasztaljon meg, amikor egyedül érzed magad. Emeljen fel, ha elestél. Töltsön el szeretetével, jóságával, édességével, és ajándékozzon meg belső szabadsággal. Adja meg mindezt neked, a jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyak mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.

0: Hírpercek.
1: Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka, üzente Leó pápa. Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Árpádházi Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki Bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekéjével. Szombaton este a Máriának szentelt hónap végén a Szent Atya a vatikáni kertben található Lourdi barlangnál imádkozta el a rózsafüzért, melyhez a világ számos Mária kegyhelye is csatlakozott, és kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéjéért. 14. Leó pápa teljes beszédének fordítását a Magyar Kuríron olvashatjuk. A boldogságos szűz Mária a hívő ember mintaképe, aki szívének fülével meghallja, mit mond az Isten. Ha őszinte szívvel keressük a békét, akkor leginkább életünk mindennapi feladata. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Mindenkinek meg kell tennie a maga részét, a kicsiny, de fontos dolgoktól kezdve. Tartózkodva minden szóbeli vagy fizikai erőszaktól, kinek-kinek a saját hivatása és felelőssége szerint. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loretto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

Dora Roppárd, Szolgálat az éjszakában. Kik az éj csendjében viraszt a fentűnöttök, az álom miért kerül el? Ne keseregjetek, mert lehet, hogy az Úr szent szolgálatra nevel. Hisz egész napon át sok imádság könyörgés ostromolja az eget. Kérők, imádkozók, hálát adók, serege nappal, hatalmas sereg. De ha leszáll az éj, s az álom mély, csak itt-ott virrasztárván valaki, szolgálatra lehet, e sereget maga az Isten választotta ki. Dicsérje szent nevét hangzik felénk, ki éjszaka Isten házában áll. A világ elpihent, sötét van csend, de az imádság füstje égre száll, s az éj csendjében ne szent helyen Isten előtt szívetek meghajol, ő beszél veletek, figyeljetek, szólj hozzám, Uram, szolgált hallja jól. Ha Jézus vére főd, ha ő betölt, s jelenlét áthatja szívetek, mert mély a csend, sok titkot kijelent, mit napzajában nem értettetek. S emelve kezetek, csak vigyetek sokakat Jézusthoz. Azt várja ő, nevük mondjátok el. Ő majd felel. Nála az áldás, nála az erő. Járjon be lelketek sok-sok helyet, s kit Isten ott rátok bízhatott, mindnél időzzetek egy keveset. Testvéri terheket hordozzatok, s ahol beteg pihen, halk szeriten lengje körül imádság illatta ár. Erősítse meg azt, vigyen vigaszt annak, ki halál árnyékában jár. Tovább, mindig tovább. Világosság, sötétség küzd egymással szüntelen, s nem egy bátor vitéz ereje vész, támasz a buzgó imátok legyen. Ti hátvéd legyetek, és kérjetek küzdelméhez fegyverzetet, erőt, így abban is lehet részetek, ha Isten győzni segítheti őt. Részvédtel kérjetek, ki tévelyek hitetlenül hamis ösvényeken, annak is égi fényt hívja szegényt a kereszthez, ott várja kegyelem. Így könyörögjetek, és fejetek Jézusul én, ha megpihenhetett, az álom is leszáll. Alhattok már, mint gondtalan boldog kis gyermekek. S ha mégse, bízzatok, hisz uratok együtt viraszt az éjben veletek. Éj szolgálat ez. Jutalma lesz, gyümölcsöt terem, és győzelmeket.

Alan súlyos betegségben szenvedett, amikor fontos leckét tanított meg a feleségének. Ha magunk vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül. Mindig azt állítottam, hogy hiszek Istenben és az ő tervében. De 1998 őszén a hitem ereje soha nem látott próbát volt kénytelen kiállni. Férjemmel rendkívül boldog, 18 éves házasságot tudhattunk magunk mögött, és éppen a hullám vasútat élveztük, amit két tinédzser gyermek nevelése jelent. A lányunk Jennifer éppen elsős gimnazista volt, akkor tanult vezetni, és élet első fiújával járt. A fiunk Jason 15 éves volt, aktívan sportolt, és nagyon gyorsan nőtt. A férjem élvezte a munkáját, és miután 5 évig esti tagozaton a helyi főiskolára járt, már csak egyetlen fél év választott el álmai megvalósulásától. Annyi mindenért adhattunk hálát, és gyakran meg is köszöntük Istennek ezt a rengeteg áldást. Szeptemberben a férjem a háta alsó felében érzett fájdalomra panaszkodott. Néhány héten belül a fájdalom erősödött, és átterjedt a bal oldalára is. A család orvosa megvizsgálta, és azt mondta, hogy valószínűleg csak meghúzta valamelyik izmát. Hónapok teltek el, és a férjem egyre fáradékonyabbnak érezte magát. Először arra gondoltunk, hogy a teljes állás és az esti tagozat meg minden egyéb együtt túlságosan kimeríti. Ahogy a fáradtság egyre erősödött, megmagyarázhatatlan módon fogyni kezdett. Hiába mentünk többször is az orvoshoz, nem sikerült megfelelő következtetésre jutnia. A súlyvesztés egyre rosszabb lett, a fáradékonyság miatt pedig Alan már a férjem dolgozni sem tudott rendesen. Novemberben azt kértük a család orvosától, hogy küldjön minket egy specialistához, aki átfogóbb vizsgálatokat is elkészít. Az orvos beutalt egy CT vizsgálatra, de csak a hálaadás napi hétvége után kerülhetett rá sor. Megpróbáltuk jól érezni magunkat a családi vacsorán, de a férjem ekkor már ahhoz is túlságosan gyenge volt, hogy jól érezze magát. És a félelem egyre jobban eluralkodott rajtam. Hálaadás után elkészítették a CT felvételt, majd elindultunk haza. Alig léptünk be az ajtón, amikor megcsörrent a telefon. Az orvosunk volt. Azonnal elfogott a pánik. A férjem még le sem tette a telefont, már könnyek szántották az arcomat. Az orvos azonnal találkozni akart velünk a rendelőjében. Miközben arra vártunk, hogy behívják, ő folyamatosan arról győzködött, bármi is legyen az, megbirkózunk vele. A rendelőben az orvos elmondta, hogy a CT felvételén egy hatalmas tumor látható a bal veséjén. Az is kiderült, hogy rossz indulatú. Tehát a rák már nagyon előre haladott állapotban van, ezért azonnal sebészhez kell fordulnunk. És ekkor kezdődött el életem legsötétebb korszaka. A kilátások nem voltak túl jók, a sebészeti beavatkozás pedig nagy kockázattal járt. Rájöttem, hogy minden, amiben hittem, most hatalmas próba előtt áll. Minden nap végig gondoltam minden ígéretet, amit valaha tanultam, de nem találtam békét, amikor a jövőmben nem láttam azt az embert, aki a legkedvesebb volt számomra a világon. Sok álmatlan éjszakán fohászkodtam Istenhez, és könyörögtem, hogy érezhessem jelenlétét. Egy este nem sokkal a műtét előtt éppen a férjemet segítettem az ágyba. Betakartam, elmondtam vele egy imát, és eloltottam a lámpát. A szobából kifelé menet nehéz szomorúság ütte meg a lelkemet. Amikor láttam, ahogy ott feküdt egyedül a sötétben, odaszóltam neki. Nem félsz, amikor itt maradsz egyedül? A válasza egyszerűen hangzott, de sok előttem álló nehéz napon átsegített. Azt mondta, nem vagyok itt egyedül. Akkor értettem meg, hogy azok az ígéretek valóságosak. Isten azt ígéri, hogy olyan békét ad nekünk, ami minden értelmet meghalad. Szavai biztosítottak arról, hogy ő tényleg betartja az ígéreteit. Két nagy műtéttel a hátunk mögött és több hónapnyi kemoterápiával
vizsgálatokkal és bizonytalansággal előttünk, már én is kezdem érteni ezt a békét. Bár kemény időket élünk, és gyakran folynak a könnyeink, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Isten hűsége és ajándékai újra és újra megerősítik a hitemet. A Filippieknek írt levél 4. fejezet 7. verse valóra válik az életünkben, mert Isten egyfolytában olyan békét ad nekünk, amely minden értelmet meghalad, amely megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézus Krisztusban. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásatokkal együtt.

Dora Roppard. Ne félj csak így. Ha éjszaka vesz körül és sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszeged kezével. Ne félj csak így, neki gondja van rád. Bízhatsz bennem, miért csüggedné remegnél, engedj neki, ha próbál tisztogat. Ismer, elmondhatsz mindent, érti, hallja. Ha elfáradtál, hordoz erős karja, ne félj csak így, és vesd rá gondodat. Veled az Úr a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet, ne félj csak így, idején kiemel.

nem csupán emberek között élünk. Léteznek testetlen seregek, áldott megfigyelők, együttérző szemlélődők, akik látják, tudják és megbecsülik a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Köztünk élő angyalok. A gyermekemet mindig megtalálták a balesetek. Totyogó kisgyermekkora óta a tavasz beköszöntével már mentünk ki is a baleseti sebészetre. Öltések, kötözések, gipszelés. A legnagyobb baleset azonban tinédzser korában történt. Egy átlagos nyári délutánon megszólalt a telefon. Minden rossz előérzet nélkül teljes nyugalomban felvettem. Visszatekintve legszívesebben ordítanék magammal, mint a moziban, amikor látjuk, hogy a főhőst veszély fenyegeti, és hangosan figyelmeztetnénk, vigyázz, nevet fel a telefont. Asszonyom, a fia leesett a kerékpárról, és megvágta magát. Felsóhajtottan felkaptam egy törőközőt, rohantam a baleset helyszínére. A telefonban alábecsülték a helyzetet, súlyosabb volt, sokkal súlyosabb. Másnap reggel vidám napsütésre és madárcsicsergésre ébredtem, és a szívemben lakozó sötétségre, amit semmi sem tudott eloszlatni. Tudtam, hogy a fiam élete véglegesen megváltozott. A balesetben eltorzult az arca, és a többszörös koponyatörés miatt még mindig életveszélyben volt. Felvillant előttem a jövője, zokogtam, és eltávolodtam Istentől. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Őrület, hogy anyai megérzése mennyire pontos volt. Másrészt meghökkentő, hogy mennyire nem volt igazam, mennyire másképp történt minden. Larry, a fiam csükesztően lassan gyógyult, de azért haladt előre. Műtétek sora és több hónapnyi terápia után visszatérhetett a pályára. A visszatérés első napján a dobó dombocskáján egy labda egyenesen arcon találta. Az edzője elájult. A vér ömlött a fiam újra törött orrából, miközben odarohant az edzőhöz, és próbálta megnyugtatni őt. Azt hiszem, aznap védhetetlent dobott. Továbbra is sokat nevetett a barátaival, ugratta a húgait, és normálisan élt. Jó is volt, és rossz is volt, én pedig figyeltem. 19 éves korában kezdődtek a rohamok. Én éreztem magam kellemetlenül helyette, ő magát nem. A főiskola második évében nagy hártyagyulladást kapott. Abban a pillanatban, hogy felébredt a kómából, segítség nélkül ment ki a vécére, amikor senki sem látta. Viccelődött a nővérekkel, és megvigasztalta a beteg kis gyerekeket. Valamit azonban elvesztett magából, és soha többé nem ment vissza a főiskolára. Az évek során nagy lendülettel, ahogy mindig is, tovább dolgozott és játszott, és soha nem említette a csengést a fülében. Soha nem említette. Én pedig vártam. Végül találkozott egy kedves fiatal nővel, aki tiszta szívből szerette, és megajándékozta két kislánnyal. Állandó munka, egy kis ház vidéken, az élet nem is lehetne jobb. És aki vele találkozott, élvezte a bohockodását és a trükkjeit. Aztán összebarátkozott egy fiatal lelkésszel. Én egyre távolodtam Istentől, ő pedig egyre közelebb került hozzá. Isten tényleg vele volt, kezdtem belátni. Nem volt keserű, hiszen vele volt a derű. Így én sem tehettem mást, követnem kellett a példáját. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen terelgette a családját szerény és szeretettel teli módon. Nem törődött a fülcsengéssel, a szédülés rohamokkal, amelyek váratlanul törtek rá. Aztán már nem volt választása, meg kellett műteni a fülét, amitől részlegesen megsüketült. És az arca egyik fele lebénult, beleértve a szemét is. Véglegesen megrokkant. A gyerekek a templomba utána fordultak és megbámulták. Imádkozott, majd visszatért a gyerekekhez, hogy örömét lelje a házi feladatukban,
vagy a templomi tevékenységekben. Elsősorban a prédikátor feleségének az ugratásában. És láttam, amikor a járda szegély fölé hajolt, és egy öreg ember fülébe sugott valamit. Figyeltem, ahogy az utolsó baniát is kirázta a pénztárcájából, a zsebeit is kifordította, hogy egy szükséget szenvedő utazón segítsen. Dühös tinédzserek támaszkodhattak gyengét türelmére. Mint egy jó tündér, örömteli szelleme reménnyel töltötte el őket. Ő tanított meg a bátorságra, a céltudatosságra, hogyan keljek fel, ha elestem, hogyan bízzak és hogyan imádkozzam hálával.

a nevetéstől, a fiam, a színész. Később a darab során is tehez könyörgő bűnbánóként, őszinte alakítása, könnyeket csalt a tömeg szemébe. Mi folyik itt, hogy ilyen jól csinálja, ennyire gyönyörűen énekel és ilyen hitelesen játszik? Aggodalom kerítette szívemet a hatalmába, talán menni készül. Rövid dícshimnuszok keringtek a fejemben, a szívem harcolt az eszemmel. Aztán évek óta először imádkozni kezdtem. Pillanatok alatt betakart a békesség lágy takarója, és egy mosollyal bizalommá alakult. Ez a különleges este csupán ajándék, egy emlékezetes este. A rohamok alatt Larry úgy hajlunk, mint egy szomorú fűz, aztán ismét magasan és méltóság teljesen áll. Az emberek elmosolyodnak a vidám szívéből sugárzó végtelen szépség láttán. Néhányan azt kérdezik, miért én? A fiam szerényen azt mondja, miért ne? Ki tudja, hogy miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Sokat kell sikálni ahhoz, hogy a padló szépényes legyen, és a kés sem lesz éles fenés nélkül. Talán a sebek és az igazságtalanság olyan oldószerek, amelyek a lelkünket tisztogatják és megalkotják, kialakítják az embert. Réges-régen Isten szenteket küldött a földre, hogy példát mutassanak nekünk. Ma mindennapi embereket küld, akik mindennapi dolgokat tesznek, nem mindennapi módon.

0: szeressétek egymást. Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá. De aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a Szent Háromság az egyik legnehezebben magyarázható hit titkaink egyike. Szent Háromság titka. Sokan sokféle módon próbálták meg. Szent Ágostonról tartja egy legenda, hogy sétál a tengerparton, és egy kisfiút lát, aki egy gödröt ás ott a homokba, és kajlóval meríti a gödörbe a vizet. És megkérdezi Ágostonot, hogy a gyermeket mit tesz. És hát kimerítem a tengert, feleli a gyermek. És erre nevet a Ágoston, hogy ugyan már ez neked nem fog ez sikerülni. Erre visszamondja a gyermek, hogy visszabeszél, hogy hamarabb fog nekem ez sikerülni, mint hogy te megértsd a Szent Háromságot. Szent Patrik, Írország apostola, lóherével magyarázta az íreknek a Szent Háromság misztériumát. Őt ábrázolják így lóherével vegablakokon, nagyon szép ábrázolás ez. Hogy a lóhereinek a három levele, mint a Szent Háromság három személye. Atya, Fiú, Szentlélek. De mégis egy növény, mert egy Isten a Szent Háromság három személye is. Andrei Rubjov, keleti ikonfestőnek van egy Szent Háromság ikonja, amely rendkívül elterjedt a keleti vidéken. A Mamrei jelenés ábrázolja, mikor a három angyal meglátogatja Ábrahámot, és Ábrahám őket vendégül látja. És ez a három angyal különböző. A középsőnek egy arany stóla van a nyakába, mert őt Jézussal azonosítják, mert Jézus, mint főpap, bemutatja önmagát áldozatul a kereszten. És kéri az atyát, az angyal odahajol az egyik, ha szembenézik az ikont, akkor a bal szélső angyalhoz, és kéri, hogy küldj el a Szent Lelket, kéri az atyát. És az atyát szimbolizáló angyalnak áttetsző a ruhája, mert Isten soha senki nem látta. És egy áldó mozdulattal küldi a harmadik angyalt, pontosabban küldi a Szent Lelket, int a harmadik angyal felé, akinek a ruhája zöld. Mert az ortodoxiában a Szentlélek színe a zöld. Nálunk latinoknál nyugaton piros, tűzlángja, piros szimbólum, de keleten zöld, mert a Szentlélek életet ad. A zöld növényben élet van. Ugye a fekete az a halál, elmúlás, a fekete papírruha az a világnak való elmúlásnak, vagy a világnak való meghalásnak a szimbóluma, de a zöldben élet van. Ezért ábráz díszítik a zöld növényzettel, illetve hát zöld koszorúval az ortodoxok a templom ajtót húsvétkor, mert Jézus él, Jézus föltámadt. A zöld vitalitás. A Szent Háromságot hasonlíthatjuk a családhoz is. Persze a családnak a szerepeihez. Apa, anya, gyermek. Egy család fogalom, de mégis a személyek máshogy szeretik egymást, és más feladatuk van a családon belül, és más az a tevékenységi kör, amivel azt a családot egyesítik, egységesítik. Gondoskodás, védelem, vagy éppen a odaadás és türelem, odafigyelés a másik felé. Mindenkinek megvan a maga feladata a családban is. És erre asszociálnak az olvasmányok is. Az Ószövetségben Mózes fölmegy a Sínai hegyre, és megkapja a 10 parancsolatot. Törvényt kap az Istentől. Egy családban is vannak a család fő által megszabott törvények. Persze a családfő egyezheti a feleségével, de megszabott törvények, hogy mikor feküdjön le a gyermek. Mikor van ideje a pihenésnek, mikor van ideje a tanulásnak. Mikor kell megtanulni a gyermeknek azt, hogy késeltetni se a vágyait, hogy nem kapja meg azonnal. Ezek törvények, ezek szabályok, amelyek nem ellenünk, hanem értünk vannak. Akkor is, amikor a gyermek olykor nem érti. De ha nem pihenni ki magát, hát hogy fog fölkelni másnak? Ha nem tanulja meg azt, hogy meg kell tanulni azt az anyagot, és le kell ülni, és ki kell fejteni az erőt, akkor hogyan fogja később a feladatait majd megugrani? Ha mindig csak a szőnyeg alá söprés, majd valahogy megoldjuk, stb. Egy példa az, hogy nem tanítjuk meg a gyereket cipőt kötni, jó a tépőzáros cipő. És ennek későbbi betülete az, hogy mindig a legkönnyebb megoldás, és nem mindig tudjuk a legkönnyebb megoldást megtenni. Meg kell tanulni valami újat. Föl kell nőni valamihez. Gyerekként a cipőkötéshez, felnőttként meg igen súlyos dolgokhoz. De nem csak ezt kapjuk meg a Sínai hegyen. Mózes kéleli az Istent, és beismeri azt, hogy az Isten irgalmas, szerető, türelmes. A kemény nyakú néppel szemben is. És ezt az arcot mutatja meg az is, Jézus is az evangéliumban. Mert amikor türelmes az apostolokhoz, akik őt nem értik, azért teszi, mert szereti őket. Hozzájuk megy. Gyönyörű az evangéliumnak a mondata. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Az ember elszakad az Istentől a bűnbeesés következtében, hogy a jó és rossz tudás fájáról vesznek. Hogy azt szimbolizálja, hogy az ember el akarja dönteni, mi a jó és mi a rossz. Én döntöm el, nekem nem mondja meg az Isten. És közben sebet okozok másoknak és magamnak is az önzőségemmel. Eltávolodom nem csak az Istentől, az emberektől. Mert az emberek nem érzik magukat olyan mellett jól, aki csak magával foglalkozik. Akiben nincs empátia. Aki magát teszi mércének. És magunkat is tehetjük mércének, mint magunk Istene, és aztán vagy azt veszük észre, hogy körülöttünk ugye azért nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. És Jézus türelmes, oda megy, elesethez fölemeli, új esélyt ad annak, aki távol volt az Istentől. A vámos Máté önmagát szereti, pénzt gyűjt, kihasználja saját nemzet társait, és aztán ott hagyja a vámos asztalt, és követi Jézust. És így folytathatjuk a mindenki máson, aki új életet kezd Jézussal. Jézus megment, összegyűjt, hív. Az Isten hívó, összegyűjtő arcát mutatja meg a számukra. Nem azért jött Jézus, hogy elítélje a világot. Minden, aki azt mondja evangélium, aki hisz, az üdvözül. És mi a hit? Az, hogy felismerem azt, hogy Jézus hozzám beszél, és dolgozni felismerem, megteszem. Én is türelmes leszek. Azok felé, akik ott vannak körülöttem. Mert szeretem őket. Mert egybe akarom magam körül őket tartani. És lehet, hogy nekem van igazam, de el kell juttatnom a másikat arra a felismerésre, hogy nekünk legyen igazunk. És az az irgalmasság és alázat az, hogy én lemondok arról, hogy nekem legyen igazam, hanem azért, hogy nekünk legyen igazunk. Hogy együtt legyünk, együtt haladjunk, egy tempóba. Ha kell, akkor én veszek vissza a tempóból, de együtt maradjunk. És utánozni Jézus megbocsájtó erejét, irgalmas szeretetét, hogy nem személyi válogató. Nőkkel, ugye akkoriban női tanítványok nem voltak. És egy hölgyel nem lehetett szóba állni, nyilvános helyen, ha nincs ott a testvére, vagy az apja, vagy a férje. És Jézus ezeket a sztereotípiákat, hogy irgalmas szamaritánus történeténél, vagy akár a szamáriai asszonynál, a kútnál, ezeket ledönti. Nincs személyi válogatás, zsidó, nem zsidó, pogány, görög, római között. És mi is megadjuk a tiszteletet mindenkinek. Annak is, aki esetleg nem úgy gondolkodik, ahogy mi. Nincs személyi válogatás. Mert fontos a másik. Akkor is, ha nem értünk mindenben, egyet. De az egységet nem romboljuk. És a Szentlélek az, aki a Szent Leckében szól az egységről. Veletek lesz a szeretet és a béke Istene. És köszöntsétek egymást szent csókkal. Átvitt értelme persze. Tehát az, hogy keressétek egymást, és amikor megérezzük azt a lelkiismeretünkben, hogy oda kéne fordulni, meg kéne hallgatni, oda kéne hajolni, akkor a lelkiismeretünkben a Szentlélek dolgozik. és én közösségben vagyok, akkor a helyemen vagyok. Kereshetjük a helyünket a világban, de ha nem találjuk meg, akkor mire jutunk végül? Tamás Jelen azt mondja, hogy azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. De ez nem azt jelenti, hogy nincsen nehézségünk. Hát Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy boldogok, akiket üldözök az igazságért. Hát az hogyan lett boldog? Hát azért, mert valahova tartozik. Aki közösségbe tartozik. Szűk családba, nagy családba, egyházközségbe. Az valahova tartozik. Az elmondhatja, hogy valakit szerethetek, valakivel törődhetek. Akkor is, amikor nehéz, amikor le kell magunkról mondani. Akkor le kell mondani az önzőségünkről. Az evangélium nem árul zsákba macskát, azt mondja, hogy ítéletet mond magára az, aki nem hisz egyszülött fiában. Aki továbbra is kitart az ősbűnnél, hogy én eldöntöm mindent. Bezárkózom, elidegenedem, elidegenedek az Istentől, elidegenedek az emberektől, akkor ön célúvá tud válni az életem. És lehet, hogy ő ízgetem azt, ami a kezemben van. Nem engedem ki. De azt is megakadályozom, hogy nyitott kezembe valaki bele tegyen valamit. És Isten nagyon ügyes és jó rendező. Mert az életünkben annyi embert vezérel hozzánk. És ha megvan bennem a szeretet és a béke, akkor egy másik emberre ajándékként tekintek. És akkor már az egy közösséget és az egységet szolgálom. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak, egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: رادیو. Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Egy nagyon érdekes beszélgetést hallgattam nem olyan rég, és ebben valaki elmesélte, hogy egy ismerőse Thaiföldön nyaralt valahol a tengerparton, és látta, hogy minden nap ott van egy szegény kínai bácsi, aki humfúzott, különböző gyakorlatokat végzett. Egyszer csak mellé szegődött a társaival együtt, és a bácsi elkezdte őket tanítani. Ebből egy nagyon jó barátság kerekedett, és amikor letelt a nyaralás, véget ért a vakáció, akkor bementek a tengerparttal szemben lévő szálloda portájára, és megkérdezték a portást. Ismeri ezt a nagyon szegény, sovány kínai bácsit? A recepciós mondta, hát persze, Lili bácsit mindenki ismeri. Látjuk, hogy milyen szegény, mondták a többiek, egy kopott munkásruhát viselt. Mi nem akarunk úgy elmenni, hogy ne adnánk neki valamit. Szeretnénk valami hasznosat vásárolni neki, amit tud hasznosítani a mindennapi életében. Tudná ebben segíteni, hogy mire lenne szüksége? Természetesen, válaszolta a recepciós. Jöjjenek ki velem. Kivezette őket a szálloda elé, majd aztán szembefordította a szállodával és az ott magasló épületekkel, és a következőt mondta. Látják ezeket a szállodákat? Ezek itt mind Li bácsié. Mennyire jellemző ma a ronyrázás? Olyan nevetséges sokszor. Olyasmivel dicsekednek az emberek, ami igazából elenyészik. Mert a dicsőséget összekeverjük saját büszkeségünkkel, önzőségünkkel. Másnak akarunk látszani, többnek akarunk látszani annál, mint amik vagyunk. De ez nekünk nem lehet az utunk. Persze, ha túl akarjuk élni a jövőt. Azt a kiszámíthatatlan jövőt, ami reánk vár. Igazi dicsekvésünk és örömünk forrása az Úr kell, hogy legyen. Ez adja meg az igazi belső békét. Ezzel rázzuk a rongyot.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Imádkozzunk együtt Magyarországért. Június 3-án Rómában is bemutatják a Mária örök útjai című filmet. Árpádházi Szent Erzsébet kanonizációjának évfordulóját ünnepelték Sárospatakon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Június 3-án Rómában is bemutatják dr. Tari János rendező operatőr Mária örök útjai című filmjét. A jeles esemény a Római Magyar Akadémia, Collegium Hungaricum és a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében valósul meg. A személyes és történeti hangvételű film mind valóságos, mind spirituális utazás Magyarországról, a Boldogasszony országából Olaszországba, Horvátországba és Portugáliába, majd vissza. A készítők felkeresték Róma, Torino és Loreto Máriás helyeit, és az évszázadok alatt kialakult Mária kultusz hagyományainak és vallásgyakorlatának sokszínű útjaira is elvezetik a nézőt. A 2025 őszén bemutatott film nagy népszerűségnek örvend, már több ezren látták a hazai mozikban is. A különleges alkotás június 7-én 12 órakor a Mamut 2-ben is megtekinthető, közölték a készítők. Árpádházi Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulóját május 25-én koncelebrált szentmisével, körmenettel, lelki programokkal ünnepelték Sárospatakon, tudatta az Egri Főegyház megye. A program gyónási lehetőséggel kezdődött, majd szentmisével folytatódott a Sárospataki Bazilikában. Középpontjában Árpádházi Szent Erzsébet alakja áll, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Csizmadia István kanonok volt. Árpádházi Szent Erzsébet a szegényeket és rászorulókat mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel segítette. A ferences lelkiség meghatározta életét. Másik fontos vonása a teremtett világ csodálata volt. A nehézségeket nem büntetésként, hanem lehetőségként élte meg, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. A szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából

Leópápa tekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a békefejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közé tették Leópápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június 1. szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni Zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek, és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelki érzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fennkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szentatya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a Vörös-tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni, più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
0: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szentatya június 1-én, hétfőn délelőtt kilagatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzdította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
4: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October as World Mission Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
3: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szent Atya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházoktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely boldog Paolo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent VI. Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmódítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizálta a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
4: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
3: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter apostol pápai missziós társasága, amely elősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leopápa június íma szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa a világméretű imahálózata készít. Imájában Leopápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi imaszándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leo pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask this sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretett közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Kedves helynök atya, kedves nővérek, kedves papnövendékek, kedves testvéreim! Nagy pénteken, amikor Pilátus megkérdezte Jézustól, te vagy-e a zsidók királya? Ő ezt felelte, igen, én király vagyok. Ám az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból lenne országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. Ám az én országom nem innét való. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Krisztus egy másfajta ország királya, egy másik világ követe. Egy nagyon tehetséges piarista diák, Moré Balázs, úgy érezte, hogy egész lényét meghódítja egy különleges hívás, ennek a másik világnak a hívása. Kartaúzi lett, örökre elnémult. Egy versben vall a döntése mélyebb hátteréről, a címe egyre csendesebben. Van egy másik világ, létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és a szemem elvakult, a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd. Krisztus ennek a titokzatos másik világnak a királya, amelyet ő így is nevezett Isten országa. Másfajta uralkodó volt ő, mint Heródes, vagy Pilátus, vagy a római császár. Nem szedett adókat, nem volt hadserege, nem voltak jelentős politikai kapcsolatai. Látszólag a római birodalom szempontjából nézve, ami történt ott Galileában, teljesen jelentéktelen volt. Egy egyszerű tanító, aki szeretetről, a mennyei atyáról prédikált, betegeket gyógyított, aztán kivégezték. Látszólag, amit ő tett, teljesen lényegtelen volt. És mégis azóta Heródes, Pilátus, meg a római császár birodalmai eltűntek. A palotáik, a gazdagságuk nincsen sehol. De az a titokzatos ország, amit Jézus elkezdett elültetni az emberi szívekbe, az azóta emberek millióiban gyümölcsöt hozott és termést érlel. Olyan, mint az apró kicsi mustármag. Jelentéktelennek látszik, de hatalmas fává terebélyesedett, amelynek az ágai között pészket raknak a madarak, a föld nemzetei. Olyan, mint a kovász, amely lassanként az egész tésztát, a történelmünket áthatja. Kedves testvérek, ha az ukrajnai háborúnak a döbbenetes híreit, képsorait látjuk, a bombázásokat, ahol néha egy-két másodperc alatt egy-egy élet munkája semmivé lesz, otthonok tűnnek el, emberek milliói menekülnek, akkor talán úgy megborzadva nem is egészen értjük azt, hogy honnan tört elő ez a döbbenetes erőszak és pusztítás. És hogyan fog ez meggyógyulni? Talán majd 50-100 év múlva legalább részben behegednek.

amit Jézus álmodott a földi világról. Mi keresztények álmodunk egy olyan földről, ahol a földnek a magántulajdon vagyona nem egyre kevesebbek kezében összpontosul, de emiatt a haszon sem egyre kevesebbek zsebébe megy, ahogyan sajnos a mi világunkban jelenleg ez történik. Becslések szerint a föld leggazdagabb 8 emberének annyi magántulajdon vagyona van, mint a föld lakossága szegényebbik felének összesen, mint 3,5 milliárd embernek. Álmodunk egy olyan világról, ahol az emberiség fölismeri, hogy a Teremtő Isten a földünk gazdagságát minden embernek szánta. A föld terített asztalánál mindenkinek kellene, hogy legyen helye, emberhez méltó megélhetése. Álmodunk egy olyan világról, ahol a gazdasági élet célja nem a haszon. Az alaptörvénye nem a szabad verseny, hanem, mint minden emberi tevékenységnek, a gazdaságnak a célja is az ember. Minden ember és a teljes ember, test és lélek kibontakozása. Álmodunk egy olyan világról, amely nem mennyiségileg akar a végtelenségig növekedni, hanem minőségileg akar gyarapodni emberségben, művészetekben, alkotásban, emberi kapcsolatokban, szeretetben. Álmodunk egy olyan világról, amely végre megszünteti a szegénység döbbenetes botrányát és az éhezést. A földünkön jelenleg 6 másodpercenként egy éhező gyermek éhen hal. A földünk lakosságának kb. 17%-a gyakorlatilag soha tiszta ivóvízhez nem jut. Álmodunk egy olyan világról, ahol a munka nem egyszerűen a haszon termelésének a helye, hanem az emberségünk kibontakozásának, a föld szebbétételének, a felebarát szolgálatának a módja, ahol minden embernek elemi joga van a munkához. Álmodunk egy olyan világról, ahol az emberi élet szent, a fogantatástól kezdve a természetes halálig, ahol megszűnik az a nagyon fájdalmas és barbár jelenség. Jelenleg is a földünkön minden évben 40-50 millió megfogant, ártatlan, védtelen gyermeket az emberi önzés oltárán elpusztítanak. Álmodunk egy olyan világról, ahol az emberiség fölismeri Isten gyönyörű tervét a családról, amely egy férfi és nő életre szóló, totális, nagylelkű önátadásából születik, az ő szerelmükből, amely termékeny és életet ad. Álmodunk egy olyan világról, ahol a gyermekeket arra nevelik, hogy tanulják a szeretetnek ezt a gyönyörű, nagyszerű művészetét, ahol az iskolákban elsősorban nem matematikát meg nyelveket tanítanak, hanem élni, embernek lenni, ahol tanítják a nagylelkűséget, az önzetlenséget, a becsületességet és a reményt. Álmodunk egy olyan világról, ahol az internetre senki sem tehet föl erre a szellemi áruháznak a polcaira. Senki nem tehet föl olyasmit, ami az ember szellemét, lelkét tönkreteszi, beszennyezi. Semmit sem, ami pusztító. Ahogy a más áruház polcaira sem lehet ilyesmit föltenni. Csak azt, ami tiszta és építő. Álmodunk egy olyan világról, ahol a nemzetek jogait tiszteletben tartják. Többek között a jogot az anyanyelv és a kultúra önálló ápolására. Álmodunk egy olyan világról, ahol az országok határait

0: igazságosan húzzák meg. A történelem és az etnikai valóságoknak megfelelően álmodunk egy olyan világról, ahol nem lesz többé háború. Álmodunk egy olyan világról, ahol van helye a Teremtőnek, ahol az emberiség fölismeri újra, hogy ez a világ nem magától van, és mi nem önmagunk teremtői vagyunk. És az emberiség fontos kérdéseinek a megbeszélésénél kellene, hogy helye legyen a művészetnek, az emberek ősi bölcsességének, a filozófiának, és leginkább a föntről jövő isteni bölcsességnek. Ennek a különleges országnak a királya Krisztus. Ennek vagyunk mi a polgárai. Nem ebből a világból való ország. Titokzatosan növekszik az emberi szívekben. Ennek az országnak a polgárai voltak annak a családnak a tagjai, akikhez az egyik nap egy különleges telefon futott be a tanárnőtől, aki azt mondta, egy kislánynak, a gyermekük egyik osztálytársának a családja szétesett, állami gondozásba akarják őt venni, szörnyűségeket élt át, de a maguk családja annyira gyönyörű, talán ott lenne helye. Tudom, hogy 3 gyerek mellé egy negyediket befogadni nem könnyű, de úgy érzem, ez lenne a kislánynak a mentőv. A szülők hazamentek, és azt gondolták, megkérdezik a 3 gyermeküket. Azt gondolták, talán a gyerekek tiltakozni fognak, mert gyakran küzdöttek a legfinomabb falatokért, a játékokért. Legnagyobb meglepetésükre a 3 gyerek, ahogy hallott erről, hogy talán lesz egy negyedik testvérük, fölújjongtak. Egyből, egy néhány percen belül összehalmoztak rengeteg ruhát és játékot, amit mind ennek az új kis testvérnek szánnak. Ennek a különleges országnak volt a polgára az a feleség, aki hónapokon át küzdött azért, hogy a konyhát nagyobbá alakítsák át. A férje nem nagyon akarta, sajnálta a nappalit, de az asszony szívós küzdelemmel elérte, amit akart, a férje rábólintott. Utána a feleség nagyon rosszul érezte magát. Este, ahogy a férje megjött, átölelte. Bocsánatot kért tőle az erőszakossága miatt. És aztán azt érezte, hogy a családba újra visszatér az öröm, a felszabadultság, a béke. Ahogyan este leült abban a konyhában, amit annyira kicsinek érzett, hirtelen úgy látta, hogy egészen nagy, pontosan akkora, amilyennek lennie kell. Ennek az országnak volt a polgára az a feleség, ki állandóan kritizálta a férjét, mindig keserű volt, de aztán hallott egy tanácsot, adj többet, és várj el kevesebbet. Rádöbbent arra, hogy milyen keveset ad ő a férjének. Elkezdett többet adni, ölelést, mosolyt, köszönetet, kedvességet. A családjuk újra megszépült. Ennek az országnak a polgára volt az a kislány, akitől ellopták a gyönyörű vadonatúj esőkabátját, amit annyira szeretett. Hogy kiderült, ki volt a tolvaj, a kislány annyira megsajnálta, hogy gyönyörű új esőkabátot odaadta neki. Ennek az országnak a polgára volt az a férfi, aki bement egy vendéglőbe, és meglátta, egy hajléktalant kipenderítenek elég erőszakosan onnan. Fölpattant, odament, meghívta a hajléktalant ebédre. Ugyanazt rendelte neki, mint magának. Az ebéd végén az étterem tulajdonosa odajött hozzá. Azt mondta, uram, csodáljuk a maga emberségét. Mostantól ebben az étteremben mindig fog jutni ennek a szegény embernek egy tál étel. Ennek az országnak a polgárai voltak azok a gyöngyösi ferencesek, akik 1709-ben, a pestis járvány idején, amikor mindenki menekült, orvosok, előjárók, katonák, ők ott maradtak, és 25-en áldozták az életüket a betegek ápolásáért, egyik a másik után. Ennek az országnak a polgára volt Shahbaz Bhatti, aki Pakisztánban küzdött a legszegényebbekért, az üldözöttekért. Vállalta a vértanú halált. A nyílt utcán vallásos fanatikusok, muszlimok gyilkolták le fényes nappal. Ennek az országnak a polgára volt a bécsi Caruso család. A házaspár, akik még 80 évesen is mentek újra és újra Afrikába. Nem törődtek a betegségekkel, lepratelepeken, iskolákat alapítva, utakat ásva, szebbé tették a világot. Jézusnak van egy álma erről a világról. Mi keresztények ennek az álomnak vagyunk, résztvevői, polgárai. Kedves testvérek, húsvétkor ennek az országnak a győzelmét ünnepeljük. A bárány győzelmét, akit megöltek, de mégis él. A húsvét szelíd fényességét, amely mégiscsak erősebb minden földi hatalomnál. Fogadjuk be ezt a szelíd fényességet, engedjük be a lelkünkbe, a családjainkba, az életünk legfájdalmasabb zugaiba is. Engedjük, hogy alakítson és formáljon minket. És mi is Krisztus követeiként formálhassuk, alakíthassuk a világot, gyógyíthassuk a föld sebeit, lehessünk az ő világossága.
1: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Máriához emelt tekintettel gyűltek össze a zarándokok a Devecseri Szentkútnál. Elhelyezték az esztergomi ferences templomban Carlo Acutis ereklyéjét. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Devecser és Kolontár között található Szentkútnál több százan gyűltek össze a térségből, valamint Zalavár megyéből is május 30-án. A hagyományos Mária tisztelet jegyében tartott ünnepi szentmise a szűzanya iránti szeretet és az egyházhoz való hűség megerősítésének alkalma volt, írta a Veszprémi érsekség. A szentmise szónoka Járfás Ádám szombathelyi székesegyházi káplán utalt arra, hogy Mária mindig Jézusra mutat, soha nem önmagát helyezi a középpontba. Ez ma is példát ad a keresztény ember számára. Az egyháznak is vannak hibái, mégis Krisztushoz tartozik, ezért a keresztény ember feladata nem az elfordulás, hanem a hűséges kitartás mellette, és nem szabad elhagyni a nehézségek idején sem. Krisztus nem pusztán egy intézményt hagyott ránk, hanem az egyházat és égi édesanyját. Isten szeretete mindig nagyobb annál, mint amit önmagunkról gondolunk. Szent Háromság vasárnapján az esztergomi Szent Anna Ferences templomban a délelőtti ünnepi szentmisén helyezték el Szent Carlo Acutis ereklyéjét, egy hajszálat a Szent Ferenc oltárnál. A koncelebrált szentmisét komáromi előd a Szent Antal esztergomi Ferences gimnázium és kollégium prefektusa mutatta be. Azt kérte, hogy a gimnázium 8-asai adják az asszisztenciát, hiszen ők is 15 évesek. Az áldozás után Radics Dávid, a templom igazgatója elmondta, hogy Erdő Péter bíboros prímás támogatásával Assisi püspöke engedélyt adott számukra, hogy Szent Carlo Acutis tiszteletére kapjanak erekét, amit a múlt héten adtak át Kovács Gábor állandó diakónusnak, aki elhozta Assisiből. A szentmise végén komáromi előd vezetésével helyezték el a Szent Ferenc oltár mellett, ahol mostantól folyamatosan látogatható. Bárki felkeresheti Carlo közbenjárását kérve. Szeretettel hívja a közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, azaz a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, mely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 3-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki amen!
1: A rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájából a Rákoskeresztúri Szent Pál imacsoport imádkozza. A hallgatói ima szándékok mellett Kuruc Kati mielőbbi gyógyulásáért is imádkozzuk a rózsafűzért. Kérjük a hallgatókat, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A titok gyümölcse a hit. Jézus feltámadása után több alkalommal megjelent övéinek. Az Emmauszba igyekvő tanítványokhoz is oda csatlakozott, de azok nem ismerték őt fel, mivel csalódott, csüggett, kiábrándult volt a lelkük. Sokszor mi is így vagyunk, nem ismerjük fel Jézust, pedig közöttünk jár. Üzze, Uram, lelkünkből a csalódottságot, a szomorúságot, hogy felismerjünk téged. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A titok gyümölcse a remény. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. Miközben az áldást adta, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. a titok gyümölcse a Szentlélektől való szeretet. Hirtelen heves szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, és betöltötte az egész házat, ahol voltak. Majd lángnyelvek váltak láthatóvá, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikre jobban rászorulnak kérvallodra.
1: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. A titok gyümölcse, a boldog halál kegyelme. Boldog, aki hitt abban, hogy beteljesedik.

0: vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A titok gyümölcse, Máriára bízzuk magunkat. Egy nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szent István királyunk koronájával a magyar nemzet történelmi sorsát bízta rád. Más népek is királynőként tisztelnek. az egyház a világ királynő

0: Mindenkit tisztel. Most mindennapi munkánkkal és imádkozó szavunkkal veled együtt könyörgünk nemzetünkért, tágabb hazánkért, a kereszténység bölcsőjéért, Európáért, a népek közötti testvériségért és az egész világ közjaváért és üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak Jézusra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: És értessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók, Vég Zoltán tanúságtételének második része következik.
2: Ekkor Isten megszólított, és amikor az ember megéli, hogy Isten lát engem, Isten tud rólam, és ez csak Isten lehet, ez mégis egy hatalmas, meghatározó élmény. Talán ezért mondja Pál is, hogy törekedjetek a profétálásra. És ezért is van ez, hogy ez egy központi jelen nagyon sokszor a közbejáró imaszolgálatban, vagy a Koret Lumen Christinek a rendezvényein profétálás történik, és hogy Isten megmutatott dolgokat másnak. Olyan embereknek, akik hitben előjárnak, azokról, akik még úgy talán nem annyira tudják közvetlenül meghalani Isten vezetését. Tehát így segítünk a Szentlélek által egymásnak. És hát két dolgot is megértettem még az első ilyen karizmatikus imaesten. Az egyik az, hogy azon gondolkoztam, hogy most körülöttem itt nyelveken imádkoznak, ez tényleg az a nyelvek imája, amiről a Biblia beszél. És akkor egyből felidéztem a Bibliában ennek a Pál levelének a folytatását, amiben azt írja, hogy van ilyen rendkívüli ajándék, ami a nyelveken szólásnál is talán menőbb vagy drámaibb a nyelvek értelmezése, és hogyha én most itt ülök, és meg szeretném különböztetni, hogy amit hallok, az valódi nyelveken szólása, akkor ez azt jelenti, hogy én vágyok a nyelvek értelmezésének ajándékára. Jó napot kívánok, karizmatikusabb akarok lenni azoknál, akik körülöttem nyelveken szólnak. És akkor ezt megértettem, és Isten akkor így a szívemre helyezte, hogy jó, akkor neked még most csak az a dolgod, hogy növekedjél az Isten iránti bizalomban. Egyelőre tekintsd ezt a többit, amit magad körül látsz úgy, mint habatortán, de eljön annak is az ideje. És hogy most az, hogy körülöttem a nyelveken szólás közben mi történik, ez most nem a felelősségem, nem az én dolgom, tehát Isten soha nem fogja számon kérni, hogy mellette valaki imádkozott valamit, akkor az most tartalmilag mi volt. Ezt Isten tőlem biztos nem kérdezi. Tehát nem kell megfelelnem, és nem kell elfutnom, hogyha nem tudom, hogy mi történik mellettem, mert nem az én felelősségem. Ugye, amikor elmegy az ember egy karizmatikus alkalomra, először még csak külső szemlélő. Kap jeleket, amik megfogják, megragadják Isten bizonyítékokat, és megérintheti az Isten. Velem ez pár hónappal az első találkozás után egy nyári táborban történt. Húsvétkor még elmentem a Sömönöv közösség ifjúsági hitvégére. Ott imádkoztak Szentlélek keresztségért. Értem, nem, csak azokért imádkoztak, akik előtte részt vettek egy hosszabb előkészítésen, egy egyhetes lelki gyakorlaton előtte. Ott láttam, hogy akkor, na hát a Szentlélekkel valahogy így lehet megismerkedni, hogy az emberén imádkoznak, hogy töltse el a Szentlélek, és egy picit erre rá is készülünk. Nyáron pedig a 8 Boldogság közösségnek a nyári ifjúsági táborába mentem el. Ott is imádkoztak majdnem minden este. Értem is, és akkor hát az utolsó este engem is eltöltött a Szentlélek így nagy mértékben. Én is éreztem, hogy akkor most nem fontos az, hogy állva maradjak. De éreztem, hogy ez nem egy erő, hanem ez egy személy, hogy én most alkudozhatnék vele. Mondhatnám azt, hogy Szentlélek, te akarsz jönni, de én most nem akarom, hogy valami ijesztő dolog történjen velem, és inkább most ne gyere se áramütésként, se úgy, hogy leveszel a lábamról. Alkudozhattam volna vele. De nem ezt tettem, hanem jó, akkor történjen, tehát éreztem magam a beleegyezést, tehát éreztem, hogy ez nem egy erő, ami jön, ez egy személy, ez a Szentléleknek a személyes odalépése, amivel lehet alkudozni, lehet rá nemet mondani és megszomorítani, és lehet rá igent mondani. De hát az ember akkor örömmel mond igent, és engem is eltöltött a Szentlélek akkor este. Ez volt az, amikortól kezdve, hát karizmatikusnak számíthatom magam, mert lehet ugye gondolkozni, hogy mikor töltött el a Szentlélek, vagy mi a Szentlélek keresség, vagy mi az, de mondjuk az embert eltöltötte a Szentlélek, az már az egy elég komoly lépcső. Azon felül mi úgy karizmatikusok, karizmatikusnak számálunk mindenkit, aki azt mondja, hogy hát igen, ez a karizmatikus elképzelés a Szentlélekről, a Szentlélekkel való betöltekezésről, ez a norma, hogy ezt így minden hívőnek ajánlja az egyház, meg az Isten, és hogy ez a keresztséggel együtt járó dolog, ezt Jézus is megmondta, hogy igen, a Szent Lelket elküldöm, ezt fogadjátok be. És aki azt mondja, hogy vágyik rá, nem is az a fontos, hogy akkor milyen élménye volt, mi történt vele, mi nem történt vele, de ha már vágyik rá, és azt mondja, hogy igen, én értem, és ez a normális, most már nem furán nézek rá, hanem azt mondom, hogy igen, ez hozzátartozik a hívő élethez, akkor karizmatikusnak hívom. Tehát ilyen értelemben szerintem ott kezdődött valami a karizmatikusságomban. Amikor imádkoztak, értem, hogy töltsön be a Szentlélek, akkor betöltött, és azon az estén el is nyugodtam a Szentlélek ereje alatt. És azóta is ez megtörtént még néhányszor. elnyugodni a Szentlélek ereje alatt, ez olyan volt, hogy teljesen magamnál voltam, és nem azt éreztem, hogy most akkor egy extatikus állapotban vagyok, és kiesek a világból, hanem inkább egy ilyen békesség és megszűnés a gondoktól, idegességektől, vagy a bennem levő bármi érzelmektől, feszültségektől, egy ilyen béke. Még az időérzékem is megmaradt, tehát azt is hallottam, és hogyha érdekelt volna, akkor emlékeztem is valami körülöttem zajlik. Nem érdekelt, ami körülöttem zajlik, inkább egy ilyen viszonyulásom volt, mert most az a lényeg, hogy itt én vagyok, meg az Isten van, én és a Szentlélek. Talán egyszer éreztem egy picit hasonlót, amikor ugye egy hosszú túra után nagyon ki voltam száradva. És akkor hirtelen megittam egy csomó vizet, és akkor egy picit ilyen enyhén sokkos állapotba kerültem. Na, azt mondtam, hogy ó, ez a picit sokkos állapot, ez ismerős, hát picit hasonló volt, amikor a lélekben nyugodtam, és akkor ó, milyen szimbolikus, hogy az élő víz eltölt minket spirituálisan, és hasonlót élünk meg, mint amikor ki vagyunk száradva, és hirtelen tele isszuk magunkat vízzel. Tehát valahogy ilyen élmény volt. Nyilván beszélgettünk másokkal is, és mások is hasonlóról számoltak be. Van, aki mélyebben belekerül egy intimebb kapcsolatba Istennel, és ő lehet, hogy nem is érzi az idő múlását, vannak ennek változatai, de a lényeg az szerintem, hogy az Istennel való olyan találkozás, ami leginkább a személyről szól, és nem a tünetekről. Tehát valaki nem dől el, én sem mindig, sőt általában nem, tehát ez egy ritka esemény, és akkor valaki hiteket érez, valaki meleget érez, valaki békét, valaki meg erőt. Szóval sok minden történhet ilyenkor, sokféleképpen meg lehet élni, mert hogy az történik, hogy nem a fizikai valóságban történik valami, hanem egy magasabb rendű valóságban, valami történik a mi szellemünkben, és akkor ez azt az érzetet kelti, hogy a fizikai testem is reagál rá, vagy valahogy így, mintha történt volna vele valami, de a valóság az, ami a szellemi világban történik. Sokak számára talán furcsa lehet először, hogy belekerül egy karizmatikus táborba, közösségbe, és akkor körülötte a Biblia által megírt nyelvimát használják, történnek a lélekbenyugvások, vagy a profétálások, amit a Biblia mond, különféle ilyen dolgok. Én nekem ez nem volt ijesztő, mert én a világban azt éltem meg, hogy magam körül egy olyan világot tapasztalok, ami ilyen tolakodó, és igyekszik túlharsogni a hit hangját, és bennünk is olyan érzelmi felindulásokat kelteni, akár egy videóklip vagy bármi, ami próbál versenyre kelni a mi vallásos megtapasztalásainkkal. És hát egyébként is próbál nagyobb hatást gyakorolni ránk, például az egyház ismeri a vírasztást. Na de hányszor vírasztunk egy vizsga miatt, nem Isten miatt. Tehát a világ így sokszor igyekszik így nagyobb hatást gyakorolni ránk, és bennem volt azért tudat alatt kimondatlanul is, hogy ebben a tolakodó világban én nekem egy olyan Istenre van szükségem, akit komolyan vehetek, aki komolyan felveszi a versenyt ezzel a tolakodó világgal, és amikor a világ száz sodája a mesterséges intelligenciától kezdve lenyűgöz minket, hát akkor Isten még jobban le tud nyűgözni minket. Ezért nekem ez nem volt furcsa, hogy ilyen természet fölötti dolgok is történnek. Nem akartam, de mégis úgy kimondatlanul azért vágytam rá, hogy igen, ekkor tudom én igazán komolyan venni ezt az Istent. Mondják, hogy tehát ezt nem szabad aztán előtérben hagyni. Tehát nem az a lényeg, hogy folyamatosan hajkurásszuk ezeket a különleges megtapasztalásokat, megéléseket. Damian Stein szokta mondani, hogy nem az erő szeretetéről, hanem a szeretet erejéről van szó. Megint mások szokták mondani, hogy az Istennel való megtapasztalás az ne takarja el az isteni lényeget. Hogy az Istennel való megtapasztalás az egy segítője legyen az Istennel való találkozásnak, de ne a helyettesítője. És hogy ezt a különbségtételt tegyük meg. Egyébként sokszor ezt érezzük is. Az, hogy a Szentlélekkel betöltekeztem utána, világosabbá vált az imához való viszonyom is, az, hogy mi az ima lényege, mi az Istennel való találkozás. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy igen, van bennünk ilyen őszinte kérés Isten felé, hogy Istenem, amíg nem érintesz engem, addig nem igazán tudom, hogy ki vagy. Van egy ilyen őszinte vágyunk arra, hogy Isten érintsen, de aztán ez hosszú hónapokra, évekre az úgy elegendő tapasztalat, hogy akkor tudjuk, igen, egy olyan ismeretet ad Istenről, amit addig nem volt. Nem egy új információ, hanem egy olyan, hogy Isten megmutatta a bensőségességét úgy, ahogy addig arra nem gondoltam. És ez a bensőségesség, ez nagyon sok hajtóerőt ad, és utána tovább visz nagyon sok mindenen. Viszont ez, hogy Isten mutatja meg, sokszor tényleg megéljük, hogy ez nem érzelem, hanem Isten volt. Lehet, hogy kívülről látszanak az érzelmi érintettségek, de nem az a kiinduló pont, hanem az Istennel való találkozás. És akkor az, hogy milyen érzelmeim vannak, hát az is lehet, hogy valaki az Istennel való találkozás hatására nevet, meg valaki lehet, hogy sír. Hát mind a kettő lehet. A lényeg az, hogy Isten érinti. Tehát ez egy másodlagos dolog, és pont emiatt, hogy ezeket meg szoktuk élni, emiatt tudjuk jobban megkülönböztetni azt, hogy igen, ez most csak én voltam az érzelmem, igen, ez viszont Isten érintése volt. A gyakorlatban pont, hogy világosabbá válik az, hogy akkor van egy ilyen szellemi történés bennem, és akkor van annak egy ilyen érzelmi vonatkozása, ami én vagyok. Pont emiatt, hogy Isten érint, és jobban tudom, hogy mi az, ami nem én vagyok, hanem az már az Isten. Ezért nagyon sokszor én is, hogy a katolikus egyház kincsei felé, a szentségei felé nyitottabbak vagyunk, vagy újra felfedezzük azokat, mert egyszerűen már nem az érzelmet várjuk el tőlük, hanem hogy azok is egy szellemi valóságok. Azokra is pont igaz ugyanaz, amit elmondtam a rendkívüli megélésekre, hogy az Istennel való találkozás segítői legyenek, de ne a helyettesítői. Hogy az Istennel való találkozáshoz fontosak, de ne takarják el az isteni lényeget. És akkor például az is egy szentségimádásban, hát ki élvezi azt, hogy térdel. Térdelni jó dolog? Hát nem azt élvezzük, hogy térdelünk egy szentségimádásban, hanem azt, hogy az Istennel való találkozást, hogy valami lényegi dolog történik Istennel, hogy én most térdelek Isten előtt, és most úgy helyreáll a világ rendje. Most kifejezem azt az igazi valóságot, hogy Isten az Úr, én pedig előtte vagyok a tanítvány, vagy a teremtmény, aki így csodálattal leborul az Úr előtt. Ott ez a valóság, és ez a valóság történik, amikor kifejezem ezt, hogy az oltári szentség előtt leborulok. Tehát amikor azt élvezem, hogy amit jelent a dolog, tehát a szellemi vonatkozását. És nagyon sokan mások is kapnak egy új szerelmet az egyháznak a dolgai felé. Pont ezért, mert akkor már nem csak azt keresem, hogy most egy szentmise az érzelmileg megérintette, vagy érdekes volt-e a prédikáció, hanem maga a lényege, a szemeink így kinyílnak rá, hogy itt volt egy komolyabb lényeg, ami miatt én járok misére. A katolikus karizmatikus megőrülésnek az első ifjúsági tábora 2009-ben volt, akkor részvevőként mentem. 2010-ben pedig kis csoportvezetőként. Addig nem sokat szolgáltam sehol, 2010-ben pedig fordulat éveként szinte mindenhol kis csoportot vezettem. A lelkes napokon, a Gyerekmaroson, a csütörtöki tancsoportban, a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség téli táborában, a Krisztinsz pünkösdi tini táborban. Szinte mindenhol kis csoportot vezettem. Következő évben pedig már a Lelkes Napok tábor főszervezője lettem, és hát akkor 2011-től így 2021-ig én voltam az ifjúsági munkacsoport vezetője, az ifjúsági referens. Nagyon örültem ennek a szolgálatnak, hogy tovább adhatom azt, hogy én gimis koromban teljesen máshogy éltem, és hogy de jó lett volna, ha van akkor valaki körülöttem, aki elmondja azokat a dolgokat, amiket gimis korom után tudtam meg. Ezért ez hajtott, és akkor lendületesen próbáltam felépíteni a Lelkes Napok ifjúsági tábort, ott meghonosítani sok mindent, amit láttam más mozgalmaknál vagy felekezeteknél. Így idő után már úgy egész távol kerültek tőlem életkorba azok, akik felé szolgáltam, viszont nagy stábbal szolgáltunk, és akkor én nekem a stábbal volt dolgom, a stáb volt az én csapatom vagy közösségem arra a táborra, ők az életkorba közelebb álltak hozzám, és hát végül 2020-21-ben jött el az ideje, hogy akkor átadjam az ifjúsági szolgálatot. Lett is utódom, akinek át tudtam adni, illetve úgy megértem rá, hogy már most már merek nálam idősebbeket is vezetni. És akkor így lettem a karizmatikus megújulás elnöke 2020-ban. A Szentlélek az nagyon sok formában szól, vagy része az életemnek sokféleképpen. Hát egyrészt úgy, hogy mint egy állandó atmoszféra, vagy állandó jelenlét. De nem úgy, hogy érzem folyamatosan, de mégis tudom, hogy körülöttem mégis ő a fő irányítója annak, ami történik. Tehát, hogy lehet, hogy persze kis apró dolgokban bizonyos emberek irányítanak, vagy kellemetlenkednek, vagy lehet azt mondani, hogy ó, a gonosz most ezt csinált, azt csinált, de végül is mindig az a tudat, hogy a Szentlélek az, aki mindent végső soron kézben tart. És mindig megvan a lehetőségem, hogy a világ helyett akkor én a Szentlélekben bízzak, az ő útját válasszam, hitből dolgozzak, akkor is csak mustármagnyi hitem van. De hát szükségem van nekem arra is, hogy akkor a Szentlélekkel találkozzak így rendszeresen. Én is belekezdtem a Fábri Kornél atyának a Olvassuk el a Bibliát egy év alatt, vagy Hallgassuk meg, ahogy mások elolvassák a Bibliát egy év alatt programjába, de előtte is már így igyekeztem nap mint nap a Szentírással foglalkozni. A Biblia szól, az Isten szava, a lélek szava. És hát a Biblia valóban szól olyat, hogy néha így az embernek kedve lenne felhívni valakit, hogy te figyelj már, te olvastad ezt? Te tudod, mit ír ez a Biblia? Ezt írja, nézd már, ezt írja, hát ez a bámulatos. Tehát az ember nyilván azért nem hívja fel a telefon az ismerősét ezért az éjszaka közepén, de állítólag a 90-es években voltak karizmatikusok, akik de az éjszaka közepén felhívták egymást, amikor felfedezték, hogy mit ír a Szentírás. Tehát a Szentlélek szól. A Biblia szól, tehát a Biblia elkezd szólni, hogy nem csak egy papír, hanem szól. Azon kívül a Szentlélek vezet. nem úgy távirányítással, és nem kell minden nap megkérdeznem a Szentlélektől, hogy reggel milyen színű zoknit vegyek föl, hanem inkább úgy, hogy egy ilyen finom sugallatok, vagy egy nyitott ajtók, most van egy nyitott ajtó, erre egy ablak, hogy na itt most lehetne belépni a Szentlélek erejével, most valakivel így beszélgetek, és akkor ó, most itt egy nyitott ajtó, mert most lehetne akár Istenről is beszélni, mert most érzem, hogy erre nyitott lenne. Például egy ilyen vezetése a Szentléleknek, ilyen lehetőség. A Szentlélek vigasztaló, hát a Szentlélek vigasztalását nagyon sokszor megélem. Gondolkozok, kétségbe esek, hogy hogy lesz ez körülöttem, hogy örjöng a világ, hogy lesz ebből kiút, hogy Istenem, mi lesz Európával, még néha ilyen kérdést is fölteszek, és akkor Isten válaszol a saját életemnek a problémáira is. Néha úgy is, hogy akkor elém kerül egy bölcsmondás, ha nem a Bibliából, akkor mondjuk Kempis Tamástól, vagy valakitől előkerül valami, ami pont akkor nekem használható, és úgy illik, mint kulcs a zárba. És lehet, hogy korábban el is mentem amellett a mondás mellett, de most pont így, ó, Isten ezt személyesen üzeni nekem. Vagy valamikor a testvér, kedves közösségi tag, nem is mondtam el neki, mi a problémám, és ő csak így megoszt, csak így mesél, és ja, hát itt a válasz. Ilyen a Szentlélek vigasztalása, hogy hát hú, de rossz napom volt, ez se jött össze, az se rossz hit kaptam, hú, de rossz kilátások vannak a jövőre nézve, hú, mert milyen munkatársaim, főnököm lesznek mostantól, hú, mi lesz a munkakörünk, hú, hát egyre több munkánk lesz, olyanok leszünk, mint a lámpagyújtogató a Kishercegben, hogy csak egyre gyorsabban pörög alattunk a kisbolygó, mi lesz. Na, jól van, imádkozzunk, hogy ő is Szentlélek, és hirtelen úgy az egész átfordul. Valahogy az egész nem oldódik meg, nem változik meg, de mégis a lényeg az, hogy Isten kézben tartja. A Szentlélek itt van. Még akár konkrét szövetségesekre is akadok, akik tudnak engem vigasztalni, vagy akikre tudok támaszkodni. A vigasztaló, ez a neve, és hogy ez milyen jó. Tényleg a vigasztalóként tud belépni, vagy a bátorítóként a Szentlélek, amikor emberileg olyan sok kedvem nincs hozzá, hogy most még ezt a rendezvényt is megszervezzem önként. Vagy ott van például, hogy valakivel kéne egy mélyet beszélgetni, már mint hogy valami konfliktust kéne rendezni, békéltetni kéne. És akkor a bátorító, hogy mondom a Szentléleknek, hogy hát mérnök vagyok, szoftverfejlesztőként dolgozom. Miért én legyek az, aki konfliktust rendez? És akkor a Szentlélek jön bátorítóként, hogy de én tudom, hogy képes vagy rá, és ott leszek veled, és ezt megélni. Egyik kedvenc mondásom a Bibliából, az a Példabeszédek 16.1, ami így hangzik, hogy az ember dolga a szív előkészítése, de az Úrtól jön a nyelvhelyes válasza. Ez annyira jellemző. Na, mit fogok mondani? Nem tudom, mit fogok mondani, de az ember dolga csak a szív előkészítése, és amikor ott vagyok a konkrét helyzetben, hogy beszélek emberrel, vagy valamit kell mondani, ami számít, na akkor jön az Úrtól a helyes válasz, és nem előtte, nem konzervként kapjuk a kegyelmet, hogy akkor na már előre tudjuk, hogy hogy fogunk ott megállni. Hú, hát sokszor nézem én is, hogy milyen sok mártírja volt az egyháznak, és sose lennék az, de ezt nem tudhatjuk. Tehát persze, hogy a mártír nem tudja előre. Mi se tudjuk, hogy hát ilyen kísértésbe biztos elbuknék. Nem tudhatom, mert amikor ott vagyok, akkor nem fogok elbukni, mert akkor jön a kegyelem, és előre nem jön, hogy én majd erős leszek. Hű, hát, hogyha valamivel megvádolnak, rágalmaznak, hát hogy fogom azt kibírni, hogy megvédem magam, és még nem is borítom rá az asztalt arra, aki megteszi. Hát úgy, hogy aztán a Szentlélek ott helybe erőt adott, és akkor megtörtént, hogy teljes békességgel, és tényleg viszontámadás nélkül, vagy korrektül, felnőttebben, mint a támadó, sikerült úgy beszélni. Tehát ez a Szentlélek, hogy adott pillanatban akkor majd a nyelvünkre helyezi a helyes választ. Szoktam kérdezni az Istent néha ilyen nagyobb dolgokban is. Mondjuk korábban a karizmatikus megújulásnak a vezetője Michel Morin volt világszinten. Ő mesélt, hogy 2008-ban Európára azt kapta Istentől, hogy Európa térdre, és 2011-ben meg azt kapta Istentől, hogy Európa állj fel. Tehát ugye ezek voltak azok az üzenetek, amiket így Európának meg kell hallania. És akkor hát én is imádkoztam, hogy lesz ez az Európa megmentve, és akkor 2025-ben azt mondta Jézus, hogy nekem van egy tervem, de ahhoz mindannyiótokra szükségem lesz. És annyira jó volt megélni, hogy Isten vezet ebbe is, és vigasztal, meg ez egy többfenekű üzenet volt nekem. Az egyik tanulság az volt, hogy vannak olyan emberek, akiket még most nem érünk el az evangéliummal, de Isten köztük is képes egyet-egyet elérni, és na majd akkor ők elérik a többit. És akkor hát valóban sok terület van, vagy sok réteg, ahova nem könnyű a bejárásunk, de Jézus azt mondja, hogy nekem azokra is szükségem van, és közülük is akkor majd támaszt evangelizátort, profétát. És nekem is személyesen sokat jelentett, hogy én, aki egyszerre vagyok mérnök, ilyen racionális, földhöz ragadt gondolkodó, hol egy kicsit kreatívabb, romantikusabb alkat, igen, Jézusnak mindegyik oldalamra szükségem van, tehát még egy ilyen lelki biztatás is. És akkor kérdeztem 2026-ban is Jézust, hogy Európa akkor úgy lesz megmentve, hogy azt mondod, hogy nekem van egy tervem, de ahhoz mindegyik ötökre szükségem lesz. És ezt a választ éreztem a szívembe, hogy nekem van egy tervem, de ahhoz mindenre szükségetek lesz, ami csak én vagyok. Minden oldalára szükségünk lesz, és Jézus lehet, hogy nem csak mindig azt akarja adni, amire kitaláltuk, hogy na, Jézustól most erre van szükségünk. Jézus így kommunikál, én gondolkozok azon, hogy hogyan mondja Jézus ezeket a dolgokat nekem. Egyszerűen csak ott van a gondolat, meg a bizonyosság mellette, hogy ez Jézus volt. Van, akik hangokat hallanak, van, akik képeket látnak, valakiknek ige ugrik elő, vagy különböző dolgokat így éreznek. Talán a legjobban Istennek ezt a kommunikációját a Mária Földjén nevű DVD-ből egy atya mondta ki. Ez egy riportfilm, lényegében meginterjúvolnak nagyon sok ember, de nem csak Máriáról, meg nem csak Medjugorjéről, hanem Istenről is, Isten kapcsolatról, és megkérdeznek egy atyát, hogy atya, mondd csak, én most nem látom Istent, meg nem hallom, meg nem tapinthatom. Van olyan érzékszervem, amire nem gondoltam, akkor milyen érzékszervemmel tudom felfogni az Istent? Csak az atya azt válaszolt, hogy hát azzal, amivel a szeretetet is felfogod. Azt hiszem, hogy valahol itt a kulcs, hogy néha úgy tűnik valakinek, hogy akkor látja valahogy, de a lényeg az, hogy valahogy a szívünkkel fogjuk fel az Istent, ott megszületik az Isten válasza, és akkor ott van a bizonyosság a mi fejünkben, hogy ez Istentől volt.
1: Kedves hallgatók, Víg Zoltán tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Az apostoli hitvallás 5. hittitkáról beszélgetünk Erdő Péter bíboros úrral. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül.
1: Krisztusnak a föltámadása az, ami ebben a hitágazatban a koronát felteszi az egész tartalomra, hiszen a föltámadás megint csak egy nagyon nehezen elképzelhető valóság. Mert egyrészt vallják az evangéliumok egyértelműen, hogy üresen találták a sírt. Még azt is, hogy ettől megijedtek, hogy eleinte nem hitték el, hogy másképp gondolták ők a Mesiás győzelmét. Az Emmauszi tanítványok története mutatja, hogy nem csak másképp gondolták, hanem elkezdtek szétszéledni. És azt mondták, hogy pedig azt hittük, ő szabadítja meg Izraelt, de hát keresztre feszítették, és ennek már harmadik napja. Kezdtek visszatérni a régi foglalkozásukhoz. Még a föltámadás után is, ugye Szent Péter azt mondja a galileai tengernél, a Genezáret tavánál, hogy kimegyek halászni. Tehát kvázi visszatér az eredeti foglalkozásához, mert úgy érzi, hogy ez a kaland, ez nem sikerült, hogy nem az történt, amit vártak. Magyarul a feltámadásnak az élménye, az nem az ő gondolkodásmódjukból, nem az ő várakozásukból fakadt, hanem egy olyan eseményből, amire abban a formában nem is számítottak. Tehát olyan tapasztalataik voltak, mint az üres sír, mint az angyali jelenések, és főként a találkozások a föltámadottal. Na most ezek a találkozások és a róluk szóló elbeszélések mutatják, hogy a föltámadt Krisztusnak a teste, hiszen valamilyen teste volt, ha egyszer látták, ha egyszer megérintették, ha egyszer étkeztek vele, mégis egészen más volt, mint a mi földi életben megszokott testünk. Ugye belépett a zárt ajtók ellenére is a szobába, váratlan pillanatokban fölismerték, pedig előtte már beszélgettek vele egy jó ideje, és nem vették észre, hogy ő az. Tehát egészen különös helyzeteket produkált. És ebből is az látszik, hogy bizony a föltámadás az ember egészére, tehát a testre is vonatkozik, de nem ugyanúgy alakul vissza az ember teste, mint amilyen a földi életében volt. Tehát ez egy nagyon különleges megnyilvánulása megint a teremtő Isten szeretetének, hiszen Isten azzal, hogy az embert megalkotta, akárhogyan is a világ mindenség történetében, egy olyan álmot, egy olyan ideát fejezett ki, amelynek a végső beteljesedése az a megdicsőült testnek és a megdicsőült embernek az örök boldogságában van. Ezért teremtett minket. És ezt el sem tudjuk képzelni, ahogy a Szent Pál mondja, a szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát ez a hivatásunk, és magunkról is kevesebbet tartunk, mint amennyire valójában a hivatásunk szól. Tehát, ha tetszik, Isten tervében többek vagyunk, mint aminek ma ismerjük magunkat. Ezért Krisztusnak a föltámadása az számunkra jövőkép. Tehát ő valóságos ember volt, és ő vele megtörtént az, ő megtette azt, mint Isten ember, hogy az emberségnek a végső célját, a teljességét mutatta meg. Ezért van az, hogy a feltámadás után már érzik az apostolok, hogy itt valami másképp van, és a pünkösd csodájának az elbeszélése mutatja, hogy erő költözik a lelkükbe, és küldetést éreznek arra, hogy mindenkivel megosszák ezt a fölismerésüket. Tehát az egyház születésének pillanatától kezdve missziós egyház. Egy igazi örömhíre van, az evangélium, az pedig Krisztus föltámadása. És ez az, amit utána hittel vallanak, amiért hajlandók az életüket is áldozni.
0: Mondhatjuk azt, hogy a tanítványoknak könnyű volt, hiszen ők megtapasztalták Krisztus feltámadását. A mai társadalomban élő ember hogyan tudja megtapasztalni Krisztus jelenlétét?
1: Az első válasz erre a kérdésre az, amit az evangéliumban olvasunk, ugye a hitetlen Tamás történetében, hogy boldog vagy Tamás, mert láttál és hittél, de még boldogabb, akik nem látnak és mégis hisznek. és ezt nyilván már az első keresztény generációnak mondja, akik a föltámadt Krisztussal személyesen nem találkoztak. De lehet vele találkozni, nem föltámadt testének formájában, legalább három fő helyzetben, amit az Emmauszi tanítványokról szóló történet elő is ad. Mennek az úton, melléjük szegődik az idegen, és elkezdi nekik magyarázni az írásokat, tehát a törvényt, a prófétákat és a Szentírás többi könyveit, hogy azok mind róla szólnak, a názareti Jézusról, az ő feltámadásáról, haláláról, feltámadásáról. És aztán, tehát fel lehet őt ismerni a Szentírásban. Kapcsolatba lehet vele lépni ott. Fel lehet őt ismerni utána a kenyértörésben. Ez az a pont, ahol az Emmauszi tanítványok is ráismernek. De utána nem állnak meg, hanem szaladnak vissza a társaikhoz, ahol a hívők közössége együtt van. És ott is visszaigazolják, hogy feltámad. Krisztus valóban feltámad. Tehát a hívő közösségben is találkozni lehet Krisztussal. És ez nagyon fontos dolog, mert azt jelenti, hogy azért alapította az egyházat, hogy köztünk legyen. Egyébként a Szentlélek az, aki ezeket a találkozásokat elősegíti a számunkra. Ezért mondja, hogy a vigasztalót hagyja a számunkra. És minden nemzedék kerül olyan helyzetekbe, amikor a hit szemével meglátja azt, hogy az ő életében, az ő környezetében Isten éppen milyen csodálatos dolgot cselekszik. Tehát van egy olyan fajta közvetlen személyes élmény szintje is a találkozásnak, amit ezekben a helyzetekben, és különösen is akár egy személyes imádságban, egy szentségimádásban, de akár néha egy nagyon fáradtan és nagyon kimerülten végzett jó cselekedetben örömteli módon át lehet élni. Tehát van a közvetlen találkozás, és ezt a úgynevezett evangelikális gyülekezetek, vagy olyan szabad keresztény csoportok, akik ma nagyon kevéssé művelik mondjuk az egyház hagyományának a folyamatosságát. Ellenben úgy érzik, hogy a Szentlélek kiáradása révén, vagy valamilyen karizmatikus úton közvetlen tapasztalatokra tesznek szert. Ezt abból a szempontból nem kell lebecsülni, hogy ennek a közvetlen élményszerű tapasztalatnak mindig van lehetősége. Nem ez az egyetlen. Önmagában talán nem is áll meg, mert nem tudja az ember értelmezni még a legszebb dolgot sem, ami történik vele, ha nem ismeri az egyház hitét és a Krisztusra vonatkozó hagyományt. De a személyes élmény az megadatik. Tehát Jézus, mint személyes partnere minden egyes hívő embernek, újra és újra szól hozzánk. És ez az, ami ma épp úgy lehetséges, mint az ő korában volt. Sőt, ahogy nő a történelmi távolság, meg ahogyan nő az a nehézség az emberek millióinak, milliárdjainak az esetében, hogy komoly tudományos felkészültséggel megértsék az eredeti forrásokat, hogy dokumentált módon részleteiben ismerjék a történelmi Jézus életútjáról az összes emlékeket, hogy abba a kulturális környezetbe belehelyezkedjenek, és annak tükrében értelmezzék a ránk hagyományozott tetteket és szavakat. Tehát minél többeknek nehéz ez, annál inkább látjuk azt, hogy az ő számukra is van lehetőség, hogy őket is megragadhatja a személyesen közeledő Krisztus. Nem függetlenül ettől a nehéz úttól, aki képes azt végigjárni, akinek megadatott, akinek rendelkezésére állnak az eszközök, az, hogy így mondjam, köteles is, hogy azt komolyan vegye, de közben itt van ez a lehetőség is. És a kettő kiegészíti egymást. Ha tetszik, Péter és János, ugye? Péter, aki gyalog megy a sírhoz, János, aki futna, és már ragadja a lendület.
2: Feltámadt Krisztus és a oltári szentségben jelenlévő Krisztus kapcsolata.
1: Az oltári szentség alapítása, az utolsó vacsora ugyancsak egy olyan paradoxon, amelyik áttöri az idő korlátait. Mert hogy lehet az, hogy Jézus áldozatként, mégpedig a saját élet áldozata gyanánt adja az eukarisztiát a tanítványoknak, nem úgy, hogy amit majd adok, amit majd felajánlok, stb. Ez az én testem, amely értetek adatik, ez az én vérem, amely értetek kiontatik, ugye? Tehát ez a jelen, ami megelőlegzi a szenvedést, de hatásában már ott van. Tehát átlép az idő korlátain. És éppen ezért az eukarisztia meg a keresztáldozat az szorosan összetartozik, de nem egyszerű emberi kapcsolat révén. Egyébként magának az eukarisztiának a hagyománya. Tehát a legdokumentáltabb, a legreálisabban megragadható, hogy a keresztényeknek a kezdet-kezdetétől volt egy különleges lakomájuk, ami Jézusnak az utolsó vacsorájával függött össze, és ilyen irányban különbözött az tehát a környezetüknek a szakrális lakomáitól. Ugyanakkor a formanyelve, a szavak egy része, a szimbólumok, az egésznek a ritmusa, az hasonlított, az folyamatosságban áll, nem is csak a széder vacsorával, hanem a liturgikus jellegű zsidó étkezésekkel. Ezt a 20. századi és a legújabb bibliatudomány egyaránt egyértelműen igazolja. Ez olyan mértékben erős, hogy utána ez a hagyomány nehézségbe kerül, mert érzik azt, hogy a kenyér és a bor körül olyasmi történt, ami az étkezés többi részétől megkülönbözteti. De a legelején, az első években, egy-két-három évtizedben, még azért ott van az étkezés is. Szent Pál leírja, hogy hát nem azért jöttek össze, hogy részegeskedjetek, vagy az egyik gazdagon étkezzen, a másik meg éhen maradjon. Tehát magyarul az eukarisztikus titkot is még étkezés keretében élik át, és az első lépés az, hogy a kenyér és a bor megáldása, eukarisztizálása, az elkülönül a többitől. Tehát vagy az étkezés elejére, vagy az étkezés végére kerül, de a kettő egymás mellé. Ami eredetileg valószínűleg nem így volt. Na most, utána pedig megtörténik az a különbségtétel, hogy akkor az étkezés többi része az el is marad, vagy más alkalomra kerül, és ettől válik lehetővé, hogy ne csak este tarthassák meg az eukarisztiát, hanem reggel. És a ifjabb Pliniusnál már erre találunk utalást, hogy korán reggel jönnek össze. Hát mikor tudnának összejönni, mikor a mindennapi életük, voltak ott rabszolgák mindenki, munkanap közben leköti őket, hát akkor összejönnek korán reggel. Úgyhogy az, hogy elkülönül a kenyér és a bor felajánlása, meg az, hogy reggelre kerül az összejövetel, ez is szorosan összefügg egymással, de attól, hogy reggelre került, attól belép a másik párhuzam, nevezetesen a zsinagógai liturgiának a szombat délelőtti szertartása. Amikor is a szentírási szakaszokat olvassák fel. Ugye, Tóra, Haftára. Egyáltalán azt, hogy van szent könyv, amit a gyülekezetben felolvasnak. Nem is, hogy felolvasnak, hanem belőle perikópákat, előre meghatározott részleteket olvasnak fel. Ezt a zsinagógai liturgiából nem veszik, ösztönösen folytatják a keresztények. Csak a szent könyvek közé besorakoznak az új szövetség könyvei is. Tehát kialakul az új szövetségi kánon, amely eredetileg nem is annyira azt kérdezte, hogy hát mi tartozik a Bibliához, hanem azt kérdezte, hogy mely írásokat szabad felolvasni a gyülekezetben. Vagy kell felolvasni. És így alakult ki a jegyzék. Na most mindez persze már a szentmisének a története, mint ahogyan a könyörgések is. Tehát a keresztény eukarisztikus liturgiában a könyörgések előtt felszólításon könyörögjünk. És a végén szinte mindig ott van, hogy mindörökkön örökké. Most ez a kettő megint a zsinagógai istentiszteletből van, a közös imára való felszólítás és az örökké valóság felé való megnyitása a kérésnek. Tehát azt hiszem, hogy nagyon erős szellemi és kulturális folyamatosság, és ugyanakkor a Jézus Krisztus esemény egyedisége és sajátossága az, amit találkozik.
2: Azt mondja nekem egy szkeptikus barátom, hogy nézd, Jézus Isten volt, tudta, hogy a szenvedése emberi útjának szenvedése után feltámad. De ez hogy kapcsolódik össze az én rám vonatkozó élettel, hogy én végélem szenvedéssel, még esetleg megkísérlem a jóságot is, de én nem tudom, hogy föltámadok.
1: Jézus emberi tudata az sok-sok elmélkedésnek és utána gondolásnak a tárgya volt. Hogy pontosan mit gondolt és mit érzett, arról csak egy-egy mozzanatban villant fel valami. Például akkor, amikor elfogatásának éjszakáján imádkozik, és vért verejtékezik. És azt kéri, hogy atyám, múljon el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ez nagyon emberi szó. Nyilván

0: hogy már pedig engem vár az örök élet koronája, vagy nagyobb jutalom vár, mint amit ígérni tudtok, stb. Tehát egy hihetetlenül erős bizonyosság élt bennük, ez nyilván nem a minden tudás bizonyossága, de a hité. És éppen az ő sorsuk mutatja a hitnek az erejét. Tehát hit nélkül természetesen nincs meg az emberben biztonságérzet ebben a tekintetben, egyáltalán az örök sorsára vonatkozóan. Különös dolog a hit, ugye, mert azt mondjuk, hogy az is ismeretforrás, de nem olyan, mint a puszta tudás. Tehát nem csak tapasztalaton, elvonatkoztatáson, következtetésen alapszik, érzéki tapasztaláson, hanem még valami máson is, azon, hogy valamit egy általunk elfogadott tekintély szavára fogadunk el igaznak. Tehát van tartalma a hitnek, de van benne egy bizalom. Ez az a bizalom, ami egy tudósnál, hát ott legfeljebb a kísérletezés vagy a föltételezés mozdulatában lehet, de amikor a következtetését levonja, akkor már bizonyítania kell. Viszont ez mind nem elég, mert mi a hitről azt is valljuk, hogy ugyanakkor Isten kegyelme. Tehát kell hozzá Isten ajándéka, kell hozzá a bizalom, és kell hozzá az emberi igyekezet, hogy levonjuk a következtetéseket.
1: Ugye az összes gondolkodó, az összes vallás keresi a e világon túli dolgot, magyarázatokat keres. És az ember sokféleképpen próbálta megérteni. A felső világot hívjuk így. Van-e valahol feltámadás ezekben? Tehát jelen van-e bárhol, ahol eljutottak odáig, hogy örök életed van, ember?
0: A megistenülés gondolatáig a görög-római vallás eljutott. Az örök sorsunkkal kapcsolatos reménykedés és várakozásig az egyiptomi vallás eljutott. Tehát sok olyan kézzel fogható jele van ennek, ami azt mutatja, hogy igenis várták a túlvilági boldogságot, vagy a jó sorsot, és valahogyan szerették volna ezt biztosítani. Tehát szinte megható az igyekezet, és az, hogy milyen intenzíven keresik, hogy hát hogyan is lehet. Ugye a Káron Ladikán ki fogja átvinni, és obulust teszünk a szánkba, hogy azért a pénzért majd átvisz a jobbik oldalra, vagy hogy lesz ez? Vagy milyen szükségletei lesznek a halottnak, ha most elég jó ételeket temetünk el mellé, vagy minden évben egyszer kivisszük a temetőbe, akkor az jobb neki? Sokan azt hitték, hogy igen. Tehát valamilyen reménységet, valamilyen várakozást jelentettek ezek a vallások, de az a konkrétum, hogy Jézus föltámadt, és ezért hiszünk benne, hogy mi is föltámadunk, ez nem igaz. Na most a megistenülés az egy érdekes elgondolás volt azért, mert az azt jelentette, hogy egy ember fölkerül az isteni szférába, és attól kezdve ő halhatatlan lesz, és örökké való, vagy boldog, mint az Istenek, hogy az pontosan milyen, hát arról persze tudták, az intelligens rómaiak tudták, hogy a mitológia az jelkép, az képesbeszéd, nem úgy kell azt pontosan elképzelni. Cicero volt az például, aki a Délrepublikában nagyon komoly beszéddel megvédi a pogány vallásokat, amiket ismer, azt mondja, hogy ne gúnyolódjanak rajta, mert nagyon okos emberek írták le azokat, és mélyebb jelentésük van. Tehát magyarán szólva érezték, hogy nem a szó szerinti értelem, meg azt is, hogy kell ott lenni valaminek. De ennél tovább nem jutottak. És persze vannak vallások, keleti vallások, amelyek azt mondják, hogy ezt nem is kell keresni. Tehát nem életet, nem föltámadást kell keresni, hanem inkább a megszűnést, a megsemmisülést, a beleolvadást a tudat nélküli mindenségbe, mert ez a legnagyobb jó. Hát ez is egy lehetőség, vagy elképzelés, de van, aki azt mondja, hogy hát igen, nem tudjuk mi azt pontosan, hogy micsoda szörnyű szenvedés lehetett a Krisztus előtti évszázadokban az indiai emberek élete. Hogy ahhoz képest a megsemmisülés volt a legnagyobb perspektíva esetleg. Tehát sokféle dolog rakódik föl az emberiség életében. Természetesen újra és újra előkerült a lélekvándorlás gondolata is, ami ugyan az egész világ mindenségre nem ad magyarázatot, meg az embernek a sajátosságát veszi el. Tehát mi különbség van az ember és a többi lény?

0: lények között, ha nem olyan lényeges, hogyha ezek mind átmennek egymásba, és hol teknős béka vagyok, hol sasmadár, hol pedig éppen ember. Ugye? És ezért aztán az életben ugyan nem mindegy, hogy mit teszek, mert annak lehet következménye, az még én vagyok. Tehát a személyesség, a személy folyamatossága az, ami kérdés abban az esetben. Na, a kereszténység nem vallja a lélekvándorlást. A kereszténység azt mondja, hogy egyszerű az életünk, és egyszerű a felelősségünk.
1: Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Testvéreim, az emberek eszébe jut a gyerekkori hittanórák, a katekizmus válasza, az Isten mindig volt, mindig van, mindig lesz, örökké való, Isten senki nem látta, az egy Isten Atya, Fiú és Szentlélek. Gyerekként nem sokra mentünk velük ezekkel a meghatározásokkal, bár igazak. A mai igeliturgia egy más istenképet mutat be, egy élő, eleven Istent, aki nem elvont, nem a barokk időknek kőbe faragott, nagyon személytelen, kapcsolat nélküli világa, hanem egészen más. Első olvasmány. Amit hallottunk itt a bevezetőben is már, ezzel kezdődik, kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre. Vajon az ég egyik sarkától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog? Lehetett hallani hasonlót? Mi van e mögött a mondat mögött? A könyv keletkezésének idején az ember egyre többet kezdett foglalkozni a teremtett világgal. És hogy megismerték a teremtett világot, a különböző valóságokat, akkor elkezdték megszemélyesíteni a különböző természeti jelenségek mögé egy-egy istenséget helyezni. És az Ószövetségnek ez a könyve azt mondja, nézz körül a világba. A világ egyik sarkától a másikig. Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog? Lehetett-e hallani hasonlót? Nincs több Isten. A teremtett világ egy Istentől származik. Így próbálja megóvni a könyv, a zsidóságot a több Isten hittől. Egyiptomba hemzsegtek már az Istenek. Pogány népekkel találkoztak, hemzsegtek az Istenek. És a Mózes könyve nagyon ragaszkodik, az az Isten egy, nincs több Isten. Kutasd a régi időket. És akkor tovább folytatja a gondolatsort. Van-e, volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy a népét kivezesse egy másik nép köréből? Az Isten az, aki szabaddá tesz, aki vezeti az embert, ha engedi. Egy Isten van, mondja az első olvasmány, aki képes szabaddá tenni bennünket, aki kész vezetni minket. És el lehet hagyni az Istent, látjuk, mi történik, nagy összevisszaság keletkezik. Ha az ember ráhagyja magát Isten vezetésére, engedi, hogy szabaddá legyen, akkor szabad lesz. Olyan szép János evangélistának a mondata,
az igazság szabaddá tesz titeket. Azok az emberek, akik lődörögnek egyik ideológiától a másikig, egyik valláspótléktől a másikig, azok éppen a szabadságukat veszítik el. Egy Isten van, aki szabaddá tesz és vezet. És még valamit mond ki Istenről ez az ősi szöveg. Azt mondja, a végén, hogy van-e még egy Isten, aki szól hozzá az emberhez. Éppen nem talál meg a sor, de nem baj. De az Isten szól az emberhez. Nincs távol tőle. Csak ahhoz, hogy a szabadságát, vezetését élvezhessük, az a szavára is oda kell figyelni. Ezt mondja az Ószövetség. Ilyen tiszta Isten képe van már. Isten egy, szabaddá tesz, vezet és szól hozzánk. A Szent Lecke, rómaiakhoz írt levél, tovább fokozza az Isten képnek a sajátosságait. Azt mondja, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk őt így, Abba, Atya. Az Isten, a keresztségre utal Pál, a fogadott fiúság lelkét adta nekünk. Ugye a fiúk van, testvérek lettünk. És így szólíthatjuk, Abba, Atya. Nem a félelem lelkét kaptátok, hanem a fogadott fiúság lelkét. Így szólíthatjuk Istent, Abba, Atya. Nagyon sajátos Isten kép. Már az, hogy szabaddá tesz, hogy vezet, hogy szól hozzánk, ez is nagy. Egy felénk forduló Isten. Nem egy elvont, tőlünk távol lévő Isten. Isten szívünkbe áraszotta a fogadott fiúság lelkét, és azt kiáltjuk feléje, Abba, Atyánk. És tovább folytatja. Ez az Isten, elvontnak látunk sokszor, a lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, örökösei, Istennek örökösei, Krisztusnak társ örökösei. De az Isten, akit atyának szólíthatunk, ennyire közel enged magához bennünket, belevon a saját életébe, a fiúnak, akinek testvérei vagyunk, a fiúval együtt társ örökösök vagyunk Isten világából. De azért valamit, amit nem szeretünk meghallani, hozzátesz még Pál. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Jézus Urunk a kereszten átment, át a atya dicsőségébe.
Testvérek, a szenvedés mindegyikünk életének társa. Nem azt jelenti, hogy nincs Isten. Ugye, ünnepeltük mennybe menetelt 2 héttel ezelőtt, ül az atyának jobbján. Társ örökösök vagyunk. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell szenvednünk olykor. Ez is benne van. Szent Háromság titkába. Krisztus sorsába való osztozkodás. És a Máté evangéliumot olvastuk ma, a mennybe menetel előtti Jézus szerepe itten, amikor fölviszi őket a hegyre, meglátják az apostolok, és leborulnak előtte. Mit kezdjünk a Szent Háromságos Istennel? Azt mondja, leborulnak előtte, vagyis imádják. Akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy én kaptam meg minden hatalmat a mennyben és a földön, most menjetek, hallottuk az egyik bevezetőben is, tanúskodni a Szent Háromságos Istenről. Leborulni előtte, hirdetni az egy Isten és három személy valóságát, és egy záró szava van az evangéliumnak, abban a bizonyosságban élni, hogy veletek vagyok. Ez a mai ige liturgiának a valósága. Tehát tényleg az egzisztenciánkat érintő valóság a Szent Háromság titka. Mind a három olvasmány erről szól, hogy felénk lépő Isten, velünk lévő Isten, bennünk lévő Isten, a Szent Háromságos Isten, aki abba, Atya, aki velünk van, miközben járjuk a mindennapok útjait.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Június 4. Isten szolgája, 23. János pápa. 23. János, Angelo Giuseppe Roncalli. Kissé több, mint 4 évnyi pápaság, de személyisége révén mégis meghatározó a szentszék életében. Ez a szelíd, derűs, messzetekintő pápa kitörölhetetlen nyomot hagyott az egyház történetében. Néhány nappal megválasztása után, 1959. január 25-én a Szent Pál Bazilikában bejelentette az egyetemes zsinat, a római szinódus egybehívását és a latin egyház kánonjogának revízióját. Még megérhette a római szinódus befejezését, és elkezdhette, és első szakaszaiba követhette a zsinat és a jogi reform munkálatait. De két egyházi esemény kétségkívül magán viseli profétikus bélyegét, és mindörökre kapcsolatban áll nevével és megérzéseivel. Ösztöne vezette, hogy belássa a belső megújulás és a modernizáció szükségességét a Zarándok Egyház bizonyos intézményeiben, mert az egyháznak előre kell mennie, és párbeszédet kell folytatni a korának embereivel. 23. János Pál termékeny tanítóhivatala idején 2 olyan dokumentum készült, amely széles visszhangot váltott ki, és mély érzelmeket keltett az egész világon. Amikor megjelent a Mater et Magistra enciklika 1961. május 15-én, és a Pacem in Terris 1963. április 14-én nagy visszhangot keltett. Csupán hangsúlyozni tudom, milyen nagy haladást ért el 23. János Pál az ökumenizmus terén személyisége, munkái és irányítása révén. A zsinat ünnepélyes bejelentésében úgy jellemezte a keresztény egységet, mint annak az egyetemes zsinat egyik nagy célját. A nem katolikus közösségek is meghívást nyertek, hogy kövessék az út keresését az egység és a béke felé. Felajánlom életemet, mondta, az egyházért, az egyetemes zsinat folytatásáért, a világ békéjéért, a keresztények egységéért. Földi napjaim végére értem, de Krisztus él, és az egyház tovább folytatja munkáját, hogy a lelkek ut unum sint, hogy egyek legyenek. Ezek voltak utolsó szavai itt a földön.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: A hit kapuja.

0: Dicséretessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédeke János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. E-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta. Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkös ünnepével kezdődik. A helyszín pedig Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Josephus Flavius is alátámasztják az